0: De túl szép lett volna, ebben igazad van.
1: És akkor egyszer csak eltűnik, és szembesítik a főhőst, a rokonok, falubéliek, hogy ő nem él, ő meghalt, aztán látjuk a sírját is. Micsoda szerencse, hogy a fia legalább él. Én már-már ebben sem hiszek, meg mit keresett ott, de igazából ennek már nincs jelentősége. És ő mindent elveszít, nem? A főhősünk, ez a fazekas, igazából a fazekakat elvesztette, a gazdagságot elvesztette, még tolvajlással is megvádolják.
0: A gyermeke
1: maradt. Csak a gyermeke maradt meg, ami az elején is ott volt, és a feleségét is elvesztette. Tehát, hogy, és pont azáltal, hogy a nő elillan, azzal szembesít és üt meg bennünket, hogy igen, ott volt, de nincs, eltűnt, visszahozhatatlanul eltűnt, véget ért.
0: A létezés szenvedélyébe ringat bele bennünket a film a nyitó és a záró képsorokkal is, és igen, nyilván fölismeritek, hogy ez a dél-kínai tájképfestészeti iskola filmes megvalósítása, fantasztikus egyébként, tehát mint ahogy egy tekercset gördítünk elő, úgy kezd el a kamera pásztázni tekintetével a tájon, és lassan megnyugszik a falun és az emberen, elkezdődik a történet. A végén pedig mindez visszafelé, tehát a emberről, sírról, család, újrakezdő családról, a lassan a tájra, a hegyre, a folyóra, a patakra vándorol a kép. Az ember mint egy visszaolvad a természetbe, vagy másként fogalmazva a istenek halnak, az ember él. Nem, hanem hogy a természet megy önmaga, és az emberi életek csak pici epizódok a nagy tájképen.
1: Megnézzük az öt szereplőt, hogy ugye a Genjuro az talán nem annyira izgalmas, de már kb. Az ő történetét megnéztük.
0: A fazekas, és végül is ő erkölcsös, és dolgos, és szorgalmas.
1: És az ideális férj a filmnek az elején.
0: Igen. És vállalkozik, és akkor ugye én két ellentéteset mondtam a két bevezető mondatommal, tehát ezt értelmezhetjük úgy, hogy igen, van egy bűne, hogy a főbűnök a teológiában azok hajlamot jelentenek, amit tudsz jóra és rosszra használni. De ő elmegy a kapzsiság irányába.
1: De, hogy, de amikor visszajön az első útjáról, akkor a feleségének hoz ajándékokat.
0: Meg gazdagok lesznek, ilyen arany dolgokat hoz. Tehát lehet úgy is értelmezni, hogy a nők maradnának otthon a faluban, meg a nyomorban és a szegénységben. A férfiak azok, akik előre viszik a világot, a hatalmas, néha hagymázas álmaikkal.
1: Na vigyázz, ezért fogja majd a YouTube letiltani ezt
0: így
1: az
0: van,
1: adást.
0: A feminista csűrhe ráveti magát.
1: Vagy csak egyszerűen YouTube-nak az algoritmusa. Ez érdekes mindenképpen, hát akkor még nézzük meg a másik férfit is, mert itt azt érezzük, hogy tényleg alapja van az ő meggazdagodásának. Hangsúlyozzuk azért, hogy ez a fazekas műhely, egyébként ebben a korban a nők voltak a fazekasok, mindegy. Tehát ez nem teljesen hiteles, de nekünk ez most tökéletes lesz.
0: De nincs igazad, hogy együtt dolgoznak, a férfi kereskedik. Tehát az
1: igen,
0: ő
1: inkább a nők feladata. Voltak, akik ezt a kézimunkát végezték, de ami fontosabb, hogy a nő valószínűleg a faluban sincs, és tudjuk, és látjuk, nincs biztonságban. Tehát, hogy nincs olyan hely, ahova el tudnának rendesen bújni, úgyhogy életben
0: lenne,
1: is maradjanak.
0: Ha béke lenne, akkor biztonságban lenne, csak sajnos háború.
1: És már az első pillanatban érezzük a feszültségét, hogy fazekas vagyok egy háborúban. Hát mi az, nekem a fazekakról mindig az eltörés, a cserepekre igen. Törés jut eszembe, ugyanakkor valószínűleg az oka is, a lehetősége is a meggazdagodásuknak.
0: Igen, ez hiszen az milyen edény. Szerencse, hogy eltörik az edény a katonak kezében, mert akkor vesznek majd újat. Tehát állandóan lehet ellátni a hadsereget edényekkel.
1: A feleségén túl legalább ennyire izgalmas ez a Vakasa úrnő.
0: De várjál, mondjuk el a másik férfit is. Vagy az unokatesója, vagy a testvére.
1: Á, valami rokon.
0: Én szeretem a testvér értelmezést, az erős, és
1: ő
0: neki
1: egy
0: szánalmas,
1: vicces figura, és ő meg katona szeretne lenni. Egyszerre nevetünk rajta, kinevetjük, semmi adottsága nincs meg ahhoz, hogy szamuráj legyen, csak az a fajta bátorság, hogy útra keljen, ez is végül is egy erény. De ugyanakkor, amellett, hogy elítéljük, mind a kettőnél azt azért hozzátenném, hogy lehet, hogy annyira szegények, hogy ez is hajtja őket, hogy vagyonosak legyenek, és annyira lenézettek, alávetett figurák, semmi önbecsülésük nincsen, hogy valami kell, hogy a mínuszból a nullára fölemelkedjenek, és akkor nem biztos, hogy megtehetjük, hogy ítélkezzünk.
0: Megint a férfiak a hagymázas álmaikkal, amit hiányolunk, az a belefektetett energia, tehát el kéne járni a gyúrni, meg vívóterembe, meg ilyesmi, hogy picit fejlődjék, ő nem ezeket csinálja, hanem ott könyörög, hogy ő is hadd csatlakozhassék, aztán pedig megoldja okosba, egy igazi deszkúrkarec lesz, uh-huh. egy góbé.
1: Micsoda szavakat használsz, igen. micsoda japán szavakat.
0: Igen, ahogy mi japánok mondjuk.
1: Kolozsváron.
0: Kolozsváron, igen. Mert hogy részt vesz egy ütközetben, és ott ügyesen megszerez egy fejet.
1: Nem, látja az ütközetet, igen. vagy látja, nem, egy szamuráj megöli a parancsnokát, és akkor ő meg megöli ezt a szamurájt, aki egyébként valószínűleg utána ment volna egy harakirivel, megmenti a harakiritől ezt a hős vitézt, és a fejedelemnek, vagy a hadvezérnek a fejét elviszi az ellenséghez.
0: Ami menő, mert azzal lehet villogni, mintha ő lett volna a hős. Tehát ez a kéretlen hőssé válik, és valóban fölruházzák ott, ez életének a csúcspontja, szamuráj ruhában vonul át a városon ünneplő töveggel, és az életének első és egyetlen nagy megdöbbenése rögtön következik, mert a bordélyházban, ahol betér, ott a saját feleségével találkozik. Én ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez milyen érzés lehet. Otthon hagytam a feleségemet ebek 30-adjára, és prostituáltként látom vissza.
1: És vitatkoztunk is arról, hogy a nő miért kér pénzt a férjétől.
0: Az olyan szép.
1: Volt egy hallgatónk, aki azt mondta...
0: Gyere, szeretkezhetünk, csak fizessél érte.
1: És akkor valaki ezt mondja, az alacsony önbecsülés a nőnek, de te inkább úgy fogalmaztál, hogy a bosszú. Ezt hogy értetted?
0: Hát, mégis férként joga lenne szeretkezni a feleségével, hiszen ők házasok, végre újra találkoztak. Ez egy megalázó, hogy ez egy vád van benne a nő részéről, akkor inkább... így is tudom értelmezni, hogy te tetted velem, te tetted ezt, király, és miattad vagyok itt, akkor leszel olyan kedves, ha már úgyis betértél kuncsaftként a bordélyházba, akkor az én szolgáltatásaimért is.
1: A szamuráj vagy viselkedj úgy, mint egy kuncsaft, mert feleséged már nincs. És akkor én meg kicsit hasonlóan a végső elkeseredést éreztem benne, hogy a nő már nem feleségként, hanem áruként tekint magára. Nagyon-nagyon megvisel bennünket ez a helyzet.
0: De ebben
1: és
0: is van egy vád.
1: Tobai a dicsőséget kereste, Ohaman pedig ezért a testével kellett, hogy fizessen. Eddig is, és valószínűleg ezután is.
0: Én gyűjtöttem egy közmondást Oszakától délre, ez így hangzik, aki szellemekkel szeretkezik, reggel egymagában ébred, illetve egy szomszédos faluban egy másik változat, hogy reggel magányosan ébred. Ugye ezzel a szellemmel való játék azt is mutatja, hogy ezek a férfiak álmodoztak egy nagyot, az is, az ő felemelkedésük is álom, kevés benne a realitás, és a szellemekkel való találkozás helyzeteiben is kevés a realitás, és ez különösen a fazekasra jellemző, ő tulajdonképpen csak szellemekkel szeretkezik a film során.
1: Mert hogy ott van ez a vakasza úrnő, ki ez a nő? Álom? Kísértet? Látomás? Lelkiismeret? Ugye ezt tudjuk, hogy ő valaha a háború áldozata volt, és beteljesülés nélkül halt meg, és vissza szeretne jönni, kárpótolni magát, de ennek valaki más lesz az áldozata, ha jól vettem ki. Rómeó, amikor úgy dönt, hogy megcsalja Júliát, akkor szintén azzal vigasztalja magát, hogy neki ez jár, ő kárpótolja magát valamiért, amit nem kapott meg Júliától. Azért szeretem ezt a filmet, mert annyira átélhető át egy csomó-csomó helyzet a mai világunkban.
0: Esőfelhős hold... Ugetsu története, Kenji Mizoguchi, 1953. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.

Thank you.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok. Már is sorolom, hogy milyen tudományos hírekkel érkezek. Állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy nagyon érdekes kísérletben vizsgálták meg, hogy vajon ha az ember tudja, hogy placebót kapott, vagyis olyan gyógyszert, amelyben nincs is ott a hatóanyag, akkor milyen hatásokat lehet mérni. Rendkívül érdekes eredmények jöttek ki. Egyébként ezzel a témával magazinunk legvégén fogok jönni, de érdemes lesz kivárni. Aztán megnézzük majd, hogy ki áll a ChatGPT mögött. Tudományos magazinunkban rendszeresen foglalkozunk kutatókkal, tudósokkal, általában a régmúltra szeretünk visszatekinteni, miközben itt vannak tulajdonképpen közöttünk korunk tudósai és informatikusai is, akik szintén korszakalkotó kutatásokat végeznek tulajdonképpen a maguk módján. Sam Altmannal fogunk megismerkedni, egyébként a 41 éves programozó valaki a ChatGPT mögött áll. Aztán ismét kijött egy hír egy új generációs akkumulátorról, amely úgy képes a villanyautót működtetni, hogy az autó akár egy töltéssel 1500 kilométert is képes elmenni, és a töltés nem vesz több időt igénybe, mint 5-6 perc. Aztán foglalkozunk majd egy kicsit az időjárásunkkal. Úgy néz ki, hogy beköszönthet a szuper El Niño időszaka, hogy mit értenek ez alatt a kutatók, azt is megnézzük majd, illetve ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak irányára fog hasonlítani, ezt is szakértők, illetve kutatók állítják, ezzel is lesz dolgunk ma. Sört csináltak szennyvízből a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói, állítólag a sör igazi bajor sör lett, és nagyon finom, de hogy egyáltalán hogy néz ki ez a technológia, azzal is foglalkozunk majd, szóval sok-sok érdekesség vár ránk, és már is mondom, hogy mi lesz az első témánk, az ajtóban kopogtatnak az első háztartási robotok, filléres szolgáltatással törnek majd be a piacra, állítja egy kínai robotikai startup, írta meg a portfolio.hu. No, lássuk, hogy miről van szó. Pekingben mutatták be, hogy hogyan végezhetnek humanoid robotok egyszerű háztartási feladatokat, eközben az iparág legnagyobb kihívása továbbra sem a hardware egyébként, hanem a mesterséges intelligencia. Az egyébként április 21-i bemutatón a gépek lassan szedték össze a szemetet, és válogatták a virágcsokrokat. A látványosság szerény volt ahhoz képest, hogy az iparág évek óta sprintelő, szaltózó és táncoló robotokat vonultat fel, azonban éppen ezt az irányváltást kívánták hangsúlyozni. A cég nem azt akarja bizonyítani, hogy mire képesek a humanoidok a színpadon, sokkal inkább azt akarja megmutatni, hogy milyen értéket teremthetnek egy rendetlen és kiszámíthatatlan hétköznapi környezetben. Ahhoz egyébként, hogy tényleg szolgálatba állítsanak ilyen emberszerű humanoid robotokat a háztartási munkába való besegítésre, ahhoz a hardware nagyjából készen áll, de a robotok agya még nem tart lépést, ugyanis a kínai humanoid robotok ma már az élsportolóknál is gyorsabban futnak le egy fél maratont, ugyanakkor az átlagember számára egyszerű feladatok továbbra is megoldhatatlan kihívást jelentenek számukra, ilyen például egy szoba rendbetétele, a mosogatógép bepakolása vagy a ruhák összehajtogatása. Mindezekhez képest a futás csupán egy viszonylag egyszerű adathalmazon betanított, ismétlődő mozdulatsor. Ezzel szemben a tárgymanipuláció során már egy 10 milliméteres eltérés is kudarchoz vezethet, ráadásul egy háztartás sosem kínál két teljesen egyforma szituációt. No de, ez a bizonyos kínai startup bejelentette, hogy fejlesztett egy modellt, amelyet május végén integrálnak a takarító robotokba. Ezeket a takarító robotokat hamarosan már házhoz lehet rendelni, megvásárolni még nem, de házhoz lehet rendelni. Az első tervek szerint 3 órás takarítás lehet lefoglalni, mely során a munkát egy emberi takarító és egy robot közösen fogja végezni. A próbatakarítások alkalmával már eddig több mint 50 háztartásban dolgoztak a takarítórobotok, a felhasználói visszajelzések alapján a robot egyelőre lassú és ügyetlen, de legalább valami elkezdődött, állítja a startup.
0: Hírek a tudomány világából.
1: Szennyvízből sört készítettek német kutatók, állítólag nagyon finom lett az így elkészült sör. A Müncheni Műszaki Egyetem projektjében fejlett víztisztítási technológiák sorozatával olyan minőségű vizet állítottak elő újrahasznosított szennyvízből, amely sörfőzésre, vagyis emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmas, méghozzá megfelelve a híres bajor tisztasági törvény előírásainak. A tudományos projekt célja azonban nem a sörgyártás forradalmasítása, hanem valami ennél nagyobb, megváltoztatni azt, ahogyan a társadalom a szennyvízre gondol. Felteszek egy kérdést, kíváncsi vagyok, hogy mennyien tudják kedves hallgatóink közül a választ, hogy ki mekkora számra tippelne, vajon a sörnek hány százaléka víz? 90. És ez a sörfőzést a vízminőség egyik legszigorúbb tesztjévé teszi. Nem véletlen, hogy a történelem során épp a helyi vízminősége határozta meg, hol és milyen sört főztek annak idején. No, de lássuk, hogy mit cselekedtek a Müncheni Műszaki Egyetem sörfőzdéjében. Először is a projekt keretében 6000 liter szennyvízből 4000 liter tisztított ivóvizet állítottak elő, és mindebből körülbelül 1500 liter sört főztek, laboratóriumi elemzésekkel igazoltan biztonságos és ízletes bajor stílusú, könnyed, enyhén komlózott, úgynevezett alsó erjesztésű sört főztek tehát a Müncheni Egyetem kutatói. Ami az új szennyvíztisztítót illeti, a víz ózonozáson, biológiailag aktivált szénszűrésen, nanofiltráción és ultraibolya alapú fejlett oxidációs eljáráson esett át, ezután került az egyetem sörfőzdéjébe. A vízügyi megoldáson dolgozó projekt üzenete ugyanakkor túlmutat a sörön, írja a HVG tudományos rovata. Jelen pillanatban világszerte globálisan a szennyvíz mindössze 11%-át hasznosítjuk újra. Egyébként nem azért, mert a technológia nem létezik, hanem mert a szabályozási keretek, az infrastruktúra és a társadalmi elfogadottság még nem tartott lépést a lehetőségekkel. Azért egyébként vannak kivételek, Szingapúr például már az újrahasznosított szennyvízzel fedezi vízigénye 40%-át, de a kaliforniai Orange megyében, illetve Namíbia fővárosában is évtizedek óta vezetnek vissza tisztított szennyvizet az ivóvízhálózatba, egyetlen rögzített közegészségügyi incidens nélkül. A világ nagy része azonban még mindig elvezeti ezt az értékes erőforrást. No, de visszatérve a német kutatók technológiai hátterére, illetve az eljárás technológiai hátterére, igazából nem egy laboratóriumi különlegességről van szó, ugyanis az ózonozástól a nanofiltrációig minden lépés ipari mértékben is alkalmazható, a mezőgazdasági öntözéstől egészen a városi vízellátásig. A projekt azt üzeni, hogy a víz újrahasznosítás nem a jövő ígérete, hanem a jelen egyik legkézenfekvőbb válasza a fokozódó úgynevezett vízstresszre. Na ugye, hogy ma is tanulunk valami újat. Ki az, aki találkozott már a víz stressz kifejezéssel? A klímaszorongás kifejezéshez tudnám hasonlítani. Olyas valami, olyan kifejezés, amely kimondottan most a 21. századi körülményeink között született meg. No de visszatérve a kutatók üzenetére, ahogy a sörfőzők évszázadok óta a víz minőségéhez igazítják a receptjeiket, úgy kell a vízgazdálkodásnak is alkalmazkodnia, és ehhez a technológia rendelkezésre áll. állítják, illetve hangsúlyozzák a Müncheni Egyetem kutatói.
0: A tudomány mai állása.
1: Az utóbbi években minden tavasszal, de van, amikor már évelején gyakran feltesszük egymásnak a kérdést, vajon milyen nyarunk lesz idén? És amikor ezt a kérdést megfogalmazzuk, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy vajon mennyire lesz forró, mennyire lesz elviselhetetlen a hőség, és persze nagyon fontos az is számunkra, hogy mennyi lesz a csapadék. Nos, az elmúlt években azt is kezdjük megtanulni itt Európa szívében, hogy mit hoz az El Niño és a La Niña jelensége, a két ellentétes ciklikus éghajlati jelenség, amely kimondottan a csendes óceán trópusi térségében jellemző. Az El Niño a felszíni vizek szokatlan felmelegedését, míg a La Niña a lehűlést hozza, és mind a kettő más hatást produkál manapság Európára. Szóval ma már tudjuk, hogy fontos kérdés a számunkra, hogy a La Niña vagy az El Niño fog-e érvényesülni. Nos, úgy néz ki, hogy a kutatók végre állást foglaltak, és egy egészen új dolgot mondtak, legalábbis az európaiak számára szerintem új, illetve számunkra itt a Kárpát-medencében, ugyanis 2026 nyarán beköszönthet a szuper El Niño időszaka. Közel 10 év után nyílik egyébként arra esély, hogy újra találkozhassunk ezzel a jelenséggel. Na de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is jelent mindez. Az utóbbi időben több mértékadó nemzetközi meteorológiai és klímaközpont, valamint hírportál foglalkozott már egy esetleges úgynevezett szuper El Niño kialakulásának a lehetőségével. Az előrejelzések ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel számolnak a jelenség kialakulásával, amely egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves viharokat okozhat, miközben a föld átlaghőmérséklete is megemelkedhet. De mi az a szuper El Niño egészen pontosan? Nos, nem egy hivatalos tudományos szakkifejezésről van szó. A meteorológusok abban az esetben szokták használni, ha az El Niño jelenség különösen intenzív. Ha nagyon számszerűsíteni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy ha a csendes óceán középső és keleti részén a víz felszíni hőmérséklete legalább 2 Celsius fokkal vagy többel meghaladja az átlagot, akkor már alkalmazni szokták ezt a megnevezést a köznyelvben. Amennyiben a csendes óceánnak ezekben a régióiban a felszíni víz hőmérséklete legalább 3 hónapon keresztül legalább 1,5 Celsius fokkal magasabb az átlagosnál, akkor erős El Niño-ról szoktak beszélni a szaknyelvben. A legfrissebb jelentések szerint egyébként 50% az esély az erős El Niño-ra, és 25% az esély a szuper erős El Niño-ra, amire legutóbb nagyjából 10 évvel ezelőtt a 2015-16-os szezonban volt példa. A kutatók szerint az akkori szuper El Niño összefüggésbe volt hozható a csendes óceán északi részének rekord erős hurrikán szezonjával, a puertorikói vízhiánnyal, az etiópiai aszállyal és az akkori idők legmagasabb globális felszíni hőmérsékletével. Egyébként a minap szerepelt a Telex tudományos rovatában az is, hogy ha nem teszünk semmit, Budapest éghajlata észak-iránéra fog hasonlítani, mert hogy Budapest éghajlata is melegszik, és a nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben a téli hidegek sem tűnnek el teljesen. Ez olyan hatás, mintha nem lenne éghajlatváltozás, de mégis a város délkeleti irányba mozogna. Ezt a drámai kijelentést egyébként Honti Márk tett. A Hunrend BME vízgazdálkodási kutatócsoport tudományos tanácsadója.
0: A tudomány mai állása.
1: Újabb tudományos hírrel folytatjuk, és ezúttal az elektromos autók világába kalauzolom a kedves hallgatókat. Létezik egy akkumulátor, amellyel már nem tart tovább a töltés, mint egy tankolás a benzinkúton. percek alatt tölthetők, és jelentősen könnyebbek az új generációs akuk, amelyekről szó lesz a következőkben. No, de kezdjük az elején, abban mindannyian egyetértünk szerintem, és tudjuk, hogy eddig a töltési idő volt a villanyautózás egyik legnagyobb kerékkötője, de úgy tűnik, hogy most komolyan ráfordult az egyik cég ennek a felszámolására. Az egyik nagy tudományos technológiai eseményen mutatták be azokat az akkumulátorokat, amelyek olyan tempót diktálnak, amely már a hagyományos tankolásról is felveszi a versenyt, legalábbis papíron mindenképpen, de mondom a számokat, 10-ről 35%-ra egyetlen perc alatt ugrik a töltöttség ezzel az új aksival, 80% kevesebb, mint 4 perc alatt megvan, még 98%-os töltöttségre mindössze 6 perc szükséges. Ez már tényleg az a szint, ahol egy töltés ideje összevethető egy gyors tankolással, főleg, hogy még az extrém mínusz 30 Celsius fokos hidegben is 9 perc alatt közel teljesen feltölthető ez az új aksi. A mérnökök a hűtési hatékonyságot 20%-kal növelték, az akkumulátor belső ellenállását pedig 0,25 milliómra szorították le, ami jelenleg iparági rekordnak számít. Ez nem csak a villámtöltést segíti, hanem a tartóságot is, ugyanis a cég szerint az aksik még 1000 ilyen extrém gyors töltési ciklus után is megőrzik kapacitásuk több mint 90%-át. Ez a gyártó egyébként más területeken is előrelépést ért el. Az új aksi ugyanis nem csak nagy energiasűrűséget kínál, hanem jóval könnyebb is az eddigi megoldásoknál. Egy hasonló

0: ott is nagy számokat mond a gyártó, ugyanis akár 1500 kilométert is megtehet, úgy néz ki egy autó ezzel az aksival, villanyautó egyetlen egy töltéssel. De ezen kívül a vállalat előállt egy új, második generációs hibrid akkumulátorral is, amely tisztán elektromos üzemben akár 600 kilométeres hatótávot ígér, kombinált használat mellett pedig 2000 kilométer körüli értéket, és ez a rendszer szintén képes a gyors töltésre. Hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk, vajon ki áll a ChatGPT mögött? Tudományos magazinunkban megszoktuk, ugye, hogy tudósokkal, kutatókkal, azoknak az élettörténetével is néha foglalkozunk, de azért elsősorban a régmúltra szoktunk visszatekinteni, miközben itt vannak a 21. század tudósai, kutatói is, és informatikusai, például az a fiatalember, aki többek között a ChatGPT mögött áll, de vajon ki ő, és hogyan érte el ekkora tudományos áttörést és sikert, ezzel fogunk foglalkozni hamarosan, illetve magazinunk legvégén egy érdekességgel a placebóval kapcsolatban. Egy kísérletben azt vizsgálták, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni? Kiderült, hogy a placebó akkor is hat, ha tudunk róla.
1: Hírek a tudomány világából.
0: Olyan sok szó esik manapság, többek között itt tudományos magazinunkon belül is a mesterséges intelligenciáról, de vajon ki az a személy, aki mögötte áll? Időnként foglalkozunk történelmünk nagy tudósaival is, kutatóival is, holott ezekben az időkben, így a 21. században is vannak tudósaink, kutatóink, sőt, informatikusaink is, akik például a mesterséges intelligencia mögött állnak. Ismerkedjünk meg a mai napon Sam Altmannál, aki tulajdonképpen a ChatGPT mögött áll. 2022. november 30-án indította útjára a ChatGPT alkalmazást Sam Altman, az OpenAI vezetője, aki a Szilícium völgyben már jól ismert recept szerint ott hagyta egyetemi tanulmányait, hogy a saját projektjén dolgozzon, bár az a projekt eltűnt a süllyesztőben. Az OpenAI mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat San Franciscóban alakult meg 2015-ben, és ennek a vállalatnak a nevéhez köthető a ChatGPT megalkotása. A Szilícium völgy nehéz emberei támogatták pénzügyileg a vállalat létrejöttét, köztük Elon Musk is többek között. Megalakulása óta hatalmas érdeklődés övezi az OpenAI szöveggeneráló mesterséges intelligenciáját, a ChatGPT-t, amely a programozástól a prédikációig nagyon széles alkalmazási területeken nyújt meggyőző, vagy legalábbis érdekes teljesítményt. No de ki az a Sam Altman egészen pontosan, akinek a nevét még nem halljuk annyiszor, mint például Elon Muskét, vagy Steve Jobsét, de azt mondják, hogy előbb-utóbb ez is elkövetkezik. No, de nézzük meg a fiatalember, illetve a ChatGPT életútját. Sam Altman 85-ös születésű, 41 éves jelenleg, 20 évesen hagyta ott az egyetemet, hogy megalapítsa saját cégét, amely a felhasználók földrajzi hely meghatározását tudta megosztani. A cégbe sikerült tőkét is bevonnia, befektetőket is talált, ennek ellenére bukás lett a vége, viszont arra jó volt a projekt, hogy Altman nevet szerezze magának a Szilícium völgyben, és 2 évvel később már az egyik jelentős cég elnökének nevezték ki. 3 évvel később pedig 2015-ben többek között Elon Musk-kal együtt megalapították az OpenAI nevű céget egy mesterséges intelligencia kutatással és telepítéssel foglalkozó vállalatot, amelynek a célja a barátságos AI előmozdítása és fejlesztése oly módon, hogy az az egész emberiség javát szolgálja, és most szó szerint idéztem az OpenAI-tól. Egy évvel később, 2016-ban jelentette be Altman először, hogy az OpenAI egy általános mesterséges intelligenciát kíván építeni, amely megfelel az emberi értelemnek, és GPT-1 néven is

0: ismert. Ezt követően 5 év telt el, 2021. január 5-én az OpenAI ki is adta a DALL-E nevű alkalmazást. Ez egy olyan mesterséges intelligencia alapú alkalmazás volt, amely képes volt képet generálni a felhasználó leírása alapján, és 2022. novemberében érkezett el a pillanat, amikor a cég elindította a ChatGPT-t, az eddigi egyik legfejlettebb AI modellt, egy chatbotot, amely fejlett AI, forgatókönyvek, dalszövegek, történetek és prezentációk segítségével képes igény szerint szöveget generálni. Szóval ez a ChatGPT rövid története, illetve Samuel Harris, vagyis Sam Altmané, akit jelen pillanatban az egyik legjelentősebb amerikai vállalkozóként, befektetőként és programozóként tartanak számon. 2025-ben a Time magazin az év emberének választotta több más mesterséges intelligencia kutatóval együtt. Biztos, hogy a következő években sokat fogunk még róla hallani.
1: Hírek a tudomány világából.
0: Meghökkentő, de állítólag a placebo akkor is hat, ha tudunk róla. Egy kísérletben azt vizsgálták kutatók, hogy vajon, ha az ember tudja, hogy placebót kapott, akkor milyen hatásokat lehet mérni. A placebo hatás nem ismeretlen fogalom. Ugye jól tudjuk, hogy sok esetben akkor is adódik egy bizonyos mértékű változás, ha semmilyen hatóanyagot nem tartalmaz a szedett tabletta. Ilyen esetekben pusztán attól, hogy bevettünk egy tablettát, olyan agyi folyamatok indulhatnak be, amelyek általánosságban kísérik a valós hatóanyagot tartalmazó gyógyszer bevételét, mivel egyszerűen elvárjuk tőle a hatást. Hozzájárul az is, hogy az évek alatt megtanulta az agyunk, hogy az orvosi környezet vagy a gyógyszer kivált egy bizonyos hatást, írja a National Geographic. Az agyunkban fájdalomcsillapító hatású vegyületek szabadulhatnak fel, vagy éppenséggel aktiválódhatnak bizonyos agyterületek. Ezekkel a szerekkel javíthatók egyes állapotok vagy fájdalmak, amelyek nem köthetők konkrét szervi elváltozáshoz. A milánói Szent Szív Katolikus Egyetem kutatóinak sikerült most testi és szellemi felfrissülést elérni egészséges, idősödő alanyoknál, hatóanyag nélküli étrend kiegészítővel. A kutatók 90 egészséges, idősebb, 65 és 90 év közötti embert toboroztak, akiket 3 egyenlő csoportra osztva vizsgáltak meg. Egy részük semmiféle kezelést vagy szert nem kapott, egy részük placebót kapott, de ők úgy tudták, hogy valódi hatóanyag van a tablettáikban, a harmadik részük pedig szintén placebót kapott, de nekik ezt a tényt el is árulták. Ez utóbbi csoport tagjainak elmagyarázták, hogy a placebo az elme és a test kapcsolatai révén akkor is képes hatást kiváltani, ha nincs hatóanyaga. A kutatók azt vizsgálták meg, hogy a 3 csoport tagjainál miféle változásokat lehet tapasztalni. Ehhez az alanyok rendszeresen töltöttek ki kérdőíveket, amelyekben beszámoltak az érzett stresszről, a pszichés jólléti állapotukról, az álmosság fokáról, a fáradtság érzésről, az optimizmusuk fokáról többek között, ezen felül pedig tesztekkel vizsgálták az alanyok rövid távú memóriáját, fegyelmi képességét, valamint fizikai teljesítményüket is a 3 hetes kísérlet végén. A legpozitívabb változást azok tapasztalták, illetve azokon mérték, akik tudták, hogy hatóanyag nélküli szert szednek. Elképesztő, csökkent az érzékelt stressz náluk, javult a memória, csökkent az álmosság, és javult a fizikai teljesítmény is. A kutatók szerint az ilyen mértékű javulás ahhoz fogható, amit valódi fizikai aktivitással vagy speciális memóriatréninggel lehet elérni. Ez azt is jelenti, hogy etikus lehet az illetők tudtával hatóanyag nélküli szereket adni számos esetben, mivel ezek valóban képesek az idős emberek életminőségét javítani. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy az e-féle hatások nem feltétlenül tartanak örökké. Számos ilyen jellegű vizsgálat volt már, és a helyzettől, problémától függően lehet pár órástól több hónapig is fennmaradó a hatás, de hogy hosszabb távon mit eredményezne az időseknél a placebo szedése, az egy nagyon jó kérdés. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok-sok érdekességgel volt dolgunk, remélem mindenki így érzi, és legközelebb is találkozunk, és ez nem placebo. További remek rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. Első tanulmány: Pál, a pogányok apostola. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, egy új negyedet kezdünk. Egyik legizgalmasabb újszövetségi könyvet fogjuk közösen tanulmányozni, ez a Galatákhoz írt levél. Talán nem biztos, mert nem tudjuk, ez a legrégebbi levele Pálnak, talán az elsők közül való, lehet, hogy nem, de akkor is a korai levelek közül való. Viszont teológiailag ez egy forradalmi levél. Reformáció idején Lutherék, és erről is emlékezünk meg a reformáció fél ezred éves évfordulóján, nagyon sokat idézték a galatai levelet, és minden hívő közösség itt talált rá tulajdonképpen a hitáltali megigazulás alapvető dolgára, ami az üdvösségünknek a titka. Ezért ez a levél nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért, mivel ebben a levélben szinte minden benne van, egy kicsit fegyelmezzük magunkat, azért mindig elmondom, hogy öt egységbe fogjuk a mai leckét átvenni, és amikor hozzászóltok, akkor mindig gondoljatok arra, hogy hol tartunk, hogy egy egységes csokrot tudjunk tenni, mert ugye egy gyönyörű szép, ha sok virágot leszakítunk, de azért úgy szép, hogyha a vázában már úgy tesszük, hogy sorban vannak a virágok, illetve elrendezve vannak a virágok. Először Saulussal fogunk foglalkozni, a levél írójával, a későbbi Pállal, úgy, mint a keresztények üldözőjével. Azután fogunk foglalkozni a megtérésének a történetével, azután a damaszkuszi gyülekezetben lévő munkájával kezdünk foglalkozni, majd Saulnak az óriási nagy művéhez, a pogányokhoz eljuttatott evangéliummal fogunk foglalkozni a szerdai leckesorban, és végül csütörtökön meg fogjuk látni, hogy milyen nézeteltérések adottak ebből a gyülekezetben, és ezt a nézeteltérést hogy oldották meg. Erről szól a leckénk. Saulusról csak egy példát mondok. Diaszpora is zsidó, valószínűleg viszont jeruzsálemi gyökerekkel, mert rokonsággal lakik Jeruzsálemben, sok ilyen volt abban az időben, és ő vette észre azt, hogy forradalmi dolog lenne az, hogyha egyszerre a diaszporai istenfélő embereket, akik ott vannak a zsinagógában, de nem lettek zsidók, sokok miatt, ezt majd talán kiderítjük, hogy milyen okok miatt, ezek hirtelen keresztények lennének, mert akkor megfordul a világ. Több lenne a nem zsidóból lévő keresztény, mint amennyi zsidó tulajdonképpen van a világon, és ez be is következett az első században, ez volt az első század nagy missziói robbanása, hogy így mondjam. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy Jézus Krisztus pontosan ezt az embert, a keresztények üldözőjét hívta el, és ez az üldözés egy érdekes dologért indult el. A gyülekezeten belül volt egy feszültség, a görög anyanyelvű, tehát diaszporából, a szétszórottságból vissza a zsidók, kezdtek többen lenni, és a jeruzsálemi zsidók őket úgy kezdték úgy a szélre szorítani, és ez mindig rossz egy gyülekezetben, és éppen ezért diakonusokat választottak, és a diakonusok között volt egy nagyon tehetséges diakonus István, és Istvánnak a halálát kérték a zsidók, és Istvánt meg is kövezték. Ennek volt egy szemtanúja, Saulus. Saulus, aki itt elhatározta, hogy a kereszténységet fogja üldözni. Ezt a történetet nézzük meg először, és ezért kérem Erzsikét, hogy olvass el az Apostolok cselekedete 6. fejezetéből az, hogy hogy is volt ez a történet, a 9-től a 15. versig. Kérem, hogy olvassa.
3: Megjelentek azonban néhányan a szabadosok, a ciréneiek és az alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a kilikiaiak és ázsiaiak közül, és vitatkoztak Istvánnal. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amellyel beszélt. Ekkor felbújtottak némelyeket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor káromolt a Mózest és az Istent. A népet, a véneket és az írástudókat is fellázították. Rárontottak, elfogták őt, és a nagy tanács elé hurcolták. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé.
2: Egy igaz ember hamis vádak alapján, mint a Jézus sorsát láttuk volna. István, parancsolj!
4: Számomra nagyon érdekes és nagyon mai üzenetet tartalmaznak ezek a versek. Ugye, ha jól megnézzük, van egy biztos alap, mert a 10. versben azt olvastuk, hogy nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és lélekkel, amely elbeszélt. Ez a biztos alap. És most nagyon érdekes a módszerek, ami nagyon mai, nagyon gyakran előfordulnak a mi életünkben is. Ugye a 11. vers azt mondja, hogy felbújtottak embereket. Más fordítás azt mondja, titokban rávettek néhány embert, hogy tanúskodjanak. Tehát ez a felbújtás az első módszer, utána a fellázítás. Természetesen itt a komplexitásra törekedtek, mert az ige azt mondja, hogy fellázították a népet, a véneket és az írástudókat. Tehát jó munkát végeztek idézőjelbe. És utána jön még egy lépés, ez a hamis tanúknak az állítása. És ami döbbenet, ez a vége. Ezek alapján azt várjuk, hogy valami István valami sátánnak lenne beállítva, és azt olvassuk az igébe, hogy amikor ránéztek, rátekintették, és látták, hogy arca olyan, mint egy angyali. Ez egy teljes döbbenetet váltott ki, gondolom, bennük. De hát én a módszerre hívnám fel, az a felbújtás, fellázítás, hamus tanúság, hallottuk, nem tények alapján azt mondták, ezt a kategóriát nagyon gyakran szoktuk alkalmazni, és végül ez egy teljes döbbenet lepte meg őket, mert az arca olyan, mint az angyali, a sátán helyett.
2: Marian, parancsolj!
5: Elkezdi üldözni Jézus követőket Saulus, és ugye az lett volna a cél, azt szerette volna elérni, hogy teljesen kiírtsa őket szinte, vagy a föld színéről eltüntesse, és ezzel gyakorlatilag egy teljesen ellentétes irányba terelődik a dolog, hiszen ugye menekülnek Jeruzsálemből, Judeába, Samária különböző vidékére, és ugye azt történik, hogy ahova mennek, ott ugye a különböző vidékeken megkérdezik, hogy miért kellett, hogy eljöjjetek. És ők meg beszámolnak róla, hogy azért, mert üldöztek bennünket, és azért, mert és elmondja a történetet. Tehát gyakorlatilag így terjedt az evangélium, ahelyett, hogy ugye elfolytódott volna. És nagyon érdekes megfigyelnünk, amikor kivégzésre kerül a sor István kivégzésére, akkor gyakorlatilag ugyanúgy előtte Isten káromlásra vádolják, mint Jézust. És akkor, amikor mielőtt meghal, akkor ugyanazokat a szavakat mondja szinte majdnem, amit Jézus mondott az őt megkövezőknek.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
6: Még annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy talán az a látvány, amit láttak Istvánon, az hatott pára is nagyon a későbbiekben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha látnak valakit olyan arca, mint egy angyalé. Tehát nagyon, de nagyon fontos, és ez nem véletlen, hogy Isten milyen csodálatos és hatalmas, hogy lehet, hogy az az arc sokáig nem tudja Pál elfelejteni azt a jelenetet.
2: Köszönöm szépen, Anikó.
7: Igen, én ezzel minden egyetértek, de én még arra irányítanám a figyelmet, hogy vajon mi lehetett az oka, hogy Pál így állt a dolgokhoz. kimondom a véleményemet, nagyon sokszor a tudatlanság. Hogy mondjak egy konkrét gyakorlati példát, sokan szültünk itt, meg hát ismerjük, hogy a műtéteknél, szülésnél, az orvostudományban mennyire fontos a fertőtlenítés, hogy steril dolgokkal dolgozzunk. Semmelweis Ignácot, az anyák megmentője, van egy ilyen mellékneve, bolondnak nézték, amikor nem volt hajlandó a bonzteremből a szülőszobára menni, és állította, hogy fertőtleníteni kell, mert azért van ennyi gyermekágyi láz. Most a hit életben is lehetnek ilyen tudatlanságok. Pál apostol nem hiszem, hogy rossz, vagyis hát akkor még Saulusnak mondjuk, nem hiszem, hogy ő rossz szándékkal állt a keresztényekhez. Ő meg volt győződve a saját igazáról, és ezt minden áron védeni akarta. És úgy érezte, hogy itt van egy ellenség, amely megtámadja, mármint a keresztények, az ősi hitet, és ez ellen neki fel kell lépni.
2: Pál, ugye, ez így van, ahogy mondtad, Pál ugye a farizeus irányzathoz tartozott, és a farizeus irányzat nagyon félt a diaszporával lévő zsidóktól, mert azok egy egyetemesebb műveltséggel rendelkeztek, görögül beszéltek, nem minthogyha a farizeusok nem tudtak volna görögül, de anyanyelvi szinten ők beszélték a görögöt. Tehát a világ felé nyitottabbak voltak. És ez az időszak volt az, amikor a zsidó nép elfeledkezett arról, hogy a te magodban áldottnak meg a föld minden nemzetsége az Ábrahám ígéretről. Tehát itt a zsidó misszió problémája volt az egyik dolog, és Pál ezt érezte, hogy én most nekem tenni kell valamit az Istenért. És majd kiderül a következő kérdésnél, hogy Isten tesz érte. Ezért, ha gondoljátok, tovább is mehetünk, és megnézhetjük a Saul megtérési történetét. Ezért olvassuk el ezt a megtérési történetet az Apostolok Cselekedete 9. fejezetéből az első 8 verset. Magdikát kérem, hogy olvassa.
8: Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógához. Hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte. És amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba.
2: Igen, ez egy rövid összefoglalás ennek a megtérési történetnek. Én úgy gondolom, hogy néhány dologra azért figyeljünk ebben a szövegben. Ugye itt van az, hogy ha úgy érzem, hogy nincs egészen igazam, mert belül mozog valami bennem, akkor mindig öldökléstől liekbe rohanok, mert magamat is hergelem, ahogy ezt szokták itt Pesten mondani, hergelem a rosszba. Ebben az állapotban van Saul. Most Isten a sötétségben lévő Sault, lelki sötétségben lévő Sault fénnyel öleli körül. Ennek következtében földre esik. És az a Saul, aki mindig tudta, hogy mit kell tenni, egy olyan állapotba jött, hogy kézenfogva viszik be a városba, mert nem lát. Aki mindent nagyon jól látott eddig, jól látta, hogy a damaszkusziakat ki kell írtani. És az is nagyon érdekes, és erre is figyeljetek, hogy mit kérdez lényegében Saul? Hogy ki vagy te, Uram? Lényegében az egész Biblia erre válaszol, nem? Arról válaszol, hogy ki az Úr. Meg arra, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ez a két kérdés hangzik el Saul szájáról, és ebben benne van az egész Biblia. És Isten nem ott a damaszkuszi útporában, hanem azt mondja, majd a városban megmondják neked, és így is van, Ananiás, egy egyszerű ember, elmondja neki a Jézussal való kapcsolat titkát, a Jézus hitnek a lényegét. Na, várom a megjegyzéseteket, Marikát kérem. Aztán
9: majd. Olyan sokat elgondolkodtam azon, hogy Saul, aki tanult, aki hagyományokat követett, és egy nagyon tanult ember volt, és ő meg volt győződve, hogy ő a jó ügyet szolgálja. És az Isten megmutatta, hogy helytelen az ő álláspontja. És akkor elgondolkodtam azon, hogy mi mindent teszünk a jó ügy érdekében, és miféle kiket követünk, milyen a mi egész hozzáállásunk, és vajon ez olyan, hogy Istennek kedves ügy, vagy csak valami Isten nevében akarunk mást szolgálni, hogy a mai világunkban is nagyon át kéne gondolni, mert teljes hévvel és teljes mellbedobással harcolt Saul, és mi is sokszor ugyanígy vagyunk, hogy a jó ügy érdekében, és néha belegondolok, hogy hát nem is biztos, hogy az olyan jó ügy.
2: Köszönöm szépen, Tibor. Köszönöm, hogy János.
10: Igazán nem a szójáték kedvéért szeretném mondani, de én azt hiszem, hogy minél elvakultabb valaki, annál büszkébb a tisztánlátására. És itt, mintha Isten azt tenné, hogy akkor megvakult az elvakult. És ez egy ilyen különleges helyzet, hogy ő neki kénytelen lesz a következő napokban egy csomó új leckét megtanulni. Nem tudom, hogy szokott-e benneteket foglalkoztatni az, hogy miért nem válaszol neki tulajdonképpen az Úr. Mert az ő szempontjából az a válasz, hogy majd megmondják neked, hogy mit kell cselekedned, most szépen bemész Damaszkuszba, ez nem biztos, hogy az a válasz, amire ő számítan. Ő egy rabbi, nagyon magas tudású, nagyon képzett, aki úgy gondolja, hogy hát egyirányú utca, ő az Istennel beszélget. És majd egy egyszerű emberrel kell beszélgetni. A kereszténységen belül valahogy másképp vannak a dolgok, a felhatalmazások, és ezt most majd meg kell tanulnia, hogy ez egy teljesen új rendszer. Én azt gondolom, hogy Isten egy nagyon-nagyon kemény, de nagyon hatékony eszközt vett elő Saul életében.
2: Köszönöm szépen, János.
11: Az 1990-es években olvastam az újságban, hogy megmaradt ez a mondat, hogy nagy a forgalom a damaszkuszi úton. Ez volt az az időszak, amikor az emberek a kis piros könyvecskeiket vagy összetépték, vagy elégették, és beültek bármelyik templomnak az első, második, harmadik sorába. De Pálnál nem erről van szó. Ő nem fordult meg, ez a Pál fordulás. Pál, ugye a Károlyi fordítás azt mondja, hogy kergetsz, vagy üldözöl, az azt jelenti, hogy Jézus után ment. Később Jézusnak a követője lett, Jézus lábnyomába járt. Tehát Pál ugyanazon az úton ment tovább, csak ott abban a néhány napban, abban a háromban, amíg ott bőzölt és imádkozott, és utána, amíg elkezdett Jézus úr prédikálni, amíg bemerítkezett, akkor ment Jézus után továbbra is, de már mint egy más ember. Tehát azok a dolgok, amelyek eltakarták előle Krisztusnak a szeretetét, amelyek ilyen üldöző lelkületre vezették félre, azok elmúltak, és megértette, hogy mi a helyes út, és ment tovább, de akkor már másképp.
2: Köszönöm szépen, István, aztán Marian.
4: Anikó gondolatát avval egészíteném még ki, illetve bővíteném, hogy tulajdonképpen az is érdekes, hogy felhatalmazással indult el. Tehát ő kért egy ajánlólevelet, felhatalmazást, tehát mondhatnám, hogy idézőjelben törvénytisztelő volt. És mint mondjuk, ő nem egy ateista ember volt, hanem mélyes vallásos ember, és amiben hibázott, amiben tévedett, ez az alapvető tanítás volt. És ennek ellenére csodálatos ez a damaszkuszi úti történet, mert ezt az embert is át lehet állítani a jó irányba. szoktunk meditálni azon, hogy sokkal egyszerűbb lett volna ott a Damaszkusz úton, valami más történik Pállal, nem ez. Ugye, de a benelelő lehetőséget, képességeket használja fel majd, ahogy látjuk a későbbiekben az Isten arra, hogy az igaz a jó ügy oldalára tudja állítani Pált.
2: Marian?
5: Blaise Pascalnak van egy nagyon fontos gondolata ezzel kapcsolatban, és Marika gondolatmenetét folytatva olvasnám fel egy mondat. Az ember akkor képes elszántan és a legnagyobb lelkesedéssel végrehajtani valamilyen gonosz tettet, ha azt vallási meggyőződésből teszi. Nagyon fontos gondolat. És éppen ezért nagyon fontos, hogy miben hiszünk. És hogyha van valami olyan nézet, ami nem állja meg a helyét, akkor viszont egy nagyon nagy fokú alázat kell ahhoz az ember szívében, hogy legyen, hogy tudjon változtatni rajta, és meg tudjon fordulni. És két Ellen White mondat. Saul magabiztossága hamis alapokra épült. Hite Krisztuson kívüli volt, mivel formaságokban és ceremóniákban bízott. A törvényt illetően buzgóságában Krisztussal nem volt kapcsolata, ami ezért értéktelen volt.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
6: Hát izgalmas a fölolvasott ige. Az úr félig válaszol, a másik felét meg elhallgassam. Azt meg kérdezi, hogy ki vagy? Hát megmondja, hogy ki, de mit akarsz, hogy cselekednék? Azt arra már az Úr Jézus nem válaszol. És hát azt emelném ki, hogy amikor majd megmondják néked, ennek is óriási tanúságai vannak. Gondoljuk végig, hogy az Úr Jézus bevonja azokat az embereket is, akik rettegtek magától, Páltól, és az egész cselekedetet. Tehát tudjuk a bibliai történetből, hogy Ananiás az nem szívesen vállalja ezt a küldetést, de az Úr azt mondja, hogy az én szolgám. Tehát, hogy tudatosítja a hívők közt, hogy mekkora hatalmas az Isten. Tehát ezt nem lehet másképpen mondani, hogy ott tudatosul Ananiásba is, és a többi tanítványba is, hogy hát az a mindenható, ezt az egy embert is átállítja, átprogramozza, mi ma a számítógépet egyik pillanatról a másikra.
2: Köszönöm szépen, Ananiásról beszélt Gyula. Most olvassuk el az Ananiásról szóló igét, és utána Anikónak adom a szót, hogy legyen a dolog. És Gyöngyikét kérem szépen, hogy az Apostolok Cselekedetei 9. fejezet 10. versétől folytasd 10-től 14-ig az igét, hogy kerek legyen a történet, mert emlegettük Ananiást, és így lesz kerek a...
12: Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Ananiás. Az Úr megszólította őt látomásban, Ananiás. Ő így válaszolt, ímé, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzusi Sault, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet.
2: Köszönöm szépen. Most kérem Annikót, hogy folytassa.
7: Hát én egy picit Pál apostolhoz, vagyis Saulhoz akartam mondani, és egy kicsit a saját mai helyzetre lefordítani. Én saját magamon észrevettem, hogyha valamire nagyon-nagyon rákoncentrálok, akkor becsukom a szemem, nem tudatosan, hanem ez egy ösztönös cselekedet. És aztán olvastam, hát az interneten, valahogy egy ilyen témáról szóló cikket, és mivel érdekelt, mert addigra én már észrevettem ezt a tulajdonságomat, azt mondták, hogy ez teljesen természetes, mert az agy kikapcsol minden információt, azokat is, amit nem tudatosan dolgoz föl, mert annyira egy problémára koncentrál. Most Isten itt ő kapcsolt ki olyan érzékszerveket és olyan lehetőségeket, hogy tudjon beszélni az ő téveigő gyermekével. Tehát Isten humorérzéke, már bocsánat, hogy így mondom, annyira csodálatos, hiszen kikapcsolt mindent. Itt csak egy csatorna maradt, a mennyei atya fölé. A megtanult igék, az imádság, nem is evett, tehát egy teljes koncentráció egy problémára, és Isten tudott beszélni vele. És ez olyan csodálatos.
2: Köszönöm, Marian.
5: Sault a damaszkuszi úton történő események teljesen megváltoztatták. Mondhatjuk azt nyugodtan, hogy más ember volt, aki elindult, és teljesen más emberé vált, amikor megérkezett, amikor célba ért. Szoktuk ugye úgy is mondani, hogy pálfordulat áll be egy ember életébe, és azt láthatjuk, hogy a Szentírás szerint, hogy körülbelül egy fél út alatt történt ez a dolog, hiszen azt olvashatjuk az igében, hogy közelged Damaszkuszhoz, ez azt jelenti, hogy már nem lehetett tőle messze, tehát körülbelül fél útnyi távolságra lehetett, és ebből is az is látszik, és az is kiderül, hogy van egy ember életében, amikor meglehetősen gyorsan munkálkodik a Szentlélek, és szinte rövid idő leforgás alatt tud az Úrhoz térni. Nyilván valaki életében meg hosszabban kell, hogy munkálkodjon a Szentlélek. De azt láthatjuk, hogy Saul története leginkább arról a kegyelemről szól, ami a meg nem érdemelt kegyelem az Isten részéről az ember irányába. Van egy nagyon szép énekünk, az Amazing Grace, biztosan ismeritek sokan, ez a mi fenséges a kegyelem, ami szintén arról szól, hogy az Isten olyan kegyelmet ad számunkra, ami nem megérdemelt kegyelem, amiben nekünk semmi részünk nincsen, és igaziból nem kellene, hogy megkapjuk, de az Isten irgalmából megkapjuk.
2: János.
11: Biblia olvasó, tanulmányozó emberek vagyunk, és sokszor előfordul az, hogy valamit többször elolvastunk, és valahogy átsiklunk felette, és nem értjük meg, és egyszer csak jön egy igeszolgálat, vagy bármi, és helyre kerül a dolog. Eszembe jut az Emmausi úton az a két ember, az a két tanítvány, aki ment, és azt mondták, hogy hát mi nem ezt gondoltuk, nem ezt vártuk, nem így értettük. Jézus csatlakozik hozzájuk, előveszi a, vagy nem vették elő a Bibliát, de elővette az igét, és helyére tette a prófétai üzenetet, és azt olvasok a történet végén, hogy már azon a napon, néhány órán belül megértették, és hogy milyen hatalommal, vagy hatalmat éreztek ebben. Ugyanez volt Pálnál is, nem kellett neki hónapok. Néhány nap múlva már ő prédikálja Krisztust. Tehát abban a pillanatban, amikor felnyílt a szeme, és a proféciákat, az igének a tanítását a maga helyére tette, és a maga értelmezésében gondolta végig, abban a pillanatban minden feljött, minden megvilágosult, és mindent látott, és tudta dicsőíteni Jézus Krisztust.
2: Tibor?
10: Én Anániáshoz szeretnék egy kicsit kanyarodni. És hogyha nem haragusztok, akkor szeretném egy kicsit védőbeszédet mondani mellette, mert a legtöbbször úgy szokták őt kezelni, hogy na hát, milyen értetlenkedő, pedig hát micsoda dolog, hogy vele direktbe beszél Isten. Anániás teljesen normálisan reagál. Tehát úgy, ahogy bármelyik gyülekezeti embernek kötelessége lenne reagálni, és jó lenne, ha így reagálna, nem Istennel szemben, tessék megnézni. Elmondja az ismert információt, és később majd a tarzuszi Pál levelet ír, és azt fogja írni, hogy mindent vizsgáljatok meg. Ami jó, tartsátok meg, ami gonosznak látszik, attól őrizkedjetek. Hát ebben a pillanatban a tarzuszi Saulnál gonoszabbnak nem látszott senki. Úgyhogy az, hogy Anániás megpróbált őrizkedni, ezt nagyon-nagyon bölcsen és helyesen tette. Viszont a másik, ami nagyon tanulságos a számomra, hogy Isten rendkívüli helyzetben rendkívüli eszközöket használ. Tudnilik, amit Anániás ott érvként elmond helytálló, csak Anániás nem tudhat valamiről, amit Isten elvégzett Krisztus által és az ő lelke által ebben a tarzuszi Saulban. És az meg különösen figyelemre méltó nekem, hogy utána viszont már nincs vita, és nincs mellébeszélés, nincs de az, de ez, de amaz, amikor megértette Istennek a személyre szóló üzenetét, akkor ment és tette, amit Isten kért tőle.
2: Köszönöm, Marika, és megyünk tovább.
9: A hírünk sokszor megelőz bennünket. Vajon milyen a mi hírünk? Mert ugye Anániás is tudta, hogy milyen Saulus. És vajon Saulusnak volt más lehetősége, mint hogy megtérjen? Mert nem evett, nem várakozott, vagy napozgatott, hanem imádkozott. És ez az imádkozás fordította meg, mert addig csak vezették az úton, tehát addig nem látunk semmi olyan változást benne, de amikor imádkozik és az Úrhoz viszi gondolatát, akkor tud megváltozni. És milyen nehéz az előítéleteket megváltoztatni, hogy az az ember, mert a híre megelőzte, hogy Istennek embere. Tehát neki nagyon sokat kellett küzdeni ott Damaszkuszba is, hogy hát az az ember kezd nekünk beszélni, aki eddig csak rosszat tett velünk. Tehát nagyon nehéz dolog megváltoztatni a mi hírünket.
2: Tovább lépünk. Damaszkusz után legalább 5 esztendő telik el, amíg Isten megint szólítja Pált munkára. Tehát ő azonnali válaszokat kér, de néha türelmünket is próbálja. Ezt olvassuk el, Ildikót kérem, hogy olvass az Apostolok cselekedete 11. fejezet 19-től 21. versig, majd a 26. verset, arról, hogy az evangélium hogy jut el a pogányokhoz. Tehát hogy áll munkába arra, amire elhívja az Úr, már Damaszkuszban elmondja, hogy mire hívja el tulajdonképpen Pált az Úr, hogy hogy indul ez a munka, ezt olvassuk el, és ehhez kérem majd a gondolataitokat.
13: Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiochiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiochiában nevezték először keresztényeknek.
2: Ebbe az antiochiai munkába hívják meg Pált, itt indul tulajdonképpen a missziója, az egész fejezetet el lehetne ehhez olvasni. Kérem a gondolataitokat hozzá. István, akarsz, tessék?
4: Engem meglepett ez a 19. versben. Ugye azt olvastuk, hogy senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Tehát itt egy bizonyos bezárkózásnak a jelei látható. Ugyanakkor azt olvassuk a 20. versben, hogy volt közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi, akit sokkal nyitottabbak voltak, még a görögökkel is szóba álltak, és ennek meg is lett az eredménye. Ez az zártság és a nyitottság azért sok-sok kísért minket is. Ugye, mert ennek az lett az eredménye, hogy megváltoztatok gondolkodásuk, és Istenben hittek és tértek meg az Úrhoz. Tehát nagyon kell vigyázni mind a nyitottsága, mint a zártsága.
2: Köszönöm szépen, Marian. Aztán.
5: Pálnak Antiochiában, ebben a népes városban nagyon nagy befolyás és hatalma volt tulajdonképpen. Népszerű volt, mert tanult volt és nagyon bölcs volt, és éppen ezért tanította a népet, de nyilván ezek között is voltak olyanok, akik ugye szkeptikusak voltak, és kötözködtek, és eretnekséggel vádolták. És Isten ezt látta előre, ezeket a nehézségeket, és azt mondja Ellen White a megváltás történetében, hogy bölcs előrelátásában felruházta őket két kétségbevonhatatlan tekintéllyel az által alapított egyház részéről, hogy munkájuk minden kétség felett álljon.
2: Köszönöm szépen, Anikó. Aztán majd...
7: Én a zártság kérdéséhez szeretnék kanyarodni egy kicsit, amit István említett, mert meggyőződésem, hogy nagyon nagy problémánk. És sokszor észre se vesszük, hogy tulajdonképpen, hát mondjuk előítéleteink vannak, és diszkriminatív módon állunk, sokszor még a szomszédainkhoz is, de hogy a mai magyar társadalomra lefordítsam a kérdést, és most senkit nem akarok kioktatni, mert ezzel a kísértéssel nekem is szembe kell néznem. Mondjuk mit kezdünk a roma emberekkel, mit kezdünk a hajléktalanokkal, a prostituáltakkal, az alkoholistákkal, és nem folytatom a sort, vagy a fogyatékosokkal. Nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy mit jelent az, hogy Isten nem személyválogató, és minden nép között kedves, aki segítségül hívja az ő nevét. És a legkönnyebben azért megyünk úgymond a saját társadalmi rétegünkhöz, hogy ilyen szociológiai fogalmat mondjak, mert azokkal tudunk leginkább szót érteni. És úgy gondoljuk, hogy őket ismerjük, ismerjük a problémáikat is, és van közös nyelvünk. És ez a nyelv, ez nagyon sokszor tényleg a szó szoros értelmében, mert elképesztő mélységei vannak a bűnnek. és nem is tudjuk, hogy bizonyos emberek lehet, hogy ott élnek mellettünk, de hogy milyen mélységét ismerik az ördögnek és annak a munkának, amit ő végez, annak a romboló munkának. Tehát nem csak a zsidó testvéreknek volt erre kísértése, és az is logikus, hogy azok nyitottak jobban, akik úgymond más származásúak. Egy galeritaghoz sokkal jobban közeledik az, aki mondjuk maga is kábítószeres volt. Gondoljunk például Nicky Cruzra. Olvastunk róla könyveket. Miután megtért, hatalmas evangelizációs munkát végzett. Vagy ugyanígy cigány testvéreket mondhatnék, akik miután megtértek, már gyülekezeteket alapítanak, mert jobban értik a nyelvet. Tehát kell bennünk nyitottságnak lenni, de el kell fogadnunk azt, hogy Isten a nagy szervező, ő pontosan tudja, hogy kit hova küld.
2: Köszönöm szépen, Tibor.
10: Azt hiszem, hogy néha fura helyzetben vagyunk mi Istennel és a magunk szerepével. Én egy ideig dolgozhattam asztalos műhelybe ifjúkoromban, és a mester nagyon megkövetelte, hogy a szerszámok ott legyenek mind a helyükön. És mindig az a szerszám került a kezébe, amit onnan vett le, fölélesítve, ami ahhoz az eszközhöz kellett, vagy ahhoz az anyaghoz kellett, amivel dolgozott. Annyira nehéz elképzelni, hogy egy tarzuszi Sault szögre lehet akasztani egy időre, mert Antiochiában a munkadarab még nincs abban a helyzetben, hogy egy tarzuszi Saul kell majd hozzá. De amikor eljön az idő, és ott van az Antiochia, és ott lesz minden, akkor Isten leveszi ezt az eszközt. De hát ő a mester. Mi eszközei vagyunk, és ezt néha nehéz megérteni, mert jobban tudnánk, mint ő, hogy mikor kell nekünk belevágni a dolgokba.
2: Köszönöm, János, és utána megyünk tovább.
11: Anikó, úgy fejezted be, hogy Isten tudja, hogy kit hova küldjön. Néha még üldözés árán is. Ezt jó, ha tudjuk. Néha elkeseredünk, mert nem úgy sikerülnek dolgok, nem értenek meg, azt mondják, hogy nincs rá szükség. Nagyon sok minden történt már az életünkben, aztán mindnyájunkkal. De egyet ne felejtsünk el, akárhova kerülünk az életben, Istennek mindig van célja a mi életünkkel. Mindig tud mutatni valamit, ha itt megtehetünk. Tehát ne a kesergés legyen, hanem az, hogy Uram, mutasd meg, hogy akkor itt és most mit tehetek, érted?
2: Köszönöm szépen. Ha Isten tovább lép, akkor mindig van olyan ember, aki ezt nem érti. Így volt az ősegyházban is, és most a nézeteltérésekről olvasunk egy igét. Dénest kérem, az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezet 5. versét olvassa.
14: Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Föníciánés Szamárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét.
2: Kétféle magatartási mód van. Ha én arra koncentrálok, hogy mit tett Isten, akkor örülök. Arra koncentrálok, hogy mit tett Pál, akkor vitatkozom és vetélkedek. Ez ma is így van. Tessék, parancsoljatok. Marian?
5: A gyülekezet nagyon jól fejlődik Antiochiában, és a tagok száma folyamatosan növekszik. Ugye ezt olvashatjuk a Szentírásban. A lakosság tagjai közül kerültek ki ugye különböző zsidókból, pogányokból, és akik kötözködni akartak meg csinálni a rendbontást, azok elkezdtek olyan kérdéseket feszegetni, amik tulajdonképpen nem állták meg a helyüket, és az üdvösségnek az alattételéül ugye kizárólagosan a körülmetélkedést, illetve a törvényeknek a betartását, ceremóniás törvényeknek a betartását ezt kötötték, tehát hogy valaki, hogyha ezeket betartja, csak akkor tud üdvözülni. És Pálnak is ugye azt olvasjuk a Szentírásban, voltak ilyen különböző fals nézetei megtérés előtt, de amikor minden tulajdonképpen a helyére került, akkor az egész üdv és kegyelem kérdése teljesen más köntösbe tárul fel ugye Pál előtt, és teljesen más értelmet nyer. És azt mondja Ellen White, hogy az emberi eszköznek együtt kell működni az Istenével, és minden erőt alá kell rendelni a Szentléleknek, de valamennyi együttesen hirdesse a világnak Isten kegyelmi üzenetét. Ez volt a legfontosabb dolog, ők ezt végül is, tehát a végére már, ugye, amikor már kiegészesedett a dolog, addigra ők is rájöttek, hogy ezt kell tenni, és tulajdonképpen ilyentől kezdve új értelmet nyert az apostolok életében is ez a fajta hozzáállás.
2: Köszönöm. István, majd pedig kérem a Rózsikát, hogy az összefoglalót olvassa.
4: Ugye ez a vita kérdés mindig előfordul a gyülekezeti életünkben és valóságunkban. És itt is tulajdonképpen ezt a vitát érdekes, és tanulságos is, hogy kezelték. Ugye, hogy elmentek a Jeruzsálembe az apostolok közös vételkhez, és a úgynevezett jeruzsálemi zsinaton rendezték ezt a problémát. Az is érdekes, hogy útközben komoly missziót munkát végeztek. Tehát nem az volt a célja, hogy kinek van igaza, hogy képzeld ez, vagy képzeld az, hogy kell-e körülmetékedni, nem kell-e körülmetékedni, hanem elmondták a testvéreknek, akik nagy örömmel fogadták őket, és ami tanulságos még ebből, viszont ez a gyülekezeti valóság, és néhányan természetesen maradtak tovább is azok is, akik nem értettek ezzel egyet. De nekem az nagyon meggyőző, hogy ahogy ezt rendezték, hát ahogy elmentek, tapasztalatokat elmondták, misszióztak, és ezt nagyon sokan örömmel fogadták, nem pedig az eltérésre helyezték a hangsúlyt.
2: Köszönöm, Rózsikát kérem, hogy olvassa az összefoglalót.
15: Ha az Úr Tarzuszi Sault a damaszkuszi úton egyszerűen agyonsújtja, az üldöző hatalmat nagymértékben gátolta volna. Isten azonban gondviselésében nem csak megkímélte Saul életét, hanem meg is térítette. Így az ellenség soraiból egy bajnokot Krisztus oldalára állított. Pál, a jószónok és szigorú kritikus, határozott célú és rettenthetetlenül bátor, éppen azokkal a képességekkel rendelkezett, amelyekre az ősegyháznak szüksége volt.
2: Köszönöm szépen. Mi a tanulság? Nagyon egyszerű egy mondatban az, hogy igen, azt mondja, az én utaim nem a ti utaitok. Istennek 100 útja van, ahol mi egyet se látunk, és ezért minden előítéletet félretéve legyünk az ő követői. Ezt kívánom nektek és mindenkinek. Isten áldjon meg a mi tanulmányunkat, mi bennünk. Amen.
16: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Pál tekintélye és evangéliuma.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 11. vers. Az Úr imájának első fele Isten nevére, országára és akaratára vonatkozik, hogy neve megszenteltessék, hogy országa eljöjjön, s hogy akarata legyen meg. Ha így módon Isten szolgálatát tettük legfőbb ügyünké, bizalommal kérhetjük, hogy szükségleteinkről is megemlékezzék. Ha önző énünket megtagadtuk, és Isten gyermekeivé lettünk, akkor Isten családjának tagjai vagyunk, és atyánk házában minden a miénk. Isten minden kincse rendelkezésünkre áll, úgy a jelen, mint az eljövendő világé is. Az angyalok szolgálata, a Szentlélek adományai és szolgáinak munkája minden értünk történik. Miénk a világ, és mindaz, ami betölti, feltéve, hogy a javunkat szolgálja. Még a gonosz ellenségeskedése is áldásunkra van, mert a menny számára nevel bennünket. Ha Krisztuséi vagytok, úgy minden a tiétek. 1 Korintus 3.23.21. Mi azonban még a kiskorú gyermekekhez hasonlítunk, akik nem vehetik birtokukba atyai járandóságukat. Isten még nem bízta ránk dicső örökségünket, nehogy Sátán becsapjon bennünket is, mint Ádámmal és Évával tette az Édenkertben. Viszont Krisztus megőrzi részünkre, így a gonosz nem férhet hozzá. A gyámság alatt levő gyermekekhez hasonlóan napról napra csak annyit kapunk örökségünkből, amennyire szükségünk van. Ezért minden nap kérnünk kell. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nem szabad elkedvetlenednünk, ha Isten egyszerre nem ad feleslegesen a következő napra is. Isten biztosított bennünket ígéretében. Nem hagylak el, és nem feledkezem meg rólad. Dávid is így szólt. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Zsoltárok 37.25. Isten hollókat küldött Illés táplálására a Kérit patakhoz, s egyetlen önfeláldozó gyermekéről sem fog megfeledkezni. Aki igazságban jár, arról mondja az írás. Kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Nem szégyenülnek meg a veszedelmes időben, és jól laknak az éhség napjaiban. Aki az ő tulajdon

gyártás vezetésében. Részvétet érez minden anya iránt, aki nehéz munkával keresi meg gyermekei kenyerét. Ő, aki megkönnyörült a tömegen, mert elbágyadt és elerőtlenedett, ma is részvétet érez a szenvedő szegények iránt. Kezeit állandóan kinyújtja feléjük, sőt még imájában is figyelmeztet, amellyel tanítványait oktatta, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Amikor könyörgünk, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, nem csak magunkért, hanem másokért is imádkozunk, s ezzel elismerjük, hogy amit Isten nekünk ad, nem kizárólag a miénk. Isten azért bíz ránk javakat, hogy az éhezőket is tápláljuk. Isten felüdíti a nyomorgókat javaival, s így szól. Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, hívd a csonkabonkákat, a szegényeket, a sántákat és vakokat, és boldog leszel, mivel hogy nem fizethetik vissza néked, mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Lukács 14.12-14. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jó téteményre bőségben legyetek. Azt mondom pedig, aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 2 Korintus 9.8.6. Könyörgésünk a mindennapi kenyérért nem csak a testünknek naponta szükséges táplálékot foglalja magában, hanem a lelki táplálékot is, az örök élet elnyerése céljából. Jézus megparancsolta, munkálkodjatok ne az eledelért, mely elvész, hanem az eledelért, mely megmarad az örök életre. Én vagyok amaz élő kenyér, mely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. János 6.27-51. Üdvözítőnk az élet kenyere, s ha szeretetét felismerjük, magunkba fogadjuk őt, és ekkor az a kenyér táplál bennünket, amely a mennyből szállt alá. Krisztust szavai által fogadhatjuk magunkba. Isten azért adta nekünk szent lelkét, hogy igéit megértesse velünk, hogy igazságait szívünkbe vésse. Imádkozzunk naponta, amint olvassuk a Szentírást, Isten pedig elküldi majd a lelkét, hogy kijelentse azokat az igazságokat, amelyek megerősítenek bennünket, lelkünket pedig felkészíti a szükség napjára. Isten a mi javunkra úgy rendelkezett, s arra is tanít, hogy naponként imádkozzunk mind a testi, mind a lelki hiányok kielégítéséért. Azt szeretné, ha belátnánk, hogy állandóan az ő gondviselésétől függünk. Ezért kíván velünk mind szorosabb kapcsolatba lépni. Ha Krisztussal, az ima és a szent igazságok kutatása által közösségbe jutunk, akkor mint éhezőket táplál, és mint szomjazókat üdít fel az élet vizéből.

bárcsak megmutathatnám nektek, amit most nézek. Képzeljétek, egy gyönyörű, dupla virágú, élénk narancssárga amarilliszt. Íme a története.

Az évek alatt már számtalan amarillis készletet kaptam ünnepségeken, és az első évben mindig hoztak virágot. Annyira lenyűgözőek ezek a növények. Ahogy újra kivirágoznak, abba kell hagyni a locsolást. Hagyni kell, hogy a leveleik elhaljanak, el kell vágni őket, majd a következő évig egy sötét pincében kell tartani a hagymát. Ősszel aztán mindig visszahozom a hagymáimat az emeletre, és hűségesen öntözöm, tápoldatozom őket. És minden évben gyönyörű látványt kapok? Dehogy is. Sötét zöld leveleket, virágok nélkül.

Múlt télen felhoztam egy kaspót, és végigcsináltam a szokásos rutint vele. A második cserepet azonban elfelejtettem felhozni, és egész télen, tavasszal és nyáron lennmaradt. Múlt héten, mikor lementem a pincébe, elmozdítottam valamit, és észrevettem, hogy egy hosszú fehér szár nő ki az amarillis cserépből. Ennek a fehér szárnak a végén néhány bimbó jelent meg. Megdöbbentem. Mivel odalent szinte teljes sötétben volt a növény, és majdnem egy éve nem is kapott vizet.

Felvittem a cserepet a házba, és kitettem a növényt némi közvetett napfénynek, és megöntöztem. Egy nap múlva már zöldülni kezdett a szár, és az első virága is kinyílt. A második napra ez a virág majdnem teljesen kinyílt. Még egy kicsit több napfénynek tettem ki, és 4 napon belül megjelent a második virág, új leveleket hozott, és minden gyönyörű zöld színűvé vált. Hát lenyűgöző látványt nyújtott.

Legtöbbünknek van egy szerettünk, akiért már évek óta imádkozunk. Néha úgy tűnik, hogy sötétségben élnek. Úgymond, lent a pincében. Néha azonban egy piciny fény süt be, és a növekedés legapróbb szikrája is megjelenik. Aztán, amikor eljön az idő, Isten saját idejében készen állnak, hogy kitegyék őket a fiú fényének. Mielőtt észrevennétek, csodával határos módon már bimbót hoznak, és készen állnak a virágzásra. Ne hagyjatok fel az imádkozással, és ne felejtjétek, hogy Isten nem felejtette ott őket a sötétben. Látja, szereti mindannyiukat, és gondoskodik róluk. Még emlékeztetni is fog arra, hogy ott vannak. Így mi is részesei lehetünk ennek a csodának.

Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliuma, 8. fejezet, 12. vers.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, óriási szerencsém van. Mai vendégem igazi élő legenda. A Fradi és a magyar jégkorong válogatott sokszoros bajnoka, olimpiai boxoló, író, Paplaci és Puskás öcsi egykori barátja. Igencsak kalandos élete volt. Körülhajózta a földet, vezetett óceánjárót, közvetlenül érezte az öbölháborút. Világsztárokkal készített interjút, és biztosan van olyan köztetek, aki emlékszik az egykori Halló Vasárnap vagy Hello Bajnok című tévéműsorokra. Annyi témát kínál 91. éves élete, hogy bele se férjünk a most következő 50 percbe. De ezt eddig én írtam ezeket a sorokat, viszont kezembe került Simon V. Lászlónak a Mauritius a Paradicsom című könyve, amelyhez nem más írta a bevezetőt, mint Müller Péter, aki szintén barátja volt, és kénytelen vagyok idézni belőle, mert olyan jól megidézi ezt a fantasztikus embert, hogy most akkor onnét olvasok egy részletet. Kedves olvasó, Mauritius szigetéről szól, és Simon V. László írta ezt a könyvet. Magát a szerzőt, Simon V. Lászlót pedig minden bizonnyal Rejtő Jenő írta. Régóta sejtettem, hogy ő Fülig Jimmy reinkarnációja. Ilyen ember, mint ő, ugyanis nincs. Nem is lehetséges. Volt már mérnök, professzor, hokibajnok, a szorítóréme, riporter, föltaláló, világutazó, csempész, vagány, sajtófőnök, menedzser és moralista, író, jégpapa, filmes, autóversenyző, tréner, betegápoló és filozófus. Hát én ezt így megfogalmazni nem tudtam volna, de akkor most már mondjuk ki is a nevét a mai vendégemnek, Simon V. László. Kedves Laci, Isten hozott a Lélek közelben című műsorba.
1: Örülök, hogy itt lehetek, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép nevet adtatok a műsornak, mert a lélek a legfontosabb dolog, a hármas egységnek a legfontosabb része, a test, lélek, szellemnek. Ugye, mert a test nagyon fontos, az a hordozó rakétája a szervezetnek, ugye a szellem se utolsó dolog, de a lélek az mindent visz, mert az örökké, való és halhatatlan.
0: Akkor hát mondjam, bocsánat, nem folytom beléd a szót, de először is egy bókkal kezdem. Tudom, hogy 90 év fölött vagy, de ezt az energiát, lendületet hogyan tudtad ilyen elképesztő módon megőrizni? Mert az agyad szikrázik, az izmaid feszesek, jól megnéztem az előbb a lábadat is, és mit teszel, hogy ilyen maradj?
1: Hát először is a tűzoltókészüléket akkor leveszem a falról, hogy nehogy kigyulladjak ettől a nagy energiától, de a viccet félretéve ezt mindenkinek igazából, ezt az alkalmat megragadnám, hogy mindenkinek elmondjam igazából, hogy ez nem egy olyan komplikált dolog, csak ezzel a mai 21. századi dübörgéssel egy picit vigyázva kellene, egy kicsit tartózkodóban kéne megközelíteni, meg együtt szinkronizálódni, mert ez sok dolgon nagyon jó, de nincs nekem semmi bajom, én is egy nagyon előrelátó futurisztikus ember vagyok, de azért a stabil valóságot azt azért nem lehet átalakítani ilyen technológiai módszerekkel. Tehát az, hogy az embernek keze van, a lába van, az akkor is volt, mikor az ősember volt, mikor Isten megteremtette. Meg most is ugyanazok a kezek, lábak vannak, amiben nyomkodjuk ezeket a high-tech-eket. És ugye látod, most is oda patítottam vigyelni, hát mennyire nagy hibát tudok ebben elkövetni. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdésedre egyszerű a válasz, és ha mindenki jól figyel, akkor nem annyira én vagyok ebben fontos, amit mondok, hogy minden nap áldozol legalább egy órát arra, hogy felvesz egy torlócipőt, vagy akármilyen koszos használt cipőt, vagy akár mezitláb, és elindul, és egy kicsit kocog, kicsit kivegy a levegőre, csinál 10 fekvőtávaszt. Most nemrég csináltuk egy műsort a Nyugdíjasok Országos Szövetségének, nem reklám helye természetesen, azért elmondom, mert nyilván sokan vannak, akik otthon ülnek, hallgatják ezt a műsort, és nem mindig gondolnak arra, hogy a lehetőség mindig adva van, tehát nem kell hozzá elmenni egy stadionba, vagy kimenni, mit tudom én, a Margit-szigetre, hanem megvannak a lehetőségek, hogy egy székbe, vagy egy fotelbe, vagy egy konyhafal mellett is az ember edzhessen. Csináltuk egy ilyen videó sorozatot itt az én edzőtermemben, aminek az volt a lényege, hogy mozdulj meg magyar, és abban ilyen bajnokok, mint például a Növényi Norbert barátom, aki olimpiai bajnok birkózott, tehát sok-sok millió ember hallgatta miatta a magyar himnuszt a világban, sok százmillió ember hallgatta. Moszkvában nyert az olimpián, birkózásban, nekünk magyarok nagyon büszkés vagyok rá. És voltak ilyen 40-50 éves tanítványi, mert amúgy csinálok itt egy ilyen boxakadémiát, úgy hívják, hogy Szent Ferenc Boxakadémia. Itt Budaörsön, és hát ilyen amatőrök, ha jönnek hozzám, akik szeretnének ugyanígy választ kapni arra, hogy hogyan lehet fiatalnak maradni öregkorban is, és azokkal együtt itt ezegetünk, és igazából ezt tudom ajánlani, nézzék meg eleve ezt a filmet, amelynek az a lényege, hogy mozdulj, és 40 részt csináltunk belőle, de én ezt nem csak ebből a 40 részben csinálom, mert minden nap megcsinálom. Például mondjuk ma például már egy órát futottam itt a környéken, nem megyek be egy stadionba, hanem itt felveszem az edzőcipőmet, és akkor felfutok itt a Budaörsről, akkor a hegyoldalba, ott szépen van egy gyönyörű kápolna, egy szűzanya kápolna, ott mindig valakiért éppen imádkozom, most éppen a magyarokért imádkoztam, utána szépen visszakocogok, és utána ezzel már egy olyan 6-8 kilométer benne van a lábamba. Ez a keringésnek is egyáltalán mindenre jó, tehát nem kell otthonról csak úgy kimozdulni, hogy kimész, mint egy járókül az utcára. De ha nem akarsz még kimozdulni, vagy valami más problémád van, akkor vedd a széket. Ezekben a gyakorlatokban megmutattuk, amit a televízióban, a sorozatban meg lehet nézni, hogy a széken az ember fogja a hátulját, egy kicsit föláll, leül, vagy fog egy 2 literes ásványvizes üveget, megtölti vízzel, és abban bicepszedik például, ugye fogja.
0: Vagy pedig lehajul, és a cipőfűzőjébe. Vagy lehajul,
1: és a cipőfűzőjét ugye megfogja, szépen tízszer megfogja a jobb lábát, tízszer a bal lábát, vagy nyugodtan fölhúzza az egyik térdét a hasához, utána a másik térdét, ezzel a esztétikai hibát, ugye mindenki nagyon hasamos, az emberek nem mozognak, hanem csak esztek. Ezt ebben nagyon szépen le lehet dolgozni, hogyha egy szépen felhúzogatom a jobb lábamat a bal könyökön, míg a jobb térdemet, utána a bal lábamat a jobb könyökön, míg, és ez megcsinálom 10-20-szor, már jobban vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik első útja annak, hogy fiatalnak kell maradjon ez a test, és aztán jön a lélek, meg a szellem.
0: Így van, és én közben rettentően sajnálom, hogy csak rádió vagyunk, mert videót kellett volna készíteni, ahogy erre mozdulsz, arra mozdulsz, kockás a hasad. Esküszöm, hogy sok tényleg fiatal megirigyelhetné, mert sajnos nagyon sokan kövérek. No de, haladjunk az elejétől. Kérlek szépen, hogy egy kicsit mesélj a szüleidről, mert ott is tudom, hogy van érdekesség, mert édesanyád máshonnan, édesapád nagyon máshonnan származik, és szerintem ez a te ritka jelenséged, ez pontosan ebből származik. Tehát a szüleidről és a gyermekkorodról mesélj egy kicsit.
1: Hát ez nagyon romantikus történet. Hogyha valaki egy mesét akar írni, akkor most vegyen papír ceruzát, és ezt jegyezze le, mert ebből egy gyönyörű szép mesét tud aztán átalakítani magának. De amit én most elmondok, ez nem mese, nem valóság. Az én édesanyámnak az édesapja az Szicíliából keveredett Magyarországra. Most se tudom, sose nem tudtam meg, tőlük se, mástól meg pláne nem. Ugye mindenki tudja, Szicília az az elég véres gondolkodású nép, és elég forró vérűek az olaszok is, de azon belül a szicíliak meg pláne. Szinte bármilyen alkalommal meg tudják valószínűleg fölforraik a vérüket, anélkül, hogy arrébb tennének egy lépést is. Onnan való az én édesanyám, tehát van benne egy tűz, van benne egy, és hát ugye a fele nyilvánvalóan én vagyok ebből. Az édesapám az pedig egy székely ember volt, tehát Zilakról, tehát nagyjából abból, arról a könyvről Ady Endre származik, onnan való az én édesapám, akiről igazából egy könyvemben írtam is, a Bodicek című könyvemben, hogy hogy került Magyarországra, akiről csak annyit tudok, amit ő elmesélt, mert nem volt egy bőbeszédő ember ellentétben velem, és csak nagyon sok kérdés után volt hajlandó beszélni az ő életéről, de mindenképpen nagyon romantikus, tehát egy könyvben ezt meg is írtam, amennyire én ezt a tehetségemtől fékezve meg tudtam írni. Székelyföldön született egy családban, ahol nem voltak szegények, és az apuka valahogy az én hogy mondjam, az én nagypapám, vagy igen, az apai nagypapám, csak lelépett, ott hagyta a családot, és ez még nem lett volna elég neki, hanem körülbelül 13-14 éves volt, tehát még csak egészen kis tinédzser, amikor az édesanyja, meg a húga, aki 2 éve fiatal volt, fogta magát, és azt a reménytelen Székelyföldet elhagyta, és eljöttek Magyarországra, és ott tettek az én apámat. És az ott maradt 10-akárhány évesen, egy kis kamaszként, és hát ott képzeld ezt magad elé, vagy képzeld, kedves hallgatósz maga elé, hogy ott itt az én apám, nézett ki a fejéből, és nem tudta, hogy most mit csináljon. És hát fogta magát, mint a mesebeli legények, vette a batyuját, fogott egy botot, és neki indult föl. Mászott egy Jack London a könyveibe írja ezek a Úton című könyve, például, hogy fölbaszott egy vagon tetejére, és ahova ment a vonat, oda elment. És Romániába, ugye akkor román, Nagy-Románia névszó alatt működött, és akkor eljutott Ploiestibe. Ploiesti az pedig egy ilyen olajváros, ami különösen pikás neve van, igazából elég sok ilyen válságos helyzet van, ami ebből adódik. Ott viszont úgy adat lett dugod a földbe, már jön az olaj.
0: És ott az olaj.
1: És ott az apának, persze, ahol ilyen munka lehetőség van, akkor ott az apának meg volt mindjárt az a lehetőség, hogy azonnal dolgozhatott ott, ilyen nappal dolgozott, befogadta egy család, és egyszerűen erősödött, mert olyan munkája volt, ami izomfeszülő meló, és utána, amikor aztán észrevettek, hogy nem csak egy munkás alkalom, hanem tehetséges is, akkor ott volt egy repülőgépgyár a németeknek, a Messerschmitt gyárat építették, gyárnak volt ott egy részlége, aki ilyen nagyon komoly, gyors gépuska harcra legjobb repülőgépet ott gyártották, és ott elvégezhetett egy tanfolyamot, és lett ennek egy ilyen technikai nagy mindentudója. Berepülő pilótaként próbálgatta ezeket a gépeket, amiket ott csináltak Pestibe, és hát akkor hogy nem belekerülhetett egy ilyen, mint ahogy ez a világban mindig lenni szokott, a jó sosem lesz, sőt a tökéletes van, mindig valami becsap a villám, amikor egy vihar van, és ott pedig egy ilyen munkás társa, vagy munkatársa beszervezte őt, aki egy tapasztalatlan kis egyszerű gyerek volt, aki csak becsületbe hitt, az egyetlen becsületbe és Istenbe, hogy van jobb dolog, mint a kapitalizmus, van jobb dolog, mint a gazdag emberek. Tehát majd beszervezték egy ilyen illegális mozgalomba. És hát a fatalom meg egy naiv ember volt, és hát ment és vitték a röpcidulákat, minden a lényeg az, hogy akkor ezt nem nagyon díjazták, még nem olyan szabad világ volt, mint amilyen most. És megbuktak ezek a illegális kommunisták, és az apám éppen kapott egy fülest, ennyit tudok a dolgról, az utolsó utáni pillanatban egy ablakon ki tudott húzni, miért őket elkapták, és mindegyiket kivégezték. És akkor az apám ugye már maradása nem volt se Pestről, se egyet abban az országban, és elindult, mint tényleg egy ilyen egyszerű vándorlegény, semmilyen nem volt, semmi, ahogy kiugrott az ablakon, és nekiindult, és jött, vándorolt, mindegy, mesette, hihetetlen történet, és vándorolt, és egyszer csak elérkezett egy helyre, ahol ő nem tudta, hogy hol van, de ott voltak ilyen sorompó az úton. Tehát nem
0: csak nem határ.
1: Egy határ, így bizony a határon érkezett. Na, ezen a határon az, hogy hát ő érezte, hogy itt azért ez valami, neki semmilyen papírja, semmilyen nem volt. Megvált az éjszakát, és az éjszaka leple alatt szépen átosontott a csalitosba. És hova került? Magyarországra.
0: És
1: fogta magát, semmilyen nem volt. És akkor elment, bekapogott egy házba, ahol nem is tudtak igazából, tehát nem is tudtak mit kell tenni. Hát jön egy ilyen szúrtos kis fiatal gyerek, hát egy öreg néni volt otthon, és egyedül élt egy, tiszta, mint a mese az egész. És akkor az én apukám bement, a néni beengedett, hogy nézel ki fiam, hát szegény, tiszta kosz volt, hogy ne. És az apám elmesélte, hogy honnan jön. A néni meg mondta neki, hogy hát majd én egy kicsit rendbe raklak, és akkor szépen ott lefürdött, csináltak neki meleg vizet, és akkor ott maradt a néninél, és hogy ezt ő megszolgálja, vágta neki ott a fát, és ezért ő ott el tudott lenni ebbe a kunyóba. És ez hosszú ideig így is ment, és onnantól aztán a vére hajtott, a fiatal volt, ő tudta azt, hogy ugye neki nem ez az útja, és a néni tületszerűen elkötöm, hogy én megyek tovább, és megpróbálok elmenni, és akkor már tudta, hogy Budapest, az ugye az a fővárosa, hát ő ugye egy nagy városban volt, egy iparvárosban, Ploestiben, akkor eljön Budapestre szerencsét próbálni.
0: Na de hogy találkoztak az anyukáddal?
1: És akkor ő eljött Budapestre szerencsét próbálni, ugye megmaradt ez a kommunista szemlélete, hát hogy nem, megint betalált, Budapesten jelentkezett egy ilyen magán esztergályos cégnél, maszeknél, úgy hívták abban az időben, elment, és ott inasként befogadták, hogy ott a rakja hozzá, vigye az alkatrészeket, tegye fel a gépre, húzza meg, vigye a csomagba, és ennek fejében ott a öltözőben volt egy asszis, azon alhatott. És akkor na most ott mi történt? Ugyanaz, mint Ploestiben, a Messerschmittjában beszervezték a kommunisták, a magyar kommunista illegális szervezet, akinek Gödön, felső Gödön, nem, hogy a felső Gödön vagy alsó Gödön, ebben nem vagyok biztos, volt egy ilyen illegális telepük a Duna partján, ahol összejöttek ilyen gyerekek, akik fiatalok voltak, sportoltak, kézilabdáztak, dobálták a labdát, röplabdáztak, tehát játszottak, de igazából ez egy illegális találkozó hely volt. Igen, Alsógöd volt tulajdonképpen, igen, és a Duna partján volt, ez egy tábor, és úgy, és ezt megpróbáltak ott ilyen okosabb emberek ezt legálisá tenni, és akkor megalakították. Na, így alakult, amiről szerintem még sokan nem tudnak, az MTN nevű egyesület, ami még szerintem ma is létezik, már budafoki MTN, meg nem tudom milyen zagozó szavakkal, meg jelzőkkel meg van tűzdelve, de akkor csak MTN-nek hívták, ami annyit jelentett, hogy Munkás Testedző Egyesület.
0: Én meg azt akartam mondani, hogy Magyar Torna Egyesület, valami
1: igen,
0: ilyen,
1: igen,
0: de az ember ezt gondolta.
1: Igen, tehát igen, nyilván mindenki ezt gondolta, és ezért nem is nagyon bántották őket. Tehát a kamuból csináltak ilyen röplabdáztak, kosaroztak, akkor nagyon izmos, hát állandóan szabadban voltak. Na, és ez volt az a hely, kérdeztet az elején, kicsit hosszú úton jutottam el ide. Az anyukám szintén, ugye, akik meg Szicíliából kavarodtak ide, munkás emberek voltak, ők is egy kicsit a proletárság felé húzódó világból jöttek, és ő is oda ment ebbe az illegális MTL-be az én anyukám, hogy társaságban legyen. És ott a szép, sudár, gyönyörű, kisportolt, fazonú édesapám, és a balett szépségű, gyönyörű tornász édesanyám egymásra nézték, és soha többet nem engedték el egymás kezét.
0: Gyönyörű. És ez tényleg romantikus.
1: Igen, én szerintem is nagyon romantikus, olyannyira, hogy mindjárt nem is tudom, hogy ez olyan hosszú ideje történt. De tényleg, ha valaki nekem ezt elmesélné, nem is nagyon tudnám ezt igazából a helyén kezelni. De így, hogy velem történt meg, ez egyszerűen mindent felülír. Tehát én azt tudom mondani, hogy nekem egy olyan, hogy az egész életutamban ez adott egy olyan fajta löketet, amit nem tudom, hogy tudnám másképp megmagyarázni, hogy soha, itt van egy nem tudom, látod, egy csomó
0: karfőtőben rajta. Van, soha
1: de
0: nem adom fel.
1: Ez rajta van most már nagyon-nagyon régóta, és ezt én soha nem adom fel, így van. Tehát ezt a karszalagot sem, de ami rá van írva, tehát vannak nagyon nehéz pillanataim, mint mindenkinek. Vannak nehéz helyzetei az életében. De én ezt az egy mondatot, ezt az egy fantasztikus jelszót, ezt én valahogy a tudatalattimba kitűztem valamikor, egészen én is egy ilyen proletár környezetből jöttem, mert ugye a szüleim, mikor összetalálkoztak, nem volt sok pénzük, a nagypapa gyári munkás lett, az én apukám ugye félárva volt, az anyukáját azt elmesélem a történetet, hogy évekig nem is hallott a családjáról semmit, itt élt az én édesanyámmal, összeházasodtak, ugye volt az anyukámnak az édesapja, aki gyári munkás volt az erzsébeti textilgyárban, és az ott valami kis pénzt nekik, és ott a gyárban egy ilyen pici kis lakásban ott érdegértek. És hogy nem, az édesapám egyszerre ebbe a kis üzembe, ahol dolgozott amúgy, ott ilyen inasként, ott egyszer csak meglátta a kinézett az ablakon, ez a 6 kerületben volt, és kérdezett, és meglátta az édesanyját. De első...
0: Ez megint meseszerű.
1: Ez egy olyan meseszerű, amit az ember azt mondja...
0: Kitalálni se lehet.
1: És akkor ugye kirohant, és akkor megölelte hátul meg, és akkor hát képzelheted, hogy az ő édesanyja, aki cserbe hagyta őt, ugye ott
0: hát igen.
1: A húgával együtt, mert a gyönyörű szép lány ott el is intézte, hogy itt elvegye egy nagyon gazdag, akkor egy nagyon gazdag orvos nézte ki maguknak, el is vette, az lett akkor az Otinak a vezérigazgatát, igen nagy karriert futottak be, de közte volt ez a pillanat, hogy az apám, az anyám, és először a sát hagyja nem ismerte maga a fiát, mert ugye olyan
0: régen rég látta, igen.
1: Ugye ez egy leharcolt, kemény kötésű, szíjizmú, fantasztikus ember lett az én apám, és hát igazából az én nagymamámból sajnos ennyi maradt nekem, mert körülbelül háromszor nézve találkoztam velük, tehát annyira más klasszis, tehát klasszis osztályokat, kilaktak a körúton, mi belaktunk a Szondi utcába, tehát az olyan volt, mint hogyha valaki a dzsungelben lakna, vagy Hollywoodban. Tehát olyan nagy különbség volt akkor ezekkel a területek között, és igazából én így nőttem fel, hogy az én anyai nagypapám, meg a nagymamám aztán egy kis házat építettek maguknak a Csepel-szigeten, és én ott töltöttem a nyarakat. Az édesapám, édesanyámmal meg a 6 kerületben a Liget mellett töltöttem az időmet. Utána meg aztán, mikor már kicsit jobban mennek kik, akkor vettek egy házat Zuglóba, és hát én ott kezdtem el tulajdonképpen ezt a úgynevezett idézőjes karriert, amit én mondhatok magamnak, hogy ott az utcán ugye meg kellett küzdjek, ugye mondott, hogy boxoló voltam, meg jégkorongozó, hát mind a kettő olyan sportág, amely igazából a
0: ősembertől
1: való. Hát, uh-huh. Hát gondold el, hogy az ökölvívás ugye az ókori görög olimpiákon már egy sportág volt, a birkózás, az ökölvívás és a futár. Ez az a három sport, amit az ember kitalált magának. Tehát nem véletlenül van ez a sportág ott, ahol ma is van. Sajnos ugye már nyilván más kategóriába sorolják, de akkor nekünk, akik a szabadban éltek, ez az egyetlen lehetőség volt, hogy fennmaradjuk a vízszínén. Mert én például, hogy elmenjek mondjuk a Gyarmat utcában laktunk, elmenjek a Bostyák téri villamos megállóig, addig három meccsem volt legalább. Mielőtt végigmentem három utcán. Mert mindig belét kötöttek. Már csak azért is a feszültségtől, mert olyan feszültség uralkodott a világban. Talán most van megint, érzem azt, hogy van most megint egy ilyen feszültség. Köztes részekben ezt én nem éreztem annyira, de akkor ez a amiről én most beszélek, ezek a 40-es, 50-es évek, akkor olyan feszültség volt, hogy mindenki belekötött mindenki, főleg a külvárosba. És én akkor azt mondtam, hogy én ezt nem akarok egy ilyen párna lenni, aki mindenki levezeti a dühét, hanem én helyet akarok állni ebben a világban is. És ott Zuglóban a Jóisten adta a lehetőséget, mindig a Jóisten adta minden lehetőséget. Egyszer egy ilyen alaksori helységből kihallott egy puffogó hang, és akkor lementem, és kiderült, hogy egy boxklub, egy ilyen nagyon szegény, egyszerű boxklub, majd aztán később az is kiderült, hogy egy nagyon nagy bajnok, aki imádta ezt a sportot, Marta Jokkának hívták, Európa bajnok volt Magyarországon, de hát abban az időben nem dotáltak, nem úgy, mint most, tehát ma már egy sport az egy külön foglalkozás, tehát az egy szupersztár.
0: Igen.
1: De akkor ez egy dolgozó ember, ott aki igazából csak azért, hogy átadja, továbbadja, Európa bajnok létre alapított ezeknek a szegény, hozzám hasonló különösi gyerekeknek egy klubot, ahol ilyen nagyon rossz körülményeket laborban mosakodtunk le a tréningek után. Na ott már lekeveredtem, az is egy külön történet, hogy látom, ott van egy zsák, püfülik a gyerekek, itt az én helyem, ezt megtanom, ezt a sportot. Meglátott az a Jokka bácsi, Isten áldja meg még a nevét is. Azt mondta, milyen? Csak nem akarsz boxolni, fiam? Hát én meg ott a nábz mondom, hát minden áron szeretem megtanulni, hogy mindig megvernek, és nem. A legjobb hely vagy, mondta nekem a Jokka bácsi. Azt mondta, akkor vetközi lámket, ahol nagyon levetközek, egyikben voltam meg egy kis gatyába. Szólt ott az egyik kapaknak, én nem tudtam, hogy az kicsoda. Oda szólt neki, hogy gyere Józsi, egy kicsit ismertes meg ezt a sportágat ebben a új gyerekkel, hát egy nagy bajnok lesz belőle. Na most nem akarom ezt nagyon ragozni, de a kedves hallgató próbálja ezt átélni, ugye a mai viszonyokat ismerve, hogy ma már legalább egy évig nem ismert ringbe valaki, akiket boxon először, ugye be kell fizetni egy csomó pénzt, kezdődik így, a második az, hogy kesztyűt nem lát addig, amíg ő otthonról nem viszi. Na mindegy, tehát igazából akkor bementem, fölvetett a klapak egy kesztyűt, rám is számoltak egy ilyen ütött kopott izzadságtól tacsogó kesztyűt. Na emelt fel a kezem. Én felemeltem a kezem, és a következő pillanatban én már csak egy dróton lógó villanykörte, hívválasztó villanykörtét láttam.
0: Mert
1: leütöttek. Úgy leütöttek, hogy azt el se tudom neked mondani, azt se tudtam, hol vagyok. Hát én persze az zuglói gyerek voltam, ugye már párszor belekerültem a helyzetbe, fölugrottam, megint leütöttek. És háromszor vagy négyszer úgy leütöttek, hogy annyira összevertek, azt nem tudom neked elmondani, ezt csak átérezni lehet, ezt a kedves hallgató nem tud, mennyire tudja ezt átérezni, úgy megvernek valakit, aki azt sem tudja, hogy hol van, és ez egy sport, úgy bemegy, hogy én boxoló leszek, és akkor agyonvernek ott. Na mindegy, a lényeg az, hogy amikor aztán úgy megvertek, hogy a szemem egy résen láttam ki, tehát egyre be voltak dagadva a szemeim, hogy szét kellett húzzam a szemét, hogy kilássak valamennyire. És akkor hazamentem, képzelted, mit szólt az édesanyám, aztán mi történt veled, elütött a vonat. Na minden, lefeküdtem, és akkor aludtam, másnap fölkeltem az iskolába, bementem, hát mindenki nézett, hogy mit történt a gyerekkel. A lényeg az, hogy én visszamentem. És akkor derült ki, ami megint egy nagyon érdekes dolog, soha azóta nem hallottam erről, ilyesmiről, hogy akkor az volt a trend, hogy igen, ha valaki boxoló akar lenni, azt először jó, mert nem föl kell vezetni a sportágra, mint most ilyen elegánsabb.
0: Hanem először jó meg kell verni.
1: Jó megvernek, és hogyha azok után visszamész, akkor biztos
0: akkor
1: bajnok lesz.
0: Igen.
1: És hát ez nálam is bejött, mint ahogy annyi másnál bejött, mert nagyon sok jó boxolókat ismertem, nagyon sok barátom volt, eltöltöttem az életemben versenyzőként több, mint 10-valahány évet, aztán utána bekeveredtem majd, ha érdekes elvallom, egy másik sportában. Ennél százszor veszélyesebb.
0: Persze, hogy érdekes.
1: Mert
0: százszor
1: veszélyesebb, mert ugye mert eleve ugye tisztetében magasabban vagy a normális születési földhöz való, a gravitációhoz ugye tiszteti, van között egy korcsa, meg a van a közted meg a talaj között, ami ráadásul még csúszik is a jég. Tehát hokista lettem, az is egy külön történet, és ezzel a kés sportággal tulajdonképpen az egész életemben rokonságban maradtam, hol kevésbé tartottuk a kapcsolatot, hol jobban, de mind a kés sportot a mai napig is, hát ha nem is versenyszerűen üzem, de tudok kocsálni, boxolni, meg van egy saját klubom, úgyhogy én itt naponta kimegyek a zsákok közé, van 10 zsákom, és hogyha nincs senki, akkor az a 10 gyerekkel zsákot összeállok, és akkor jó, elverem őket. Na mindegy, a lényeg az, hogy igazából akkor én ezt a boxot annyira megszerettem, és én annyira lelkes voltam, és annyira megszerettek, tehát teljesen másképp fogadtak vissza. Tehát azt el kell mondjam a martonyok védelmében és az akkori idők védelmében, hogy aki visszament, abból azért nagy bajnokot tudtak faragni. Én akkor rögtön az első évben, amikor elkezdtem boxolni, akkor megnyertem a saját korcsoportom bajnokságát, úgyhogy nem volt egy meccsem sem, amit végigboxoltam volna, minden meccsemet kiütésre nyertem meg. Tehát ez az elvadult, külvárosi, igazi, forróvérű vagányság volt, amit nem tudom most jobban vizuálni, mint hogy ezt már csak ilyen képregényekben lehet olvasni ilyeneket. Ma már nem igen vannak ilyen emberek. De én azt nagyon szerettem azt az életet, utána elmentem az iskolába, és akikkel, ugye akkor még egy más viszonyom volt, mert azért addig, amíg nem kezdtem el boxolni, még mindenki csak ütögetett a füleseket, ugye akkor nem tudtam még erre, hogy reagáljak, de ettől kezdve aztán szépen vissza mindenkinek, amivel tartoztam, a szépen visszaadtam, úgyhogy egy nagyon ebatta gyerek lett belőlem, és hát ez sajnos aztán kivezetett engem oda, hogy ugye egész közel volt hozzánk a Városliget, és a Városligetben meg ugye én egyszerűen nem bírtam az energiáimat, tehát én boxon jártam, és utána pedig a mi energiám mentem ki a Városligetbe, akkor meg a cirkusz körül volt egy ilyen nagyon vagány világ, és ez a vagány világ, ez is egy ilyen próbaszerű tesztmódszerre dolgozott, aki oda keveredett, azt jól elverték, belekötöttek, aztán vagy ott maradt, vagy nem. Én is úgy keveredtem, oda nézegettem, ugye jöttek abban az időben meg a fővárosi cirkusz, ami ma is megvan, és akkor olyan romantikus volt, hogy jöttek el lakókocsikkal, és akkor azok oda voltak állítva 10-15 lakókocsi, a cirkusz közé, jöttek ezek a világhírű nemzetközi artisták, leszerződtek, akkor itt maradtak 2 hónapig, laktak benne a lakókocsiban, mentek be a cirkuszba. Az volt az a cirkusz. Ez a romantikus életekem nagyon tetszett. Nem túl régen a feleségemmel elmentek a Városligetben nosztalgiázni, és csináltunk is egy pár képet, mert még ma is megvan az a kis kocsma söröző, odaragasztva a fővárosi nagy cirkuszhoz, amelyben mi ott ezekkel a artistákkal, a ligeti vagányok, ott együtt töltöttük az időnket nap, mint nap. Ott az volt a divat, hogy ugye jöttek az ilyen idézőjelben úri gyerekek, a kis úri lányok, a sétálni a Városligetbe, akkor én ugye kisrác voltam még, ugye 10 éves, igazából akkor ezek a nagy vagányok mondtak, hogy menj oda, aztán kössé bele. És én oda mentem, és egy késsel levágtam a nyakkendőjét a kis úri gyereknek.
0: Hát akkor tényleg vagány voltál.
1: Az meg persze, ugye nekem akartam, akkor jöttek ezek a nagy melák hátsó
0: fiúk. Ok volt verekedni.
1: Mi van ezt a kis gyereket akarod szétverni? Mondták, és úgy megverték, hogy kirabolták minden. Úgyhogy hihetetlen világ volt az, olyan romantikus, amit a mai ember el sem tud képzelni, hogy a Városligetben. És én ott nőttem igazából fel, ott edződtem, és a jégkorunk meg az megint a mese, tehát ezt a mai világban, amikor jégkorunk iskolák vannak, be kell iratkozni, be kell fizetni, meg kell venni a felszerelést. Én akkor ezt úgy csináltam, hogy akkor este ott lődörögtem a Városligetben, Vajdahunyadváránál, és a Vajdahunyadvára mögött volt egy kerítés, és azon rá lehetett látni a gyönyörűen kivilágított
0: jégpályára.
1: Műjégpályára, ami ott volt a Hősök terén, ugye? Ez a Városligeti műégpálya, amiről azért büszkeséggel állíthatom, hogy Európa első műégpályája a magyaroké volt. Én nagyon szeretek magyar lenni különben, és mindig büszke vagyok arra, hogy nincs a Földön olyan dolog, amiben nincs a magyar az élet. Nem mindig szeretik ezt hangsúlyozni, de én viszont nagyon is szeretem, és mivel író lettem, most egy kicsit áthidalok vissza ide pillanatát, én keresem azokat a neveket, akiket a sportban, a tudományban, de majd erre kicsit később vissza is szeretnek térni, akik nélkül nem lenne ma az atomfizika se, nem lenne ez a számítógép, nem lenne ez a mikrofon, ez a...
0: Tellerede, Neumann János.
1: Hát igen, ugye, tehát ezeket te jól tudod, mert ugyanolyan világutazó vagy minden.
0: Találkoztam is Telleredével személyesen.
1: Igen, hát ez gondolom ez egy fantasztikus alkalom volt. Óriási, én meg együtt futottam a tengerparton, a C-vitamin feltalálja, a Szentgyörgyi Albert, azt se lehetett, lehet akármilyen. Nem, hogy ott futottunk, mezitláb az Atlanti óceán partján. És ott, akkor már 80-valány éves volt, én egy másik kalandomban épp a tengerre magyarra csináltak egy filmet, és egy hajóval körbe mentem a Földön, és akkor különböző helyekre még eljutottam, és ott, hála Istennek, összehozott a jó sors a Szentgyörgyi Albert, fantasztikus ember volt különben, tehát ugye, ha már itt tartunk, majd visszamegyek, és inkább szólj rám, hogy visszajussok, de innen nem mennék el addig, amíg el nem mondom, hogy Szentgyörgyi Albert ugyanolyan nagy sport, hiába tudós, vagy nem tudom, nem jelenti azt, hogy valakinek akkor bent kell ülni.
0: Akkor csak a szellemével foglalkozni, hanem a fizikai.
1: Hanem a testileg szellem ott is működött. Motorversenyző volt, autóversenyző volt, nagyon jó teniszezett, nagyon jó futott, olyan tempóban tudott futni hosszú távokat, 10-15 kilométereket futott. Tehát ő élsportolóként is nagyon sokra vitte, tehát ő egy olyan tudós volt, aki egy igazi példakép lenne ma is az embereknek. Tehát a testvérleg szellem meg én visszatudok csak ide. Ugye vissza, most csak kicsaptam ide a tengerpartra, de hogy vissza megint az óceánból, ugyan a H2O-ban, csak ez meg volt fagyva a műjégen ott a Városligetben.
0: Igen, ezt akartam még kérdezni, bocsánat, hogy azért terelgesselek egy kicsit vissza, hogy milyen boxolókat ismertél te meg, mert olyan barátaid voltak, akiket itt a bevezetőben is említettem, hát most gondolok a Lacira.
1: A Pap Lacira.
0: Pap Lacira, igen.
1: Hát igazából abban az időben ez nem volt olyan nagy dolog, mint most. Tehát most ugye, mint író, egy teljesen más szögből látom én is ezt a kérdést, meg az a kedves hallgató, és aki esetleg elolvassa azt a könyvet, aminek az a cím, hogy Uton a legendákkal, Pap Lacival és Puskás Öccsével. Ezt azért írtam ezt a könyvet, ma divatos az, hogy ugye általában írnak mindig azokra, akiket régen nem becsültek meg, és most utólag sokan nem mennek vele. De mi magyarok legalább büszkék lehetünk rá, hogy ilyen fantasztikus emberek voltak. És én akkor a Pap Lacit úgy ismertem meg, hogy én ilyen kis gyerek boxolóként be tudtam lógni a nagy csébe meccsekre. És akkor egyszer ott álltam egy ilyen a stadion előtt, illetve a kis sportcsarnok előtt, ahol a box versenyeket tartották, és egyszer a Laci kijött, egy ilyen kis mokány, fekete, maga mellett arca, egy ilyen nagyon vékony, karcsú, rövidlábú, rövidkezű, hát nem mondtam volna, egy atléta. És az ott mindig körülvették az emberek, lógtak rajta, hát imádták a paplatizát. És akkor én, hogy nem, ugye, én egyszer csak ott oda mentem hozzá, és mondtam, hogy vigyél már be engem, de én is boxoló vagyok. És fogta a nyakamat, és fogott, és bevitta magával, akkor már nem lehetett. Tehát abban az időben háromszor annyian mentek volna egy ilyen boxmeccsen, mind a hányat befértek. Tehát ott sorba álltok, nem volt jegy, és akkor mindenki, aki tudott, belógott, vagy valahogy jött ki valami nagy verseny. És na, így ismertem én meg akkor Lacit már, hogy ő azt sem tudta, ki vagyok, csak hát kis gyerek, mondta ott a jegyszerűk, na ez az én öcsém, beviszem. És így kerültem bele tulajdonképpen, de akkor én már boxoltam a kis zuglói klubomba, De hát hogy kerülhettem volna be egy ilyen nagy országos versenyre? Ugye nem volt nekünk se pénzünk, meg lehetőség, hogy eljussunk. Így ismertem meg, és én attól kezdve egészen a haláláig, azt kell mondjam, egy nagyon szomorú haláláig, amiben ugye nem mennék be részletesen, de azért annyit el fogok mondani, amennyi nagyon éget, és ezt még sohasem nem mondtam el, hogy a Paplacinál és a Puskás öcsinél, mert ugye most visszamegyek majd oda megint a jégre, hogy hogy kerültem én a hokiba, de ezt most itt muszáj elmondjam, hogy írtam 32 könyvet, különböző, legfőképpen elsősorban meg akartam írni a magam történetét. Galaci vagy Bodicek, ugye hokista lettem, és ott azt úgy hívják, hogy a Bodicseket, hogy a magyar lefordítja a test ellen való ütközés. Tehát amikor egy 80-90 kilós test megy 50-60 km-es sebessége egy pengén, jön egy másik, ugyancsak 60-70 km-es sebessége egy másik pengén, az össze, azt úgy hívják, Bodicek, teljesen szabályos. Na most képzeld ezt el, mintha ez a 50 meg 50, mondjuk ez a 100 km-es sebesség, egy 100 km-es sebessége mondjuk neki dobnak a falnak.
0: Hát oda lapulnak.
1: Leszakad belőled minden, a májad. Na most ez egy ilyen jobb hoki meccsen 15-20-on megtörténik veled egy meccsen, és túl kell élni, és túl is éled.
0: Ezért azért van az a remek, ruha.
1: Hát de az hiába, de a súlytalan, tehát megáll a tested attól, hogy két ilyen test összeszalad. Úgyhogy ez a világ legkegyetlenebb sportága. És honnan kevertem most megint ide? Ugye a Paplacitól kevertem ide.
0: Igen.
1: Hogy igen, hogy elmondjam, hogy tulajdonképpen aztán végigcsináltam velük az életemet, sportolként, ahova majd még visszatérek, de hogy író lettem nekem a legfontosabb álszpoétikám, és ezt most nem nagyképpen mondom, hanem szerintem ebben majdnem ezt mondom, hogy egyedülálló vagyok, mert vannak emberek, akik meginnak különböző életrajzokat valakiről. De hogy lehet úgy meginni egy életrajzot, mondjuk, hogy valaki csak a lexikonból ismeri, vagy valami, mit tudom én, egy színészről mondjuk, aki csak a színpadról. És arról is írnak egy könyvet, tudod?
0: Hát neked megadatott, hogy élőben
1: de nekem az adatot
0: tehát
1: meg,
0: egész
1: hogy
0: más
1: én,
0: szemszögből
1: hogy
0: is.
1: Én a Paplacival igazából egészen az egész nagy pályafutását, tehát amikor az én nekem azért eljutottam én is, nyertem egy pár magyar bajnokságot, nyertem egy pár kupát, nyertem magyar kupát, ezt tudom. De a Papp László ugye 1948-ban az első, ebbe az új rendszerbe az első ilyen nagy olimpiai érmet ebbe ő nyerte meg, igaz? 36-ban volt a harangi ime, tehát azért ezt ne felejtsük el, és erre legyünk büszkék, kedves rádióhallgatók, hogy 10 olimpiai aranyérme van az ökölhívásnak, ebben a nagy-nagy világban, ennek a pici kis országnak, tehát minket mi sokszor úgy lenéznek meg azt, hogy na kis magyarok, mit akartok ti? 10 darab olimpiai érmeből, és ebből egy embernek van 3 darab. Tehát a másik 7 olimpiai érem, tehát egy emberi 3, és a többi osztozkodik 6 ember, ugye 7 ember. És azért ugye a Harang Imre az 36-ban, az is egy pikás dolog lehetett, amikor ugye Hitler tartotta az olimpiát Berlinbe 36-ba, és a magyarok ott igazából az amerikaiok és a németek a házigazat mindig előnnyel indul, harmadik helyen végeztük a nemzetek
0: magyarok,
1: táblázatán. Tehát hihetetlen nép vagyunk, tehát legyőzhetetlen nép vagyunk, de visszamenve a nagy bajnokokhoz, meg a könyveimhez, hogy én olyan nagyon széles, ezt tudod, mindig egy arató, elmegy egy ilyen nagy kombájn, az arató gép, és megy ott a földeken, nagyon nehéz így ilyen reflektorozni egy témára, tehát azért csapogok egy picit.
0: Nem baj, akkor most segítek neked, mert mondok még egy nevet, Kokó.
1: Ja, hát a Kokó igazából, hogy mondja neked, ő az utolsó mohikán, lehet ezt mondani, mert én most, ahogy látom, a magyar ökölhívás nagyon-nagyon-nagyon a ingoványos talajom. Én nagyon szurkolok neki, mert minden magyar, minden piros-fehér zöldé szurkolok. A boxerben pláne. A Kokó az igazából még az ő, ahogy elindult az ő, itt ezen a teraszon, ahol beszélgetünk. a barcelonai olimpián, amire kikerült a csapat, akkor én már nem voltam bőven, akkor én már rég tévés voltam. De itt tartottuk az utolsó vacsorát, idézőjebb utolsó vacsorát, az olimpiai reggel indult a repülőgép, akkor már Szántócsi, meg a Lacivá volt az edző, és akkor itt volt az egész csapat, itt volt a Kokó is, pacsal pörköltetettünk itt a teraszon, és akkor kis lakatos Palika, az is ment ki az olimpiára, a Bunyós Pityu, a Szikora István, aki ugye ötszörös magyar bajnok, hallom ugye, hogy csináltatok.
0: Igen, csináltunk riportot itt.
1: Riportot vele, hát azért nagyon nagy arc, különben nekem nagyon nagy a címborám. Na ő is itt volt akkor ezen az alkalommal, és hát tulajdonképpen azzal le is zárult a magyar ökivásnak a fénykora, mert a Kokó volt az, aki utána még nyert egy olimpiát, és azóta nem vagyunk sehol.

0: közben beszéltem szinkronba, hátul a kis agyamba járt mindig, hogy most jöjjek bele, vagy ne jöjjek, de én ezt most nem fogom elhallgatni, ez legyen egy olyan riport, ahol ezt el tudom mondani, hogy a Papp Lászlónak végigkísértem úgy az életét, hogy a ringbe, ring mellett, mikor profi volt, akkor ugye a kommunizmusban volt ő profi, tehát 1956-ban megnyert a harmadik olimpiáját, és akkor annyira boldogok voltak itt ezek a kommunisták, hogy megint ugye fantasztikus eredményt értek el ez a kis ország, és akkor azt mondták nekik, ez a Marosán volt akkor egy kommunista vezető, vagy Moszatérde volt a vezető, azt mondta, hogy Lacikám, azt kész, amit akarsz. Ugye eléggé meggondolatlanul, mikor várták a repülőtéren ezek az állami vezetők. És akkor Laci bár, hát nyilván minden boxnak ez a vágya, hogy elmehessen pénzt keresni a valamivel, ugye egész életében verik.
1: Azt mondta, hogy hadd legyen mond, profi.
0: Nem mind a tenisz, hogy teniszed jó kedvedben. Itt azért oda kell menni, itt harc van, ott egyedül vagy. Tehát az ökövős az 16 kötél között, az egy olyan háború, amihez stratégia kell, tehát mint egy hadsereg. Tehát kell hozzá egy tábornok, kell hozzá egy fegyver, kell hozzá egy láb, kell hozzá egy gyalogság, kell hozzá egy tiszt, és ott egyedül vagy, nem számíthat senkire. Ott van egy edző, aki ott letörüli róla az izzadságot, és a 16 kötőnk közé, mikor te bebújsz, a másik oldalon bebújik egy másik ember. Ez a legigazságosabb dolog a világon. Két ember egymás ellen. Ezért imádom az ökövást ma is, és amíg élek, mindjárt sírva fogod, annyira imádom, mert igazságos. És akkor
1: igen,
0: a papacinak...
1: Igen, tényleg nem lehet csalni.
0: És akkor én azt mondom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, és akkor én azt mondom, hogy most eljött az a pillanat, amikor nekem ezt meg kell mondanom, hogy a legnagyobb igazságtalanság, hogy most nemrég beszélgettem valakivel, aki nagyon sokat ért a sporthoz, és nem tudom, megnevezem nyugodtan. Dr. Bornbé Zoltánnak hívják, egy ügyész, aki nagyon nagy labdarúgó szövetségben is volt, és egy nagyon jó barátom, tehát tisztelem, becsülöm, aki nagyon ért a sporthoz, imádja a sportot. És voltunk egyszer egy ilyen box mérkőzés, akkor ő mondta nekem, mikor beszélgettük a Lacibáról, hogy hát a végén ő már nagyon beteg volt, mielőtt meghalt. És ő mondta, hát az, hogy ez a box az ilyen, hogy azért az megráz az agyat, és hogy olyan lehet, hogy mondjam, tehát idegi sérüléseket okoz, amiben be lehet betegedni, meg lehet. És erre mondtam, hogy ez nem igaz. Én ezt mondom, eleve az, én meg egyik bizonyíték, hogy nem igaz. A másik pedig az, hogy a Papp Laci mindenki úgy gondolja, és az én könyvemet most nem akarok reklámot csinálni ki, de aki elolvasta az én könyvemet, az fogja tudni, hogy egyáltalán semmi köze nem volt ennek a boxnak, hogy halt meg. Mert ő nem volt se beteg, nem volt se rákos, nem volt semmi. Egyszerűen olyan betegsége. Igen, leépült, de nem azért épült le, mert boxoló volt, mert ugye ezt mondta nekem a Bornbé Zoli, de ott van a Mohamed Ali, ugye a Cassius Clay, aki szintén ugye azt hogy mondják, ne. Hogy a végén
1: teljesen leépült, igen.
0: De, és ugye az is a box, és azt mondta, figyelj, ez igaz, hogy két példa, de mind a kettőnél megmondom, mi a magyarázat. És lehet, hogy velem vitatkozik mindenki majd, de gondolkodjon el a kedves hallgató ezen, hogy mind a kettőt az élet padlózta le, tök igazságtanul. Tehát amikor én lekáozok valakit, aki lent fekszik, és ott számolják a tizet, ott nem hirdetetnek más eredményt, csak hogy az én kezemet emelik föl, aki leütöttem. Nem emelhetik föl annak a kezét. Most mind a kettővel megcsinálták. A Clay tulajdonképpen... A Mohamed Ali, ugye amiért ő Mohamed Ali lett, ugye, mert áttért erre a vallásra, és onnantól ez egy vallásos ember lett, amiért az a vallás szerint neki tiltott az, hogy embert öljenek, az a vallás tiltotta. És akkor behívták katonának Amerikába, és azt mondta, hogy én nem megyek embert ölni, mert katonának az a dolga. Ezért három vagy nem tudom hány évre, ez pontosan nem tudom, de bezárták börtönbe. És ezt az Ali, én találkoztam vele. Mert van

0: De még egy összefüggés, ezt is soha sehol nem mondtam el, és szerintem senki nem tudja, hogy van egy Joe Bugner nevű boxoló, volt sajnos, mert pont ebben az évben pár hónappal ezelőtt ment el, közülünk az égben van már remélem, akivel ő nagyon nagyokat boxolt, a Muhammad Ali, a Kesiszké, Joe Bugnerral, és volt egyszer, megismerte az Alit, csak ugye az Alinek olyan nagy neve volt, hogy nem hozták ki 3-2-re, Alit hozták így összesnek, de a Joe Bugner Bognár Józsefnek hívták, hogy legyünk rá büszkék. Bognár Józsefnek hívták, Szegeden, Szeged mellett Szőregen született, ahol az MTK-ban futballozó Sándor Csikar, aki szintén egy világklasszis futballista volt, és 56-ban a forradalom alatt megölték az apukáját, és az édesanyjával kivándoroltak szegények Angliába, és ott nevelt az édesanyja ezt a gyereket, és lett belőle egy csodatos boxoló, megnyert az angol bajnokságot, aztán elmentek Amerikába, és lett belőle 10-valahányszoros világbajnok. De nem tudja senki,
1: látod, most
0: sem
1: mondom. Látod, épp ezt akarom mondani, hogy én sem. Most, persze akkor, az nem jelent tessék, semmit, hogy én nem tudom, de most ez most nagyon van, érdekes
0: van,
1: dolog.
0: Igen, most már
1: értem. Akkor legyünk ő rá is büszkék.
0: Most van még egy ember, akire büszkék lehetünk, hogy ez a kicsi nép, ez a kis pirinyó, kis egyszerű Kárpátokba szorult kicsi nép, mindenben az élem van, mindenben. Majd erre egy picit, ha még lesz időm, visszatérek.
1: Végszó a mai adásnak, de a kedves hallgatókat már is bíztatom, hogy a jövő héten folytatjuk, mert mi most élőben tovább fogunk beszélgetni, mert még az életed feléhez se értünk, és annyi minden történet van még itt benned, hogy készül egy második adás is.
0: Tehát Papp Lászlóval kezdünk.
1: Papp Lászlóval kezdünk legközelebb. Ez volt most a Lélek közelben. Simon V. László volt az én kedves riportalanyom, Dévai Nagy Kamillát hallották. Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbar heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. 4 Mózes 1:1-től 4:20-ig. Gondolatok a heti szakaszból, mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit, mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után. Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben, a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írásában a Bamidbar heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyeztem mozdulattal szakít ki bennünket a Tóra adás magasztos pillanatából. A Szináj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán felépítésének emelkedett atmoszférája után a Tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantásra száraznak és adminisztratívnak tűnő jelenet közepébe, népszámlálás kezdődik. Miért fordul a Tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt, vagy mélyebb, spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbeállítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az Orzse életében, a hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való felkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel több felé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt.

Jézus legfőbb vágya, hogy te ott légy majd vele a mennyországban, hogy lásd az ő dicsőségét. Gondolkoztál már azon, hogy milyen a menny? A Szentírásban több helyen olvashatunk erről. A menny egy tökéletes hely, amit Isten jelenléte tölt el, ahol majd élvezheted a földi élet minden szépségét és csodáját, bánat, félelem, önzés, kapzsiság és gyűlölet nélkül, amit oly gyakran tapasztalhatsz a körülöttünk levő világban. Isten országát betölti majd a szeretet és a béke. Ott majd megjutalmaznak azért, akivé váltál, és azért, ahogy másokat szolgáltál a földön. Ott majd újra együtt lehetsz azokkal a szeretteiddel, akik szerették az Urat. Ugyanakkor a megkönnyebbülés helye lesz számodra, hiszen ott megszabadulhatsz az összes fájdalmattól, szenvedésedtől, szomorúságodtól, a gyásztól, a depressziótól és a magánytól. Csodálatos hely lesz. Isten ajándéka számodra, de rajtad áll, hogy elfogadod-e. A jó hír az, hogy bárki beléphet a mennyek országába, ha befogadja Jézust a szívében. Bárki megtapasztalhatja azt az örökké tartó szereteted, amit Isten szánt nekünk az eljövendő életben. Nem számít, hogy ki vagy, merre jártál, vagy mit tettél. Jézus téged is hív, vár odam. Kész megbocsájtani neked. Egyikünk sem elég jó ahhoz, hogy megérdemelje a mennyországot. A saját érdemeink alapján egyikünk sem kerülhetne oda. De Isten éppen ezért küldte el az ő egyszülött fiát több mint 2000 évvel ezelőtt a földre. Jézus megfizette az üdvösségünk árát azzal, hogy meghalt az emberiség bűneiért. Kereszt halálával mindannyiunk számára megnyitotta az örök életre vezető ajtót. Ha elfogadod a megváltás ajándékát, te is a mennybe juthatsz. Megkaphatod az örök életet.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 15-e. Jelenések könyve első fejezet, 12-től 16. versig. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. A gyülekezetek minden nyomorúságuk ellenére mennyei intézmények. A vezető nem a lelki pásztor, az egyházelnök, vagy más egyházakban a püspök vagy a pápa, hanem Jézus Krisztus. Neki van hatalma és joga arra, hogy döntéseket hozzon, hogy célokat tűzzön ki. Neki van joga új gyülekezeteket alapítani, vagy éppen megszüntetni. Problémáink éppen abból fakadnak, amikor a vezetést kivesszük az ő kezéből, és saját elképzeléseink, netán ambícióink alapján formáljuk közösségeinket. Nem egy gyülekezetben tapasztaltam, hogy erős akaratú, befolyásos emberek hogyan uralják le az egész közösséget, máshol azok a személyek, akik nem kapnak lehetőséget, úgy döntenek, saját egyházat, gyülekezetet alapítanak, ahol az ő akaratuk érvényesülhet. Hallottam már olyan testvért, aki úgy nyilatkozott, hogy ez az ő gyülekezete, a családja építette, ő adakozik a legtöbbet. Természetesen a tulajdonos, Jézus Krisztus nem nézi ezt jó szemmel. Ő az életét adta az egyházért, és nem engedi, hogy birtokoljuk azt, ami felett sáfárságot kaptunk, ahol szolgálatra rendeltettünk. Engedjük, hogy a gyülekezet ura vezesse életünket, közösségeinket, keressük az ő akaratát, céljait, és töltsük be küldetésünket, amire rendeltettünk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Q. írta Szingapúrból. Célt találni. Bízd az Úr a dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Példabeszédek könyvének 16. fejezetének 3. verse. Néhány évvel ezelőtt elveszettnek éreztem a munkakörömben magam. A napi feladatok egyhangúak voltak, és kezdtem megkérdőjelezni, hogy van-e értelme a munkámnak. Bármennyire is igyekeztem pozitív maradni, nehezen találtam értelmet a tevékenységemben. Egyik este csendességemben rábukkantam a példabeszédekhez írt könyv 16. fejezetének 3. versére, ami finoman emlékeztetett, hogy bízzam a munkámat Istenre, és bízzam benne, hogy majd vezetni fog. Ahelyett, hogy csupán az előléptetésekre vagy az eredményekre koncentráltam volna, elkezdtem minden reggel azért imádkozni, hogy tetteimmel Isten céljait tudjam szolgálni. Ahogy megváltozott a perspektívám, kezdtem meglátni apró lehetőségeket mások szolgálatára. Segítettem egy munkatársamnak egy projektben, meghallgattam egy másik kollégát a küzdelmeiről, vagy egyszerűen bátorítottam valakit. A munkám már nem csak feladatok teljesítéséből állt, hanem Isten szeretetének tükrözéséről mások felé. Amikor bizonytalanok vagyunk a célunkat illetően, rábízhatjuk a munkánkat Istenre. Kérhetjük Istent, fedje fel a feladatok és kihívások között is az értelmét a dolgoknak. Ha bízunk benne, hogy Isten munkálkodik rajtunk keresztül, biztosak lehetünk benne, hogy minden apró feladattal dicsőíthetjük az Urat. Urunk, amikor a mindennapi feladatokban elmerülünk, segíts, hogy vezetésedben bízva célt találjunk a Te szolgálatodban. Amen. Napi gondolat, Isten célt tud adni az élet legbizonytalanabb szakaszaiban is. Imádkozunk azokért, akik keresik a munkájuk értelmét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János a mennybe ment Jézushoz. Uram, ha most onnan lenézel, lásd, a lét most sincs tele mézzel, hogy rengeteg bűn, kabzsiság van e szüléstől nyögő világban. Még nem mérték az igaz ember, az az igaz, kinél a fegyver. Az akar jót, aki hatalmas, a szegény gyenge neve, hallgass. Béke, öt kontinens rivaljas, a kabzsi ember meg se hallja, sőt, a nevedben ölni készül, s te is, nem úr vagy már, de vádlott. Így váltottad meg a világot. Engem nem tántorít el tőled, ha nem mindig látom erődet. De száz ok, érv, kínos eset szól napról napra ellened, s a gyenge hit megtántorul, ha nem látja. Te vagy az Úr. Uram, nem magamért esengek, de 100 millió ember szenved. Tetű, éhség, rabszolga járom gyötri őket, ezeket számom. Mocsok, sötét odúk penészes börtönfenék, ez sokak része. Csontváz anyák korcsokat szülnek, s mind átkozódva, sírva tűrnek, szívük már robbanásig megtelt atom erejű gyűlölettel. A szenvedők nevében kérlek, add, hogy legyen élet az élet. Ne kösd békét herék hadával, a munkát övezd glóriával. Nem kívánjuk, hogy tündérország legyen a föld, hadd hújjon orcánk harmata, de legyen az ember ember, nemes, szét küzdelemben. Tedd újongóbbá dalainkat, ritkítsd meg sűrű sóhajunkat, s adj jó békét, nem majd a mennyben, de a földön is. Ámen.

0: Az éltető víz.
1: A jó egészség alapelvei. Jézus felelvén ezt mondané ki: mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János 4:13-14. Gondolatok az igéről. A tiszta víz a menny egyik legértékesebb áldása, egészségben és betegségben egyaránt. Megfelelő használata elősegíti, hogy egészségesek legyünk. A víz az az ital, amelyet Isten adott az emberek és az állatok szomjúságának csillapítására. Segít a szervezet szükségleteinek ellátásában és a betegségek legyőzésében. A tiszta víz ivása és a friss levegő belégzése felélénkíti létfontosságú szerveinket, megtisztítja a vért és segíti szervezetünket a betegségek legyőzésében. A víz a legjobb folyadék szöveteink megtisztítására. Ha a szenvedők segítenék szervezetük erőfeszítéseit a tiszta, lágy víz felhasználásával, sok szenvedést elkerülnének. A felüdítő víz, amely feltör a kopár kiszáradt földből, s virágba borítja a pusztát és életet ad az elszenvedőknek, az isteni kegyelemnek jelképe, amelyet egyedül Jézus Krisztus adhat nekünk. Ez az élő víz, amely megtisztítja, felüdíti és megeleveníti lelkünket.

0: Szárnyakkal, mint a sasok.
1: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás proféta könyve 40. fejezet 31. vers. Augusztusban az orvosi vizsgálat után azt mondták, hogy az egészségi állapotom jó. Októberben azt a választ kaptam, nem látok semmi problémát. Az érsebésztől, aki megvizsgálta a duzzadt lábamat. Novemberben azonban időről időre hátfájásom lett. A lábam duzzanata még decemberben is nyilvánvaló volt, amikor a nővérem aggódva nézte meg, és időpontot kért, hogy menjek el az orvoshoz. Az orvos prostatarák szavaitól kirázott a hideg. Néhány nappal később, otthon Tennessee-ben kissé fáradtnak éreztem magam.

0: A következő 4,5 év során a gyógynövényektől kezdve a kísérleti kemoterápiáig mindenféle kezelést kipróbáltam. A 4. évben eladtam a könyveléssel foglalkozó vállalkozásomat, mivel a fájdalmat kezdtem túlságosan elrejteni, és elkezdtem egy kísérleti kemoterápiás programot a Vanderbiltben. Egy nap visszatért a bátorságom, amikor láttam egy másik férfit, akinek ugyanez volt a diagnózisa és a kezelése, aki azt mondta a nővérnek, hogy visszatért a golfpályára, csak sétáljon, és ne erőlködjön. Hónapig végeztem a kezeléseket, és csodálatosan éreztem magam, majd utazni kezdtünk. Házi munkát végeztem, és játszottam az unokámmal. Fuss velem, nagyapa, mondta. Körbe-körbe húztuk őt a kis piros kocsijában. Nevetgéltünk és meséltünk neki. Aztán egy nap, 4 hónappal a kísérleti kezelés befejeztével, hirtelen visszatért a fájdalom. Makacsul próbáltam húzni a piros szekeret a különleges rakománnyal, és ettől rosszul lettem, nagyon rosszul. Még mindig az ágyban vagyok. Túl gyenge vagyok ahhoz, hogy bármit is tegyek. A gondozónővér azt mondta, hogy teljesen meglepődött, hogy ilyen sokáig bírtam. Talán még mindig csoda lesz. Fenntartom ezt a reménysugarat. Aztán megint Ézsaiásra gondolok. Úgy szárnyalnak, mint a sasok. Mosolyogva várom ezt is. Türelmetlenül. Hát, ha történik csoda. Tudományosan igazolt, hogy már a napi rendszerességgel végzett séta jótékony hatással van az egészségre. Kedvezően befolyásolja a vérnyomást, a test zsírtartalmát, a koleszterin szintet és a hangulatot. A legalább napi 30 percet rendszeresen sétálóknál is jelentősen csökken a szív- és érrendszeri betegségből eredő halálozás esélye. Ez a hatás idősebb korban elkezdett rendszeres gyaloglásnál is jelentkezik. Több megfigyelésen alapuló kutatás eredményeképp azt találták, hogy a napi több lépésszám jelentősen alacsonyabb összhalálozással járt együtt. Talán azoknál az embereknél, akik naponta többet léptek, alacsonyabb volt a halálozási arány.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 15-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jeremiás könyve 50. fejezetének 5. versében olvashatjuk. Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Az új szövetségi ige Péter 2. levele 1. fejezetének 5., 6. és 7. verse. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Az idézett Péteri levél azzal a gyönyörű emlékeztetővel kezdődik, hogy Isten megajándékoz minket mindennel, ami szükséges ahhoz, hogy teljes, Istenfélő, az ő szeretetéből, erejéből és bölcsességéből táplálkozó életet élhessünk. Gondja van arra, hogy hitünk ne maradjon érzelem és Isten élménymentes, de tudatos lelki munkára is bátorít, hiszen a hit szerkezetét és Isten ismeretét a gondolat és a megértés építi fel. Matrioska szerűen áll itt előttünk a Krisztusban kapott ajándékaink kibontakoztatásának, keresztény jellemfejlődésünknek a hiten alapuló és a szeretetben kiteljesedő útja. A hit minden igyekezet és erény kiinduló pontja. Az igaz emberség, jellemünk tisztasága, erkölcsi kiválóság. Az ismeret, az a Krisztusból fakadó bölcsesség, mely eligazít életünk útjain. Az önuralom, indulataink, bűnös kívánságaink kordában tartása. Az álhatatosság, kitartásunk a nehézségek, kísértések idején. A kegyesség, Istenfélő, ráfigyelő életvitelünk. A testvéri szeretet, az egymás iránti kötődés és gondoskodás. A minden ember iránti szeretet, az Isten szeretetének mindenkire való tükrözése. Lelki növekedésünk célja, hogy tudatosan megerősítsük a hitünk hitelességét az üdvösség felé vezető úton. Az induláshoz Istentől kaptuk az erőt. A kitartáshoz is ő adja kegyelmét. Imádkozzunk! Uram, biztatsz, hogy tegyünk meg mindent elhívásunk és kiválasztásunk megerősítéséért. A teljes és boldog élethez, az üdvösség elnyeréséhez szükségeseket igédben és Krisztusban már megadtad nekünk. Most hívsz, hogy hitünket a teljes szeretetig építsük és érleljük. Kérjük és köszönjük hozzá erődet, lelkedet. Amen. Az áhítatott magyar kuti Tóth Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.

Ézepusz, a híres ókori görög mesemondó, írt egy családról, amelynek a gyermekei folyton veszekedtek és provokálták egymást. Az apát felháborította a viselkedésük, és olyan leckét akart adni nekik, amit soha nem felejtenek el. Egy nap hazahozott egy köteg, vékony, száraz zsineggel szorosan összekötözött fabotot. Kihívta a gyerekeket, hogy törjék ketté. A legkisebb fiú próbálkozott, majd a bátyja is, de mindannyian tehetetlenek voltak. Ekkor az apa eloldotta a kötelet, amellyel össze volt kötve, és szétválasztotta, majd egyenként átadta őket a gyerekeknek. Aztán megkérte őket, hogy törjék szét. Természetesen most már nagyon könnyen el tudták törni őket. A lecke ugye egyszerű, de nyilvánvaló. Ha egységesek vagyunk, erősek leszünk, és senki sem tud legyőzni minket. De ha megosztottak vagyunk, és nem egységesek, akkor bárki könnyen legyőzhet. Az egységben van az erő. A Szentírás számos testvérpárt említ. Káin irigységből megölte testvérét Ábelt. Ézsau és Jákob születésüktől fogva versengtek az elsőszülöttségi jogért. Józsefet bántalmazták és eladták rabszolgának a testvérei. Mózes, Áron és Miriam között jelentős viták voltak. Lázár és testvérei nem mindig értettek egyet. Életük történeteinek vége néha boldog, néha lesújtó, néha pedig ismeretlen. Mindebből az derül ki, hogy a testvérek közötti problémák mindennaposak. Isten nem akarja, hogy irigység, rivalizálás és gyűlölet legyen a testvérek között.

Az egység nem csupán belső jólétet ad a gyülekezetnek, hanem jelentős missziói erőforrás is. A megosztott közösség gyenge, de az egységes közösségben Isten ereje nyilvánul meg. Ezért imádkozott Jézus a keresztre feszítés előtt úgy, hogy a tanítványai egyek legyenek, mert ez mutatja meg a világnak, hogy ő valóban Istentől jött. Sátán tudja, hogy az egység hiánya gyengíti Isten népét. Ezért mindent megtesz, hogy széthúzást, irítséget, bizalmatlanságot keltsen. Az egység nem azt jelenti, hogy mindenki egyforma, hanem hogy mindenki Krisztus szeretetében egyesül. Amikor a Szentlélek munkálkodik, a szívek összeolvadnak. A különbözőségünkben való szeretetteljes összetartás teszi Isten népét hitelessé és erőssé a világ előtt. Az Úr akkor tudja egyesíteni a szíveket, ha az emberek lemondanak önzésükről, és megtanulják Krisztus szelídségét. Isten hatalma az egység által nyilvánul meg. A szeretet az, ami hidat épít a különböző háttérből érkezők között. Ez az, ami képes elviselni a másik gyengeségeit, meghallgatni anélkül, hogy elítélne, és szolgálni anélkül, hogy viszonzást várna. Amikor egy gyülekezetben ez a szeretet működik, ott Krisztus valóságosan jelen van. Az egység nem cél, hanem gyümölcs. Annak a gyümölcse, hogy Jézus él a szívünkben.

Lehet, hogy problémáid vannak a testvéreiddel, vagy akár a saját gyermekeiddel, akik állandóan veszekednek és civakodnak. A megoldás az igazi szeretet kimutatásában rejlik, amely az Istennel való szoros kapcsolatból ered, mert az Úr a szeretet forrása. Az egységből származó erő, mint Ézepusz meséjében, fontos, de nem elégséges. Az Isten szeretete a teljes megoldás. Hát keressük ezt még ma.

tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértésben éltek. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egy lélek, egy gondolat legyen bennetek. Filippi beliekhez írott levél, 2. fejezet, 2. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület holnap, május 16-án Békés Csabára. A nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak holnap Sárvárra várja az érdeklődőket. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit holnapra, 16-a szombatra, Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, de már meghosszabbították június 9-ig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1 szám. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa is érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

A karmesternek, Jedútunnak, Dávid zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre? Miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek! Öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg, Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. 62. Zsoltár.

0: Biztonság.
1: Végezzünk el most együtt egy egyszerű kísérletet. Keressünk valami nyugodt zenét, szöveg nélkülit, amit szeretünk, és vonuljunk el a kedvenc helyünkre, vagy akár dőljünk le kényelmesen. Gondolkodjunk el zenehallgatás közben azon, hogy mit jelent számunkra ez a szó, biztonság. Milyen szavak, illetve képek jutnak eszünkbe róla? A végén jegyezzük le, mire gondoltunk. Dávid számára az a kép, ami a biztonságot jelenti, a szikla és a vár. Amennyire biztonságban érzi magát egy sziklán és egy várban, ilyen biztonságban van Istennél is. Isten ajándékozott nekünk képzelőerőt, és mindannyian másképpel kapcsoljuk össze azt, hogy mi jelenti számunkra a biztonságot. Nekem például egy ház nagy kerte jelenti azt. Gondoljunk még egyszer a saját biztos helyünkre, és vegyük észre, hogy Istennél legalább olyan biztonságban vagyunk, mint azon a helyen, ahol a leginkább így érezzük magunkat. Dávid ennek a zsoltárnak a gondolatait elvontabb fogalmakkal is kifejezhette volna, azonban itt egy képet használ az Istentől kapott biztonság és védettség kifejezésére. Egy képben olyan erő rejlik, amit szavakkal nem lehet kifejezni. Amikor ránk tör a félelem és az aggódás, gondoljunk arra, hogy Isten épp olyan erősen tart, mint az édesapánk erős keze, a hajó stabil horgonya a viharban, vagy bármi, ami számunkra a biztonság képét hordozza.

Nem mondom, hogy adj jólétet, Uram. Ha szenvedést osztasz rám, nem fogok panaszkodni. De add, hogy fölismerjelek imáimban, Uram.

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva. Imádkozzunk!

Uram, a mai reggelen arra gondoltam, olyan vagyok, mint a repülni tanuló kismadár. Vajon lehet-e élni repülés nélkül? Szárnyaim még gyöngék, nem tudnak megtartani. Kérlek, add, hogy higgyek benne, lesznek még erősebbek. Én, Istenem, minden madár megtanul röpülni, hiszen szabadon és tisztán akarod látni őket. Nekem is azért adtál erőt és tudást, hogy okosan és jól éljek, s ne vesztegessem el kincseimet haszontalan és veszendő dolgokra. Sajnos, sokszor nem e szerint cselekszem. Még mindig gyönge szárnyú madárfióka vagyok. Hinni akarom, te megemelsz kezeddel, és megtanítasz repülni. Hiszen te többet látsz, mint én. Tisztában vagy a jövendővel is, nem csak a múlttal. Ó, bár csak mindig arra néznék, hogy te milyen vagy, s nem arra, hogy lélektársaim és én milyenek nem tudunk lenni. Olyan vagyok, mint a repülni tanuló kismadár. Taníts repülni, Uram!

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 15-e.
2: 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb alapegységére irányítja. Ünnepeljünk Petőfi szavaival. Áldja Istenét, kit Istene megáldott, adván néki meleg hajlékot, s családot.
1: Az 1920-as, 30-as években az állatkertben minden évben megtartották az állat és növény szeretet napját, utoljára a II. Világháború előestéjén. 1994. május 15-én elevenítették föl az állat és növény szeretet napját. Gárdonyi Géza gondolata mottójuk lehetne. Soha nem látódott még annyi csoda a világon, mint attól az időtől kezdve, amikor az emberi szem a természetre fordult.
2: Baranyai Decsi János, az első magyar közmondásgyűjtő evangélikus főiskolai igazgató élete 1601-ben ért véget. Wittenbergben tanult, ez idő alatt a szigeti, spécsi békek rablásai miatt családja menekülni kényszerült, és Erdélyben találtak menedéket. Így hazatérvén ő is Kolozsvárot telepedett le, majd a székelyvásárhelyi iskolánál alkalmazták a jeles tudós tanárt. Fönnmaradt műveiből néhány. Az Gaius Crispus Sallustiusnak két históriája. Adagiorum Greco Latino Ungaricorum. Levél Telegdi Jánoshoz, annak a székely írásról szóló tankönyve bevezetője és ajánlásképpen. Búcsúversek a Wittenbergi Egyetemről hazatérő magyar ifjakhoz.
1: Szepsi Csombor Márton 1616. május 15-én 22 évesen külföldre indult, és többnyire gyalog vándorolt. Ahogyan írta, sárga csizmában, verőfényes gránátposztóból csinált palástban. Bejárta egész Európát, és strasbourgi, illetve heidelbergi tanulás után hazatérve 1620-ban kassai iskolaigazgató, majd 1621-ben Varannón lett lelkész, és Bedegi Nyári István Zemplén megyei főúr szolgálatába állt. Két évre ráhunyt el. Maradandó műve az Európika Varietász, a bujdosásában látott-hallott különféle dolgoknak rövid leírása, mely az első magyar nyelvű és igen széles látókörű útleírás. Művét forrásértékűvé teszi, hogy magyar viszonyokra való hivatkozással mondja el tapasztalatait.
2: Szacsvai Sándor újságíró 1815-ig élt. Nevéhez fűződik a kritikus hangvételű, szatirikus publicisztika meghonosítása. 1784-től a Magyar Hírmondó főszerkesztője, 1786-ban Bécsben elindította a Magyar Kurírt, melyet 1793-ig szerkesztett. Létrehozta melléklapját, a Magyar Múzsát is, amely szabadon beküldött irodalmi anyagokat jelentetett meg. Újságírói hitvallása ma is megszívlelendő. Az újságíró az ártatlanság köntösében küld mindent a közönség elébe, mintha sem vallása, sem atya és atyafia, sem nemzete és hazája nem volna. Az újságírónak kétszínűség, megrögzött előítélet és részrehajlás nélkül valónak kell lenni. ki csak az igazságot szólja és követi.
1: Benkő István 1889-től 1959-ig élt református esperes, egyházi író, lapszerkesztő. A fővárosban végezte a teológiát, és a Magyar Evangéliumi Keresztjén Diákszövetség utazótitkára lett. 1914-től rákospalotai lelkész. 1936-ban a Duna melléki egyházkerület aljegyzőnek, 2 év múlva esperesnek választotta. Létrehozta a református gyülekezeti munkások közösségét, részt vett a Szilveszter nyomda megalapításában. Útjára indította a református híradót, és a Diákvilág társ szerkesztője volt. Pontosabb művei: A szenvedés problémája, Evezz a mélyre, Krisztus, A predesztináció világszemlélete, és Mondottam ember.
2: 2003-ban bemutatták Szabó Eszter Isten vagy történelem című a Magyar Református Egyház 1956 és 1989 közötti történetéről szóló filmjét.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz. Az ostobák barátja pedig romlottá lesz. Példabeszédek könyve 13. fejezet, 20. vers.

Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni, tartja a mondás. Megfigyeltem gyerekeket, testvéreket, jó barátokat és házaspárokat. A gyerekek utánozzák a szüleik mozdulatait, gesztusait, mozgását, hanghordozását, beszédstílusát. Néha azért, mert hasonlítani szeretnének rájuk, máskor meg csak ösztönösen. A testvérek is sok mindent eltanulnak egymástól. Szinte a cinkosaivá válnak egymásnak. Ha van testvéred, tudod, miről beszélek. A barátok hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, hasonló stílusú ruhában járnak, ugyanazt a zenét hallgatják. A házaspárok pedig még egymás gondolatait is megértik egy tekintetből, és ha harmónia van közöttük, akkor teljesen hasonulnak egymáshoz.

0: Nem mindegy, hogy kikkel építesz ki szorosabb kapcsolatot. Figyeld csak meg! Minél több időt töltesz valakinek a társaságában, annál inkább átveszed az ő beszédstílusát, a gondolkodásmódját, és elkezdesz rá hasonlítani. A Jóisten azt tanácsolja, hogy bölcs fiatalok vagy idősebbek társaságát keresd, velük barátkozz, mert ha hitvány, ostoba emberhez csatlakozol, bajba kerülhetsz. Mielőtt közelebb kerülnél valakihez, legyél óvatos. Figyeld meg, hogy viselkedik másokkal, hogyan beszél és gondolkodik. Ha könnyen befolyásolható vagy, akkor különösen fogadd meg a mai tanácsot.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az önuralom értéke.
1: A mai ige, Ézsaiás 53, 7. vers. Kínozták, és ő megalázta magát. Száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírok előtt, ő sem nyitotta ki száját. Gondolatok az igéről. Felnőtt egy önuralom nélküli generáció, nem zabolázták meg indulataikat, sem nyelvüket, némelyek ezek közül Krisztus követőinek mondják magukat, de nem azok. Jézus nem hagyott hátra ilyen példát a számukra. Némelyek ideges indulatúak, és ha provokálásra kezdik elveszíteni önuralmukat szavaik és érzéseik felett, annyira megmérgezik magukat haraggal, ahogyan egy alkoholista feltöltekezik részegítő itallal. Észszerűtlenül viselkednek, és nehezen lehet lelkükre beszélni, vagy meggyőzni őket. Nem épeszűek. Sátán ez idő alatt teljes irányítást gyakorol felettük. Minden egyes ilyen dükkitörés gyengíti az idegrendszert és az erkölcsi erőket, és megnehezíti a düh megfékezését a következő provokáció alkalmával. Ennek az embercsoportnak a számára csak egyetlen gyógymód létezik. Pozitív önuralom minden körülmények között. A kedvező helyre vonulás, ahol akaratukat semmi sem háborgatja, sikerre vezethet egy ideig. De Sátán tudja, hol érheti el ezeket a szegény lelkeket, és gyenge pontjaikon újra meg újra megtámadja őket. Egészen addig lesznek kitéve e támadásoknak, amíg túl sokat gondolnak énjükről. De van remény számukra. Hozzá kapcsolatba életüket Krisztussal, bármi viharos, konfliktusokkal és aggodalmakkal teli is, és akkor az önző akarat megszűnik az irányításért küzdeni. Alázzák meg magukat, és mondják őszintén, rosszat tettem, megbocsátasz nekem? Isten azt mondta, ne nyugodjék le a nap haragotok felett. Ez a győzelem egyetlen biztonságos ösvénye. Sokan dédelgetik magukban a haragot, és telve vannak bosszúvágyó, gyűlölködő érzésekkel. Állj ellen ezeknek a rossz érzéseknek, és tapasztalni fogod, milyen nagy változás áll be embertársaidhoz való viszonyulásodban. Amikor az én megszűnik az elsőségét küzdeni, és a Szentlélek munkálkodik az ember szívén, a lélek tökéletesen passzív, és ekkor Isten képe visszatükröződik a szívben.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A kizárólag velem töltött idő létfontosságú a jó létet szempontjából. Ez se nem luxus, se nem egy lehetséges alternatíva. Ez az, amire a legnagyobb szükséged van. Éppen ezért ne legyen bűntudatod, ha időt szánsz arra, hogy velem legyél. Ne feledd, hogy a sátán a hívők vádlója. Gyönyörködik abban, ha bűntudattal boríthat el, különösen akkor, amikor az én jelenlétemet élvezed. Amikor érzed a sátán vádolásának nyilait, valószínűleg helyes nyomon haladsz. Használd a hitet pajzsát, hogy megvéd magad tőle.

0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jelenések könyve, 12. fejezet, 10. vers. Efézusbeliekhez írott levél, 6. fejezet, 16. vers. Jakab levele, 4. fejezet, 7. 8. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve 42. rész. Az Úr szolgája szelíd és szabadító. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik. Zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik. Újjongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak. Dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Az Úr kivonul, akár egy hős, átjárja a harci kedv, akár egy katonát, harsányan zengi a csatakiáltást, és diadalmaskodik ellenségein. Izrael nem értette Istenét. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, de most zihálva nyögök és lihegek, akár egy szülőasszony. Pusztává teszek hegyet és halmot, kiszárítok rajtuk minden zöld növényt. A folyókon gázlókat készítek, és kiszárítom a mocsarakat. A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a göröngyös utat egyenessé. Ezeket a dolgokat véghez viszem, nem mulasztom el. Meghátrálnak, csúfosan megszégyenülnek, akik bálványokban bíznak, akik szobroknak mondogatják, ti vagytok az isteneink. Ti süketek, halljatok, ti vakok, nézzetek föl, és lássatok. Van-e olyan vak, mint az én szolgám, és olyan süket, mint követem, akit küldök? Van-e olyan vak, mint az én megbízottam, olyan vak, mint az Úr szolgája? Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Igazsága érdekében akart az Úr nagy és felséges tanítást adni. Ezért lett ez a nép kirabolt és kifosztott, csapdába és verembe estek mindnyájan, és börtönbe vannak zárva. Kirabolták őket, és nem volt szabadító, kifosztott

látták őket, és nem mondta senki, add vissza. Ki ügyel erre közületek, ki hallgatja figyelmesen a jövő érdekében? Ki engedte meg, hogy kifosszák Jákobot és kirabolják Izraelt? Vajon nem az Úr, aki ellen vétkeztünk? Nem akartak útjain járni, és nem hallgattak tanítására. Ezért zúdította rá haragjának hevét és a háború tombolását. Lángolt körülötte, de nem értette, égette őt, de nem szívlelte meg.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 42. Ez a fejezet az első abból a négyből, amit Ézsaiás szolgaénekeinek neveznek. Két dolog tűnik ki ebből az énekből, a messiás természete és az, amit Isten kézjegyének mondhatunk. Ézsaiás 42. fejezetének első három versét Máté is idézi a 12-18-21-ben, és ő kifejezetten Jézus Krisztusra alkalmazza azokat. Ézsaiás ezzel a fejezettel kezdi el a messiásról és az ő világi küldetéséről egy teljesebb képet adó leírásának a kifejtését. A messiás Isten szolgája, akiben Isten teljes szívéből gyönyörködik. Ahogyan valaki megfogalmazta, a messiás nem csak az Úr embere a feladatra, ő az Úr embere magának az Úrnak. Ennyire fog örvendezni a Atya a fiúnak. Azt is látjuk, hogy a messiásra kitöltetik Isten lelkének teljessége, ez pedig olyas valami, amit a Biblia Krisztus esetében kiemel fogantatásával és keresztségével kapcsolatban is, Lukács 1.35-3.16 szerint. Krisztus igazságot szolgáltat a nemzeteknek, azaz az egész világnak, nem csak a zsidóknak. A negyedik versben olvasható szigetek gyakori kifejezés a földközi tengerparti, azaz ázsiai, észak-afrikai, európai országokra, amelyek mind pogány országok voltak. Ami viszont ezekben a versekben a leginkább megszólíthat bennünket is, az a messiás személyének leírása. Félelmet támasztó és fenyegetésekkel dobálódzó háborús vezető helyett Jézust szelíd és halkszavú személyként ábrázolja a Biblia. A pusztítás útján járó szörnyű alak helyett az Úr Jézus jóságos a gyöngékkel, a megrepett nátszálat nem töri le, és együttérzéssel fordul a kitaszítottak és csüggettek felé, a füstölgő mécsest nem oltja el. Ő maga pedig sosem adja föl az értünk munkálkodást. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Milyen csodálatos megmentő! Mégis, mikor az ellenségeinkről van szó, az ő ellenségeiről, az Úr elindul, mint egy hős, indulatba jön, mint egy harcos, harsányan kiállt a gonosz és az ő követői ellen. Jézus tehát velünk gyöngéden bánik, majd még azokkal, akik az elpusztításunkra törnek, irtózatosan. Ézsaiás hozzáteszi, hogy Krisztus nem csupán Isten szövetségének a közvetítője az emberekhez, hanem ő maga a szövetség. És mit tesz értünk a szövetség megtestesítője? Vakok szemeit nyitja meg, és foglyokat szabadít ki. Izrael, ahogyan a proféciából megtudjuk, vak és süket. Mindazonáltal Krisztus azonosulni tud még a vakokkal és a sötétben ülőkkel is. Emeljük hát mi is tekintetünket minden nap Jézusra. Ő gyöngéden bánik gyöngeségeinkkel, és törődik a gyötrelmeinkkel. Megszabadít minden bajunkból, ha hozzá kiáltunk.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ő pedig mondta annak, egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott. Mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Ezért mondom néktek, hogy senki a ma meghívottak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Lukács evangéliuma 14. fejezet, 16., 18. és 24. vers. Krisztus korában sokan mondták el a családi asztal körül ezeket a szavakat a mindennapi kenyér megtörésekor. Boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Krisztus azonban bemutatta, hogy milyen nehéz vendégeket találni a végtelen áron elkészített mennyegzői vacsorához. Akik hallgatták a szavait, tudták, hogy ők is semmibe vették az irgalmas meghívást. Minden érdeklődésüket e világ gazdagsága és örömei kötötték le. Így van ez ma is. A kifogások, amelyekkel a példázatbeli emberek visszautasították a meghívást, máig sem változtak. Azt mondják, nem veszélyeztethetik földi lehetőségeiket az evangélium normái miatt. Többre értékelték ezeket az örökkévaló dolgoknál. Éppen azok az áldások, amelyeket Istentől kaptak, emelkedtek válaszfalként közéjük és megváltójuk közé. Nem akarják, hogy bárki is zavarja őket világi céljaik hajszolásában. Ezért ezt mondják, a kegyelmet hirdető követnek. Most eredj el, de mikor alkalmatosságom lesz, még majd magamhoz hivatlak téged. Apostolok cselekedete 24. fejezet 25. vers. Mások azzal mentegetőznek, hogy nehézségeik támadnának emberi kapcsolataikban, ha elfogadnák Isten hívását. Arra hivatkoznak, hogy nem kerülhetnek ellentétbe rokonaikkal és ismerőseikkel. Így válnak a példázat szereplőivé. A lakoma házigazdája meghívása semmi bevételének tekinti erőtlen kifogásaikat. Emberek azért utasítják vissza a megváltó hívását, mert attól félnek, hogy családjuk felbomlik. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, akkor békés és szerencsés lesz az életük. Ez azonban önámítás. Aki önzést vet, az önzést is arat. Krisztus szeretetének elutasításával elvetik mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és álhatatossá teheti. Nem csak a mennyet veszítik el, hanem azt is, amiért a mennyet feláldozták. Krisztus második eljövetele közel van. Igéjében meghirdetett jelek teljesedése tanúsítja, hogy az Úr már az ajtó előtt áll. De az emberek ma is vadhajszát folytatnak, mintha nem is léteznék se Isten, se menny, sem pedig örök élet. A Krisztus második eljöveteléről szóló üzenethirdetésnek az a célja, hogy az embereket kiragadja a földi dolgok hálójából, és ráirányítsa figyelmüket az örök valóságra, hogy meghallják, amint az Úr hívja őket az ő asztalához.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ésszel vagy szívvel? Az ember mindenben makacsul, az értelmet keresi. John Gardner. A legnehezebbet kíséreltem meg, amire ember vállalkozhat az életben. Tudja, mit csinált? Értelemmel akart közömbösíteni érzéseket. Márai Sándor.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. 5. rész. Nehogy kedvüket veszítsék. Pál kolossi beliekhez írott levele, 3. fejezet, 21. vers. A megkeseredett gyermekek végül kedvüket vesztik, az ilyen gyermekek pedig kevésbé reményteljes, kevésbé lelkes, kevésbé határozott és könnyen tévútra vihető. Ha összetöröd a reményét, azzal aláásod azt a természetet, amelyet Isten ültetett el benne. A gyermekek optimistának, lelkesnek, várakozással teljesnek és nagyszerű esélyekkel születnek, ám reménység hiány semmi nem inspirálja őket. A reménytelenség csüggedésbe és sötétségbe taszítja a szívet és a lelket. Ha elkeseríted a rád bízott gyermekeket, azzal elveszed tőlük a reményt, akkor pedig elveszítik az önbizalmukat, félni fognak, bizonytalanná válnak, és nem tudnak majd szembenézni az élettel. Az önbizalom nélkülözhetetlen az egészséges énképhez, a másokhoz való kapcsolódáshoz, valamint a sikeres tanulmányi és munkahelyi előmenetelhez. A bátortalan gyermek elbizonytalanodik, és megtört lelkű lesz. A lélek a személyiség központja. Akinek megtört a lelke, az megtört ember lesz. A bánatos lélek a csontokat is kiszárítja. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. Így egy bánatos, megtört lelkű gyermeknél a személyiség lényege sérül. A megtört lelkű gyermekekből hiányzik az ahhoz szükséges elhatározás, hogy célokat tűzzenek ki az életben, és el is érjék azokat. Vízió nélkül elvész a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. vers. A jövőre vonatkozó vízióból merítünk erőt ahhoz, hogy a nehézségek ellenére végigvigyünk valamit. Az életben adódó akadályok leküzdése egészséges, lelkileg ellenálló gyermekeket feltételez, amiben neked is szereped van. Ahelyett, hogy megtörnéd a gyermekeid lelkét, neveld őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 4. vers. Szeresd és tanítsd őket Isten igéire akkor is, ha közönyösnek tűnnek. Éld meg, amiről prédikálsz. Alkalmazd következetesen az általad hozott szabályokat. Továbbá hadd lássák, hogy rendszeresen olvasod a Bibliát és imádkozol. Mindig bátorítsd őket, és soha, de soha ne mondd le róluk.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten magas helyei. A mai ige 91. Zsoltár 14. verse. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Gondolatok az igéről. Nekem mondja ezt az Úr. Ha ismerem az ő nevét, akkor igen. Áldott legyen az Úr, hogy nem vagyok idegen a számára. Próbára tettem, megismertem őt, és ezért bízom benne. Tudom, hogy az ő neve bűnt gyűlölő Isten, mert szent lelke ereje által megtanultam, hogy soha nem tűri el a gonoszt. De úgy is ismerem őt, mint Krisztusban bűneimet megbocsátó Istent, mert vérével eltörölte minden vétkemet. Az ő neve hűség, és én ezt tudom, mert soha nem hagyott el, még akkor sem, amikor a bajok megsokasodtak körülöttem. Ez az ismeret kegyelmi ajándék, amelynek elnyerése szükséges ahhoz, hogy egy másik kegyelmi ajándékot is megkapjunk, a felmagasztalás ajándékát. Ez a kegyelmet tetéző új kegyelem. Figyeljük meg, milyen veszélyessé válhat helyzetünk, hogyha magasabbra kapaszkodunk, ha viszont az Úr helyez magasra minket, biztonságban lehetünk. Felemelhet bennünket azzal, hogy igen hasznossá tesz, nagy tapasztalatot ad, sikert a szolgálatban, vezető tisztet a munkában, vagy atyaságot a kicsinyek között. De felmagasztalhat másképp is, adhat szoros testvéri közösséget, tiszta látást, szent diadalt, és az örök dicsőség boldog megsejtését. Ha Isten magasztal fel bennünket, a sátán sem tud letaszítani, bárcsak egész nap így történnék ez velünk. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére holnap kerül sor, május 16-án, 17-én, szombaton és vasárnap Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. A vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel több felé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

reggeli csendesség. Számodra is van hely a mennyben.

Atyám, azt akarom, hogy ők is, akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ teremtése előtt.

Jézus legfőbb vágya, hogy te ott légy majd vele a mennyországban, hogy lásd az ő dicsőségét. Gondolkoztál már azon, hogy milyen a menny? A Szentírásban több helyen olvashatunk erről. A menny egy tökéletes hely, amit Isten jelenléte tölt el, ahol majd élvezheted a földi élet minden szépségét és csodáját, bánat, félelem, önzés, kapzsiság és gyűlölet nélkül, amit oly gyakran tapasztalhatsz a körülöttünk levő világban. Isten országát betölti majd a szeretet és a béke. Ott majd megjutalmaznak azért, akivé váltál, és azért, ahogy másokat szolgáltál a földön. Ott majd újra együtt lehetsz azokkal a szeretteiddel, akik szerették az Urat. Ugyanakkor a megkönnyebbülés helye lesz számodra, hiszen ott megszabadulhatsz az összes fájdalmattól, szenvedésedtől, szomorúságodtól, a gyásztól, a depressziótól és a magánytól. Csodálatos hely lesz. Isten ajándéka számodra, de rajtad áll, hogy elfogadod-e. A jó hír az, hogy bárki beléphet a mennyek országába, ha befogadja Jézust a szívében. Bárki megtapasztalhatja azt az örökké tartó szeretetet, amit Isten szánt nekünk az eljövendő életben. Nem számít, hogy ki vagy, merre jártál, vagy mit tettél. Jézus téged is hív, vár odam. Kész megbocsájtani neked. Egyikünk sem elég jó ahhoz, hogy megérdemelje a mennyországot. A saját érdemeink alapján egyikünk sem kerülhetne odam. De Isten éppen ezért küldte el az ő egyszülött fiát több mint 2000 évvel ezelőtt a földre. Jézus megfizette az üdvösségünk árát azzal, hogy meghalt az emberiség bűneiért. Kereszt halálával mindannyiunk számára megnyitotta az örök életre vezető ajtót. Ha elfogadod a megváltás ajándékát, te is a mennybe juthatsz. Megkaphatod az örök életet.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 15-e. Jelenések könyve első fejezet, 12-től 16. versig. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez. Hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. A gyülekezetek minden nyomorúságuk ellenére mennyei intézmények. A vezető nem a lelki pásztor, az egyházelnök, vagy más egyházakban a püspök vagy a pápa, hanem Jézus Krisztus. Neki van hatalma és joga arra, hogy döntéseket hozzon, hogy célokat tűzzön ki. Neki van joga új gyülekezeteket alapítani, vagy éppen megszüntetni. Problémáink éppen abból fakadnak, amikor a vezetést kivesszük az ő kezéből, és saját elképzeléseink, netán ambícióink alapján formáljuk közösségeinket. Nem egy gyülekezetben tapasztaltam, hogy erős akaratú, befolyásos emberek hogyan uralják le az egész közösséget, máshol azok a személyek, akik nem kapnak lehetőséget, úgy döntenek, saját egyházat, gyülekezetet alapítanak, ahol az ő akaratuk érvényesülhet. Hallottam már olyan testvért, aki úgy nyilatkozott, hogy ez az ő gyülekezete, a családja építette, ő adakozik a legtöbbet. Természetesen a tulajdonos, Jézus Krisztus nem nézi ezt jó szemmel. Ő az életét adta az egyházért, és nem engedi, hogy birtokoljuk azt, ami felett sáfárságot kaptunk, ahol szolgálatra rendeltettünk. Engedjük, hogy a gyülekezet ura vezesse életünket, közösségeinket, keressük az ő akaratát, céljait, és töltsük be küldetésünket, amire rendeltettünk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Q. írta Szingapúrból. Célt találni. Bízd az Úr a dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Példabeszédek könyvének 16. fejezetének 3. verse. Néhány évvel ezelőtt elveszettnek éreztem a munkakörömben magam. A napi feladatok egyhangúak voltak, és kezdtem megkérdőjelezni, hogy van-e értelme a munkámnak. Bármennyire is igyekeztem pozitív maradni, nehezen találtam értelmet a tevékenységemben. Egyik este csendességemben rábukkantam a példabeszédekhez írt könyv 16. fejezetének 3. versére, ami finoman emlékeztetett, hogy bízzam a munkámat Istenre, és bízzam benne, hogy majd vezetni fog. Ahelyett, hogy csupán az előléptetésekre vagy az eredményekre koncentráltam volna, elkezdtem minden reggel azért imádkozni, hogy tetteimmel Isten céljait tudjam szolgálni. Ahogy megváltozott a perspektívám, kezdtem meglátni apró lehetőségeket mások szolgálatára. Segítettem egy munkatársamnak egy projektben, meghallgattam egy másik kollégát a küzdelmeiről, vagy egyszerűen bátorítottam valakit. A munkám már nem csak feladatok teljesítéséből állt, hanem Isten szeretetének tükrözéséről mások felé. Amikor bizonytalanok vagyunk a célunkat illetően, rábízhatjuk a munkánkat Istenre. Kérhetjük Istent, fedje fel a feladatok és kihívások között is az értelmét a dolgoknak. Ha bízunk benne, hogy Isten munkálkodik rajtunk keresztül, biztosak lehetünk benne, hogy minden apró feladattal dicsőíthetjük az Urat. Urunk, amikor a mindennapi feladatokban elmerülünk, segíts, hogy vezetésedben bízva célt találjunk a Te szolgálatodban. Amen. Napi gondolat. Isten célt tud adni az élet legbizonytalanabb szakaszaiban is. Imádkozunk azokért, akik keresik a munkájuk értelmét.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János a mennybe ment Jézushoz. Uram, ha most onnan lenézel, lásd, a lét most sincs tele mézzel, hogy rengeteg bűn, kabzsiság van e szüléstől nyögő világban. Még nem mérték az igaz ember, az az igaz, kinél a fegyver. Az akar jót, aki hatalmas, a szegény gyenge neve, hallgass. Béke, öt kontinens rivaljas, a kabzsi ember meg se hallja, sőt, a nevedben ölni készül, s te is, nem úr vagy már, de vádlott. Így váltottad meg a világot. Engem nem tántorít el tőled, ha nem mindig látom erődet, de száz ok, érv, kínos eset szól napról napra ellened, s a gyenge hit megtántorul, ha nem látja. Te vagy az Úr. Uram, nem magamért esengek, de 100 millió ember szenved. Tetű, éhség, rabszolga járom gyötri őket, ezeket számom. Mocsok, sötét odúk, penészes börtönfenék, ez sokak része. Csontváz anyák korcsokat szülnek, s mind átkozódva, sírva tűrnek, szívük már robbanásig megtelt atom erejű gyűlölettel. A szenvedők nevében kérlek, add, hogy legyen élet az élet. Ne kösd békét herék hadával, a munkát övezd glóriával. Nem kívánjuk, hogy tündérország legyen a föld. Hadd hújjon orcánk harmata, de legyen az ember ember. Nemes, szép küzdelemben. Tedd újongóbbá dalainkat, ritkítsd meg sűrű sóhajunkat, s adj jó békét. Nem majd a mennyben, de a földön is. Ámen. Amen.

0: Az éltető víz.
1: A jó egészség alapelvei. Jézus felelvén ezt mondanéki: mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. János 4:13-14. Gondolatok az ígéről. A tiszta víz a menny egyik legértékesebb áldása, egészségben és betegségben egyaránt. Megfelelő használata elősegíti, hogy egészségesek legyünk. A víz az az ital, amelyet Isten adott az emberek és az állatok szomjúságának csillapítására. Segít a szervezet szükségleteinek ellátásában és a betegségek legyőzésében. A tiszta víz ivása és a friss levegő belégzése felélénkíti létfontosságú szerveinket, megtisztítja a vért és segíti szervezetünket a betegségek legyőzésében. A víz a legjobb folyadék szöveteink megtisztítására. Ha a szenvedők segítenék szervezetük erőfeszítéseit a tiszta, lágy víz felhasználásával, sok szenvedést elkerülnének. A felüdítő víz, amely feltör a kopár kiszáradt földből, s virágba borítja a pusztát és életet ad az elszenvedőknek, az isteni kegyelemnek jelképe, amelyet egyedül Jézus Krisztus adhat nekünk. Ez az élő víz, amely megtisztítja, felüdíti és megeleveníti lelkünket.

0: Szárnyakkal, mint a sasok.
1: Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 31. vers. Augusztusban az orvosi vizsgálat után azt mondták, hogy az egészségi állapotom jó. Októberben azt a választ kaptam, nem látok semmi problémát az érsebésztől, aki megvizsgálta a duzzadt lábamat. Novemberben azonban időről időre hátfájásom lett. A lábam duzzanata még decemberben is nyilvánvaló volt, amikor a nővérem aggódva nézte meg, és időpontot kért, hogy menjek el az orvoshoz. Az orvos prosztatarák szavaitól kirázott a hideg. Néhány nappal később, otthon Tennessee-ben kissé fáradtnak éreztem magam. A szokásos derűs hozzáállásom kezdett megtörni. A fuss és ne fáradj el szavak jártak a fejemben. Aztán beütött a fájdalom, és megkértem, hogy vigyenek be a sürgősségire. 3 nappal később a sebészek műtétet végeztek, és azt javasolták, hogy már csak 6 hónapom van hátra,

0: kísérleti kemoterápiás programot a Vanderbiltben. Egy nap visszatért a bátorságom, amikor láttam egy másik férfit, akinek ugyanez volt a diagnózisa és a kezelése, aki azt mondta a nővérnek, hogy visszatért a golfpályára, csak sétáljon, és ne erőlködjön. Hat hónapig végeztem a kezeléseket, és csodálatosan éreztem magam, majd utazni kezdtünk. Házi munkát végeztem, és játszottam az unokámmal. Fuss velem, nagyapa, mondta. Körbe-körbe húztuk őt a kis piros kocsijában. Nevetgéltünk és meséltünk neki. Aztán egy nap, 4 hónappal a kísérleti kezelés befejeztével, hirtelen visszatért a fájdalom. Makacsul próbáltam húzni a piros szekeret a különleges rakománnyal, és ettől rosszul lettem, nagyon rosszul. Még mindig az ágyban vagyok. Túl gyenge vagyok ahhoz, hogy bármit is tegyek. A gondozó nővér azt mondta, hogy teljesen meglepődött, hogy ilyen sokáig bírtam. Talán még mindig csoda lesz. Fenntartom ezt a reménysugarat. Aztán megint Ézsaiásra gondolok. Úgy szárnyalnak, mint a sasok. Mosolyogva várom ezt is. Türelmetlenül. Hát, ha történik csoda. Tudományosan igazolt, hogy már a napi rendszerességgel végzett séta jótékony hatással van az egészségre, kedvezően befolyásolja a vérnyomást, a test zsírtartalmát, a koleszterin szintet és a hangulatot. A legalább napi 30 percet rendszeresen sétálóknál is jelentősen csökken a szív- és érrendszeri betegségből eredő halálozás esélye. Ez a hatás idősebb korban elkezdett rendszeres gyaloglásnál is jelentkezik. Több megfigyelésen alapuló kutatás eredményeképp azt találták, hogy a napi több lépésszám jelentősen alacsonyabb összhalálozással járt együtt. Talán azoknál az embereknél, akik naponta többet léptek, alacsonyabb volt a halálozási arány.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 15-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jeremiás könyve 50. fejezetének 5. versében olvashatjuk. Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Az új szövetségi ige Péter 2. levele 1. fejezetének 5., 6. és 7. verse. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Az idézett Péteri levél azzal a gyönyörű emlékeztetővel kezdődik, hogy Isten megajándékoz minket mindennel, ami szükséges ahhoz, hogy teljes, Istenfélő, az ő szeretetéből, erejéből és bölcsességéből táplálkozó életet élhessünk. Gondja van arra, hogy hitünk ne maradjon érzelem és Isten élménymentes, de tudatos lelki munkára is bátorít, hiszen a hit szerkezetét és Isten ismeretét a gondolat és a megértés építi fel. Matrioska szerűen áll itt előttünk a Krisztusban kapott ajándékaink kibontakoztatásának, keresztény jellemfejlődésünknek a hiten alapuló és a szeretetben kiteljesedő útja. A hit minden igyekezet és erény kiinduló pontja. Az igaz emberség, jellemünk tisztasága, erkölcsi kiválóság. Az ismeret, az a Krisztusból fakadó bölcsesség, mely eligazít életünk útjain. Az önuralom, indulataink, bűnös kívánságaink kordában tartása. Az álhatatosság, kitartásunk a nehézségek, kísértések idején. A kegyesség, Istenfélő, ráfigyelő életvitelünk. A testvéri szeretet, az egymás iránti kötődés és gondoskodás. A minden ember iránti szeretet, az Isten szeretetének mindenkire való tükrözése. Lelki növekedésünk célja, hogy tudatosan megerősítsük a hitünk hitelességét az üdvösség felé vezető úton. Az induláshoz Istentől kaptuk az erőt. A kitartáshoz is ő adja kegyelmét. Imádkozzunk! Uram, bíztatsz, hogy tegyünk meg mindent elhívásunk és kiválasztásunk megerősítéséért. A teljes és boldog élethez, az üdvösség elnyeréséhez szükségeseket igédben és Krisztusban már megadtad nekünk. Most hívsz, hogy hitünket a teljes szeretetig építsük és érleljük. Kérjük és köszönjük hozzá erődet, lelkedet. Amen. Az áhítatott magyar kuti Tóth Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.

Ézepusz, a híres ókori görög mesemondó, írt egy családról, amelynek a gyermekei folyton veszekedtek és provokálták egymást. Az apát felháborította a viselkedésük, és olyan leckét akart adni nekik, amit soha nem felejtenek el. Egy nap hazahozott egy köteg, vékony, száraz zsineggel szorosan összekötözött fabotot. Kihívta a gyerekeket, hogy törjék ketté. A legkisebb fiú próbálkozott, majd a bátyja is, de mindannyian tehetetlenek voltak. Ekkor az apa eloldotta a kötelet, amellyel össze volt kötve, és szétválasztotta, majd egyenként átadta őket a gyerekeknek. Aztán megkérte őket, hogy törjék szét. Természetesen most már nagyon könnyen el tudták törni őket. A lecke ugye egyszerű, de nyilvánvaló. Ha egységesek vagyunk, erősek leszünk, és senki sem tud legyőzni minket. De ha megosztottak vagyunk és nem egységesek, akkor bárki könnyen legyőzhet. Az egységben van az erő. A Szentírás számos testvérpárt említ. Káin irigységből megölte testvérét Ábelt. Ézsau és Jákob születésüktől fogva versengtek az elsőszülöttségi jogért. Józsefet bántalmazták és eladták rabszolgának a testvérei. Mózes, Áron és Miriam között jelentős viták voltak. Lázár és testvérei nem mindig értettek egyet. Életük történeteinek vége néha boldog, néha lesújtó, néha pedig ismeretlen. Mindebből az derül ki, hogy a testvérek közötti problémák mindennaposak. Isten nem akarja, hogy irigység, rivalizálás és gyűlölet legyen a testvérek között.

Az egység nem csupán belső jólétet ad a gyülekezetnek, hanem jelentős missziói erőforrás is. A megosztott közösség gyenge, de az egységes közösségben Isten ereje nyilvánul meg. Ezért imádkozott Jézus a keresztre feszítés előtt úgy, hogy a tanítványai egyek legyenek, mert ez mutatja meg a világnak, hogy ő valóban Istentől jött. Sátán tudja, hogy az egység hiánya gyengíti Isten népét. Ezért mindent megtesz, hogy széthúzást, irítséget, bizalmatlanságot keltsen. Az egység nem azt jelenti, hogy mindenki egyforma, hanem hogy mindenki Krisztus szeretetében egyesül. Amikor a Szentlélek munkálkodik, a szívek összeolvadnak. A különbözőségünkben való szeretetteljes összetartás teszi Isten népét hitelessé és erőssé a világ előtt. Az Úr akkor tudja egyesíteni a szíveket, ha az emberek lemondanak önzésükről, és megtanulják Krisztus szelídségét. Isten hatalma az egység által nyilvánul meg. A szeretet az, ami hidat épít a különböző háttérből érkezők között. Ez az, ami képes elviselni a másik gyengeségeit, meghallgatni anélkül, hogy elítélne, és szolgálni anélkül, hogy viszonzást várna. Amikor egy gyülekezetben ez a szeretet működik, ott Krisztus valóságosan jelen van. Az egység nem cél, hanem gyümölcs. Annak a gyümölcse, hogy Jézus él a szívünkben.

Lehet, hogy problémáid vannak a testvéreiddel, vagy akár a saját gyermekeiddel, akik állandóan veszekednek és civakodnak. A megoldás az igazi szeretet kimutatásában rejlik, amely az Istennel való szoros kapcsolatból ered, mert az Úr a szeretet forrása. Az egységből származó erő, mint Ézepusz meséjében, fontos, de nem elégséges. Az Isten szeretete a teljes megoldás. Hát keressük ezt még ma.

Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértésben éltek. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek. Egy lélek, egy gondolat legyen bennetek. Filippi beliekhez írott levél, 2. fejezet, 2. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A család napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára, a társadalom egyik alappillérére. A mai modern társadalomban jól ismert az élettársi viszony, és a házasságok sem kötetnek mindig egy életre. Felmérések szerint csökken a házasodási kedv, egyre nő az elváltak vagy az együtt maradó, de kapcsolatukban szegény családok száma. A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. A családot az Úr teremtette, ezért egy olyan remek mű, amiért érdemes élni és dolgozni. Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyekhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretett Szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít, a résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretetthid.hu. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között, péntektől vasárnapig, a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én pénteken, a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik legutóbb is velünk voltak, bizonyára emlékeznek rá, hogy Pál és Barnabás elindul az első misszióútra, magukkal viszik János Márkot is, és ez az első misszióút Ciprus szigetén kezdődik, Barnabás eredeti felnevelkedési, illetve szolgálati helyén, ahol ő mint lévita végezte a munkáját, de aztán nyilván a hitre jutása után nem csak a jeruzsálemi gyülekezetnek lett nagyon fontos oszlopa Barnabás, hanem aztán később az antiochiai gyülekezetnek is, ahol ki is rendelték őt a szolgálatra, mikor a Szentlélek világossá tette, hogy egy újfajta munkába kell kezdeni. Ez az újfajta munka, ez apostoli munka. Az apostello szó azt jelenti az eredeti nyelvben, hogy kiküldök, elküldök. Amolyan nagyköveti munka összeházasítva az úttörésnek a munkájával. Tehát el kell menni képviselni az Urat, képviselni a Krisztusról szóló evangéliumot, de egyben olyan területekre kell menni, ahol korábban nem szólt az ige, ahol korábban nem járt a Krisztusról szóló evangéliummal még senki, vagy ha netalántán járt volna valaki úgy, mint aki Jeruzsálemből hazatért, és elmondta, hogy mi is történt ott, és mit tapasztalt, de az Isten hívását, az Isten megtérésre való felszólítását mindenképpen először fogják hallani. Így érkezett Pál és Barnabás, még egyszer mondom, Ciprusra, és az elmúlt alkalommal hallottuk, hogy az ott végzett munkának meg is volt a gyümölcse, hiszen egyik, másik, harmadik településen is keresztény közösség jött létre, sőt, Sergius Paulus, a helytartó, örömmel fogadta az evangéliumot, örömmel hallgatta meg az Isten igéjét. De az elején úgy kezdtem, hogy ez apostoli munka, ami azt jelenti, hogy elindítja ezt a folyamatot, ezt a munkát, utána azonban tovább kell menni, hiszen nem az a cél, hogy egy helyen letelepedve egy közösség létrejöjjön, és aztán onnantól kezdve az a közösség majd fejlődjön, és onnan vénüljön meg valaki, hanem az a célja ennek a kiküldésnek, hogy egyik településről a másikra haladva fölzendüljön az evangélium. Ezt a kettőt nem jó szembeállítani egymással, azért ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert ez Istennek a joga, hogy kit mire hív el, és azért azt fogjuk tapasztalni majd, hogy az apostoli munkának lesz egy olyan része is, amikor Pál és Barnabás világosan látja, hogy az elindítást ugyan elvégezték, de újra kell majd látogatni a közösségeket, hogy az építkezés munkája is folytatódjék. De ha már az előbb azt mondtam, hogy tovább kell menni, akkor nézzük meg az apostolok cselekedetei 13. fejezetéből, a 13. verstől, hogy mit is jelent ez a tovább menetel. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Itt most meg is kell, hogy álljak egy pillanatra. Tudnélik, bocsánat a szóért, kérem, hogy ne haragudjon meg egyik hallgatónk se, de Lukács nagyon kedves udvariassággal valami miatt nem köti az orrunkra, hogy mi történt. Mitől ijedt meg? Netán annak a bizonyos Elimásznak, a varázslónak a tevékenysége késztette őt meghátrálásra? Vagy belefáradt az egyik helyről a másik helyre utazgatásba, abba, hogy sehol nincs igazából otthona? Valahogy ő másképp képzelte el ezt a bizonyos úttörő munkát? Semmit nem mond Lukács, az apostolok cselekedetei szerzője, csak azt mondja, hogy elvált tőlük, és visszament Jeruzsálembe. Mondhatnánk, hogy a mama szoknyája mellé, de hát ez egy kicsit talán nehéz kifejezés lenne, mégis van ebben valami. Visszament oda, ahol ő felnövekedett, ahol biztonságban érezte magát, ahol az otthona volt, ahol a testvérek körülvették, szerették, ahol ő sok mindent eltervezhetett, meg a sok mindent átélhetett, és ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy na de hát mégiscsak. És azért szeretném most elmondani azoknak, akik úgy gondolják, hogy ez a mégiscsak nagyon is jogos, hogy miközben kimondhatjuk azt, hogy nagy kár, hogyha valaki egy ilyen útra indul, a másik oldalon azt is látni kell, mert a Szentírásból, hála Istennek, világosan tudjuk, hogy ez a Márk később az egyik evangélium szerzője lesz. Aztán azt is fogjuk tudni majd Pál apostoltól, hogy nagy segítőtárs, sőt, kivégzése előtt a római fogságában kifejezetten kívánja is Márkkal a közösséget, jó szolgálatnak bélyegzi, vagy minősíti, inkább így mondom, azt, amit Márk végez. Tehát Isten elvégzi a maga munkáját. De a Szentírásról nagyon sokat elárul nekünk, hogy meg se próbálja elhallgatni, hogy azoknak, akiket mi most lelki nagyokként tisztelünk, és úgy gondoljuk, hogy az evangélium terjesztésében, ott az elején, a hőskorban igen áldott munkát végeztek, meg kellett harcolniuk a maguk harcait. Mert hogy mi azt szeretnénk látni a legtöbbször, hogy elhív az Isten, szolgálatba állít az Isten, és onnantól kezdve emelt fejjel valaki megy, és minden lepattan róla, még csak meg se legyinti semmiféle negatív érzelem vagy gondolat, hanem felemelt fejjel, mint egy hős, a díszszemlén végig gyalogol egészen a mennykapujáig. Az a kis probléma ezzel, hogy a háború az nem díszszemle. És ott az ember puskaporos lesz, és a lövész árokban van, és bizony néha meg is sebesül, megsérül, és a győzelem nem azoknak adatik, akiknek por sincs a ruháján, bár a legtöbbször mi ezt valahogy így szeretnénk látni, hanem azoknak, akik mindvégig kitartanak. És a mindvégig kitartások nem úgy szoktak lenni, hogy soha nincs benne botlás, vagy esetleg meghátrálás közben. Azért mondtam mindezt el, mert ez viszont nem késztette Barnabást és Pált, hogy akkor menjenek el ők is. Nem mondták, hogy hárman indultunk, ha már nem mehetünk tovább hárman, hát akkor gondoljuk végig, hogy jól értettük, nem jól értettük. Egy másodperce sincs bennük kétség, hogy nekik folytatni kell ezt a munkát. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a pizidiai Antiochiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói oda küldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik: testvéreink, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és azt mondta, de hogy mit mondott, azt mindjárt elolvasom, megígérem, csak mivel az egy ige hirdetés, muszáj lesz végigolvasni, ha nem is egy szuszra, de egy végtében. Viszont itt meg kell állni. Milyen érdekes, hogy Isten néha a sok évszázad alatt kialakult szokásokat tudja felhasználni a maga ügyének a javára. Mert hogy a zsidó közösségben magától értetődő volt, hogyha megérkezik egy távolról érkezett atyafi, pláne ha az illető még lévita is, akkor egészen biztosan meg fogják kérni, hogy olvasson föl, vagy mondjon valamit a Szentírásból. Ez a zsinagógai gyakorlathoz magától értetődően hozzátartozott. Tudták, hogy mit fognak mondani Pál apostolék? Egyáltalán nem. Ezt ugyanúgy nem tudták, mint amikor a názáreti zsinagógában Jézus kezébe oda nyomták az Ézsaiás tekercset, hogy ő olvassa föl, és kezdte el olvasni az aznapi következő részt: az Úrnak lelke van én rajta, mert fölkent engem az Úr, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek, és hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét. És emlékszünk rá, hogy Jézus utána elkezdett arról beszélni, hogy milyen módon teljesedik be éppen ezekben a pillanatokban az írás. Pál apostolék már túl voltak ezen a kötelező részen, már felolvasták a törvényt és a prófétákat, ezt Lukács hangsúlyozza, tehát az aznapi felolvasandók már megtörténtek, de úgy gondolta a zsinagóga előjárósága, hogy kérjük meg ezeket a messziről jötteket, akik egyébként tanítók, hogy szóljanak. Mit fognak mondani? Hát ez már az ő felelősségük. És Pál és Barnabás nyilván, miközben beilleszkedik a zsinagógai istentisztelet rendjébe, ezt majd mindjárt meglátjuk, hiszen aszerint kezdik el, ahogy a rabbinikus tanítás kötelezi őket, beilleszkedik a zsinagógai istentisztelet rendjébe, de Krisztusról fognak bizonyságot tenni. Hát akkor hallgassuk meg ezt az ige hirdetést, aminek nyilván a summáját közé velünk Lukács, de azt hiszem sok szempontból nagyon tanúságos lesz. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Izraelita férfiak, és ti, istenfélők, halljátok! Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyá tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott, ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig, ekkor királyt kértek maguknak, Isten pedig Sault kisfiát, a Benyámin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és azt mondta, megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé Jézust, ígéret szerint, miután János előre meghirdette még az ő eljövetele előtt, Izrael egész népének, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Küldetése végén János így szólt, én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Itt egy pillanatra hadd szakítsam meg a prédikációnak az olvasását, mert ha megtetszettek figyelni, valami hasonló gondolatmenet van, mint amit Pünköstkör Péter apostoltól hallunk. Van egy bevezetés, egy általános bevezetés, és aztán egy hirtelen kanyarral, nem természetellenes módon, tehát amikor szóba lehet hozni, azonnal szóba hozza Pál Jézust, az Urat, a megváltót. És nyilvánvaló, hogy a jelenlevő héber származásúak ismerték saját történelmüket, és nyilvánvaló, hogy a jelenlevő prozeliták, azaz istenfélők, ahogy másképp mondja itt az Isten igéje, ők szintén ismerték az írásokat, tehát a számukra az, ahogy Pál kézen fogja őket az elején, és elkezdi vezetgetni száguldva át Izrael történelmén, egyszer csak azt fogják tapasztalni, hogy és most Jézusról szól a tanítás. Nyilván keresztelő Jánosnak a személye nem volt ismeretlen, még a ciprusi, meg a pizidiai, meg az egészen távol lakó zsidó közösségek között is, hiszen gondoljunk csak arra, hogy minden évben följártak Jeruzsálembe, és vitték a híreket, és ekkor már azért 10 évvel túl voltunk Jánosnak a működésén, tehát bejárta a hír az akkor ismert világot. Tehát egy olyan információt visz tovább Pál, ami már ott hallomásból ugyan, de mégis több csatornán keresztül megerősítve tudott információ. És Pál építkezik. A tanításban is építkezik. És most Jézusnál tartunk, akit egyből és teljesen világosan a dávidi vonalból kiemelt messiás királyként, üdvözítőként mutat be a hallgatóságnak. Azt mondtam az előbb, hogy nagyon emlékeztet Péter apostolnak a pünkösdi prédikációjára, de kénytelen vagyok akkor azt is mondani, hogy ahogy előre megígérte Istennek a lelkéről az Úr Jézus, ugye emlékszünk rá, hogy is fog tenni majd, amikor eljön az igazság lelke, mondta az Úr Jézus, rólam tesz majd bizonyságot. Tessék megnézni a prédikációt. Egy szó nem esett eddig Pálról, meg Barnabásról, nem is fog, de Jézusról az első adandó alkalommal. És most ezzel a figyelemmel hallgassuk a folytatást. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai és a hozzátok csatlakozott istenfélők, nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltötték a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy elítélték őt, bár semmiféle halálos bűnt nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Muszáj megállnom. Minden szombaton felolvasnak, de hát most is szombat van, amikor ez az ige hirdetés elhangzik, és éppen túl vannak a törvény és a proféták felolvasásán, és a proféták felolvasása közben nem igen akadhatott olyan istentisztelet, amikor legalább egy-két messiási profécia is ne került volna elő, azok között, a felolvasott szakaszok között, amit a zsinagógai istentiszteletben felolvastak. Tehát Pál úgy építi bele a saját mondani valóját az adott istentiszteletbe, hogy azok, akik jelen vannak, úgy érzik, hogy direkt folytatása annak, ami eddig történt. Hát tényleg, most is a Mesiásról hallottunk, és azt mondja Pál, hogy nem ismerték föl Jeruzsálemben a Mesiást. Nem ismerték föl, akit a proféták előre meghirdettek. De hogy azáltal, amit tettek is, mi is történt? Proféciák teljesedtek be. És még nincs vége a prédikációnak. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról, és sírba tették. De Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most is az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elbúlásba, így mondta meg, néktek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól, nem engedett, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott, akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Hát az elején azt mondtam, hogy olyan nagy rokonságot mutat Péter apostol pünkösdi prédikációjával, most majdnem olyan, mintha abból hallottunk volna egy részletet. Egészen biztos, hogy Pál apostol ismerte is a pünkösdi prédikációnak a tartalmát, hiszen eddigre már jó pár éve hívő keresztény, és annak az ige hirdetésnek minden bizonnyal megmaradt a következménye, emléke a gyülekezetben, és bizonyára sokszor felemlegették, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ugyanaz a Szentlélek vezeti Pált, és ugyanazon a nyomon megy az ige hirdetés. És nyilvánvaló, hogyha ugyanazon a nyomon megy az ige hirdetés, akkor a tartalmi egyezések nem lehetnek véletlenek. De még mindig nincs vége, mert most jön a megszólítás. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát. És mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Ez viszont egy nagyon kemény szembehelyezkedés a zsinagógai rendel, vagy ahogy inkább ma mondanánk, trendel. Mert hogy miben hisznek a jelenlevők? Hogyha pontosan és precízen betartjuk a mózesi törvényt, az nekünk Isten előtt igazságunk lesz. És most jön egy tanító, egy rabbi, egy nagyon komoly képzett rabbi, mellette ott van egy lévita, aki nyilván nem faarccal hallgatja Pálnak a prédikációját, és ezek ketten együtt tanúsítják, hogy a mózesi törvény alapján nem tudunk megigazulni. Belső tapasztalat van erre, hiszen mindenki tudta, hogy amikor bemutattuk az áldozatot, egy órával később már nem lehetünk biztosak abban, hogy rendben van a lelkünk, hiszen az áldozat a múltunkra ugyan hozott eltörlést, de nem csinált velünk semmit, mi nem lettünk jobb emberek ettől. Különb emberek, nem változott meg a jellemünk, nem változott meg a természetünk, ebből adódik, hogy visszük a magunk életterheit tovább. És most jön valaki, aki azt mondja, hogy bűnbocsánatot lehet kapni Jézusra nézve. Ő általa. És érte, miatta hirdetjük a bűnök bocsánatát. Attól tartok, hogy ma nagyon sok ember hasonló cipőben jár, egyébként úgynevezett keresztény hitvallással. Azt gondolja, hogy rendben van az Istennel. Azt gondolja, hogy ledolgozhatja valamilyen módon a bűneit. Nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy hát csak több egy kicsit a jó, amit tettem annál a rossznál, amit elkövettem. Hát majd valahogy Isten a mérlegelés során csak pozitívra hozza ki a dolgokat. Ez egy hiába való törekvés és önbecsapás. Tudom, hogy súlyos szavaknak tűnnek, kedves hallgatóim, de nem tehetek mást, mint hogy ezt kimondjam. Azért, mert nem hozza el semmiféle izmus, vagy semmiféle ilyen-olyan-amolyan tanítás, még teológiai tanítása nekünk az üdvösségünket. Ez egy személy. Krisztus, Jézus és az ő golgotai halálának az elfogadása, az ő vére árán a bűnbocsánatnak az elnyerése és az ő feltámadásában való hit. Enélkül nem működik a bűnbocsánat. És szeretném azért hangsúlyozni az ő feltámadását, mert ezzel kapcsolatban is rengetegen manapság kételyeket támasztanak, sőt, egyenesen büszkélkednek azzal, hogy ilyen gyerekmesébe ők nem hisznek, ők anélkül is jó keresztények. Hát szeretném mondani, hogy aki nem hisz a feltámadásban, az gyakorlatilag nem hisz semmiben Krisztussal kapcsolatban, hiszen a feltámadása Krisztusnak egy olyan sarkolatos keresztény tanítás, ami nélkül minden más is borul. Pál apostol ezt majd így mondja a korintusiaknak jóval később, hogyha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való az ige hirdetésünk, hiába való a hitetek, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És tessék megnézni, ez az első olyan prédikáció, amit följegyez a Szentírás, amit Pál mondott. És ebben a prédikációban Krisztus feltámadása meglehetősen központi üzenet. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódók, ámuljatok, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el se hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Eddig tart az idézet a prédikációból. De tetszik tudni, nem a prédikáció közben szokott eldőlni, hogy az milyen eredménnyel jár, hanem amikor kimennek az emberek az ajtón. Az elmúlt időszakban újra és újra eszembe jut, hogy vajon hányan beszélnek az ige hirdetésről, csak egy fél órával az ige hirdetés után. Marad-e emlék? És volt-e olyan súlya az ige hirdetésnek, hogy netalántán még az asztalig is eljut vele a család, hogy beszéljen róla? Vagy pedig minden más fontosabb? Amikor ezek az emberek mentek ki az ajtón, azért van itt egy följegyzés, ami talán megszívlelendő. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk, és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Természetesen ez csak a kezdet, de minden missziós tevékenység alapja az az első alkalom, amikor megszólít Isten embereket. Úgy tűnik, hogy az ige hirdetés szíven talált embereket. Persze, mi legszívesebben azt olvasnánk itt, hogy és az egész zsinagóga fölkiáltott, Krisztushoz akarunk térni. Szeretném mondani, hogy ez nem lehetetlen, de valójában a legritkább esetben szokott előfordulni. Miért is? Mert ez mindenkinek a személyes döntése. Mint ahogy most ott a rádió másik oldalán, önnek is a személyes döntése, kedves hallgatóm, hogy mit csinálunk azzal a Krisztussal, akit Isten ide küldött ebbe a világba, aki értünk adta az életét, akire nézve igaz az, hogy minden profécia benne beteljesedett, és akire nézve igaz az, hogy föltámadt a halálból, és visszament a mennybe, és ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, és eljön majd onnan ítélni élőket és holtakat. De a döntést nem hozhatja meg helyettem egy ige hirdető. Nem hozhatja meg helyettem az édesanyám, az édesapám, a nagyszüleim, de fordítva is, igaz, én sem tudok dönteni a szüleim helyett. Ez kinek-kinek a saját döntése, és sürgető döntés. Nem tudjuk, hogy a következő szombaton hányan tudtak visszamenni a zsinagógába, és nem is ez a kérdés. De nem véletlen, hogy Isten igéje arra sürget bennünket, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Mert annyit talán elárulhatunk, a következő alkalommal majd részletesebben beszélünk erről, hogy azért nem csak pozitív folyamat indult el a pizidiai Antiochiában, hanem a gonosz is megkezdte már a munkáját. De az a kérdés, hogy én melyik részben vagyok benne? Pláne, ha úgy tesszük föl, én akarok-e a Krisztus mellé csatlakozni ezek között a folyamatok között? Bárcsak így lenne. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Páskujné Kovács Erzsébet, akinek hittél. Az utat fordulóponthoz érkezett. Akinek hittél, az vezet tovább. Lesznek még zökkenők, próbák az úton, de nem változtathatsz többé már irányt. Isten ránk hajló kegyelme elkísér. A szíved add át egészen neki. Ne csak ez a víz legyen bizonyságod. Az életed szent lelket töltse ki. Tán nagyobb lesz a kísértés, mint eddig. Ne félj, csak higgy, és imádkozva élj. Sose nézz másra. Csak a megváltódra. Minden próbádban veled megy, elkísér. Szíveden ne üssön sebet a világ. Akinek hittél, áldón átkarol. Felséges érzés.

0: Egészségpercek.
1: A vérnyomás és az életmód kapcsolata régóta ismert, de legalább ennyire vitatott is. Egy most megjelent finn tanulmány talán segít néhány részlet alaposabb megismerésében. A finnek körében 20 éven keresztül, 1982-től 2002-ig vizsgálták az életvitel és a vérnyomás összefüggéseit, közel 30 ezer ember bevonásával. A résztvevőket 4 csoportba sorolták. Az első, normál vérnyomásúak, második, magas vérnyomásúak, de nem tudnak róla. Harmadik, igazolt, de nem kezelt magas vérnyomásúak. Negyedik, kezelt magas vérnyomásúak. A nem kezelt magas vérnyomású nők kivételével mindegyik csoport túlsúlyos volt. Valamennyi csoportban a férfiak sok alkoholt ittak, de különösen kiugrottak emellett is a magas vérnyomásos nők. Valamennyi magas vérnyomásos csoportban jelentősen csökkent az egy nap alatt a vesén keresztül kiválasztott konyhasó mennyisége, ami arra utal, hogy szervezetünk felhalmozza a sót, ami szintén oka lehet a magas vérnyomásnak. Ugyanakkor biztató volt, hogy az előírt szabadidős sporttevékenységekben valamennyi csoport tagjai jelentős javulást értek el. A finn szakemberek úgy gondolják, hogy az alkohol bevitel jelentős csökkentésével, valamint a testsúly mérséklésével jelentős mértékben lehetne megelőzni és kezelni a hipertóniát. Ezek a felismerések nálunk is igazak, azzal a különbséggel, hogy hazánkban az átlagember fizikai aktivitása lényegesen elmarad a finnek mögött. Nekünk is rengeteg életmódbeli tennivalónk van az egészséges keringés fenntartása érdekében.

Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet, tűrésedet. Jelenések könyve 2. fejezet, 19. vers. Nem a szolgálatban eltöltött idő, hanem a szolgálatkészség és a megbízhatóság teszi kedvessé munkánkat Isten előtt. A legapróbb feladat is, ha őszinte szívvel és önzetlenül végezzük, kedvesebb Isten előtt, mint akár a legnagyobb munka, amit megront a haszonlesés és a becsvágy. Isten azt nézi, hogy mennyi van bennünk Krisztus lelkületéből. Van-e krisztusi vonás a cselekedeteinkben? Isten többre értékeli a szeretetet és a hűséget, amellyel a munkánkat végezzük, mint a teljesítmény nagyságát. A hűséges munkások nem tartják terhesnek munkájukat, bármilyen fárasztó is. Készek áldozatot hozni és áldozatként elégni. Vidám szívvel teszik mindezt. Az szerez örömet nekik is, ami Krisztusnak örömet szerez. Az az én eledelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem, hogy az ő dolgát elvégezzem. János evangélium a 4. fejezet, 34. vers. Az a gondolat, hogy a dicsőség Urának munkatársaiként dolgoznak, megédesíti minden fáradozásukat, megacélozza akaratukat, bátorságot önt a lelkükbe, bármi történjék is. Sokan, akik elsőknek látszanak, az utolsók lesznek, mert nincs meg bennük ez a lelkület. Azok pedig, akiket ez a lelkület ural, jól lehet az utolsók közé számítanak, mégis az elsők lesznek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve, 90. rész. Az örökkévaló Isten és a mulandó ember. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk, ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá.

0: Mai szakasz, 90. Zsoltár. A 90. Zsoltárnak ez a címe, Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Amint ezt a jellemzést olvassuk, az Isten embere, szinte látjuk magunk előtt Mózes életének főbb eseményeit, a Midianban töltött éveket, a 40 éves pusztai vándorlást, ahogy Izrael népét vezeti. Vezetőként sok komoly szenvedést él át a nép makacsága miatt. Gondoljuk csak végig, lázadás, bálványimádás, hitetlenség, panaszkodás, és ő mindezek közepette jobban megismeri Istent. Vagy inkább az az igazság, hogy mivel ismeri az Urat, képes elviselni mindezt. Ezért lehet a Zsoltár alcíme az élet mulandóságának tanulsága. Úgy ismerte Istenét, mint teremtőt, akit nem korlátoz tér és idő. Ismerte szentséges hatalmát és nagyságát. Mindez bátorságot adott neki ahhoz, hogy ne féljen a néptől, hanem erősen álljon, és Isten igazságához terelje őket. Ugyanekkor megértette az ember gyarlóságát is, tehetetlenségével és bűnösségével együtt. Azt is jól tudta, hogy ő szintén egy közülük. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket, a te orcádnak világa elé. Pusztai vándorlása közben fölkiált. Térj vissza, Uram, meddig késel? Kora reggeltől keresi az Úr szeretetét és kedvességét, azt a forrást, amely egyedül képes megelégíteni őt. Bízott abban, hogy az Úr majd kárpótolja a tőle származó örömmel. Keressük mi is minden reggel az Urat, és tapasztaljuk meg az ő szerető jóságát.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Nagyszerű gyermekeket nevelni egy zűrös világban. 5. rész. Nehogy kedvüket veszítsék. Pál kolossi beliekhez írott levele, 3. fejezet, 21. vers. A megkeseredett gyermekek végül kedvüket vesztik, az ilyen gyermekek pedig kevésbé reményteljes, kevésbé lelkes, kevésbé határozott és könnyen tévútra vihető. Ha összetöröd a reményét, azzal aláásod azt a természetet, amelyet Isten ültetett el benne. A gyermekek optimistának, lelkesnek, várakozással teljesnek és nagyszerű esélyekkel születnek, ám reménység hiány semmi nem inspirálja őket. A reménytelenség csüggedésbe és sötétségbe taszítja a szívet és a lelket. Ha elkeseríted a rád bízott gyermekeket, azzal elveszed tőlük a reményt, akkor pedig elveszítik az önbizalmukat, félni fognak, bizonytalanná válnak, és nem tudnak majd szembenézni az élettel. Az önbizalom nélkülözhetetlen az egészséges énképhez, a másokhoz való kapcsolódáshoz, valamint a sikeres tanulmányi és munkahelyi előmenetelhez. A bátortalan gyermek elbizonytalanodik, és megtört lelkű lesz. A lélek a személyiség központja. Akinek megtört a lelke, az megtört ember lesz. A bánatos lélek a csontokat is kiszárítja. Példabeszédek könyve 17. fejezet 22. vers. Így egy bánatos, megtört lelkű gyermeknél a személyiség lényege sérül. A megtört lelkű gyermekekből hiányzik az ahhoz szükséges elhatározás, hogy célokat tűzzenek ki az életben, és el is érjék azokat. Vízió nélkül elvész a nép. Példabeszédek könyve 29. fejezet 18. vers. A jövőre vonatkozó vízióból merítünk erőt ahhoz, hogy a nehézségek ellenére végigvigyünk valamit. Az életben adódó akadályok leküzdése egészséges, lelkileg ellenálló gyermekeket feltételez, amiben neked is szereped van. Ahelyett, hogy megtörnéd a gyermekeid lelkét, neveld őket az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet, 4. vers. Szeresd és tanítsd őket Isten igéire akkor is, ha közönyösnek tűnnek. Éld meg, amiről prédikálsz. Alkalmazd következetesen az általad hozott szabályokat, továbbá hadd lássák, hogy rendszeresen olvasod a Bibliát és imádkozol. Mindig bátorítsd őket, és soha, de soha ne mondd le róluk.

A reformáció története, a Waldensek, első rész. Az igazság fényét nem lehetett teljesen kioltani abban a sötétségben sem, amely a pápai fennhatóság hosszú időszaka alatt borult a földre. Istennek minden korban voltak tanúbizonyságai, olyan emberek, akik hitték, hogy Krisztus az Isten és ember közötti egyetlen közben járó, akik az életük egyedüli szabályának a Bibliát tartották, és megszentelték az igazi szombatot. Az utókor soha nem fogja megtudni, hogy milyen sokat köszönhet a világ ezeknek az embereknek. Eretneknek bélyegezték őket. Indítékaikat megkérdőjelezték, jellemüket befeketítették, írásaikat betiltották, elferdítették vagy megváltoztatták. Ők mégis szilárdan kitartottak, és hitüket századról századra minden eljövendő generáció számára szent örökségként tisztán őrizték meg. A mennyei könyvek megörökítették mindazt, amit Isten népe a Róma hatalomra jutása utáni sötét századokban átélt. Nem sokat írtak róluk. Üldözőik vádiratain kívül nem sok nyomát találjuk létezésüknek. Rómának az volt az elve, hogy a tantételeitől és rendelkezéseitől való eltérés minden emlékét fel kell számolni. Róma minden eretnek szemét és írást igyekezett megsemmisíteni. Ha gazdag vagy szegény, nagy vagy kicsi, kétségbe vonta, vagy megkérdőjelezte a pápai dogmák létjogosultságát, ez elég volt ahhoz, hogy életével fizessen érte. Róma minden olyan feljegyzést el akart tüntetni, ami a kiszakadtakkal szembeni kegyetlenségéről tanúskodott. Pápai zsinatok intézkedtek arról, hogy a tűz martaléka legyen minden ilyen feljegyzést tartalmazó könyv vagy írás. A nyomtatás feltalálása előtt kevés könyv volt, és azokat is nehéz volt megőrizni. Ezért nem sok akadálya volt annak, hogy a katolicizmus megvalósítsa szándékát. A Róma fennhatóságához tartozó területen egyetlen vallásközösség sem élvezhette sokáig zavartalanul lelkiismereti szabadságát. A pápaság mihelyt hatalomhoz jutott, kinyújtotta kezét, hogy szétmorzsoljon mindenkit, aki nem volt hajlandó elismerni, és egyik egyház a másik után hódolt meg előtte. Nagy-Britanniában már nagyon korán gyökeret vert az őskereszténység. Az evangéliumot, amelyet Anglia őslakói az első századokban elfogadtak, akkor még nem fertőzte meg a pápai egyház hitehagyása. A pogány császároktól elszenvedett üldözés volt az egyetlen ajándék, amelyet Nagy-Britannia első gyülekezetei Rómától kaptak. Az üldözés ezeket a távoli partokat is elérte. Sok keresztény, aki elmenekült az angliai üldözés elől, Skóciában talált menedéket. Az igazságot, amely innen Írországba is eljutott, ezek az országok örömmel fogadták. Amikor a szászok betörtek Nagy-Britanniába, a pogányság jutott uralomra. A hódítók méltóságukon alulnak tartották, hogy fogjaiktól tanuljanak, ezért a keresztények kénytelenek voltak a hegyekben és mocsaras vidékeken menedéket keresni. A világosság egy ideig ugyan elrejtve, de tovább fény lett. Egy évszázaddal később Skóciában olyan fénnyel ragyogott fel, hogy távoli országokba is bevilágított.

0: hír összeállításunk következik.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbar heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. 4 Mózes 1:1-től 4:20-ig. Gondolatok a heti szakaszból, mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit, mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után. Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben, a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írásában a Bamidbar heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyezte mozdulattal szakít ki bennünket a Tóra adás magasztos pillanatából. A Szináj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán felépítésének emelkedett atmoszférája után a Tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantásra száraznak és administratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a Tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt, vagy mélyebb, spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbe állítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az Orzse életében, a hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való felkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden résztvevőt. Áttérünk az Új Szövetségre. Ennek az előadásnak az a címe, hogy bevezetés az Új Szövetségbe. Nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon sok-sok munkát jelent, hogyha valaki meg szeretné ismerni tényleg az Új Szövetséget. Miért? Az Új Szövetség egy 50 év alatt készült irategyüttes, 27 iratnak a gyűjteménye, erre épül fel az egész kereszténység. Azt mondom, hogy kereszténység, akkor ez azt jelenti, hogy az Új Szövetség megvalósulásának az útja. Tudnélik, keresztény az azt jelenti, hogy krisztusi, és azt jelenti, hogy krisztusi, Krisztushoz tartozó, Krisztus párti, Krisztus követője, körülbelül így lehetne visszaadni. A kereszténység az azért érdekes dolog, mert az egész európai kultúra erre épül. Erről egy első előadást, akik az első szemeszteren itt voltak, hallottak. Miről lesz ma tulajdonképpen szó akkor? Az egész Új Szövetség történetét még két szemeszteren keresztül tanulják, könyvről könyvre, lépésről lépésre, ahogy eddig is tették. Ma tulajdonképpen a legfontosabb alapismereteket szeretném csak összefoglalni. Az első, amit szeretnék majd elmondani, hogy két szempontból szeretnék megvizsgálni ezt a könyvgyűjteményt. És most kimondtam már egy bűvös szót, hogy könyvgyűjtemény. Az Új Szövetség nem egy könyv, hanem 50 év alatt készült 27 könyvnek a gyűjteménye. Ha most megnézzük ezt a könyvgyűjteményt, két szempontból rögtön lehet vizsgálni. Az egyik az egyes könyveknek a történet, hogy Máté, Márk, Lukács, János vagy Pálnak az Efézusi levele, a Galata levele, hogy keletkezett, mikor és hogyan, mi a tartalma, miért írta ezt éppen Pál, miről van éppen ebben a iratban szó. De úgy is meg lehet vizsgálni az Új Szövetséget, hogy mint gyűjtemény, hogy kerültek egymás mellé, miért azok kerültek egymás mellé, milyen logika szerint épül fel ez az egész, és milyennek az egész könyvgyűjteménynek a mondani valója. Ha ezt meg akarjuk érteni, akkor valamit látni kell. A Biblia, közös keresztény hitünk szerint ebben minden keresztény egyház egyetért, Istentől ihletett könyv. De mit jelent az, hogy Istentől ihletett könyv? Nem azt jelenti, hogy lezuhant a mennyből, vagy ült mondjuk Máté, és egyszerre csak valami belső indítatást érzett, és elkezdett írni, hanem egy olyan könyv, mindegyik könyv, amelyik párbeszédben van azzal a korral, amiben született. Az az érdekes, hogy a Biblia egyetlen könyvét se lehet csak úgy megismerni, hogy önmagában tanulmányozom, hanem két kérdést kell mindig feltenni. Az egyik kérdés az az, hogy akkor, amikor íródott, mit mondott ez a könyv? A másik kérdés pedig hasonló ehhez, most, amikor én olvasom a könyvet, mit mond ez a könyv? Lényegében a Bibliának abban van a csodája, hogy az akkor és a most között egy hidat képez. Egyrészt a múlt nagyon fontos lesz, mert a múlt az nem a hátunk mögött van, szoktam volt mondani, hanem a talpunk alatt azon állunk. A múltnak a tanulságait, hogyha nem veszük figyelembe, akkor ugyanazokat a hibákat el fogjuk követni, mint régen. Tehát a múlt az egy nagyon fontos dolog, amire figyelni kell, de nem a múltban merevedett nyakkal, hanem mindig előre nézve, a lábunk elé nézve, a jelenben és a jövőre gondolva, a múlt tanulságai alapján kell felépíteni az életünket. A Biblia tanulmányozásánál mind a két szempont fontos. Akkor mit mondott, és most mit mond nékünk. Ha viszont megnézzük az Új Szövetséget, akkor megint két dolgot kell látni. Az Új Szövetség az első századnak a második 50 évében készült, úgy durván, nem tudjuk egészen pontosan. Talán van olyan irat, amelyik a 50 előtt íródott, erről nagy vita van az Új Szövetségesek között, melyikhez nem is árulom el. És egészen biztosak vagyunk benne, hogy 100 után egyetlen irat se készült. Na most ez a kor az, amikor két történeti fókuszt kell látni. Az egyik az a Római Birodalom, hiszen ez a század a Pax Romanának a százada, Róma békéjének a százada. Augustus császár egy olyan birodalmat hozott létre, egy város uralma az egész akkor ismert világ között, gondoljuk el a Gibraltártól Indiáig lényegében, vagy durván a Rajna alsó folyásától egészen Szaharáig, ahol húzunk egy kört, ez a Augustus Rómája. Ebben a birodalomban egy nagyon sajátos helyzet, lelki helyzet, kulturális, társadalmi, gazdasági, stb. Helyzet alakul ki. Erről rögtön fogunk majd beszélni. Ennek az ismerete fontos, hogy ezeket az iratokat megértsük, mert ezek az iratok ebben a környezetben születtek. És hogyha ebben a környezetben születtek, akkor sok minden olyan mondani való van, amit nem értünk akkor, hogyha nem ismerjük azt a helyzetet, amiben elhangzottak ezek az iratok. Ezt is se véletlenül mondtam, hogy elhangzottak, majd erről is rögtön fogok beszélni. A másik pedig, ezeknek az iratoknak nagyon szoros kapcsolata van a zsidósággal. Kereszténység nincs zsidóság nélkül. Új szövetség nincs ószövetség nélkül. Az ószövetség nélkül lehetetlen megérteni az új szövetséget, ezért az új szövetség korának, az első századnak, amikor keletkezett ez az iret együttes, a Bibliája az Ószövetség volt, és állandó párbeszédben születtek ezek az iratok az Ószövetséggel. Éppen ezért azt a kort is, amiben élt a zsidóság az első század második felében, pontosan ismernünk kell, hogyha az Új Szövetséget érteni akarjuk. Azután meg kell értenünk ennek az irat együttesnek a keletkezési módját, azt, ahogyan ezekből a szóbeli műfajokból, és most egy nagyon érdekes dolgot szeretnék elmondani önöknek, hogy lett írás. Tudnélik. Jézus nem mondta a tanítványoknak sehol sem, nincsen erről feljegyzésünk, hogy írjatok evangéliumot. Sőt, az evangélium szó egészen a második századig nem is jelentett irodalmi műfajt. Az evangélium szó egészen más jelentett, megvan a görög szövegben, ez az evangélium, már az Odüsszea használja az evangélium szót, az a jó hírért adott, a jó hírhozónak adott ajándékot jelentett az evangélium. És az evangélisták, ha megnézzük a Biblia címiratát, még magyarra is így fordították, hogy görögül mondom először, evangélion kata mattájon. Evangélium Máté szerint. Evangélion kata Lukán. Evangélium Lukás szerint. Vagy evangélion kata Johannész. Evangélium János szerint. Tehát János szerinti szent evangélium, így is szokták mondani régiesen. Ez azt jelenti, hogy van egy evangélium, és ennek az egy evangéliumnak van négy leírata, négyféle formája. Majd erről fogunk beszélni, hogy hogyan. Az egy evangélium hirdetése a szóban kezdődött el. És azt a furcsaságot fogom elmondani, amit az Ószövetségnél is elmondtam, ha emlékeznek rá, hogy az Ószövetség is, meg a Biblia is szóban született. Tehát nem úgy született, hogy valaki azt mondta, na már itt az ideje, hogy egy kis Bibliát írjunk, és akkor nosza, esünk neki, és írjunk Bibliát. Elővette a laptopját, és megírta benne mondjuk Máté evangéliumát. Nyilván nem így született, hanem Isten azt a feladatot adta, hogy prédikáljon. Miről? Az evangéliumról. Na most, mi az evangéliumnak a tartalma? Az evangéliumoknak a tartalma, hogyha az evangéliumoknál vagyunk, majd rögtön a levelekről és az apostolok cselekedetéről és a jelenések könyvéről is mondok valamit. Az evangéliumoknak ugye az a tartalma, hogy Jézus életéről és tanításáról ad hírt. Igen ám, de Jézus élete az evangéliumokban nem úgy jelenik meg, mint egy Jézus életrajz. Így nem lehet életrajzot írni, mondaná valaki, mondjuk jó öreg Plutarchosz, aki nem sokkal azelőtt, ahogy az Új Szövetség íródott, megírta a Párhuzamos Életrajzok című művét. A lényeges elem, ami egy életrajzban fontos, nincsen benne. Erre mi teológusok azt mondjuk, dehogy is. Hát ez nem Jézus életrajz, ez prédikáció. Ami a prédikáció szempontjából fontos, ami az evangélium hirdetése szempontjából fontos, ami a mondani való szempontjából fontos, csak az van benne az evangéliumban, és ami életrajzi adalék, az nem szükséges az evangélium szempontjából. Ezért az evangélium az ige hirdetésszerű irat, nem életrajz. Ugyanígy Jézusnak minden tanítása nincsen meg, de Jézus tanításából megvan mindaz, és ez nagyon fontos, Jézus tanításából megvan mindaz, ami a mi üdvösségünk szempontjából, vagy így is mondhatom, ha mondjuk mindenféle embernek szeretném mondani, ami a kereszténység alapjai szempontjából, vagy így is tudom mondani, az európai kultúra szempontjából fontos. Na most, ez az anyag prédikációban született és prédikációban ért. Az apostolok elmondták az embereknek Jézus életének ezeket a fontosabb eseményeit, elmondták általában azt, hogy megkeresztelkedett, hogy Galileába kezdte el a működését, elmondták a nagy hét történetét, egészen részletesen a feltámadás, Krisztus kereszthalálát, virágra vasárnapi bevonulást, tehát az, ami nagy héthez tartozik, és mellette elmondták azt, hogy Jézus mit tanított. Elmondták a csodatetteket, elmondták a példázatokat, elmondták azokat a jézusi szavakat, amelyek fontosak voltak és lényegesek az evangélium megértése szempontjából. Igen ám, de erre most megkérdezheti valaki, hogy ez pontos, így jó, így? Hadd mondjam azt önöknek, hogy ma már tudjuk azt, hogy a kollektív szóbeli emlékezés az sokkal pontosabb, mint bármilyen írásbeli feljegyzés. Miért? Mert a papír mindent kibír, szokták mondani, nem? Most gondoljuk el ezt a helyzetet. Az apostolok elmennek a feltámadás után, ugye pünkösd után rögtön prédikálni. Ott vannak azok az emberek, akik egyrészt keresztények lettek, másrészt pedig hallgatják őket a zsidók, akik átélték, szemtanúi, fültanúi voltak mindannak, amit Jézus tett, amit Jézus mondott. Na most, ha sokszor elmondanak egy történetet, és ezt próbálják ki magukon, akkor a sokszor elmondott történet, az megrögzül az emberben. Mindig ugyanúgy mondjuk el, vannak ilyen kedvenc történeteink, nem? Amit elmondunk mindig ugyanúgy, szinte szóról szóra. Na de ott vannak olyanok, akik szintén ott voltak, és én valamibe tévedek, vagy valamit nem úgy mondok egészen pontosan, ahogy, akkor közbeszólnak rögtön, állj, ez nem egészen így volt, hanem úgy, hogy. Na most ez a helyzet ott volt az első gyülekezetnél. Erre tudok egy bibliai példát is mondani, majd tanulni fogják az első korintusi levelet. Az első korintusi levél arról szól a 15. fejezetben, hogy vannak emberek, akik kétségbe vonták Jézus feltámadását. Mit tesz ekkor Pál? Azt mondja, hát ott van 50 szemtanú, kérdezzétek meg. Ha nem hiszitek, járjatok utána, mondaná a mai ember. Ezért ez egy kollektív ellenőrzés alatt született szóbeli anyag volt. Na most ennek a szóbeliségnek van egy másik nagyon érdekes, jelentős eleme. Ez pedig a következő. Ha megfigyelik a saját ilyen szóbeli narratíváikat, hogy ezt a csúnya tudományoskodó szót is mondjam, hiszen a folk narratív kutatás az 1960-as évektől kezdve ezt nagyon sokszor használja, és ez egy nagyon fontos tudományos fogalom. Ha megnézik ezeket a narratíváikat, akkor rájönnek két dologra. Az egyik az az, hogy nagyon töményen fogalmaz az ember, hogyha sokszor elmond egy történetet. És ez a történet mindig a poénra van kihegyezve. Ezt tessék végig gondolni. Minden folkloralkotás, amelyik a narratívák közé tartozik, ugye a folklora szóban él, szóban született és szóban hal meg, hogy szoktuk volt mondani, minden narratívának az a lényege, hogy ezt töményen kell elmondani. Egy népballadába ugye nem lehet hosszan fecsegni, mert akkor senki se fogja végighallgatni. De gondoljanak el egy történetet. Ha elkezdek mesélni egy történetet, aminek van egy csattanója, egy poénja, ahogy szoktuk mondani, akkor hogyha elkezdek kitérni és mindenféle mellékúton megyek, akkor az emberek megfogják a fejüket, hogy jaj, hagyd abba, már nem győzöm követni, már szédülök, mert annyit kitértél. Nem szabad csak a lényegre koncentrálva elmondani mindent. Ha megnézik az evangéliumi történeteket és az Újszövetség történeteit, akkor pontosan ezt a lényegre törést látják. Ha mondjuk kimondom ezt a szót, hogy Tamás, akkor mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy tamáskodni mondjuk. Ugye? Mindenki tudja, aki egy kicsit az európai kultúrába él. Mit gondolnak, hányszor fordul elő Tamás neve az egész evangéliumban? Egy kezemben meg tudom számolni. Miért tudjuk megjegyezni akkor? Azért, mert egy lényeget mond el, egy lényeges mondanivalóhoz kötődik ez a név, és ezért koncentráltan mondja el a mondanivalót, az az evangéliumi történet, ahol Tamásról van szó, vagy bármi más példát is lehetett volna erre hozni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy mielőtt leírtak volna a tanítványok egyetlen szót Máté, Márk, Lukács, János az evangéliumból, készen volt egy evangéliumi anyag, ami nagyon koncentráltan Jézus tanításának a szívét, lényegét összefoglalta. És akkor mi hívemberek azt mondjuk Isten szent lelkének az ihletésére, ebből az anyagból írták meg az evangélisták az evangéliumot. Méghozzá úgy, hogy ennek lehetett előtte még Lukács evangéliumának az első három versét, ha elolvassuk, akkor ebből bizonyára mindenki észreveszi, lehetett még írásban is lerögzített más formái is ezeknek, a szóban kialakult formáknak. És ezek a szóban kialakult formák, ezek formák voltak, a példázatoknak egyforma a formája, a boldogmondásoknak egyforma a formája, aztán vannak ilyenek, hogy apoftegmák, ennek egyforma a formája, ezek ilyen csattanós történetek, mint az adópénz, hogy Jézus valamire valamit mondott, ilyen poént, amire elhallgattak a farizeusok, ezt hívják apoftegmának. Ezeknek egyforma a formája, csak hogy az evangéliumok nem egyformák. Miért nem? Gondoljuk el, hogy Jézus szavai mondjuk legyenek piros legókockák. Jézus történetei, ezek legyenek zöld legókockák. És akkor jön az evangélista, és az evangélista látja azt a hallgató közönséget, akinek ezt az evangéliumot, Krisztus evangéliumát el kell mondani. Máté látja maga előtt a zsidókat, Márk látja maga előtt a rómaiakat, Lukács látja a hellenista városoknak a polgárait, és János pedig a késői kereszténységet, akik Kis-Ázsiában élnek. Nyilvánvalóan Jézus tanításából máshol vannak a hangsúlyok, mást kell ebből hangsúlyozni. És ezekből a zöld meg piros legókockákból épít egy szerkezetet. Ezért minden evangéliumnak van egy különleges szerkezete, amiben tulajdonképpen nem történik más, mint ezeket a szóban megőrzött hagyományokat rakják össze egy egész szerkezetté. És ezzel én tulajdonképpen elmondtam a négy evangélium keletkezésének a módját, ahogyan ma a kutatás, persze ez hosszú évszázados kutatás, nagyon bonyolult vitákkal, nagyon bonyolult ilyen-olyan dolgokkal, ezzel nem akarom önöket fárasztani. Ez az evangélium születése úgy körülbelül feldereng előttünk. De nézzük a többi levelet. Az apostolok cselekedete megint egy más műfaj. Az apostolok cselekedete, az előbb említettem Plutarchoszt, az tulajdonképpen nem más, mint egy párhuzamos életrajz, mondjuk nem életrajz, hanem inkább párhuzamos missziói történet. Ha megfigyelik az apostolok cselekedetének az egész szerkezetét, akkor arról van szó, hogy az apostolok cselekedetében két főszereplő van, Péter és Pál. Hogyha veszik azt a fáradtságot majd, ha odaérnek az apostolok cselekedetéhez, akkor azt látják, hogy ami Péterrel megtörténik, az megtörténik Pállal is. És ami Pállal megtörténik, az Péterrel is megtörténik. Párhuzamba kerül a két ember életrajza. Ez az egyik. A másik, az apostolok cselekedete a Lukács evangéliumának a folytatása. Minden valószínűség szerint Lukács írta. És még az evangélium elmondja, hogy Jézus Krisztus ez a tanítása és a cselekedetei mit jelentenek a hellenista városok polgárának, polgárainak. Az apostolok cselekedete azt mondja el, hogy hogy került oda az evangélium. Miért fontos ez? Tehát a missziónak lényegében egy nagy missziói beszámoló. Ezért egy másik műfajt, a praxeis műfajt, ezért nem véletlenül görögül praxeis apostolos a címe ennek az iratnak. Praxeis az egy műfaj volt, cselekedetek, amiben jeles embereknek, híres embereknek olyan cselekedeteit, amelyek fontosak voltak a közösség számára, megírták. Ebben a műfajban íródott. Az Új Szövetség 27 könyve között viszont 21 levél van. Miért? Ha megnézzük ezeket a leveleket és elkezdjük olvasni, akkor kiderül, hogy ez a levél nem is levél igazán. Hogy nem levél? Kérdezhetik. Úgyhogy ha egy kicsikét figyelmesebben olvasuk, akkor rádöbbenünk arra, hogy az Új Szövetség 21 levele, az tulajdonképpen levél formában elmondott prédikáció. Mindig kollektív hallgatóságot tart maga előtt, még akkor is, hogyha ezt Timóteusnak vagy Titusnak írja, akkor is mindig átüt a gyülekezet. Mert ezek a levelek, amelyek Pálnak, illetve hát a többi levélírónak, amit általános leveleknek írunk, ugye Jakabnak, a zsidókhoz írt levélírójának, Jakabnak, akkor Jánosnak, Péternek, a Júdásnak a levelei, ezek tulajdonképpen diktálással készültek. Mindig ott van a szóbeliség. Mindig ott van az, hogy meg kell szólítani valakit. Na most a levél az azért nagyszerű műfaj, mert ez pontosan ezt csinálja. Ugye az első nagy globalizációs folyamat, amire emlékszünk, ugye a történelemből, az pontosan ez az Augustus Rómája volt. A globalizált embernek az a baja, hogy a globalizálás az mindig szabványosítással jár. Hát én erre mindig a McDonald's-et szoktam szegényt idézni. A McDonald's-ben a bútor egyforma, a Big Mac egyforma, akkor egyforma a sült krumpinak a nagysága, szerte a világon, az északi sarktól a déli sarkig, míg a büdös is egyforma, az északi sarktól a déli sarkig a McDonald's-be, nem? De van egy baja a McDonald's-nek. Tudják mi? Hogy miközben minden egyforma ott, két egyforma ember nincs. És ennek az a következménye, hogy globalizált korban mindig az emberek az egyéniségüket keresik. Van, aki úgy pirosra festi a haját, vagy mit tudom én, milyen ruhát vesz fel, vagy mit tudom én, milyen különlegességet akaszt magára, azért, hogy én más legyen, hogy kifejezze azt, hogy én más akarok lenni. Ez egy természetes emberi vágy. Na most ez a mássállevés, azért van, mert az emberek egyedül érzik magukat a tömegben. David Riesmannak, ennek a híres szociológusnak, a Magányos Tímek című könyv, ami 1946-ban jelent meg, a címében is telít találat. Tömegben vagyunk magányosak, ez a borzalmas, ott tolakszunk a hatoson, és mégis egyedül vagyunk. Ez a magányos tömegérzés azt az igényt fogalmazza meg, hogy de jó volna, ha engem megszólítana valaki. A levél egy megszólító műfaj. Hozzám beszél Pál. Hozzám beszél az apostol. Ez nem csak az első században van így. Ha olvassuk a leveleket, ez pontosan a leveleknek a varázsa. Hogy megszólítottak vagyunk. És ez nagyon fontos volt az első században, és nagyon fontos a 21. században is, mert éppen ilyen globalizációs korban élünk, amikor ugyanezek a jelenségek, amiket elmondtam, sőt, csak ezeket a jelenségeket mondtam el, bennünket is érintenek. Még van egy műfaj, ez a Jelenések könyvének a műfaja. Az első század végén beborult az ég a kereszténység felett. Az első század végére, 70 év alatt az egész akkor ismert világon lényegében ismert lett Jézus Krisztus neve. Kereszténység nyomait ki tudjuk mutatni az első század végén szerte a világon. Igen ám, de a kereszténység nem tud maradéktalanul beilleszkedni a római birodalomban. Miért? A dicstelen császárok önimádata miatt. A kereszténység nem tudja istenként elismerni a császárt. A Kyriosz, ami a császár kisajátított címe volt, az Jézus Krisztus neve. Kyriosz, Jézus Krisztus, mondja. Úr, Jézus Krisztus, így fordítjuk magyarra. Nem tud a kereszténység elismerni istenségnek egy császárt. Ezért hát János is börtönszigetre kerül, Pátmoszra. És ennek az a következménye, hogy a kereszténység felteszi a nagy kérdést. Hová megyünk? Mi lesz a sorsunk? Hogyan élünk? Hogyan maradunk meg? Mit jelent ma kereszténynek lenni? Mit jelent az evangélium, ahonnan elindultunk? És a Jelenések könyve egy olyan könyv, ami erre válaszol. Majd erről a könyvről részletesebben is beszélünk. Lényegében a Jelenések könyvének a csúcsán ott repül egy angyal, akinél van az örökkévaló evangélium, és azt hirdeti minden ágazatnak, nyelvnek és népnek is, hogy hogyan. Ezt majd a Jelenések könyvénél meglátjuk. Röviden így tartalmilag bemutattam most az Új Szövetséget. Ezt az 50 év alatt készült irat együtt. Egy kicsikét viszont, hogyha ezt az irategyüttest mélyebben akarom érteni, hogy mondtam az elején, a kortörténeti háttérről kell beszélni, méghozzá két szempontból. Nézzük nagyon röviden a világtörténelmi szituációt, ami akkor kialakult. Nézzük politikailag. Ugye elmondtam azt, ez Pax Augusti, Augustus császár, a római birodalma megalapítója, egy város uralma az egész a világ felett. Világbékét hozott, és még egyet szeretnék mondani, amit nem mondtam. Ez azt jelentette, hogy megindult a világkereskedelem. Ez lesz a globalizálásnak az alapja. Gondoljuk végig, a katonák azok nem csak harcoltak, a római katonák remek útakat építettek, nem akarom bántani a vegyépszert, de annál jobbakat. Mai napig is a legjobb utainknak az alapjait a rómaiak vetették meg. Most ez miért fontos? Mert ezek nem csak utak voltak, amin lehetett járni, hanem ezek olyan utak voltak, amire vigyázottak a katonák, tehát biztonságosak voltak, és minden napi járóföldre volt egy fogadó, ahol lovat lehetett cserélni, enni lehetett, aludni lehetett, tehát el lehetett indulni világot járni. Ezen az úton nem csak kereskedők közlekedtek és áruk, hanem eszmék is, vallási eszmék is. A világ kezdett ismerkedni. Kezdtek összezárulni a gondolatok és az emberek. Kulturálisan mit jelentett ez a római birodalom? Kulturálisan azért ment ez a világkereskedelem olyan könnyen, mert a római birodalomnak, az első századi római birodalom kialakulásának előtte, 3 évszázaddal, kialakult a Földközi-tenger medencében egy világkultúra, ezt hívjuk hellenizmusnak. Ez azt jelentette, hogy mindenki, Jézus is, beszélt görögül. Ezért van az, hogy görögül íródott az Új Szövetség, és nem héberül, illetve arámul, mert már héber akkor a Krisztus előtti 6. századtól holt nyelv volt. A görög világkultúra közös nyelvet teremtett, közös kulturális hátteret. Ezért nem volt akadálya annak, hogy megértsék egymást az emberek. Azután. A globalizált világban viszont az emberek kezdték keresni az élet értelmét. És erre közös választ adtak, népszerű filozófiák terjedtek el, filozófiai gondolatok. Aztán a görög piacokon, az agórákon, ugye ott vitatkoztak az emberek különböző filozófiai iskolák, különböző erkölcsi kérdésekről. Az egész akkori világ valamire való gondolkodó embere, az egész akkori világ mindenféle értelmiségie és mindenféle egyszerű polgára is etikai kérdésekről vitatkozott. Tudnilik, ha ez az elidegenedési folyamat, amit a globalizáció jelent, rátelepszik az emberekre, abban a pillanatban az erkölcsi kérdések nagyon hangsúlyosak lesznek. Egy faluban, ahol mindenkit ismer, mindenki ismer mindenkit, a falunak a szája, hogy így mondjam, az az erkölcsöt fönntartja, mert kibeszélik akkor. Ugye nem akarok a falu szájára kerülni, szokták volt mondani. Minél nagyobb egy város, annál jobban el lehet bújni. Annál jobban kezd lazulni az erkölcs. És akik ezt gondolkodóan észreveszik, elkezdenek az erkölcsről beszélni. Mi akkor az erkölcsös? Mi az igaz? Mi akkor a helyes magatartási mód? Ez az akkori görög világnak a jellemzője. Görög kultúrájú római birodalomnak, hogy pontos legyek, a jellemzője. De nem csak politikailag, nem csak kulturálisan, hanem vallásilag is meg kell nézni ezt a világot. A hellenizmus idején a görög-római vallás lejáratódott, kiüresedett. A római vallás is bár, még a Krisztus előtti 2. században a római történetírók azt mondták, hogy Róma sikerének titka a vallás. És ebben volt is valami. De kiüresedett a vallás, és miért? Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért. Azért, mert ez a nagy hódítás, egy város uralma az egész világ felett, szükségessé tette a vallásoknak az egyesítését. Ha nem is formális egyesítését, hanem közös nevezőre hozását, inkább így lehetne mondani, mert erre van egy jó tudományos szó, a szünkretizmust. Szünkretizmus azt jelentette, hogy minden vallásban, minden több Isten hívő vallásban van mondjuk egy napisten. Egyik így hívja, másik úgy hívja, egyik Zeusnak, a másik Jupiternek, Dolce városában mondjuk másképpen hívják, van, ahol Sol Invictusnak hívják, stb. Helyi nyelveken, és most latinul mondtam csak a neveket, és akkor azt mondták a hivatalos papok, hogy jó, akkor ez egy Isten. Ti így tisztelitek, ti, mi úgy, stb. És így tovább. Ennek is van Istene, annak is van Istene, és akkor jött egy Isten infláció. Mindenki a saját feje után ment. Mivel a morális szint állandóan süllyedt, egyre kevesebbet jelentettek ezek az istenek. Ha nem tetszett nekem így, hát akkor majd úgy. Az egyikben benne van, egyik hagyományban benne van ez, a másikban nincs benne ez. Például. És egy példát mondok erre. A korintusi levelet említettem már az előbb. Ha Görögországban azt mondtam, hogy valaki korintusi módon él, az azt jelentette egy hölgyről, hogy erkölcstelenül él. Ha azt mondtam, hogy Kóré Korinté, ami azt jelenti, hogy korintusi lány, ez a prostituáltnak a neve volt. Miért van ez így? Ennek vallási oka van. Ugye Korintusban, az Akropolisz tetején volt az Afrodité templom. A görög vallásban az Afrodité az a szerelemnek az istene, ez igaz, de az etikailag nagyon is szabályozott szerelemnek az istene, a tiszta szerelem istene, így lehetne mondani. Krisztus előtti 6. században ennek építették fel a templomot, Korintus Akropoliszán, Korintus fölé emelkedő hegy tetején. Igen ám, de Korintusnak két tengerre néző kikötője volt. Lehajnon és Kenkrea két kikötő. Két kikötő közötti távolság az nem több, mint 7-8 kilométer. És ezek a központjában ott van Korintus. Állandóan jöttek a hajósok, tudnilik, ez a két kikötő két tengerre néz. Korintus ott van azon a földnyakon, amelyik a Peloponnézoszi félszigetet Görögországtól elválasztja. Ha meg kell kerülni hajóval a Peloponnézoszi félszigetet, az nagyon kedvező időjárás esetén egy hét volt. Ha meg kedvezőtlen volt az időjárás, akkor 3 hétig is eltarthatott. Ez viszont nagy kiesés volt. Ezért mit csináltak? Kipakolták a hajót, átszállították az árut a másik tengerre néző kikötőbe, arra nagy-nagy tengeröbölre, ami ugye nyugat felé néz, és a kisebb hajókat még át is vontatták. Ezért ott állandóan nyüzsgés, forgás volt.

elveszíteni az asztarte templomába kellett, mert ez szent Isten tisztelet volt. A sok-sok hajós áthozta ezt, és ugye mivel szinkretizmus volt, azt mondták, hát ez is a szerelem istennőjének a dolga, hát akkor miért ne ezt a kultuszt tegyük. Első században ezért 1000 prostituált volt a papnője ennek a Afrodité templomnak, és ez borzalmas nagy erkölcsi lazulást hozott, ezt nem kell ecsetelnem tovább. A szinkretizmus tehát éppen így az egymásra hatással kioltotta azt az etikai alapot, ami megvolt a görög-római vallásban, és ezért borzalmas mélyre zuhant az egész vallásos élet ebben az időben. Az első századi közmondás az az, hogy ha pap papot lát, nevet. Miért? Mert ennek az lett a következmény, hogy a papok sem hitték már azt, amit mondtak. Akkor miért voltak meg a templomok? És miért van az, hogy körülbelül az időszámításunk első évtizedében, Krisztus után az első évtizedben Aquincum megalakul, és rögtön felépítik a hatalmas templomokat, aminek a romjait látjuk még, ha elmegyünk Aquincumba. Miért építik fel akkor ezeket a templomokat? Azért, mert ezek a templomok közigazgatási centrumok lettek. A papság átvette a köztisztviselőség szerepét. De ez azt jelentette, hogy az emberek a lelki igényüket, a spirituális igényüket többé már nem a görög-római vallásban elégítették ki, hanem a spirituális igényüket máshol keresték. Egyrészt jöttek később, ez egy kicsit később van, a meghaló, föltámadó istenek, Mitrász kultusz, Kübele kultusz, stb., amelyek ilyen extatikus vallások voltak. Ugye a Mitrász kultuszban például széttéptek, a fő kultusz az az volt, széttéptek egy élő bikát, és a véres húst felfalták az emberek, ennek extatikus táncokkal és mindenféle ma karizmatikus jelenségeknek mondott jelenségekkel együtt. Ez volt az egyik út. De volt egy józanabb út. A zsidóság, és most rá kell térni a zsidóságra, a babiloniai fogság után nem tért haza. Csak egy nagyon kis töredéke. Tudósok ezt 10%-ra becsülik, de lehet, hogy kevesebb volt. Miért nem? A babiloniai fogság az nem fogság volt, hanem áttelepítés volt, amit azért csinált Nabukodonozor, vagy Nabukadnecár, ha héberül mondjuk, vagy Nabukuduri Usszur, így mondták a babilóniaiak, amit azért csinált, mert ezek állandóan itt Egyiptommal paktáltak, és ez zavarta azt, amiért az új babiloniai birodalom létrejött, hogy a Indiából jövő Perzsöbölön keresztül Babilonba felhajózott árut a babiloniai kereskedők elhozzák Tíruszba, Szidonba, és a földközi tenger medencébe, Krisztus előtti 6. században vagyunk, teríthették 5. században, hogy a hajózás nagyon fejlődött, kezdett fejlődni a hellenista világ, aztán a nyugati rész is, a Spanyolország, Itália kezdett fejlődni, és itt az áru kellett, ezért hát áttelepített a zsidókat. Na most 70 év alatt ez a újbabiloniai birodalom szétesett, hogy miért ezt most nem mondom el, elmondtam már a múlt szemeszterben, ha tetszenek emlékezni. És a zsidók ugye ott nem tudtak földet művelni, mert nem volt földjük, ezért csak iparral és kereskedelemmel tudtak foglalkozni. Az ipar és a kereskedelem viszont hihetetlenül felvirágzott attól, hogy a zsidók viszonylag kis területről, Jeruzsálem környékéről, az kisebb, mint egy megye, egy járásnyi terület csak. Maga Palesztina egész terület, a történeti Palesztina egész terület az akkora, mint Dunántúl. Ezen a kis területen mindenki ismert mindenkit. Na most ez a kereskedelemben a lehető legjobb. Ismerem az iparost, ismerem a kereskedőt, és a közvetítő kereskedelem az óriási hasznot hozott. Jött Cyrus rendelete, hogy haza lehet menni, legtöbb zsidó azt mondta, hogy majd bolond leszek egy romországba hazamenni, itt viszont megtartom a vallásomat, és élek. És széttelepedett a hellenizmus idején, minden városban szinte volt zsidó zsinagóga. Most ez miért fontos? Azért, mert a zsidó zsinagóga erkölcsileg magasabb színvonalon volt minden más vallásnál.
Az Ószövetség egy Isten hite, amit töretlenül megőriztek, az ószövetségi proféták szociális tanítása, stb.

0: stb., amit tetszettek tanulni, azok nagyon magas szintű etikai követelményeket hordozó tanítássá lettek. És mi történt? Az emberek azt mondták, hogy ha spirituális igényem van, akkor elmegyek a zsinagógába. Görögre már a Krisztus előtti 3. században, ez volt a Septuaginta fordítás, amit bizonyára tetszettek már hallani tőlünk. A Septuaginta fordítás görögül az Ószövetséget adta, el tudták olvasni, görögül tudott beszélni mindenki. Elindult egy nagyon érdekes missziónak mondható valami, elkezdtek a zsidó zsinagógák befolyást gyakorolni az emberek. Az első században eljutottunk odáig, hogy sokkal több volt már a diaszporában a nem zsidó zsinagóga látogató, ezt az apostolok cselekedete istenfélő embereknek mondja, mint a zsidó. Példa erre mondjuk Efézus. Én az efézusi zsinagógának a romjainál voltam, első században épült. Tudjuk azt, hogy az első században körülbelül 30-40 zsidó család élt Efézusba, és a zsidó zsinagóga egy olyan 2500 befogadó. Hát ekkora ennyi zsidó nem volt Efézusban. Miért építettek ekkora zsinagógát? Azért, mert többszöröse volt az istenfélő embereknek a száma, akik nem zsidók voltak, de a zsidó Isten tiszteletre jártak, és a zsidó ószövetségi hagyományokat tartották igaznak, és az ószövetség volt a Bibliájuk. Miért fontos ezt elmondani? Két kérdést kell előtte megtárgyalni. Miért nem lettek ezekből zsidók? Az első századnak a nagy kérdése a zsidóság szempontjából a következő volt. Mi világvallás vagyunk, vagy nemzeti vallás? Vermes Géza, kiváló hebraista, Oxford Egyetem nyugalmazott professzora, erről egy könyvet írt a Zsidó Jézus címen, egész részletesen el lehet ezt a problémát mondani, olvasni. A zsidóság úgy döntött az első században, hogy nemzeti vallás vagyunk, és nem világvallás. Emögött volt egy gazdasági érdek is. Tudnék, a Római Birodalom elfoglalta azt a hatalmas területet, amit többször elmondtam, Gibraltártól Indiáig, stb. A Szaharáig, stb. Csak a rómaiak nem voltak jó hajósok. A tenger, a földközi tenger, az veszélyekkel volt tele, a kalózok miatt. Körülbelül minden tizedik hajót kiraboltak. A szárazföldi római légiók mindent elkövettek, hogy a kalózokat felszámolják. Most mit lopott a kalóz? Ha a kalóz árut lopott, akkor az első piacon lebukott. Ott volt a légió, rajta van az áron a védjegy, megnézték a védjegyet, lopott áru, minden tárgyalás nélkül fölkötötték. De a kalóznak is volt esze. Mondjuk, vegyünk egy példát. Rómából elindul egy szállítmány, mondjuk bronzedény, Alexandriába, Egyiptom északi részén, a deltának a nyugati részén, ott épült egy hatalmas nagy város, a világnak az egyik legnagyobb városa volt az első században. Kalóz lesi a hajót. Amíg a bronzedényt szállítja, addig nem nyúl hozzá, csak jól megjegyzi, hogy ez a hajó bronzedényt visz. Ez jó sok pénzt fog hozni. Mondjuk 2 hét múlva indul vissza a hajó, a kereskedő zsebébe a pénz. És akkor rácsap a kalóz, elszedi a pénzt, és elbocsátja. Első századi közmondás, most sok közmondást mondok, a pénznek nincs szaga. Első századi latin közmondás. Kivéve a zsidó hajókat. Na nem azért, mert jóba voltak a kalózokkal, hanem a zsidó hajón nem talált egy fillért se. Miért nem? Mert olyan jól eldugták? Nem. A zsidók rájöttek valamire. Ha eladta kereskedő Alexandriába az árut, Akkor elment a zsinagógába, és leperkálta a pénzt a zsinagógába. Kapott egy nyugtát, és Rómába felvette a pénzt. Ezt bankátutalásos módszernek hívjuk, a két zsinagóga elintézte egymás között. Na de, ez még önmagában nem lett volna a gazdagság alapja. A kereskedők ez ellen, a kalózkodás ellen úgy védekeztek, hogy 10%-ot rátettek mindig az árra, ez nem az áfa volt, hanem ez a kalózok bére. Nehogy így hívják az áfát, mert akkor baj lesz belőle. 10% volt a kalózok bére. Minden tizedik hajót kiraboltak, ezzel a kereskedő megőrizte a maga anyagi egyensúlyát. Na most, éppen ezért a zsidó kereskedő tudott árat engedni, vagy tudott ehhez az extra profithoz hozzájutni. Ezért van az, hogy Claudius császár kiüzette a római zsidókat, mert túl sokat kerestek, illetve hát nem az bántotta, hogy túl sokat kerestek, hanem Claudius el akarta szedni a vagyonukat. Ez egy ilyen vagyonelkobzásos valami volt. Aquila és Priscilla majd tesztenek róla tanulni az apostolok cselekedetébe, ezért került Korintusba. Na most a zsidók ezért nem szívesen vettek fel senkit sem, mert ugye egy bót addig működik, amíg nem sokan csinálják. Nem szívesen vettek fel senkit sem a zsinagóga közösségébe. Ezek viszont ott jártak, megtűrték őket, ezek úgy éltek, úgy jártak, stb. Na most jön Pál, és itt értjük meg Pál misszióját. Elmegy a zsinagógába, elkezd prédikálni Krisztusról, mi lesz ennek a következménye. Az első szombat után kirúgják a zsinagógából. És Pál nem esik kétségbe. A következő szombaton meghívják az istenfélő emberek, akik többen vannak, mint a zsidók. Ha tesszalonikai levelet megnézzük, ugye a tesszalonikai zsidók azért lázadnak fel Pál ellen, mert Tesszalonikában 5-ször, 6-szor, 7-szer, 8-szor annyi istenfélő ember volt. Ezek elmentek szépen Pállal, mert Jézus Krisztusban megtalálták azt, hogy benne nincs zsidó és görög, szolga és szabad. És ez volt a világmisszió gyors terjedésének az oka, mert ezek ismerték az Ószövetséget. Ezek nem az utcáról jöttek be. Ezek lényegében az Ószövetség szerint élő emberek voltak, csak formálisan nem lettek zsidók. Ezért lett nagyon izgalmas kérdés, az körülmetélkedés kérdése az első keresztények között. Ezt a hátteret azért kell ismerni, mert különben se a páli leveleket, se az apostolok cselekedetét, se semmit nem értünk meg, hogy hogy lehet az, hogy ilyen gyorsan terjedt a zsidó misszió. Mert a keresztény misszió. Ez a zsidó missziónak köszönhető. Hogy ezek az istenfélő emberek voltak. Egy picikét még, pár percünk van csak, arról szeretnék beszélni az Új Szövetség háttere szempontjából, és Palesztinában mi volt. A zsidóság kétharmada, ezért beszéltem először róluk, az a diaszporában élt, csak egyharmad élt otthon. Itt viszont nagyon dicstelen helyzet volt, hiszen ugye Heródesnek a birodalma az ilyen vazallus királyság volt, ezt így szoktuk mondani. Hát én most nem akarok semmit csúnyát mondani, de hadd mondjam, ez körülbelül ezek olyanok voltak, mint mondjuk a népi demokratikus országok annak idején a Szovjetunióval kapcsolatban. Moszkvában megmondták, meg megcsinálták. Körülbelül ez volt a Heródesnek is a dolga, meg sok más ilyen vazallus király volt. Heródes halála után, aki derekasan írtotta a gyermekeit, mégis maradt 4 gyerek, és 4 részre osztották ezt a nem túl nagy királyságot. Judában viszont nagyon hamar ugye baj támadt, mert Jeruzsálem volt a központ ebben az egész birodalomban, és itt aztán el is zavarták a kis királyt, ezeket negyedes fejedelemnek hívtak, a Bibliában is van, ez egy negyede volt a heródesi birodalomnak, ezek kis megyényi területek voltak, és Jeruzsálembe beültettek egy helytartót, lásd, a Bibliában ez Poncius Pilátus helytartó volt. És ezért a zsidóság lényegében sóhajtozott állandóan. A vallásos irányzatok is különbözőek voltak. Különböző vallásos pártok voltak, így szokták ezeket mondani. Legjelentősebbek a farizeusok voltak. A farizeusok lényegében ilyen konzervatív haladók voltak ennek a konzervatívságnak, most nem akarom mai párttal jellemezni, voltak a követői. Voltak a szadduceusok, ezek liberálisak voltak. Azután voltak a zéloták, ezek forradalmiak voltak. Voltak a szikáreusok, akik, szikár az azt jelenti, hogy tör, leszúrták az első rómait, aki a kezük ügyébe került. Voltak az eszénusok, akik kivonultak a társadalomból, ugye ez a kumráni leleteknek a háttére, Kirvet Kumránban. Tehát egy nagyon tarka, vallásos világ, ami az Új Szövetség világa. És ebbe születik az Új Szövetség kollektív ellenőrzés alatt. Az érdekesség az, hogy ez az Új Szövetség ebben a világban egy megoldást hozott. És ez egy olyan megoldás volt, amiről bátran mondhatjuk azt, hogy mindenki úgy érezte, hogy ez az egyetlen hiteles megoldás. A zsidóság ez ellen úgy védekezett, hogy tilos volt egy zsidónak belépni egy keresztény istentiszteleti helyre hosszú ideig. Kiközösítették a zsidó közösségből. A zsidóság egy nagy tragédián ment át Jeruzsálem pusztulásán, ami 70-ben megtörtént, de Jeruzsálem pusztulása után a elenyésző kis százaléka maradt a kereszténységnek a zsidókból lett keresztényekből, ezt 1-2%-ra szokták becsülni. 99%-a, vagy 98%-a az pogányból lett keresztény, ezekből az istenfélőkből. Hát sok mindent lehetne még mondani, de lényegében a Új Szövetség születésének a hátteréhez ennyi hozzátartozik. Bizonyára, ha majd az egyes könyveket fogják tanulmányozni, ezekre vissza fognak gondolni. Mert sok minden gondolat így érthető meg, hogy ebben a világban, ami Palesztinában egy mesiás váró világ volt, a nyugati világban egy ilyen liberalizálódott és modernizálódott, elidegenedett világ volt, globalizálódott világ volt. Ebbe születik az Új Szövetség, ami a kereszténység alapja. És ezért én nagyon köszönöm, hogy végighallgattak, és köszönöm azt, hogy egy kicsit elmondhattam ezt, talán egy kicsit új fényt ad mindannak, ami majd ebben a fél évben következik. Jó tanulást kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy végighallgattak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban. Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Jelenések könyve első fejezet, 3. verse. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságukból, és az ő cselekedeteik követik őket. Jelenések könyve 14. fejezet 13. verse. És mondanékem, írd meg! Boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Jelenések könyve 19. fejezet 9. verse. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeig. Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv prófétálásának beszédeit. Jelenések könyve 22. fejezet 7. verse. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Jelenések könyve 22. fejezet 14. verse.
3: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház kerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület holnap, május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak holnap Sárvárra várja az érdeklődőket. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit holnapra, 16-a szombatra, Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés-verses műsor is várja a jelenlévőket. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Rév Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Rév Fülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, de már meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Rév Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1 szám. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Boldogság és hűség egy életen át. Sokak szerint ez utópia. Ilyen csak a mesében van, ahol úgy ér véget a történet, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Rossz nyelvek szerint azért a boldog egymásra a találásnál kell befejezni a történetet, mert ami utána jön, az minden, csak nem boldogság, a pesszimisták szerint még csak nem is élet. Pedig Isten nem erre szánt minket embereket, hanem ő valóban boldog életet tervezett nekünk gyermekeinek, csak éppen semmibe vettük azokat az utasításokat, melyek betartása elengedhetetlen feltétele lenne ennek. Épp ezért, ha Isten is élni enged minket, az elkövetkezendő hetekben megpróbáljuk együtt átgondolni azokat az alappilléreket, melyeken egy tartós és boldog kapcsolat nyugodhat. Ehhez Folkad és Gerlinde Scheinemann Boldogság és hűség egy életre át című könyvét használjuk segédanyagként, mely az evangéliumi kiadó gondozásában jelent meg. Az adások elkészítésében Réfi Oszkó Ildikó lesz a segítségemre.
1: Az itt elhangzó adásainkban szeretnénk arra ösztönözni mindenkit, hogy úgy gondolkozzunk el a férfi és a női életen, az apai és az anyai szerepeken, ahogyan a Biblia látja. Mindazt, amit az apai, az anyai, valamint a gyermeki lét jelent valójában, csak az írásból tudjuk meg. Ezek a gondolatok Isten teremtő gondolatai, amelyeknek eredetiségét és hatásosságát még csak távolról sem közelítette meg egyetlen más szellemi teljesítmény sem. Hogyan értelmezzük a családot és a házasságot? Ennek úgy kell egészen új módon tudatossá válni a számunkra, hogy közben Isten kezét fogjuk, aki a házasságot szerezte és a családot megtervezte. Az isteni terv örök érvényű. Ez bebizonyosodott a földrészek legkülönbözőbb társadalmi, politikai feltételei között, bárhol és bármikor is vált ismerté a Biblia. A témák semmi esetre sem lépnek fel majd a teljesség igényével. Sokkal inkább arra akarnak indítani, hogy mindenki maga kutasson tovább az írásban. Arra akarom bátorítani a férfiakat és az asszonyokat, hogy egymással és a gyerekeikkel beszéljék meg a hallottakat, és mindenek előtt gyakorolják és éljék át, érezzék és lássák, hogy jó az Úr. Ez lenne napjaink igazi, alternatív életstílusa. Ahogyan Izrael felett, úgy felettünk is beteljesedett az Úr Jézusnak az igéje, amely Máté evangéliumának 23. rész 38. verséből így hangzik: Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. Földünket és népünket a pusztulás jellemzi. Mivel az ember nem akarta elfoglalni a helyét az Isten rendelésének védő ernyője alatt, mivel megkérdőjeleztük mi emberek, és kiforgattuk az ő igéjét, ezért házaink, házasságaink és családjaink pusztává és kietlenné lettek. A pusztulásnak ezek a nyomai mélyen rávésődtek a nők és a férfiak, és már a gyerekek arcára is. Pedig Európa valójában a kereszt alatt jött létre. Városainknak a templomai megannyi kővétérré formává és rendé vált szellem, tanúi egy olyan életérzésnek és kultúrának, amely tudatosan Isten parancsára épült és azokhoz kötődött. Mi emberek pedig pusztává tettük ezt az otthont. Mondhatnánk azt is, hogy lakhely nélküliek vagyunk, és még meg sem születtek lettünk örök kísérletezők, és végül megcsonkítottak. Nincs a 10 parancsolatból egyetlen egy sem, amelyet ne utánoztak és alakítottak volna át. Polgári joggyakorlatunk elhagyta az isteni igazság szilárd alapját, és rábízta magát a humanista futóhomokra. Valóban nem maradt kőkövön, ahogyan azt az Úr Jézus előre megmondta. A belső szétesés nyilvánvaló, a külső összeomlás pedig csak időkérdése. Ez az a helyzet, amelyben élünk. Jézus Krisztus ezt a vajudás idejének nevezte. A vajudás fájdalmat okoz, de reményt is kelt, az új világ Isten eljövendő országa születésének szükséges előhírnöke. Amikor Jézus Krisztus kiment a templomból, a zsidó teológiát hátrahagyva, tanítványait az olajfák hegyén tanította, az utolsó időkről is beszélt. Hamis Krisztusok eljöveteléről, olyan üdvözőkről, akik a humanitás nevében az emberi együttélés új modelljeit üdvözítőként és boldogítóként fogják magasztalni. Arról is beszélt, hogy megkísérlik majd bejuttatni a pusztító utálatosságokat a szent helyekre. A legszentebb dolgokat is szét fogják rombolni. Azokat új bálványokkal és furcsa tevékenységekkel fogják helyettesíteni, ezek a szent helyek a Biblia és Isten parancsolatainak meggyalázásához vezetnek majd. Beszélt a hitetlenség elharapódzásáról, a szeretet kihűléséről. De arról is, hogy Isten országának evangéliuma felhangzik majd az egész világon, az utolsó napokban különösen, és az ébredő népek között is. Az Úr Jézus rólunk és a mi korunkról beszélt. Mindezt Jézus Krisztus az olajfák hegyén tanította, mennyei a minket körülvevő láthatatlan világbéli, ünnepélyes főpapi beiktatásának és hatalomátvételének helyén. Ez azonban újra eljövetelének, és látható e földi hatalomátvételének a helye is volt. Így lesz számunkra az olajfák hegye azzá a helyé, ahol megtanuljuk megérteni, mi az oka annak a megrázkódtatásnak, amelyek napjaink családjait és házasságait pusztítják. Ott az Úr Jézus az utolsó időkre érvényes látásmóddal ruház fel, és megörvendeztet az ő újra eljövetelére vonatkozó utalással. Így a keresztények nem csatlakozhatnak napjaink panaszkodásához, hiszen ők tudják, ennek meg kell lennie. Ha a vetés kisarjad, le kell azt aratni. De azt is tudják, hogy a tenger háborgása, amely omlással fenyegeti a hegyeket, a világ átváltozásának hangulata közepette, és együtt énekeli a Zsoltál íróval, egyfolyam ágai örvendeztetik Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Minden attól függ, hogy Istennek ebben a városában otthon vagyunk-e, hogy Isten hegyén vetettük-e meg az alapjainkat. Otthon létünk elemi elővel él a szent helyekhez, a felséges folyamaihoz és hajlékaihoz való kötődésünkből. Ezek a szent helyek életkútjainkkal és megrendíthetetlen alapjukkal számunkra, mint új szövetségi gyülekezet számára a Biblia igéi. Ha zűrzavaros a Bibliával való kapcsolatunk, ha ez a szent hely le van rombolva, akkor nincs számunkra többé igazi otthon sem. Nagyon mély összefüggés van aközött, hogy felismerjük-e és elfogadjuk a barátságra, házasságra és családra vonatkozó isteni vezérfonalat, és aközött, hogy nyugalmat és védettséget találjunk, valódi otthont fedezzünk fel itt, ezen a földön. Isten hegyen épült városa nem rejthető el. Ezt írja Máté evangéliumának 5. rész 14. verse. Így éppen a keresztényeknek kellene irányadóknak lenniük, e világ megrázkódtatásai és pusztulása közepette, mutatva Isten szebb, eljövendő városára. Ők már most benne élnek, és ezzel egyidejűleg élik meg a vajudást azért, ami eljövendő. Tudják, hogy időben behatárolt ez a jelenlegi, Isten nélküli tántorgás. Ezért tehát az az ige, amivel kezdtem mai adásunkat, amely így hangzik, íme elhagyottá lesz a ti házatok, amíg azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön.
0: Ahogy a naptára néztem, tudatosodott bennem, hogy a fagyos szentek időszakában vagyunk, ugyanis a magyar népi hagyomány szerint, ami évszázados megfigyeléseken alapuló bölcsesség, Pongrácz, Szervácz és Bonifác gyakran hoz hirtelen lehűlést az időjárásban. Ez különösen veszélyes lehet a már virágzó vagy frissen kiültetett növényekre, Épp ezért sok kertész azt javasolja, hogy a fagyérzékeny növényeket, például a paradicsomot, uborkát, csak május közepe után ültessük ki a szabadba, amikor már nem igazán kell fagyokra számítani. Ahogy ezen gondolkodtam, no meg az elhangzott tanításon is, eszembe jutottak az Úr Jézus szavai. Amikor látjátok, hogy felhőt támad nyugatról, szólt Urunk az őket hallgató sokasághoz, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön és úgy lesz. Képmutatok, ha a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Úgy tűnik, hogy az eltelt több mint 2000 évben nem sokat változtunk mi emberek, ugyanis a természet jeleiből ma is könnyebben olvasunk, mint azokból a jelekből, melyeket azért adott nekünk Isten, hogy felkészülhessünk Jézus második eljövetelére. És ezek közül az egyik a családok, és azon belül a családi kapcsolatok teljes széthullása. Elég egyértelműen tanított erről mesterünk, és a felvázolt kép nem szívterítő, de olyan, mintha jelen társadalmunkról szólna. Meghasonlik az apa fiával, és a fiú az apjával, tanította Jézus. Az anya a leányával, és a leány az anyjával. Az anyós a menyével, és a meny az anyósával, olvassuk Lukács evangéliuma 12. részében. Máté pedig így ír ugyanerről evangéliuma 10. fejezetében. Akkor majd testvér a testvérét, apa gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket. Csak részleteket idéztem a felvázolt jövőképből, s kizárólag a családi kapcsolatokra fókuszálva, mely megelőzi Jézus eljövetelét, de jelen társadalmunkat figyelve nagyon ismerősnek tűnnek ezek a kétségbejtő családi viszonyok. Könyvek, írások jelennek meg, melyben arra buzdítják a fiatalokat, hogy bátran szakítsanak meg minden kapcsolatot szüleikkel, testvéreikkel, mert azok csak mérgezőek és korlátozóak a számukra, s éljenek saját vágyaiknak, senkivel és semmivel nem törődve. Ugyanez igaz a házassági hűségre nézve is. Ha úgy gondolod, hogy számodra már nem vonzó a társad, harsogja a média, vagy unalmassá vált, lépj tovább, keresd mást, s élj a pillanatnyi vágyaidnak, nem törődve senkivel és semmivel. Ja, hogy mi marad utánad? Hát kit érdekel? Az az ő bajuk, te csak magadra gondolj. Ugye senki nem gondolja, hogy ezzel az életfilozófiával bárhova is el lehet jutni. Pontosabban el lehet jutni, csak az eredmény nem az, amivel a sátán hitegetett, hanem a teljes pusztulás, és ezt tapasztaljuk is. Pedig Isten tényleg nem ezt szánta nekünk, hiszen tudjuk, hogy a tolvaj jön azért, hogy lopjon, öljön és pusztítjon, és ez a tolvaj nekünk ellensége a sátán. De Jézus viszont azért jött, hogy életünk legyen, sőt bőségben éljünk. És még egy figyelmeztetés ugyancsak Jézustól. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, a minap magyar evangélikus delegáció járt a kopt pápánál. Ennek apropóján figyelünk most a kopt vallásra. Különleges találkozó zajlott Kairóban, ahol őszentsége második Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zoltánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fischl Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori feladataira és a közös értékekre. Őszentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát.
1: Honnan ered kopt elnevezésük? Egyiptom arab neve Daral Qibt, azaz az egyiptomiak otthona. Ebből a kopból ered aztán a kopt, vagyis az egyiptomi keresztény. Ők jelentik az egyiptomi kereszténységet ma is, bár kis számban vannak melkita, káld, örmény, maronita és szír ortodox keresztények is. A kopt egyház története az első századig nyúlik vissza. Márk apostol alapította. Az alapító a mostani Líbia keleti részén élt, majd később Palesztinába költözött, és akkor hallotta megváltóról, Jézus Krisztusról. Az apostolok cselekedeteiben is megvan írva, hogy Márk gyermekként élte meg Jézus korát. Később, immár felnőttként, Pál és Péter apostol kiválasztotta, az ő tanítványuk lett. Márk elkísérte Pált első és harmadik útjára, viszont a másodikon nem tartott mesterével, hanem Egyiptom földjére ment, hogy elvigye a koptoknak a keresztény tanítást, és elhintse a hit első magjait a Nílus mentén.
0: Miután Pál apostol mártír halált halt Rómában, Márk ismét Egyiptomba utazott, hogy megerősítse a koptok Jézus Krisztusba vett hitét. Megkezdte a keresztény hit terjesztését Alexandriában. Emiatt a kopt keresztények szervezetét alexandrizmus egyháznak is szokták nevezni. Márk ekkoriban 45-ben írta meg evangéliumát, ami az első írott evangélium volt. Ezután végig az országban maradt, és megalapította az egyiptomi keresztények egyházát, majd vallási vezetőket nevezett ki a közösségek élére. E tájon vonult a pusztába a tébai remete Szent Antal, majd 320 táján Pahomius remete itt szervezte meg az első közösséget. Itt született a szerzetesség. A 4.-5. században élt Szent Bizó egyiptomi őskeresztény remetének volt egy látomása, amelyben fölkereste őt Krisztus, ő pedig megmosta a lábát. A szerzetes a sivatagban, ahol élt, kolostort alapított. Ma itt vannak elhelyezve a földi maradványai és relikviái.
1: Az egyiptomi kereszténység nem fogadta el 451-ben a kalkedóni zsinat tanítását. Ez a negyedik egyetemes zsinat a monofizita eretnekséggel szemben megerősítette a nicei hitvallás Krisztusra vonatkozó tanítását, valóságos Isten és valóságos ember. A koptok ekkor elszakadtak a bizánci és a római egyháztól, miután a két felekezet nem tudta összeegyeztetni Jézus természetéről vallott nézeteit. A 7. századtól a muzulmán arabok alattvalói lettek. A kopt ortodox egyház tehát nem összekeverendő a kopt katolikus egyházzal, amely egy keleti rítusú egyház, teljes közösségben a római egyházzal. 13. Leó pápa 1895-ben kopt katolikus patriarchátust is létrehozott. Szertartásuk a kopt katolikus szertartás, amely a kopt miafizita szertartás katolikus átdolgozása. A kopt miafizita szertartással ellentétben a hívek nem a kehelyből isznak, hanem kiskanállal áldoztatják őket. A kopt katolikusok a karácsony előtti bőjtben, a nagy bőjtben és a halottakért fölajánlott misékben a Ciril misét végzik. Az Úr, Szűz Mária és a nagy szentek ünnepein a Gergely, az év többi napjain a Vazul misét végzik. Papjaik cölibátusban élnek.
0: Az egyiptomi kisebbség nagy része a kopt ortodox egyházhoz tartozik. Jelképük az egyenlő szárú kopt kereszt. A kopt keresztény közösség a legrégebbi, ma is fennálló keresztény közösség. Tagjait az arab világ egyiptomi térnyerése óta üldözik, ezért arányuk mára a népesség körülbelül 10%-át veszi ki. Pontos számokat nehéz meghatározni, mivel Egyiptomban tilos közvéleménykutatásban az emberek vallását kérdezni. A kopt kereszténység túlélte ugyan az arab hódítást, de nagy árat fizetett fennmaradásáért. A koptok a 3. századtól kezdve saját nyelvet beszéltek, ám ezt a 8. században az arab nyelv váltotta föl. Azóta a kopt nyelvet csak szakrális célokra használják. Írásjelei a görög ABC-ből származnak, kiegészítve néhány saját betűvel. Főként a kolostorok elvesztése jelent nagy csapást, hiszen ezek voltak spirituális és kulturális életük sugárzó központjai.

0: Az egyház valóságos újjászületését jelzi, hogy míg a 19. században már csak összesen 50 nagyrészt analfabéta személy jelentette a kopt szerzetességet, ma már 1500 korán sem írástudatlan szerzetes és nővér él Egyiptom 50 kopt kolostorában. Csak bizonyos tanulmányi szinten rendelkezőket vesznek fel ugyanis a sok jelentkező közül. Így igyekeznek biztosítani a szerzetesség szellemi, lelki színvonalát. A hívek rendszeresen zarándokolnak a kolostorokba, ottani imáik, lelki feltöltődésük fontos eleme életüknek. Kevesebb mint 30 év alatt Egyiptom összes népe fölvette a keresztény hitet.
1: Lassan 2000 éve változások nélkül létezik a kopt ortodox egyház. Annak hierarchikus rendszere, amelynek legfőbb vezetője a kopt pátriárka, másnéven a pápa, aki alatt a püspökök, azután papok állnak, akik a közösségeket vezetik. A kopt egyháznak 4 fő oszlopa van. Az első az alexandriai egyházi teológiai iskola. A második oszlop a szerzetes rendek és a szerzetesek, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak az Istennel. A harmadik a mártíromság, hiszen a koptok mindannyian vállalják a mártír halált az urukért és a hitükért, a kereszténységért és Jézusért. Ennek legfőbb példája egyházuk alapítója, Márk apostol, aki a feltámadás napján 68-ban halt mártír halált Alexandriában, életét adta a hitéért. Végül a negyedik és a legfontosabb oszlop maga Jézus Krisztus, aki értük vállalta a kereszthalált, hogy megváltsa őket.
0: A koptok úgy vélik, hogy a keresztény tanítás nem e világi, hanem természet fölötti. A Bibliában minden tanítás benne van. Jézus világosan megmondta, aki nem hordja a saját keresztjét, az nem lehet az ő tanítványa. Aki Jézus tanítását követi, az teljes belső harmóniában fog élni. A modernizációt Európában máshogyan értelmezik, mint keleten. Vannak alappillérek, amin az egyház nem tud és nem is akar változtatni. Vagyis a Szentírást szó szerint követik, az apostoli tanításokat pedig magukévá teszik, és a zsinatok által hozott döntéseket betartják. Ez a három dolog a kereszténység alapja. Ezeket illetően nem lehet, nem szabad változtatni. Viszont ha megnézzük, az egyháznak milyen virágzó élete van, látni fogjuk, hogy a kopt kereszténység képes volt megfelelni a változó korok kihívásainak, és mindig stabil hátteret tudott biztosítani a híveinek.
1: Valamennyien összetartók a hétköznapi életben és az egyházban egyaránt. Hitüket megélik a mindennapjaikban, ezért a kopt társadalom és az egyház között nagyon erős a szövetség. Az egyház szerves részét képezi a kopt társadalomnak. Élő közösségek vannak minden templomban, a híveknek még a pandémia idején is mindennapi kapcsolatuk volt az egyházzal és egymással. Az újra megjelenő üldöztetések miatt az elmúlt évtizedekben egyre több kopt keresztény hagyta el szülőföldjét és alapított közösségeket Amerikában, Kanadában, Ausztráliában és számos európai országban. Azt tapasztalható, hogy a szórványban élő koptok a hazájuktól való távolság miatt még erősebb közösséget alkotnak, mint odahaza. A koptoknak püspökségeik vannak Egyiptomban, Szudánban, Kenyában, Izraelben, és mi nálunk is.
0: Magyarországon egyiptomi kopt keresztények a 90-es évek eleje óta élnek. Kezdetben csak kis közösségek alakultak, amelyek az évek során harmadik Sennoda pátriárkától kértek maguknak lelki vezetőt. Így választotta ki az akkori kopt pápa, Jusszef kopt atyát. Ő 2004-ben érkezett Magyarországra, és akkor vették meg a mostani templomukat a református egyháztól. A templomot teljesen föl kellett újítani, illetve át kellett alakítani egyiptomi stílusra. A kopt pápa 2011. augusztus 18-án Magyarországra látogatott, amikor is ünnepélyes keretek között felszentelte és megáldotta a 18. kerületi Selmezbánya utcában található Szűz Mária és Szent Mihály Arkangyal nevű kopt templomot. Azóta a közösség több száz fővel gyarapodott. Az egyházmegye közép-európai püspökségé növekedett, aminek élén Ovanni atya áll. A székhelye pedig itt van Budapesten. Hozzájuk tartozik Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Románia és Szlovákia kopt közössége is.
1: A koptoknál a papokat civilek közül választják, nem pedig az egyén dönt úgy, hogy Isten szolgálatába szegődik. Ahhoz, hogy valakiből pap legyen, előbb ki kell érdemelnie a társadalom bizalmát és támogatását. Általában olyan embert választanak, aki egy adott közösségben eleve régóta szolgálatot vállalt. A kopt egyházban nőtlen férfi nem lehet pap, kizárólag családos embert jelölhetnek egy közösség lelki vezetésére, ugyanis úgy vélik, hogy csak az képes egy templom közösségét vezetni, aki már helyt állt családjának fenntartásában. Kopt férfi nem válhat pappá, ha a felesége nem egyezik bele, vagy ha ő nem alkalmas arra, hogy az egyházi személy felesége legyen. Erről személyesen a pátriárka győződik meg. Ha a kijelölt személy elfogadja a fölkérést, akkor a közösség tagjai az egyház felé fordulnak, és levélben kérvényezik a papoktól, hogy fogadják maguk közé az általuk kiválasztott embert. A papság összeül, és ha ők is úgy gondolják, hogy a jelölt alkalmas egy keresztény közösség vezetésére, akkor továbbítják a kérvényt a pátriárkához. Miután a pátriárka is áldását adta, személyes találkozóra hívják el a férfit és annak felesége.

0: férfiak és a nők számára. Saját egyházi naptáruk van, melyet Diocletianus uralkodásának kezdetétől 284-től számítanak, és a vértanúk évszámításának neveznek. Előírásaik szerint csak fölszentelt pap keresztelhet, a fiúkat 40, a lányokat 80 napos korukban keresztelik meg, háromszoros vízbemerítéssel. A dátumot nem az úgynevezett alexandriai időszámítás szerint jegyzik, amely Krisztus előtt 30-29-el kezdődik, és az ősi egyiptomi napévet követi, ezt később összhangba hozták a Julianus naptárral. A keresztelés lényege, hogy azt kell megérteniük az embereknek, mi valójában Jézus Krisztus üzenete. János evangéliumának 10. fejezetében a megváltó világosan megmondja, azért jött, hogy életet adjon az embernek, és megváltsa őket. Ebből a Trinitásból kiindulva a kereszténység nem egy vallás, hanem maga az élet.
1: A korai időkből fönnmaradt kéziratok tartalmazzák a keresztelés tényét, a szülők keresztnevét, a megkeresztelt nevét, a keresztelés dátumát, az alexandriai egyházban megjelölést, a keresztelésre történt fölkészülés tényét a hit megismerésével, imával, bőjttel, a bűnbocsánat kérésével összefüggésben, valamint a keresztelési liturgia szövegét. A 263-mal kezdődő dátummal megjelölt papíruszokon található a kérdés-felelet formában elhangzó hitvallási formula is. A gyermeket a keresztelés után azonnal megbérmálják és megáldoztatják. A világiak 16 éves korban kezdik a gyónást, a papok és diakónusok egész életükre föl vannak mentve a gyónás alól. Papjaik bármikor visszatérhetnek a világ életébe, mert szerintük az egyházi rend nem hagy eltörölhetetlen jegyet a lélekben. Házasságkötésnél a pap olajjal keni meg a jegyesek csuklóit, a betegek kenetének szentségét az egészségeseknek is kiszolgáltatják, hogy őket a gonosz szellemektől megvédjék.
0: A magasabb rangú egyházi vezetők kizárólag nőtlen, cölibátust fogadott férfiak lehetnek, akiket a szerzetes rendek tagjai közül választanak ki. Aki ennek a küldetésnek él és támogatja, szorgalmazza, hogy ez az életfelfogás eljusson az emberekhez, az nagy szeretetben részesül. Ebből adódóan a Szentírást természetesen nem csak olvasni kell, hanem megélni. A Biblia egy élő írás. Ha az emberek azt látják, hogy papjuk a Biblia tanítása szerint él, akkor hisznek a szavainak, szeretni és követni fogják őt. Így el tudja őket juttatni a megváltásig, a győzelemig. Mindezt egyedül nehéz végigvinni. Az ember közösségben sokkal könnyebb úton tud eljutni Istenhez, hiszen a hívek egymás hitét is megerősítik. Ezért a koptoknál, a család után a legfontosabb társadalmi csoport a templom közössége.
1: A legfőbb vezetőjük a kopt pápa, ő olyan férfi lehet, aki elmúlt 40 éves, egyedülálló, 15 évet töltött kolostorban, és 7 püspök támogatását élvezi. Első körben 7 jelölt közül a közel 2400 küldött kiválaszt 3-at. A küldöttek papok és az egyház világsegítői közül kerülnek ki. A 3 legtöbb szavazatot kapó jelölt merül a következő fordulóba. Ekkor egy 9 évesnél fiatalabb gyermek, aki az ártatlanság és a tisztaság jelképe, bekötött szemmel húz a 3 név közül. Ezt úgy értelmezik,

0: hogy az isteni kéz húzza ki a következő pápa nevét. A kopt keresztények feje kezdettől fogva az alexandriai pátriárka, aki a római pápával és a konstantinápolyi ortodox pátriárkákkal együtt a keresztények legfőbb vallási méltóságának számít.
1: Vasárnapi szentmiséjük 3 órán át tart, de nagyobb ünnepeken 7 óráig. A pénteki muzulmán munkaszüneti napon a gyermekek vasárnapi iskolába mennek. Itt ismerik meg a Bibliát és a hit tanítását, a keresztény életalakítás módját. 4. Kirill, reformpátriárkájuk alakította ezt ki 1854 és 61 között. Nem szeretik, ha kisebbségnek nevezik őket. Ugyanannyira egyiptominak tartják magukat, mint az arab muzulmán többség. Pedig társadalmi helyzetük a mai Egyiptomban nem rózsás. Egyetlen heti lapjuk van. A 454 parlamenti képviselőből összesen 4, a 29 tartományi kormányzóból csupán 1 kopt keresztény. Őt 2006-ban nevezte ki első koptként Mubarak elnök.

0: harmadik Szenuda pátriárka, akit pápának is hívnak, kiemelkedő vezetője a kopt egyháznak. Magas képzettségű emberként lett szerzetes. Az elmúlt évtizedekben különösen népszerűek voltak az egyetemisták körében rendszeresen tartott konferencia beszédei. A koptok sokáig visszavonultak a politikai életből, csak mintegy 5 éve szervezik papjaik a keresztények közéleti felelősség vállalását. Ugyanakkor újabban a média már észreveheti a koptokat. Televízióban, filmekben, újságokban is említik őket. 2001 óta az iskolákban is szó lehet az ország keresztény történelméről. 2003 óta állami munkaszüneti nap, január 7-e a kopt karácsony. Ilyen ellentmondásos az egyiptomi kereszténység helyzete, amint egész történelme is.
1: Noha csak nem 2000 éve élnek Egyiptomban, az utóbbi években egyre inkább üldöztetésnek vannak kitéve a legnépesebb arab országban. A kopt keresztény közösség igen sok nehézséget és tragédiát kénytelen átélni. A koptok hátrányos megkülönböztetése még az Oszmán Birodalom idején kezdődött Egyiptomban. Egy akkor kiadott szultáni rendelet képezi a jog elődjét annak a ma is hatályos előírásnak, amelynek értelmében személyesen az államfőnek kell engedélyeznie, ha egy kopt egyházközség renováltatni akarja a templomát, vagy újat akar építetni. A kérvénynek el kell jutnia az elnök asztalára. Ám még ha aláírja is azt, később nem ritkán a helyi hatóság vagy a rendőrség akadályozza meg a terv megvalósítását.
0: A diszkriminációnak sok formája létezik, kezdve a számos foglalkozásból való kizárással a vallásnak a személyi igazolványban történő feltüntetéséig. Ez utóbbi nem kifejezetten segíti elő a muzulmán polgárokkal való egyenlő bánásmódot a hivatalokban. Az egyiptomi hivatalos statisztika szerint az ország lakosságának 1/10 kopt keresztény, ám e felekezet tagjai ezt az arányt túl alacsonynak tartják, és a hétköznapi negatív megkülönböztetés részének tekintik. Amellett, hogy a muszlimok körében általános a keresztény ellenesség, politikai oka is van a koptok üldözésének. A kopt keresztények helyzete Anwar Sadat államfő hivatali ideje 1970 és 81 között kezdett el romlani. Azokban az években az állam polgári alapjai egyre inkább vallási irányba tolódtak el. Megerősíti ezt az Al-Azhar Egyetem vezetőjének kijelentése is, miszerint Egyiptom nem világi, hanem iszlám állam. Ennek konkrét következményeként a koptok kevéssé szolgálnak az államban. A hadseregben nem tölthetnek be tábornoki rangot, az államigazgatásban nem lehetnek kormányzók, egyetemeken pedig dékánok. A rendőrség kötelékében sincsen egyetlen kopt sem.
1: Fájdalmasan gyakoriak, szinte fölsorolhatatlanok az ellenük irányuló erőszakos cselekmények. Például a néhány évvel ezelőtti szilveszter éjszakán egy alexandriai kopt templom ellen elkövetett véres merénylet sem az első erőszakos cselekmény volt egy muzulmán ország keresztény kisebbség ellen. Ez a radikális iszlám terjedésére utal, főleg az iszlám állam fölemelkedése óta. Vagy nemrégiben vasárnap tűz ütött ki egy kopt ortodox templomban Egyiptomban, és 41 halálos áldozatot követelt. A kopt keresztények mindig is a terrorista merényletek célpontjában álltak. Viszont csodálnivaló, hogy az ellenük elkövetett merényletek teret adnak a Jézus Krisztusról és a kereszténységről szóló tanúság tételüknek.
0: Az egyiptomi népet megdöbbentette, felkavarta, ahogyan a koptok erőszakra reagáltak. Nem a gyűlöletet, hanem a türelem útját választották, még azok irányában is, akik a félelem magjait vetik el, gonoszat cselekszenek és halált hoznak. 2017. áprilisában virágvasárnap közel 50 embert gyilkoltak meg iszlamista terroristák Egyiptomban, Isten tisztelet alatt, a templomaikban. Az évek óta életveszélyben élő hívők a folyamatos erőszakra ezzel az Istent magasztaló dallal válaszoltak.
1: Szembenézhetünk a halállal a Krisztusba vetett hitünk miatt, és láthatjuk, amint a gonoszság növekszik és fölfedi undorító arcát. És aki gyilkol, úgy gondolja, hogy jót tesz velünk, és elfelejti, hogy semmi sem választhat el minket tőled, mivel te benned vagyunk. Az egyház nem fél a haláltól, ez egy mennyei egyház. Az egyház imádkozik, és megbocsát, és mindig szeret.
0: Urunk, világosítsd meg a szemeket. Urunk, nyisd meg az elméket. Szereteted olvassza meg a szívek kegyetlenségét. Micsoda választhat el minket Krisztus szeretetétől? Sem nehézség, sem nyomorúság, vagy akár üldözés sem. Te mondtad, hogy a világon nyomorúságunk lesz. De mitől félnénk, amíg velünk vagy az úton?
1: Nagy nyugtalanságot váltott ki, amikor Szalim al-Abba teológus, az iszlám vallástudósok nemzetközi egyesületének főtitkára azt állította, a koptok fegyvereket halmoznak föl templomaikban azzal a céllal, hogy saját köztársaságot hozzanak létre Egyiptom földjén. Egyszerű muzulmánok ilyen uszító kijelentések hallatán, ha bemennek a munkahelyükre, ahol kopt honfitársaik kérvénye kerül a kezükbe, gyaníthatóan nem ugyanazzal a műgonddal intézik azokat, mint egy muzulmán egyiptomi kérvényét. A 20 egyiptomi kopt keresztényt és gánai munkatársukat 2015. január elején rabolták el Líbiában. A lefejezésükről készült videófelvételt február 15-én dzsihádista weboldalakon tették közzé. Alig egy héttel mártírhaláluk után Tavadrosz, kopt ortodox pátriárka beírta a 21 mártír nevét az egyház szinaxárionjába, amely a római mártirológium mintájára híven őrzi a vértanúk emlékezetét. Továbbá elrendelte, hogy emléknapjuk február 15-én legyen.
0: A meggyilkolt kopt keresztények földi maradványait 2017. szeptember végén találták meg egy tömegsírban, a líbiai tengerparton, Szirte város közelében. A holtesteket hátra kötözött kézzel narancssárga öltözékben találták meg, amit a lefejezésükkor készült egyetlen videó tanúsága szerint viseltek. Az egyiptomi kormány és a kopt ortodox egyház később megerősítette, hogy a videóban látottak valóban megtörténtek. A vértanú halált halt keresztény férfiakat azóta a kopt egyház szentjeiként tisztelik. A kivégzésről készült fölvételen egyértelműen látszik, hogy a vértanúk közül sokan az Uram Jézus Krisztus szavakat suttogták haláluk előtt. Az első vértanúkhoz hasonlóan ők is annak a kezébe ajánlották lelküket, aki nem sokkal később magához fogadta őket, és így győzelmet ünnepeltek. Győzelmet, amelyet már egyetlen hóhér sem tudott elvenni tőlük. Az utolsó pillanatban elsuttogott név mártíromságuk pecsétje. Az egyik áldozat asszonya így fogalmazott a kegyetlenkedőkről: kérem Istentől, hogy bocsásson meg nekik, és adja meg, hogy elgondolkodjanak. Elgondolkodjanak azon, hogy semmi rosszat nem tettünk ellenük. Isten, bocsásson meg nekik, ahogyan mi is megbocsátunk.
1: Zárásul elevenítsük föl, hogyan épülhetett meg a kopt negyed legnagyobb temploma. Kairóban 1968 áprilisában kezdődtek Mária jelenések. Nem minden este, de 3 évig hetente többször is megjelent gyönyörű szőke leány alakjában. Amikor jött, órákig ott maradt, letérdelt, imádkozott. Jelezte, hogy az ott lévők is imádkozzanak. Egyre nagyobb lett a tömeg. Volt olyan este, hogy 500 000 voltak jelen. Nasser elnökkel is tudatták a jelenéseket. Titokban ő is eljött, egy közeli épületből figyelte, mi történik. Amikor meggyőződött róla, hogy ez nem lehet csalás, engedélyt adott, hogy a koptok megvehessék a területet. Odaépítették a gyönyörű katedrálist, amelybe nem csak misére járnak. Ez az iskola, a közösségi ház, az otthonuk része, sőt, ha kell, az erődjük. Itt zajlik az életük.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten magas helyei. A mai ige 91. Zsoltár 14. verse. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Gondolatok az igéről. Nekem mondja ezt az Úr. Ha ismerem az ő nevét, akkor igen. Áldott legyen az Úr, hogy nem vagyok idegen a számára. Próbára tettem, megismertem őt, és ezért bízom benne. Tudom, hogy az ő neve bűnt gyűlölő Isten, mert szent lelke ereje által megtanultam, hogy soha nem tűri el a gonoszt. De úgy is ismerem őt, mint Krisztusban bűneimet megbocsátó Istent, mert vérével eltörölte minden vétkemet. Az ő neve hűség, és én ezt tudom, mert soha nem hagyott el, még akkor sem, amikor a bajok megsokasodtak körülöttem. Ez az ismeret kegyelmi ajándék, amelynek elnyerése szükséges ahhoz, hogy egy másik kegyelmi ajándékot is megkapjunk, a felmagasztalás ajándékát. Ez a kegyelmet tetéző új kegyelem. Figyeljük meg, milyen veszélyessé válhat helyzetünk, hogyha magasabbra kapaszkodunk, ha viszont az Úr helyez magasra minket, biztonságban lehetünk. Felemelhet bennünket azzal, hogy igen hasznossá tesz, nagy tapasztalatot ad, sikert a szolgálatban, vezető tisztet a munkában, vagy atyaságot a kicsinyek között. De felmagasztalhat másképp is, adhat szoros testvéri közösséget, tiszta látást, szent diadalt, és az örök dicsőség boldog megsejtését. Ha Isten magasztal fel bennünket, a sátán sem tud letaszítani, bárcsak egész nap így történnék ez velünk. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére holnap kerül sor, május 16-án, 17-én, szombaton és vasárnap Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. A vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a folytatásban, Világosság a világnak. És ismét szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani az az ember, aki részt vett abban, aki támogatta, hogy ezt a műsorsorozatot hozzuk létre. Hiszen én ezt annak idején megkértem Fisül Vilmos testvértől, hogy mi a véleménye, és azt mondta, hogy igen, igen, igen, hogyne. Ez a szó, hogy világosság a világnak, ez egy fontos. Úgyhogy most akkor ismét itt van kedves hallgatóink, hát amikor már nagyon sokszor hallották, de most megint nem csak arról lesz szó, amit a hírekben fölolvastunk, hogy május a pünköst hava, hanem most több olyan rendezvény volt, amelyiket egyik részét te szervezted, másik meg részt vettél, ezekről a tájékoztatást kedves hallgatóinknak Fisül Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkáraként találkozhattam Kairóban őszentsége II. Tavadrosz kopt pápával, ami azért érdekes az ő személye, mert Márk evangélistától származtatják le az egyházukat, így ő a 118. pápája a kopt egyháznak, a legősibb egyház a világon a kopt egyház. És ezért megtiszteltetés volt számunkra, Szemere János evangélikus egyház elnök püspöke, valamint Ador Jani Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspöke, volt még a delegáció tagja, és tulajdonképpen egy átfogó eszmecserét folytattunk egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről a kopt pápával, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Összentsége pedig számunkra betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. És hát megerősítettük azt, hogy fontos az ökumenikus párbeszéd és az együttműködés mindenképpen előremutató, hogyha ez megvan az egyházak között, akár Egyiptom, akár pedig Magyarország között. Ez volt az egyik fontos része ennek a megbeszélésnek, és hát persze egy olyan országban, ahol a lakosság 10%-a kopt, tehát mondjuk a 100 millióból 10 millió kopt, és a többi muszlim, én azt gondolom, hogy ebben a muszlim tengerben tényleg teljesen más hatása van az ottani keresztényeknek, mint mondjuk nekünk, ahol azért keresztény többség van mondjuk Európában. Tehát egy ilyen országban találkozni egy keresztény vezetővel mindenképpen egy izgalmas és érdekes dolog. A másik, ami azt gondolom, hogy szintén fontos, ez pedig a hinduizmus, hiszen a világvallásokkal is foglalkozik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 10 bizottságból az egyik bizottság, amelynek ez a neve, hogy Vallásközi Dialógus Bizottság, szervezett egy nyílt bizottsági ülést arról, hogy mi a hinduizmus. És ennek keretében egy kiváló előadó volt a nyílt bizottság ülés vendége, Száller Péter, aki az indológiai tanszéken tanít az ELTE-n, és tulajdonképpen a hinduizmus mutatta be számunkra, hogy mit jelent Indiában ez a közösség, mit jelent a hindu, mit jelent ez a fajta gondolkodás. Hát tényleg nagyon sok mindenről adott tájékoztatás számunkra, szinte egy kicsit ilyen hindu szakértőkké váltunk a végére. De miért fontos foglalkozni Magyarországon más világvallásokkal? Azért, mert itt vannak. Mert Magyarországon vannak buddhisták, mert Magyarországon vannak hinduk, muszlimok, zsidók, krisnások, és fontos azt tudnunk, hogy kikkel élünk együtt. Még akkor is, hogyha ők itt Magyarországon kisebbségben vannak, de egyébként ez egy nagy vallás, akár a hinduizmus is. Talán abban tér el a hinduizmus más világvallásoktól, hogy a hinduizmus nem térítő vallás. Tehát még mondjuk a kereszténység, az iszlám térítő vallás, addig a, vagy a buddhizmus, addig a hinduizmus nem térítő vallás. tehát nem nincs benne az ő vallási küldetésükben az, hogy megtérítsék az embereket. Ugye itt van az úgynevezett kasztrendszer ebben a vallásban, tehát én azt gondolom, hogy ettől is izgalmas ez a vallás, hogy más, mint a miénk, és nyilván egymástól pedig lehet hát tanulni. Én ezt fontosnak tartom, hogy egymástól lehet tanulni, és fontos is egymástól tanulni. Nyilván ezen az ülésen voltak kérdések is az előadóhoz, és hát mindenkit érdekelt az, hogy egy ilyen ősi vallás, hiszen a hinduizmus is egy ősi vallás, hogyan tud létezni, hogyan tud ma is kibontakozni, és hát sok követővel rendelkezik ez a vallás, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy érdekes aspektusa volt ennek a május hónapnak. És talán a következő téma, amivel érdemes foglalkozni, hogy mi is lesz májusban, hát egyrészt májusban pünkösd havát szoktuk emlegetni, és ez így lesz most is. Május végén lesz pünkösd ünnepe, amikor is a Szentlélek kitöltekezésére és az egyház születésének napjára fogunk majd emlékezni, és ez ugye május 24-én pünkös vasárnap lesz, és május 25-én pünkös hétfőn pedig pünkös második napja lesz, így ezen a hétvégén is majd tulajdonképpen együtt tudunk az Istenhez imádkozni, és a Szent Lelket pedig megköszönni neki, hiszen a Szent Lélek alapította az egyházat. A pünkösöt megelőző szerdán, május 20-án lesz a piknik, amit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági Bizottsága szervez. Ez a pünkösd ökumenikus ifjúsági est, ezt jelenti ez a piknik. Ezt már több mint 15 éve szervezzük, ezt az alkalmat, és együtt vagyunk fiatalokkal, és mindig vannak ezen az alkalmon zenekarok. Ezek dicsőítő zenekarok, tehát nem akármilyenek, ezek dicsőítő zenekarok. Ilyen lesz majd ugye most május 20-án, szerdán 17 órától kezdődik, 17.40-ig tart a Sófár zenekar, ez egy református dicsőítő zenekar, utána pedig jön az OIM, ez a pünkösdi egyháznak a dicsőítő csapata, ez 17.50-től 18.30-ig lesz, majd pedig lesz a 18.30-től 19 óráig a Földesi Tamás pünkösdi egyházelnök szolgál ige hirdetéssel, és 19.10-től 19.50-ig pedig a metodista egyház dicsőítő csapata fog szolgálni. Tehát református, pünkösdi, metodista zenekarok lesznek, és pünkösdi ige hirdető. Én azt gondolom, hogy itt is majd lehet érezni azt, hogy milyen az, amikor együtt vagyunk, keresztények, ökumenikusan és együtt gondolkodunk, együtt beszélgetünk. Ez rendezvény pedig, ez a piknik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kápolnájának az udvarán lesz, tehát a Mevő Székház kápolnája mellett van egy udvar, és ott leszünk majd együtt, ott fogunk majd együtt beszélgetni, és ez egy expo is lesz, ott bemutatkoznak különböző ifjúsági szervezetek. Az egyikében a Szél Rózsa mutatkozik be, most ők lesznek ebbe az évben, hiszen az Evangélikus Egyháznak lesz az országos ifjúsági találkozója. A másikében a Csillagpont mutatkozik be, hiszen tavaly ők mutatkoztak be, a Csillagpont a Református Egyháznak az ifjúsági országos rendezvénye, és mindig amelyik tagegyházunknak van valamilyen más alkalma, azt is bemutatják ezen az alkalmon, legyen az pünkösdi, ortodox, baptista, vagy anglikán alkalom. Én azt gondolom, hogy ezért érdekes és ezért izgalmas még ez a piknik, mert itt fiatalok vannak együtt, kb. 120-an, együtt gondolkodnak, együtt beszélgetnek, együtt hallgatják a zenét, és együtt imádkoznak. Ezek lesznek ebben a hónapban, és jövő hónapban pedig lesz egy nagyon fontos eseményünk, ez pedig a Ökumenikus Lelkész és Munkatársképző Konferencia, ami több mint 40 évre tekint vissza. Ugye ez egy érdekes műfaj, ez a konferencia műfaj, hiszen ezen az alkalmon mindig van egy téma, amit a MEÖT-nek, a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsának a Misszió és Evangelizációs Bizottsága szervez. Ez pedig 2026. június 22. hétfőtől, június 26. péntekig tart, tehát hétfőtől péntekig, június utolsó hétvégén, bocsánat, utolsó hetében, és ez pedig az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban lesz Révfülöpön. Érdekes, izgalmas konferencia, a téma is az, az egyház jövője, a jövő egyháza, erről fogunk beszélgetni, és a motto mondat, amit egy igét használtunk fel motto mondatnak, Máté 16-18, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát ez a véleményünk az egyházról, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ez egy ökumenikus lelkész és munkatárs képző konferencia, munkatársi konferencia, tehát nem csak lelkészek, hanem a lelkészeknek a munkatársa is, vagy gyülekezetek munkatársai is eljöhetnek erre az alkalomra. A jelentkezés határidejeként június 9-e, és a meot.hu honlapon lehet jelentkezni, akik ezen szeretnének részt venni. Izgalmas lesz a minden nap, mert hétfő estével kezdünk egy áhítattal, Durkó István baptista lelkipásztor, aki a MEÖT missziós és evangelizációs bizottságának az elnöke, egyébként a baptista egyháznak pedig a missziói igazgatója. Máté 16-18-ról pont erről az igéről fog beszélni az esti igehirdetésében, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ezzel egy kicsit meg is határozza, meg is húzza a hangulatát ennek a konferenciának, és aztán kedd reggel szokás szerint minden nap van imaközösség, reggeli, egy bibliatanulmány, két előadás, aztán ebéd, és délután pedig mindig egy kis szünet után csoportfoglalkozás, aztán vacsora, és egy esti igehirdetés. Minden nap így telik tulajdonképpen. Így a bibliatanulmány kedden reggel, ugye hiszen hétfőn este kezdünk, az evangélium az Ószövetségben, ezt Ungvári Csaba rektor helyettes tartja a Pünkösdi Teológiai Főiskola részéről, az evangélium az Ószövetségben. Van-e egyáltalán evangélium az Ószövetségben? Ugye ez egy érdekes kérdés. Elárulom, van, de ezt nem én fogom majd kifejteni természetesen, hanem más. És lesz kettő előadás, az egyik Isten népe az Ószövetségben, ez dr. Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, sárospataki hittudományi egyetemnek a tanára, és délután is ő tartja az előadást, utána a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Tehát Isten népe az Ószövetségben, és a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Ugye Ószövetség az ő szakterülete. Délután csoportfoglalkozás lesz, és este pedig lesz egy kiváló igehirdetés. Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor tartja, fiú adatik nekünk, Ézsaiás 9:1-6. Szerdán szintén imaközösség, aztán bibliatanulmány, ami keresztelő János útkészítő munkájáról fog szólni. Most egy kicsit már megyünk át a új szövetség irányába. Ez pedig dr. Várvédi Ender, a baptista teológiai tanár, a baptista teológiának a rektora fogja tartani. És utána pedig jön két előadás. Ezt református szociológus lelkipásztor tartja, Durácki Bálint és Varga, dr. Varga Emese. Ez pedig a jelen egyháza, és utána pedig lesz egy szünet, és ez pedig a jövő egyháza. Tehát mind a kettőt ők tartják, a jelen egyháza és a jövő egyháza. És nyilván, amikor felvetődik az emberben a kérdés, hogy van-e különbség a jelen és a jövő egyháza között? Van a különbség esetleg a múlt egyháza között és a jelen egyház között. Ezek olyan témák, amikre reménység szerint választ fogunk kapni, ezért kell elmenni erre a konferenciára. A délutáni csoportfoglalkozások után pedig lesz egy igehirdetés este, ez Szeverény János evangélikus lelkész tartja, Máté 28:19-20, csak egy szót mondok, menjetek. Tudjuk a folytatást, menjetek el, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelvendők az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, de itt csak egy szó szerepel, menjetek. Csütörtök, imaközösség, reggeli bibliatanulmány, és a bibliatanulmány pedig Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, Jézus és a tanítványi közösség. Jézus és a tanítványi közösség. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy kik is Jézus tanítványai, kik mondhatók Jézus tanítványainak. Utána jön két előadás, ez azért lesz izgalmas, nem mintha a többi nem lenne izgalmas, de most jön egy ortodox pap. Szent Irmai Róbert atya, aki a missziói és evangelizációs bizottság tagja, ortodox tagja, ő tart két előadást, az egyiknek az lesz a témája, hiszek a test szerinti feltámadásban. Utána szünet, és a következő pedig az isteni képmás helyreállítása. Most ugye nyilván az ortodox teológia és a protestáns teológia között van különbség. De ha ő egész héten hallgat minket protestánsokat, akkor ez a minimum, hogy nekünk is meg kell adnunk azt a tiszteletet neki, hogy mi pedig akkor csütörtökön fogjuk meghallgatni őt, és figyeljünk az ő előadására, még akkor is, ha esetleg lehetnek olyan teológiai részek, amivel nem feltétlen értünk egyet az ortodox teológiával. De attól még meghallgatjuk, kérdéseket tettünk föl neki, akkor bocsán, még vitázhatunk is. Tehát ettől izgalmas ez, hogy itt lelkészek vannak együtt, és itt lehet vitatkozni, lehet beszélgetni. Este pedig Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja az igehirdetést, az esti igehirdetést este 7 órakor, 1 Korintus 1.18 alapján, az evangélium Isten ereje. Nekünk ez fontos keresztényeknek, mert az evangélium az nem másnak az ereje, az evangélium az az Istennek az ereje. Az evangélium örömhírt jelent. Ez pedig az Istennek az erejét jelzi számunkra. És pénteken zárjuk a napot, szintén imaközösség. Az imaközösségek azért fontosak, mert minden nap valamelyik bizottsági tagunk vezeti az imaközösséget. Az imaközösség keretében tudunk együtt imádkozni, együtt készülni arra napra, lelkileg is. Itt lelkészek, gyülekezeti munkatársak lesznek együtt, tehát nekünk fontos az, hogy lelkileg tudjunk képülni, lelkileg tudjunk felfrissülni. Ezek mind-mind fontos részei az életünknek. Biblia tanulmány pedig szintén Sevcsik Zoltán tartja, aki előző este tartotta az esti igehirdetést, az pedig Pál eklezológiája, vagyis az egyházról, az egyház tanításról mi Pálnak a véleménye. Erről fog beszélni a lelkész úr, és utána pedig Regőci Szabolcs pünkösdi lelkipásztor 10 óra 30-kor tartja az uracsori istentiszteletet, majd pedig közös uracsora vétel után ebéd és hazautazás. Tehát erről szól majd ez ökumenikus lelkész és munkatársai konferencia, ami azt gondolom, hogy fontos része ami életünknek, hiszen miért jönnek el a résztvevők? Azért, hogy lelkileg megerősödjenek. Azért, hogy a szolgálatban elfáradt ember, gondolunk itt magunkra, lelkészekre, megújuljunk, és megtapasztaljuk újra az Isten hívását, a közösségnek az erejét. És hát persze ez érdekes kérdés, hogy hogyan lehet megszólítani a mai embert. Tovább megyek, meg lehet-e szólítani a mai embert? Kicsit hadd legyek konkrétabb. Hogyan lehet erősíteni a gyülekezeti közösséget? Ezek mind-mind-mind kérdések. Hogy elég egy levelet írni, hogy megszólítsak egy gyülekezeti tagot, vagy már írni kell a közösségi médiába is neki a címére, vagy telefonon föl kell, hogy hívjak, vagy SMS-t is kell, hogy küldjek. Tehát nagyon sok kérdés van, hogy hogyan változott meg a mai világ, hogyan változott meg a mai gondolkodás, és hogyan jutottunk el odáig, ahová jutottunk tulajdonképpen most. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy fontosak a személyi kapcsolatok, és ezen a konferencián együtt vannak. 45-en körülbelül lelkészek, lelkipásztorok tudnak beszélgetni, tudnak sztorizni egymásnak, ki tudják cserélni azokat a gondolatokat, amelyek egyiket zavar, a másik lehet, hogy tudja a választ rá, mert ő már ezen keresztül, mert tehát olyan beszélgetések alakulhatnak ki, amik egymást lelkipásztori szempontból is segíthetik tulajdonképpen. Ezen a konferencián ilyenkor már többi 40 éve barátságok születnek. Ez se utolsó szempont. Gyakran konkrét együttműködések is elindulnak különböző felekezetek között. És persze ezek a kapcsolatok később a gyülekezetek életében is megjelennek aztán. A fontos az, hogy folyamatosan tanulunk egymástól. Tehát mindig. Mindig találkozom olyan gondolatokkal, amelyek úgy megvilágításba helyeznek valamit. Persze ez egy hosszabb folyamat, nem egyetlen élményről van szó, hanem arról, hogy az ember fokozatosan formálódik. Az elmúlt évek során ez a közeg az én gondolkodásomat is átalakította. Megtanultam nyitottabban figyelni másokra, jobban értékelni azt, ami a másik egyház tapasztalata jelenthet. Nekem az ökumené nem egy intézmény, hanem személyes tapasztalat. Annak az élménye, hogy Krisztusban összetartozunk, és egymástól tanulva újulhatunk meg. Ezt jelenti az ökumené. És persze új látást és megerősítést is kapunk ilyenkor. Ez egy ilyen héten úgy történik, hogy az ember kilép a mindennapi szolgálat terhéből. Hiszen ha ott van egy lelkész a gyülekezetben, akkor minden nap annak a gyülekezetnek lelkészeként hordozza a közösség terhét is. De amikor eljön ide, akkor kilép ebből a szolgálati teherből, és ránézhet arra, vagy visszanézhet arra, hogy mit is végzett az elmúlt időszakban. Fontosak ugye itt a közös igei alap, az előadások, a beszélgetések, ezek mind-mind segítenek ahhoz, hogy átgondoljuk, hogy mit is jelent ma az egyház küldetése. És emellett persze lényeges a közösségi tapasztalat is, hiszen különböző felekezetekből vagyunk együtt, lelkészek, gyülekezeti munkatársak, és hát pontosan ezért fontos, hogy tudjuk egymás terhét is hordozni a beszélgetésekkel. És én bízom abban, hogy megerősödve tér mindenki haza, hitben, szolgáltatásban és abban a bizonyosságban, hogy érdemes ezt a munkát folytatni, amire elhívást kaptak. Hát én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel szembe kell nézni akkor, amikor egy ökumenikus lelkész konferenciát szervezünk. Ezek azok a kérdések, amiket át kell gondolni akkor, amikor más világvallásokról beszélünk, hogy mit is jelentenek ezek a számunkra. Ezek azok a kérdések, amiket át kell beszélni, amikor az ifjúságról beszélünk, hogy tudjuk megszólítani a fiatalokat, meg tudjuk-e őket szólítani, hogyan tudom megszólítani a gyülekezetet. Érdekelté te tudom-e tenni, vagy nem? Mondok egy példát, amikor én lelkész voltam a korábbi gyülekezetemben, 100 és 120 között jártak az istentiszteletre. Most 15 évvel később, nyilván ez nem én miattam van, 32-en járnak. Tehát, hogy ez csak a számok miatt mondtam el. Érdekeltéte, tudom-e tenni ma a gyülekezetet, a közösséget? Meg tudom-e szólítani ma az embereket? Én magam is küzdök ezzel. Természetesen, amikor egy lelkész konferenciát szervezünk, akkor most is telefonálni fogok, ha innen elmegyek a stúdióból, és hívom fel az embereket, hogy minél többen legyünk ezen a konferencián. 80 telefont fogok intézni, pedig már küldtünk több száz e-mailt, több száz e-mail címre, és mégis fontos, hogy személyesen megszólítsam az embereket. Olyan világot élünk, amikor mindent meg kell ragadnunk, hogy a másik embert meg tudjam szólítani. SMS, közösségi média, adott esetben telefon, mindent ki kell használnunk, különben, ha nem szólítom meg tízféle módon az illetőt, nem reagál már rá. Az inger küszöbben megváltozott ma az embereknek, és egy-két inger, ha éri, az nem elég. Nagyon soknak kell érni, több oldalról, és akkor tud a mai ember tulajdonképpen igent vagy nemet mondani egy alkalomra. Ezek mind-mind hozzátartoznak a megváltozott világhoz, amiben ma élünk, és ha föl tudom venni a versenyt ezzel, akkor túlélem. Ha nem tudom fölvenni a versenyt ezzel, akkor elbukok. Én azt gondolom, hogy ezek azok a fontos kérdések, amelyekkel nekünk lelkipásztoroknak, lelkészeknek is szembe kell nézni, különben elveszítjük a mi küldetésünket. Nem fogunk tudni emberekhez szólni, nem fogunk tudni másokkal együtt gondolkodni, hogyha nem veszem a fáradtságot, és nem világítom meg több oldalról is azt a témát, amit szeretnék.
0: Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink. Talán most a legnagyobb rendezvény ez lesz, amelyen az országból szinte mindenhonnan lelkészek összejönnek, de aztán én azt gondolom, hogy még egy pár gondolatot majd megkérdeznék a zene után azokról is, amik eddig voltak, mert mindegyik nagyon érdekes, de és utána meg még beszélünk arról, hogy is akkor még mi lesz majd még, mert mi a hírekbe hirdettük, hogy május 11-éig lehet jelentkezni, de akkor most...
1: Június 9-e a határidő.
0: Áttették. Így. Ez egyébként meg szokott lenni sokszor. Ezért is javasoljuk mindenkinek. Úgyhogy, kedves hallgatóink, köszönjük Fischl Vilmos testvérnek az eddigieket, de folytatjuk a zene után.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk akkor a beszélgetést Fischl Vilmos testvérrel, és az elején a kopt pápával való találkozásról beszélt, de azt hadd kérdezzük meg, hogy na és mennyit találkoztatok vele? Hány órát? Mert most az előbb a Réfülöpi rendezvény az egy nagyon hosszú lesz, és talán oda is el kellene hívni a kopt pápát, nem? De hogy miért, illetve az, hogy mert egyébként nekem érdekes volt, amikor a hírekbe olvastam, én még nem hallottam, hanem csak olvastam, hogy igen, és ott volt a Szemerei János, illetve a Fischl Vilmos, és akkor azon gondolkodtam, hogy na de egy Fischl Vilmos az most az evangélikus egyházat képviseli, vagy az ökumenikus tanácsot. Érdekes, nem? Illetve, hogy miért csak evangélikusok?
1: Meg az volt az oka, hogy ugye hárman, Szemeri János evangélikus püspök úr és Adrián Dezső evangélikus püspök Erdélyből, mi hárman tulajdonképpen egy magán útra mentünk Egyiptomba, és a magán utunk keretében itt adtunk be egy hivatalos utat, de ez az egész utat, ezt mi magunk finanszíroztuk, mi magunk hárman külön-külön vettük meg a repülőjegyet, tehát hogy csak beiktattunk egy hivatalos részt, és ez a hivatalos rész volt a kopt pátriárkával a találkozás. Mások hivatalos útra mennek, és magánutat csinálnak. Mi magánútra mentünk, és abba tettünk bele egy hivatalos utat, nekünk ez így sokkal tisztességesebb volt, és ezért találkoztunk mi a pátriárkával, amit kifejezetten én kezdeményeztem ezt a kapcsolatot, hiszen beszélek arabul is, hiszen Líbiában nőttem föl, ott dolgoztak a szüleim, és emiatt az arab nyelvet is megtanultam, és így a beszélgetés is, és a köszöntések is a részemről arabul történtek. Ennyi a háttér, semmi különleges.
0: De akkor ez azt is jelenti, nem, hogy ez nem most csak egy egyszeri, hanem a kapcsolat az marad, az folytatódik majd.

0: többi egyházzal, mert egyébként én is elismerem azt, hogy nem célszerű ítélkezni, vagy véleményt mondani olyanokról, amiről nem tudunk semmit. Igaz? És mivel, hogy nagyon sok egyház van a világban, ezért illik mindenkinek ismerkedni. Mit jelent az, hogy hinduizmus?
1: Hogy ez ketté kell válaszolni, tehát nem egyházról beszélünk, hanem vallásról. Tehát amikor a világvallásokról beszélünk, igen, akkor nem egyházakról beszélünk.
0: Így van, igen.
1: Tehát ez fontos, tisztázzunk, hogy a világvallások, nagy világvallások ugye jelen vannak Magyarországon is, kicsi létszámmal. Tehát mondjuk körülbelül egy olyan 30-40 ezer, nem lehet pontosan, körülbelül 30-40 ezer muszlim van Magyarországon például, nem nagy a létszámuk, ugye, de mégis számolunk velük. A hindúknak a létszám Magyarországon nagyon pici, szinte jelentéktelen, de mégis beszélni kell róla, mert ez egy világvallás. Ugyanúgy, ahogy egyébként az anglikán egyház Magyarországon pici, ugyanakkor mégis az angol királyi családhoz tartozik, hiszen az angol király a feje az anglikán egyháznak. Itt Magyarországon lehet, hogy kicsi létszámban van egy egyházjelen, vagy egy vallás, egy világvallás, de ugyanakkor más országon pedig jelentősek. Ugye a pünkösdi mozgalom a világon, a katolikus egyház után a második legnagyobb egyház. Magyarországon mégis a létszámuk a pünkösdi egyháznak kicsi. Ugye, vagy a összességében például mondjuk az evangélikus egyház, a református egyháztól nagyobb a világban, de Magyarországon az evangélikusok kisebb létszámban vannak jelen. Ez csak azért mondom, hogy ezért kell foglalkoznunk nekünk más vallásokkal, világvallásokkal is, mert ezen keresztül megértjük azt, hogy hogyan gondolkodik, milyen gondolkodása van adott esetben egy vallásnak, vagy akár egy egyháznak is. És ezt ebből mindannyian tudunk tanulni. Tehát ezért a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa Vallás Közös és Dialógus Bizottsága az elmúlt 15 évben is foglalkozott sokszor az iszlámmal is, már foglalkozott a buddhizmussal is, a krisnásokkal is, és fogunk is. Tehát hinduizmussal még nem foglalkoztunk, velük 15 év után most foglalkoztunk először. De minden más világvallással már foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Voltunk zsidó közösséget is meglátogatni, zsidó főrabbival tárgyaltunk, beszéltünk. Tehát próbáljuk mindig egy kicsit frissíteni a mi gondolkodásunkat is, a mi tudásunkat is, és mindig olyan előadókat hívunk, akik ebben tulajdonképpen jártasak. Amikor 2015-ben a migráció téma volt, akkor például sokat beszéltünk az iszlámról, sokat beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogyha más vallásúak jönnek egy társadalomba, hogyan befolyásolhatja az egy társadalmat. Tehát próbálunk így napra készen benne lenni így a ezekben a területekben, mert azt gondoljuk, hogy ez fontos mindannyiunk számára.
0: Most ilyen a pünkösd, meg volt a húsvét, akkor mindig beszélnünk kell arról, hogy ez az időszak teljes változást hozott ebben a világban, igaz? Mert utána, amikor Jézus meg elment, de akkor megvakította Sault azért, hogy értse meg, hogy nem üldözni kell a keresztényeket, őket is, hanem utána menjél el Damaszkuszba, ahova indultál, de majd megmutatom neked, hogy mit kell csinálni. És azt az üzenetet adta neki, ami korábban soha nem volt, ugye, a zsidó testvéreknek, hogy menjél el a pogányoknak hirdetni az evangéliumot, vagyis, hogy az egész világot kezdjétek el kezelni. Ez nem volt feladata a zsidó testvéreknek, ugye?
1: Igen, hát a keresztény közösségre jellemző, hogy ez egy misszionáló közösség, tehát mi térítünk. Tehát mi keresztények térítünk, ellentétben a hinduizmus követőivel. Ők nem térítő vallás, de mi térítő vallás vagyunk, tehát mi próbáljuk az embereket rávenni arra, hogy legyenek keresztények. És nyilván ez egyre nehezebb lesz. Korábban sem volt könnyű, de egyre nehezebb, mert most egy olyan időszakot élünk a technológiának köszönhetően, hogy egy ilyen média buborékban él az életünk, hogy minden, ami a közösségi médiában tört,

0: történik, az határozza meg a mi életünket, különösen a fiatalok életét, és ugyanakkor nekünk ebbe a buborékba kell valahogy úgy belelépnünk, hogy meg tudjuk szólítani ma az embereket, és itt van igenis jelentősége a missziónak, van jelentőség annak, hogy hogyan tudunk beleszólni mások életébe. Ez a dolgunk, hogy beleszóljunk mások életébe, és keresztényé tegyünk másokat, a mi értékrendünkkel, a mi gondolkodásunkkal. Ezt tett el Luther Márton, és amikor a Wittenbergi Vártemplom ajtajára kiszegezte a 95 tételét, és ezt tette a reformáció, amikor felhasználta a legmodernebb technológiát akkor, a könyvnyomtatást. És iszonyú gyorsan elkezdett a reformáció tanítása terjedni, és az, hogy a Wittenbergi Vártemplom, amelyik egyébként egy piactéren volt, és a Wittenbergi Vártemplom ajtaja tele volt mindennel, tűzdelve, disznót adok el, házat adok el, stb., és többek között ki volt oda szögezve a 95 tétel. Tehát az úgy nézett ki, mint ma egy közösségi média oldala tulajdonképpen. Tele volt hirdetéssel, tehát azt szeretem csak ezzel mondani, hogy a legmodernebb módszereket használták, ami akkor használható volt, hogy terjedjen a tanítás. Most nekünk is ezt kell használni. A legmodernebb módszereket kellene ahhoz használnunk, hogy elérjük az embereket. Ha a legmodernebb módszer ma a közösségi média, akkor azt kell tudnunk használni. Ezt nekünk is, akik egy kicsit idősebbek vagyunk, meg kell tudni tanulnunk kezelni, hogy hogyan tudunk TikTokozni, meg nem tudom én ezeket az oldalakat használni, vagy YouTube-ozni. Ez nem egyszerű. Nem egyszerű. Mindenkinek nem természetes. Aki ebben nőtt föl, 16 év alatt, annak természetes. De aki már 54 éves, annak nem természetes, hogy mondjuk hogyan lehet ezeket mind úgy kezelni, hogy ezekkel el tudjuk megfelelő módon, most nyilván magamra gondoltam, el tudjuk megfelelő módon úgy érni az embereket, hogy aztán ők megtalálják benne a számításokat, hogy igen, tényleg engem ez érdekel. Ezért mondtam azt, hogy nagyon sok oldalról kell neki mennünk ma valakinek, különböző irányokból, hagyományos postától kezdve, az SMS-en, az e-mailen keresztül, a személyes megszólítás, mindent be kell vetnünk, hogy valakit meg tudjunk szerezni adott esetben egy konferenciára, mert megváltozott a világ. És hogyha el akarom érni valakinek az inger küszöbét, akkor ahhoz minden technológiát, minden tudásomat, minden fizikumot használni kell. Ez lett.
1: Ezt kéri Jézus tőlünk. Hát az, hogy megtér-e valaki, az tőle függ. Nem a mi feladatunk, de Jézus azt szeretné, hogy senki ne mondja neki, amikor majd eljön, hogy ja, én még sose hallottam rólad.
0: Igen, ugye a feladatunk az az, hogy Krisztust mutassuk meg, adjunk hírt róla. Hitet nem tudunk adni, mert ha tudnánk, akkor osztogatnánk. Tehát hitet lelkészként nem tudunk adni.
1: Így van.
0: De az utat, azt meg tudjuk nyilvánvalóan mutatni, hogy az az irány, tudunk róla beszélni, és valóban nekünk ez a feladatunk is, ez a dolgunk. De sajnos, még egyszer hangsúlyozom, sajnos hitet adni nem tudunk. Bárcsak tudnánk, nem tudunk, de irányt mutatni, utat mutatni, beszélni arról, hogy mit jelent keresztjének lenni, azt meg tudjuk tenni, és azt meg is kell tennünk, tehát ez kötelességünk, feladatunk, hogy minden egyes megszólalásunk, gondolkodásunk az arról beszéljen, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit jelent ez a számomra, és hogyan élem meg. És hogy itt ezért fontos ez, mert ugye szoktuk mondani, hogy a keresztények száma Európában csökken. Ez igaz. És Afrikában pedig, Nigériában például, ahol ölik, gyilkolják a Boko Haram iszlám terrorszervezet a keresztényeket, ott pedig a keresztények száma napról napra nő. Úgy, hogy közben napról napra ölik őket. Tehát milyen furcsa ellentmondás. Gyilkolják őket nap, mint nap, több 10-20-30 embert megölnek, és mégis drasztikusan növekszik a keresztények száma. Nálunk pedig nem gyilkolnak minket fizikálisan, ugyanakkor mégis a számunk pedig Európában csökken. Ugye? És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor mit lehet tenni? Meg lehet ezt a folyamatot fordítani? Természetesen meg lehet, hogy úgy, hogy a keresztény identitásomat felvállalom. Vagyis vállalom, hogy én keresztény ember vagyok. De akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye rögtön ezzel kell kérdezni. Mit jelent az, hogy én keresztény ember vagyok? Hát az, hogy én naponta elkezdek imádkozni. Miért kell imádkozni egy keresztény ember? Persze. Egy muszlim ötször imádkozik naponta. akkor keresztény emberként nekem is kell imádkoznom 5-ször? Nem 5-ször, 15-ször. Tudok imádkozni? Még 3-szor se, 2-szer se imádkozik mindig egy keresztény ember. Tehát a keresztény identitás felvállása azt jelenti, hogy elkezdek imádkozni. Legalább reggel és este, minden étkezéskor, ez a minimum követelmény, amit most én elmondok, az én olvasatomban. És ezen kívül természetesen jó lenne, ha 2-nél többször imádkoznánk rendesen naponta. Ez az egyik identitás felvallás. A másik identitás felvallás az az, hogy úgy élek. Úgy élek, hogy egy keresztény embernek élnie kell, követem a krisztusi normákat. Vagyis ez azt jelenti, hogy mutasson rám egy fiatal, és azt mondja, én úgy akarok élni, mint ő. Tehát tudsz-e olyan mintát adni, akkor így kérdezem, hogy azt mondja rád valaki, én olyan akarok lenni, mint ő, mint te. Tudsz így élni? Ez a kérdés. Tudsz így élni? Mert ha igen, akkor oké, akkor minden rendben van. Ha nem, akkor itt kezdődik a probléma. És ezért fontos erről beszélni ilyen őszintén és ilyen nyíltan, mert a keresztény identitás vállalása azt is jelenti, hogy én ezt a krisztusi normát alázattal, legjobb tudásom szerint, tisztelettel követem úgy, hogy mások számára ez egy vonzó legyen. És ne azt mondja egy fiatal, hát én olyan pletykás, izé nem akarok lenni, mint ő. Vagy olyan nagyképű, nem akarok lenni, mint ő. Vagy mint én. Tehát, hogy tudok-e olyan képet formálni a Krisztus követésről, én, hogy erre azt mondja a másik ember, hogy én olyan akarok lenni. És hogyha ha ezt meg tudjuk adni, akkor meg fog fordulni a keresztények követésének a száma, és meg is változhat az arány. De ehhez erre képesnek kell lennem.
1: Igen, és ezt megtapasztaltuk Pál apostollal is, meg Luther Mártonnal is, igaz? Pál apostol elment, ahogy kérte Jézus, hirdette, ő nem hozott létre egyházat, kereszténynek is minket a pogányok neveztek át újra, hogy legyünk akkor keresztények, de csak hirdette Isten igéjét. Ugyanezt megcsinálta Luther Márton is. Ő nem volt semmilyen főpap, meg semmilyen, nem hozott létre semmilyen szervezetet, egyedül csak hirdette az igét, de hatalmas volt, hát hiszen Németország, az egész ország szinte megtért.
0: Mondok egy másik példát, például az én nagypapám már meghalt régen. De én emlékszem 6-7 éves gyerekként, amikor mentünk Nagy Tarcsára hozzá, ő egyszerű parasztember volt, és odaültetett minket az asztalhoz, minden reggel úgy indult a napjuk, nagymamával együtt, anyukámmal, testvérével, hogy elővette az útmutatót, elolvasta belőle a napi igét, énekeltek egy 3-4 éneket, és az igéről beszélt, mint családfő, nagypapa, beszélt az igéről, és utána imádkozott. És imádkoztak a többi családtagok is. Tehát én ebben nőttem fel, amikor nagyszülemnél voltam, hogy a nagypapa mindig akkor odaültetett a konyhába bennünket, és akkor ott ezt a kis szertartást, ezt végig kellett csinálni minden nap. Ez egy példa nekem. Például. Tehát, hogy ő így megélte így a mindennapjait hívő emberként. És ez a hívő ember kép sokszor hiányzik ma. Amikor ilyen példát mutatok a másiknak, hogy imádkozom vele, hogy énekelek vele, akár családtaggal. Tehát ki az ma egy átlag gyülekezeti tag, aki a saját gyerekével, feleségével otthon az asztalnál énekel? Saját asztalánál konyhába, és utána elolvassa a bibliai igét arra napra, és imádkozik vele. Ki az? Tudunk ilyet mi megnevezni? Akár ötöt? Egyet se tudnánk. Jó esetben egyet. Tehát a probléma itt kezdődik, hogy az a keresztény hívő, ezt nem biztos jó kifejezni, kultúra, ami volt korábban, a pietizmusnak köszönhetően, amikor megtértek emberek, tömegek tértek meg, hogy ez a fajta átadása az igének és az egész keresztény hívő gondolkodásnak, ez mind, hogyha nem lenne meg mindig. És ezért mondtam, hogy mindent meg kell ragadni a mai technikával kapcsolatosan, hogy ebből a spiritusból, ebből át tudjunk adni valamit a maiaknak, mert enélkül nem lesz változás.
1: Így lesz tehát akkor az egész világgal, de én azt gondolom, hogy még a kereszténységgel is, mert most az utolsó, amiről beszéltél, ez a Réphülöpi rendezvény. Én megemlékszem, hogy hát akkor, de nem a következő, nem az októberi, a reformáció hónapja lesz, ugye? Hanem még egész nyáron lesznek táborok, mindenféle olyan rendezvények. Ja igen, a piknik is, bocsánat, az is, amit mondtál. Tehát, hogy akkor folytatódni fog ez a munka.
0: A tagegyházak folytatják ezt a munkát, de mi a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa részéről, hogyha véget ér az Ökumenikus Lelkész Konferencia, akkor nyilván készítjük elő már az anyagot a október reformáció napjára, nekünk csak az lesz, de a tagegyházaink, azok természetesen nyáron is szervezik a táborokat, de mi, mint Ökumenikus Tanács, mi majd a Lelkész Konferencia után tulajdonképpen a nagyobb rendezvények azok majd október a reformáció hónapjában lesznek természetesen, és arra készülünk, megvannak már az előadók, megvannak már a zenekarok ott is, hogy miről szeretnénk beszélni, milyen témák legyenek. Ezeket mi fontosnak gondoltuk.
1: De hát én azt gondolom, hogy akkor a kedves hallgatóink figyeljenek majd mindig oda, mert az új parlament most indul el, de ezt úgy nevezték, én így olvastam a hírekbe, hogy ez egy rendszerváltás. Vagyis, hogy azt jelenti, hogy ebben az évben nagyon sok dolog lesz az egyházak részére is, illetve gondolom sokat kell tárgyalniuk, és ezért most ez egy nagyon mozgós néhány hónap lesz, de ahogy mondtad, akkor októberben ismét találkozunk a Fasori Emlékparkba, de akkor most szerintem az Ökumenikus Tanács is nagyon sokat fog foglalkozni az egyházakkal, mert mindegyiknek valami mozgása lesz ebben az időben, mert azt mondták, hogy most rendszerváltás van. Hát akkor kiderül, hogy mit teszünk, mert annak idején 90-ben, amikor elneveztük rendszerváltásnak, akkor se tudtuk, hogy előre pontosan mi lesz, ugye?
0: A Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa ezt az igét választotta az év igéjének, hogy megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, vagyis mi ezt az évet úgy hirdettük meg, hogy az Úr megtart. Ez egy nagyon-nagyon fontos, ige, hogy az Úr megtart. Minden körülmények között megtart bennünket az Úr, és ezért fontos erről beszélnünk, mert akár nyáron, akár évközben megtart bennünket az Úr, és ezért ez mindent átívelő mondat, hogy az Úr megtart. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az igét vegyük elő, ez lesz a pikniknek is egyébként, a pünkös ökumenikus ifjúsági estnek is az igéje, hogy az Úr megtart. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, mert az Isten az, aki meg tudja tartani az életünket, senki más, hanem az Isten, és ő az, aki nekünk erőt tud adni minden körülmény között mindig.
1: Mi is hirdetjük a hírekben, de most akkor mondd el te is, hogy meghívsz mindenkit.
0: Május 20-án, szerdán, 17 órától kezdődik, tehát a piknik, ökumenikus ifjúsági zenés istentisztelet. Mindenki, aki fiatalnak érzi magát, jöhet, vagyis mindenkit várunk, nem győzöm hangsúlyozni. Nincs korhoz kötve a fiatalság, hanem ahhoz, hogy lélekben valaki hogyan érzi magát. Tehát május 20, szerda, 17 órától.
1: Igen, és még Révfülöpre is mehetnek.
0: Révfülöp pedig minden lelkészt és gyülekezeti munkatárst várunk június hónapban, méghozzá június 22-től 26-ig. És június 9-én még lehet jelentkezni a konferenciára.
1: Így van, de ha lesznek új dolgok, akkor azonnal hirdetjük, illetve akkor azonnal hívjuk Fisül Vilmos testvért, hogy beszéljen erről a hallgatóinknak. Nagyon szépen köszönjük.
0: Pünkösd a megújulás időszaka, én kívánom mindenkinek, hogy a Szentlélek töltse be mindenkinek az életét, és kívánom, hogy a Szentlélek ereje újítson meg, és adjon nekünk új látásokat, új megerősítéseket mindannyiunk életébe, családjába. Köszönöm a lehetőséget.
1: Úgy legyen.
0: Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 15-e, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten magas helyei. A mai ige 91. Zsoltár 14. verse. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Gondolatok az igéről. Nekem mondja ezt az Úr, ha ismerem az ő nevét, akkor igen. Áldott legyen az Úr, hogy nem vagyok idegen a számára. Próbára tettem, megismertem őt, és ezért bízom benne. Tudom, hogy az ő neve bűnt gyűlölő Isten, mert szent lelke ereje által megtanultam, hogy soha nem tűri el a gonoszt. De úgy is ismerem őt, mint Krisztusban bűneimet megbocsátó Istent, mert vérével eltörölte minden vétkemet. Az ő neve hűség, és én ezt tudom, mert soha nem hagyott el, még akkor sem, amikor a bajok megsokasodtak körülöttem. Ez az ismeret kegyelmi ajándék, amelynek elnyerése szükséges ahhoz, hogy egy másik kegyelmi ajándékot is megkapjunk, a felmagasztalás ajándékát. Ez a kegyelmet tetéző új kegyelem. Figyeljük meg, milyen veszélyessé válhat helyzetünk, hogyha magasabbra kapaszkodunk, ha viszont az Úr helyez magasra minket, biztonságban lehetünk. Felemelhet bennünket azzal, hogy igen hasznossá tesz, nagy tapasztalatot ad, sikert a szolgálatban, vezető tisztet a munkában, vagy atyaságot a kicsinyek között. De felmagasztalhat másképp is, adhat szoros testvéri közösséget, tiszta látást, szent diadalt, és az örök dicsőség boldog megsejtését. Ha Isten magasztal fel bennünket, a sátán sem tud letaszítani, bárcsak egész nap így történnék ez velünk. Missziói napok az egyházkerületekben 2026. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület holnap, május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak holnap Sárvárra várja az érdeklődőket. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit holnapra, 16-a szombatra, Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Répfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, de már meghosszabbították június 9-ig. A helyszín Répfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1 szám. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják.
1: Kulturális programajánló.
2: A család napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára, a társadalom egyik alappillérére. A mai modern társadalomban jól ismert az élettársi viszony, és a házasságok sem köttetnek mindig egy életre. Felmérések szerint csökken a házasodási kedv, egyre nő az elváltak vagy az együtt maradó, de kapcsolatukban szegény családok száma. A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. A családot az Úr teremtette. Ezért egy olyan remek mű, amiért érdemes élni és dolgozni. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére holnap kerül sor, május 16-án, 17-én, szombaton és vasárnap Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. A vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között, péntektől vasárnapig, a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én pénteken a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig Zsoltár énekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzanak el.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyekhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretett Szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít, a résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretethid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Kora nyárias az időnk, de ez egy kicsit hűvösebb hét. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel több felé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható. A hétvégén egy mediterrán ciklon éri el hazánkat, emiatt túlnyomóan felhős vagy borult lesz az égbolt, de azért hosszabb időszakokra a nap is kisüthet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Cambridge Singers kórus felvételeiből.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Cambridge Singers kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A család napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára, a társadalom egyik alappillérére. A mai modern társadalomban jól ismert az élettársi viszony, és a házasságok sem kötetnek mindig egy életre. Felmérések szerint csökken a házasodási kedv, egyre nő az elváltak vagy az együtt maradó, de kapcsolatukban szegény családok száma. A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. A családot az Úr teremtette, ezért egy olyan remek mű, amiért érdemes élni és dolgozni. Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyekhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít, a résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretetthid.hu. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között, péntektől vasárnapig, a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én pénteken, a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. 6. tanulmány. Az ígéret elsőbsége. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt tanulmányozhatjuk Isten igéjét. Galáciai levelet tanuljuk. A mai tanulmányunknak az a címe, hogy az ígéret elsőbsége. Lényegében a törvény és a kegyelem, törvény és a hit, törvény és az életünk kapcsolatairól beszélünk ebben a leckében. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy minél több törvényt hoznak egy államban, annál nagyobb lesz a rend. Mindig Deák Ferenc jut eszembe, aki a sajtótörvényről következőt mondta. A sajtótörvény egy mondatba belefér. Nem szabad hazudni, pont. Azóta ugye ilyen vastag sajtótörvényi kézikönyvek vannak, meg kell elfogadni Deák Ferencnek a dolgát. Na most egy kicsit így vagyunk mi is keresztények. Ezért vagy az van, hogy azt mondjuk, hogy a törvény az nem érdekes, különösen akkor, hogyha megmutatja a mi negatív oldalunkat, vagy pedig azt mondjuk, majd mi megmutatjuk és teljes erőbedobással megcsináljuk. A törvény olyan, mint a lázmérő. A lázmérő az nagyon fontos. Ha megmérem a lázamat és azt mondja 38-8, meggyógyultam tőle? Nem, hát elűz az orvoshoz, nem? Ezért mondja Pál, hogy törvény az Krisztus a vezérlő mester. Na de hát ez nem azt jelenti, hogy főcöz vágom a lázmérőt, hogy meg nem mutassa már, hogy én milyen lázas vagyok. Tehát valahol itt van ez a gondolatsor, amit fogunk tanulmányozni közösen, és éppen ezért rögtön fogjunk bele a törvény és a hit dolgával. Galata levélből olvassuk a 3. fejezet 16-18. Versét.
3: Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta azt Isten.
2: Ígérettel kezdjük, itt is fogjuk befejezni a leckét. Az ígéret az nagyon fontos, az ember a jövőre nyitott lény. Ha elvesszük a jövőt, akkor az életünket vesszük el. És a hívő élet is így van. Ígéretre nyitott lények vagyunk. A gondolataitokat kérem, parancsoljatok. Marian, parancsolj.
4: Jézus idejében azt tapasztalhatjuk a korabeli rabbikkal kapcsolatban, a vallási vezetőkkel, szadduceusokkal, hogy nagyon odafigyeltek a törvényre, illetve annak a betartása. Ugye a gazdag ifjú egy nagyon eklatáns példája ennek, azt mondja, gyerekkorom óta, ifjúságomtól fogva ezt mind megtartottam. Tehát, hogy rendkívül nagy hangsúlyt helyeztek a törvény megtartására, és Jézus korát tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a vallásos törvényeskedés jellemezte. És a Galatákhoz írott levél pontosan azért többek között rendkívül fontos, mert ez az evangéliumnak a központi szerepéhez vezet vissza bennünket, és éppen ezért nagyon nagy hangsúlyt fektet tulajdonképpen erre Pál. És ugye úgy az isteni rendelkezést a leckémünk ugye úgy mondja, hogy Isten Ábrahámmal kötött szövetsége a végrendelethez hasonlítható, és a végrendeletnek van egy definíciója, ami így hangzik. a végrendelet, vagy végakarat, vagy akár testamentumnak is ilyen szoktuk mondani, egyoldalú írásos rendelkezés, amely valakinek az utolsó akaratát rögzíti. Szükségszerű az egyértelmű örökös nevezés, azaz beazonosítható legyen a kedvezményezett személye. Ugye a Szentírásban olvasottakat illetően ugye ezek a kritériumok mind megfeleltek, tehát ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy ez mind ígért, ez így hangzott el, és azt mondja Ellen White, hogy fel sem tudjuk fogni, hogy milyen sokan járnak látás által és nem hit által. Elhisszük a látható dolgokat, és nem értékeljük a drága ígéreteket, amelyeket az ígében kaptunk. És azt mondja még, hogy nincs is gyalázatosabb dolog Istenre nézve annál, hogy bizalmatlanul viszonyulunk szavaihoz.
2: Köszönöm szépen, Tivadar.
5: Mint keresztény ember elmondhatjuk azt, hogy nagyon fontos Isten törvénye, hiszen ahogy mondtad is, ez a törvény rámutat a mi bűneinkre, és rámutat arra, hogy mit cselekszünk rosszul. De figyeljük meg, hogy önmagában csak a törvény nem tud bennünket jobbá tenni. Tehát nem tud erőt adni az engedelmességhez. Megmondja ugyan, hogy mi a rossz és mi a helytelen dolog, de ott vagyok, és egyszerűen ott érzem azt a nehéz helyzetet, hogy képtelen vagyok jobbá válni. És így van ez, erről beszél Pál apostol is a Galáciai levélben, hogy fontos a törvény, de Krisztus tudja az erőt adni a törvény betöltéséhez.
2: Anikó?
6: Ha én elmegyek orvoshoz, mert például fáj a derekam, akkor nem azt várom, hogy elmondja, hogy asszonyom, önnek fáj a dereka. Ezt én magamtól is tudom. Hanem azt várom, hogy azt mondja, hogy ha ezt és ezt fogja tenni, elmegy gyógytornára, beveszi ezt csinálja, amazt csinálja, akkor jó lesz. Végső soron, ha azt mondja, hogy meg kell műteni, még azt is azt mondom, hogy jó, hát ha nincs más megoldás. A törvény is nekem hiába mondja meg, hogy amit teszel rossz, ha nem mondja meg, hogy merre van a terápia. És a terápia az Úr Jézus Krisztus. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mint a te házad népe, olvassuk sok helyen.
2: Igen. Parancsolj, Tibor.
7: Az előbb azzal kezdted, hogy a mi emberek a jövőre nyitott lények vagyunk, és hogy milyen fontos számunkra az ígéret. Az jutott eszembe, hogy amikor építkeztünk otthon, eljött az a pillanat, amikor a lányaim már szerették volna, hogy saját szobájuk legyen. És azt mondták, hogy segíteni fognak. És maga az, hogy megbeszéltük, hogy lesz, rettentő sok mindenre önmagában motiválta őket. Teljesen megváltozott a pénzkezelésük, fantasztikusan álltak egy csomó munkához, sok mindent elvégeztek a saját kezükkel, amit én nem is gondoltam, hogy ők lányként el fognak valamikor végezni, és csinálták önként, örömmel, sokkal többet, mint amit én elgondoltam, mert ott volt előttük ez a cél. És én azt gondolom, hogy valami ilyesmit nyitott nekünk Isten azzal, hogy megígérte az örök életet, az ő fia által megnyitotta hozzá a kaput, és amit teszek, vagy amitől megtartóztatom magam, az motivált azáltal, hogy én hova akarok jutni az Isten erejével.
2: Köszönöm. János, aztán majd is.
8: A fenyegetettség önmagában nem fog megóvni attól, hogy ne tegyem meg. Akármilyen súlyos szankciókat is hozna a törvény. Ha megfigyeljük azt, hogy sokszor volt már, hogy elhatároztuk, hogy na akkor mostantól ezt nem. Az ördög az nyilván akkor százszor annyi erővel támadt, és már megint ott találom magam, ahol nem szeretném, vagy ahonnan menekülni akartam. Amikor Jézust megkérdezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor azt mondta, hogy a szeretet. És ez az a szeretetnek a törvénye az, ami megvolt bennünket attól, hogy ne tegyük, vagy hogy jó irányba menjünk, nem pedig az, hogy félünk attól, hogy jaj, milyen büntetés fog bennünket várni.
2: István, majd Anikó.
9: Valami úgy is említettem ezt a gondolatot, hogy tulajdonképpen Ábrahámmal kötött szövetség nem egy kétszemélyes kölcsönös megállapodás volt, hanem Isten szövetségének alapja egyedül a saját akarata volt, semmi más. És hát aki ezekkel a szövetségekkel, szerződésekkel, végrendelettel foglalkozik, ebben nem volt az, hogy ha, akkor és ekkor, de akkor nem, stb. Amit egy jól megírt szerződéseknek lényegi tartalma. Viszont ami lényeges, hogy amit az ember a végrendeletére jellemző is, Isten ígéretére is ez tartozik, hogy a megnevezett kedvezményezetnek szóltak, tehát Ábrahámnak és utódjainak. Tehát a végrendelet nagyon fontos kelléke az, hogy a kedvezményezetnek a megjelölésé, és ez egyébként azt is jelenti, hogy Isten ígérete nem változik. Ez egy nagyon fontos gondolat. Szerintem a Pálnak a gondolkozásának egyik fókusza ez, hogy Isten ígéretei nem változtak, mert meg van nevezve minden, tehát egyértelmű dologról van szó. Jó, Anikó?
6: Annyira beindította a gondolatomat az a mondatot, hogy a félelem nem óv meg a bűntől, csak a szeretet. Eszembe jutott a lányaim egyik pótnagymamájának, a fiának az esete. Hát nem a tanulás vonzotta ezt a fiút, hanem a foci, mint általában a fiúkat. És hát nagyon sok mindent próbálta az anyuka, többek között hát fenyítést is. És a kisfiú mindig mindent megígért, és legközelebb, amikor hát megint focizás lett a dolog vége, azt mondta, hogy anya, de értsd meg, én nem akartam, igazán nem akartam, de elvitt a lábam. És minket nagyon sokszor elvisznek a kívánságaink. Valahogy így vagyunk a törvényt, hogy akarom, nem akarom, Pál apostol ír erről.
2: Na most Pál mit is ír erről a törvényről, a hit és a törvény viszonyáról? Ezt nézzük meg három igével. Három igével, rövid igét egymás után olvassuk, mert ez a három ige nagyon érdekes feszültségben van egymással. Az első Róma 3.31, ez Dénes olvassa, azután Róma 7.7-et a Csepec Erzsike, és Róma 8.3-at pedig olvassa szomszédban.
10: Érvénytelenné tesszük tehát a törvényt a hit által? Semmiképpen. Sőt, inkább érvényt szerzünk a törvénynek.
2: Most nézzük a római 7.7-et.
11: Mit mondjunk tehát? A törvény bűn? Szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd.
2: És olvassuk most a Róma 8.3-at.
12: Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdonfiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben.
2: Köszönöm szépen, ez egy szép körkép. Elárulom, hogy a következő negyedben a római levelet fogjuk tanulni. Megint egy nagyszerű ige lesz, de Tivadar már is akar ehhez valamit mondani.
5: Nagyon érdekes a hit és a törvénynek a kapcsolata, illetve az, hogy a törvény hogyan hat rám. Kívülről hat rám, vagy pedig belülről hat rám. Mit értek ez alatt? Hogyha kívülről hat rám a törvény, akkor valóban egy ilyen fenyegetettség. Tehát, hogyha ezt és ezt nem teszed meg, akkor ez és ez lesz a következménye. És hát, szegény ember, mit tegyen? Próbál engedelmeskedni, de hát nem sikerül neki sok esetben. Mert hogy fél a büntetéstől. Ha viszont a törvény belülről hat, akkor egészen más a motiváció, nem? Most már nem azért akarok engedelmeskedni, hogy nehogy megbüntessen engem a jó Isten, hanem azért akarok engedelmeskedni, mert szeretem az Istent. És arra gondolok, hogy ha vétkezek a törvény ellen, akkor micsoda fájdalmat okozok neki ezzel. Ugyanez lebontva esetleg gyerek-szülő kapcsolatára is. Tehát nagyon fontos, hogy a törvény hogyan hat rám, és az lenne kívánatos, hogyha belülről próbálna hatni a törvény, tehát hogyha szeretetből engedelmeskednénk Istennek.
4: Pál apostol erőteljesen hangsúlyozza a hitnek a fülségét, elsőségét, és akkor joggal fölmerül a kérdés, ami már ugye az igében el is hangzott, és én most mind a hármat summázva ezt a néhány gondolatot szeretném csak itt összefoglalásképpen. És felvetődik a kérdés, akkor a törvény most lényegtelen, és mondja, hogy nem, erről szó nem lehet, hiszen azáltal, a törvény által tudja azt, hogy egyáltalán bűnös. És egyébként erre még ugye ráerősít a Jézus egyik beszédeiben mondott igéje, ami világosan mondja, hogy azért jött, hogy a törvényt betöltse, és nem pedig, hogy eltörölje. Tehát rendkívül fontos és hangsúlyozza. És olyan nyomatékosan mondja, mert azt mondja, hogy az ég és föld elmúlik, de a törvényből egyetlen jóta, ugye ezt tudjuk, a Héber ABC legkisebb betűje, el nem múlik addig, amíg mindez be nem teljesedik. Tehát nagyon fontos a törvény betartása, de ugye azt nyilván tudjuk, és erről már az előző leckében is szó esett, hogy emberi erővel lehetetlen betartani. És Ellen White nagyon pontosan fogalmaz, mert azt mondja, a törvény olyan szent és tökéletes, mint maga az Isten. Az ember nem képes a törvényt saját erejéből megtartani, mert alatt természete megromlott és eltorzult, így Isten jellemével ellentétben áll. Isten az ő fiában felajánlotta nekik a törvény tökéletes igazságát, így nyerhetik el a megigazulást és az életszentséget, amely a tökéletesség.
2: Igen, János akar valamit.
8: Isten az ő szavá, Istennek a szavában teremtő erő van, ő a szavával teremtette ezt a világot. És ez a teremtő erő a mai napig nem múlt el. Amikor egy ember újjá teremtetik, ugye Isten szava által, ez az erő az most is ott van benne. És most megint talán ismétlem újra és újra, hogy Isten igényének a tanulmányozás, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mert az erő, ami abban van, az ma is megvan, és az segít abban, hogy megálljunk, ahol egyébként nem tudnánk megállni.
2: István?
9: Ugye a római levélből felolvasott igékbe számos kérdés szerepel. Ugye azt olvastuk, hogy érvénytelenét teszük tehát a törvényt hitáltal, vagy a másik igében azt olvassuk, a törvény bűn. Tehát ezek mind ilyen vajon kérdések, amik mögött részben ott van egyeseknek egy magyarázat, hogy lényegtelen, eltörölte, hatályon kívül helyezte. De ha a címre koncentrálok, a cím pedig az, hogy a hit és törvény, ez teljesen más megközelítést kell, hogy eredményezzen, mint ha úgy szólna a címünk, hogy hit vagy törvény. Tehát a hit és a törvény nem egymást kizáró fogalom, egymást feltételező, egymáshoz szorosan kapcsolódó, egymástól elválaszthatatlan kategóriák.
2: Andi?
13: A 10 parancsolat, ugye így szoktuk általában mondani, de az valójában 10 ige, ami cselekszik én rajtam. Mert ezt az élet igéjének szoktuk mondani még. És az Isten harmóniát akar teremteni az én életemmel és a törvénnyel. Hogy tudok én ebben a világban megfelelni annak, hogy én élni tudjak. Most Jézus miért kellett meghalni? Nem a törvény miatt? Mert áthágtuk, ugye? Ő azt mondja az ige, hogy az Isten ráhelyezte a mi bűneinket, hogy felvigye a keresztfára, és hogy utána pedig a engedelmesség által mi betöltjük a törvényt szeretet által, és a kegyelmet gyakorolhatja így rajtunk az Isten.
2: Köszönöm szépen.
6: Van egy olyan problémánk, hogy nekünk, magyaroknak bizonyos szavakhoz nagyon negatív élmények társulnak. A törvényt valahol a büntető törvénykönyvvel azonosítjuk. Pedig a Biblia eredeti értelemben a törvény az egy útmutató gyűjtemény. És ha így vesszük, akkor mi szülők rettentő sok törvényt szabunk. És nem azért, mert mi nem szeretjük a gyereket, hanem védeni akarjuk. Az életre akarjuk nevelni, hogy más ne mondjak, ne nyúj a konnektorba, fiam, mert meghalsz. A törvény az jó, csak nem tudunk mindegyiknek eleget tenni.
2: Köszönjük, Gyula.
14: Sőt, én azt mondanám, hogy a törvény az a nélkülözhetetlen, tehát végül is Pál itt azt próbálja megmagyarázni, ahogy a András is mondta, hogy a 10 parancsolat, de tehát Jézus meg a 10 parancsolatot kettőbe foglalta. Szeresd az Istent, és szeresd a fele barátat, mint önmagadat. Tehát a szeretet mindent fölülírhat. És hát ha ez megvan, akkor a törvényt megtartottuk, és akkor teljes az életünk.
2: Köszönöm szépen. Akkor nézzük a törvény célját. Kakula Ildit kérem szépen, hogy a Galata 3:20-21-22. Verséből olvas el, hogy Pál mit írt a galatáknak erről.
15: Közben járóra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekeszt, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek.
2: Ez egy nagyon egyértelmű ige, és egy nagyon kemény ige. Éppen ezért most kérem, hogy mondjátok el gondolataitokat. Először Mariant kérem.
4: Törvény célja címünk, hogy miért adatott a Galata 3.24 szerint így hangzik, hogy Krisztusra vezérlő mesterünké lett, tehát a végcél az ugye Krisztus. Ez a fő cél, és én azt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy nekem, én találtam három olyan al célokat is, három biztosan van, de lehet, hogy több is talán. Ugye elsősorban rámutat arra, hogy megláthassuk azt, hogy vétkeztünk, tehát mint egy tükör tulajdonképpen mutat rá arra, hogy azokat a dolgokat, amiket teszünk, magyarul az Istennek az elvárásainak nem tudunk eleget tenni, és nem tudunk megfelelni. És ugye van Ellen White-nak egy gondolata, ami azt mondja, hogy vannak emberek, akik szándékosan tudatlanságba élnek, tehát ugye szándékosan nem néznek az Isten igényének a mélyére, és nem akarják tudomásul venni, és nem akarnak szembesülni vele, és hogyha nincsen törvényadó, és nincsen törvény, akkor tulajdonképpen élhetik úgy az életüket, hogy ők akarják, tehát öntörvényűen élhetnek ezzel. És ugye a második, az pedig a törvény második célja a kis alcím szerint, hogy meggyőzön bennünket arról, hogy a saját magunk erejéből képtelenek vagyunk ezeknek a váradalmaknak, az Isten elvárásainak eleget tenni. Ugye azt mondja az ige, hogy a törvény szent, igaz és jó, mondja Pál a Róma 7.12-ben, ami ugye nyilván a törvényadóról is elmondható, hiszen ő egy és ugyanaz az ő törvényével. És ugye úgy határozza meg a törvényt, a szentírás, hogy mint akik céltévesztés állapotában vagyunk. És a harmadik pedig az, hogy egy kegyelem alapú kapcsolatot építsünk ki a Teremtővel, ugye ez lenne a harmadik fő célja még. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy Isten a vele való megbékélés és a neki való megfelelést ajándékként ajánlja nekünk a saját költségén. Nagyon jó megfogalmazás. És amint ez célba ér, akkor mondhatjuk el a Róma 10.4 szerint, hogy mert a törvény végcélja a Krisztus minden hívő megigazulására.
2: Köszönöm. Tivadar.
5: Hogyha kutatjuk a Szentírást, akkor legalább négyféle törvénycsoportot fedezhetünk fel benne. Ugye az egyik a polgári törvényeknek a csoportja, aztán ott vannak az egészségügyi törvények, van a ceremoniális törvénycsoport és a 10 parancsolat. Úgy látszik, vagy legalábbis úgy tűnik ki a Galata levélből, és szerintem nem csak Galáciában, hanem más gyülekezetekben is ez gondot jelenthetett, hogy az akkori hívők, és talán a mai hívők is a 21. században összekeverték a ceremoniális törvényeket a 10 parancsolattal. És ebből egy hogy így fogalmazom pestésen, egy gubanc támadt olyan értelemben, hogy nem értették az egyiknek és a másiknak is a célját. Mert tudjuk, hogy a ceremoniális törvények, ami az Ószövetségben voltak, és csak Jézusig, Jézus kereszthaláláig szóltak, azoknak az volt a céljuk, hogy a bűnöst rávezessék arra, hogy igen, van bűnös, hogy bűnös vagyok, és hogy van megoldás, és Krisztusra mutattak ezek a törvények. A 10 parancsolat viszont, amelyről Jézus azt mondja, hogy örök érvényű, az pedig arra adatott, hogy megmutassa, hogy mi a bűn, és újra a fő cél az, hogy Jézushoz üzzön, Jézushoz küldjön bennünket.
2: Gyula.
14: Hát még annyit kiegészítésül, hogy azt is nehezen fogadta a zsidóság, hogy Jézus egyben az áldozati bárány és a főpap. Tehát ez is gondolom, hogy kérdés volt abban az időben, hogy egyben ő a tiszta és szeplőtlen bárány, és ő az ő személye a főpap is.
2: Köszönöm szépen, Jánosnak adjátok.
8: Törvényt lehet hasonlítani a tükörhöz, vagy a tükört a törvényhez, amiben bele kell néznünk ahhoz, hogy meglássuk, hogy milyen állapotban vagyunk. Tehát a törvény az abban segít, hogy felismerjük a helyzetünket, amelyben éppen létezünk. Ha végig gondoljuk a 10 parancsolatot, lehet egy idő után a 10 parancsolatot úgy is értelmezni, hogy ez nem egy tiltás. Tehát nem azt mondja, hogy ne lopj, hanem azt mondja, hogy légy becsületes. Azt mondja, hogy ne paráználk, hogyha nem légy hűséges. Tehát van pozitív 10 parancsolat is, és amikor Istennek a lelke él bennünk, akkor ez a pozitív oldal jelenik meg a parancsolatoknak, hogy szeretjük a mi szüleinket, szeretjük Istent, nem rágalmazzuk meg a barátainkat, nem kívánjuk el, ami nekik van, hanem örülünk annak, hogy jól megy a dolguk, hogy jól megy a soruk, örülünk annak, hogy mi így élhetünk, örülünk annak, hogy megvan mindenünk. Tehát ha ezt ilyen pozitív oldalról közelítjük meg, akkor a törvény mindjárt teljesen másképp érződik, vagy mást érzést vált ki belőlünk.
2: Nagyon fontos gondolat, amit mondtál, megmondom miért. a 10 parancsolatot mi parancsolatnak mondjuk, holott a Tóra héber szó, amit használ az Ószövetség, az tanácsot, útmutatást jelent. Tehát nem tiltást. Arra van a micvá, van más hukka, sok más szó van. És ez egy nagyon fontos dolog. Ezért a zsidók mindig úgy emlegették, és nagyon helyesen, hogy 10 ige. Ez nagyon jó kifejezi magyarul is az igaz cselekvés, történés, létezés kifejező szó, meg ünnepélyesen elmondott deklarációt is jelent, mind a kettőt. És valahol ez a 10 parancsolatnak a lényege. És nagyon helyesen mondtad, hogy a 10 parancsolatot, aki kívülről nézi állandóan az, hogy hű, most a gyűlöletbe meddig lehet elmenni? Jézus azt mondja, se meddig, nem szeress helyette. Vagy mit tudom, a paráznaság, ez paráznaság, vagy ez nem, és tudnánk rengeteg példát mondani. Jézus azt mondja, légy hűséges, és így tovább. Tehát ez a pozitív törvény értelmezés az nagyon-nagyon fontos. Lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy az Isten törvényének az érvényességéről mit is mond Pál, és Varga Jánosnit kérem azt, hogy olvassa az igét.
11: Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné. Vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatot, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közben járó által.
2: Így van. Tehát a törvény és az ígéret összefügg egymással, és ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Istennek az ígérete az elsődleges. A törvény az egy segédeszköz annak érdekében, hogy az ígéretet megragadjuk. Mert ez ennek az egész igének a mondani valója. Várom a gondolataitokat. Parancsolj, Tibor.
7: Különös gondolat jutott eszembe, nem biztos, hogy nagyon jó a kép, egy kicsit butácska, de meg fogjátok érteni. Szóval Isten a kezébe nyomta annak idején az ő népéből, mondjuk Ábrahámnak a térképet, meg hozzá egy iránytűt. És ezt folyamatosan újra és újra odaadta Isten. És aztán egyszer csak kiderült, amikor ránéztek a térképre, meg az iránytűre, hogy valami nem stimmel. Tehát nem ott vagyunk, ahol kéne. Akkor jött egy csomó szabályozás, hogy de így kell csinálni, úgy kell csinálni. Minél több szabály volt, ez az iránytűt nem befolyásolta, és ettől a térképen nem került senki oda, ahova kellett volna. És akkor jött Jézus, aki megtette azt, hogy ezt az egész elhibázott útvonalat valamilyen módon átívelte. Hogy egyszer csak ott lehessen lenni, ahol Isten akarta, hogy legyünk. Ez felfoghatatlan, fizikailag megvalósíthatatlan, ez csak Isten tudja megcsinálni, hogy így áttesz oda, ahol lennem kellene, és utána azt mondja, hogy de most ne okoskodjatok arról, hogy a térkép meg az iránytű mostantól kezdve hova mutat, hanem most már itt legyetek, és itt éljetek úgy, ahogy én akarom. Mondom, lehet, hogy egy kicsit butácska, de talán egyszerű kép.
2: Mielőtt Mariannak adom a szót, hadd mondjam azt, hogy még a tetejében ugye az iránytűt is be lehet befásolni különböző mágnesekkel, fémekkel, és a sátán ezt nagyon jól tudta. Nagyon jól tudta, hogy a bűn az tulajdonképpen úgy jön, hogy mindig vele együtt jár az önigazolás, az első bűnötei. Így van. Marian, parancsolj.
4: Ahogy ezt a leckét a szerdeit tanulmányoztam, ugye, az a cím, hogy Isten törvényének érvényességes. A cím nagyon érdekes, mert mintha hasugalná, hogy a törvénynek van egy szavatossága, egy lejárati ideje, nem? Hogy eddig érvényes, aztán meg nem. És ugye, hogyha a törvény tökéletes, már pedig ugye ez egész Szentírásban ezt olvashatjuk, hogy tökéletes, szent, igaz és jó, mint maga a törvényadó, akire szintén ezek az ismérvek jellemzőek, akkor tulajdonképpen, és ez az Isten kormányzásának az alapja, akkor tulajdonképpen örök érvényű, ezt nyugodtan kijelenthetjük. És ugye az előzőekben már beszéltünk arról, hogy Krisztus meg tudta tenni azt, ami ugye emberileg lehetetlen, a törvénynek ugye eleget tenni, és meg tudja igazítani a bűnöst is. Ugye úgy fogalmaz a leckénk, hogy igazi ellenszert ad a bűnre, egy valós megoldást, amelyet én úgy fogalmaztam, hogy amelyet csak azt tud megadni, aki maga az út, az igazság és az élet. És ugye Krisztus azért jött, hogy a törvényt nagyjá és dicsővé tegye. És ugye a hegyi beszédben ugye kifejti, hogy a törvény követelményei a külső cselekedeteken túlmenően
15: teljesen más, ugye a belső, az indítékok, a szándékok, a gondolatok, és ugye már Jenő az előbb beszéltél, ugye, hogy a különböző parancsolatok, hogy ugye ne paráznák, hogy például ezt hoztad fel példának, ugye ezt mondja ugye a Máté 5:27-28-ban, és hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne paráználkodjál, én pedig azt mondom néktek, hogy ha valaki azt önötekint gonosz kívánsággal, akkor immár ő paráználkodott az ő szívében. Tehát ugye a szívből származnak a rossz gondolatok, a gyilkosságok, ugye sorolja folyamatosan ugye Máté 15:19, és amikor Jézus ugye beszél, és a farizeusoknak elmondja, hogy mi az ő követelményének a szintje, akkor ugye arról beszél, hogy nem a törvényt eltörölni őt is. Ugye Jézus, illetve a teremtő soha nem mond ellent önmagának, és nem hasonlik meg önmagával, hanem a törvénynek a betöltése, a nagyját és dicsővé tétele volt az ő legfontosabb dolga. És ugye Ellen White még azt mondja, hogy ha a törvény megváltoztatható lenne, illetve eltörölhető, akkor Jézus Krisztusnak nem kellett volna meghalni.
2: Köszönöm. Tivadarnak adjátok, és utána Gyulának.
5: Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én rám nem érvényes Isten törvénye. Vagy a törvény már lejárt, tehát gyakorlatilag az érvényesség ideje már a 21. században nincs. De hát, ha belegondolunk ebbe a mondatba, akkor önmagában véve ez butaság, mert amíg bűn van, addig törvény is van, hiszen a törvény az, amely megmutatja, hogy mi a bűn. Ugyanakkor az emberek mégis szeretnek okoskodni, hogyha el is fogadják ezt a gondolatot, hogy na oké, törvény van, akkor azt kérdezik, hogy mi az a minimum, aminek engedelmeskedni kell ahhoz, hogy üdvözüljek. Hát egy igazi hívő ember nem teszi fel ezt a kérdést, hogy mi az a minimum, hanem inkább azt kérdezi, hogy Istenem, mi az, amit még tehetek, mert annyira szeretlek téged, annyira vágyom arra, hogy a te akaratodat teljesítsem, hogy nem azt kérdezem, hogy mi a legkevesebb, amit meg tudok tenni, hanem Istenem, még szeretnék többet tenni, érted?
2: A minimum a szeretet, Gyulának adjuk oda.
14: Hát nem azért jött Jézus, hogy a törvényt eltörje, hanem betöltse. És valóban ezt a törvényfelfogást Jézus nagyon, de nagyon visszautasította a farizeusok törvényértelmezését, és betöltötte azt, és megmutatta, hogy mire képes a törvény. Tehát ő olyan példát mutatott számunkra, hogy ő maga a törvényadó betartotta a törvényt, és példát mutatott ezáltal is. Mert a farizeusokra megvolt a sajátos törvényértelmezésük.
2: Igen. Andi szeretne még ehhez a gondolathoz hozzátenni valamit?
13: Sátán filozófiájának egyik legrosszabb elgondolása, hogy az Isten olyan dolgot gyakorolt a bűnös felett, amit ő el se képzelt, az irgalmasságot és a kegyelmet. Ő ezt nem számította be, hogy az emberen ezt gyakorolni fogja. És a törvény, mivel követel, az ember tisztaságát követelné, de a bűn miatt gyenge, akarat gyenge lett, ezért Isten kipótolta az ő irgalmasságával és kegyelmével. Mert mit mond az ige? Azt kívánom tőletek, hogy irgalmasságot és kegyelmet gyakoroljatok egymás felett. Mikor odavitték a nőt is, a törvény szerint a farizeusok irgalmatlanul akartak cselekedni. És az Isten megbocsájtott önnek, eredjél, hogy többé ne védkezzél. És ezzel felszabadította a törvény árkától a vádlottat, és felszabadult, és örömmel szolgált az Istennek.
2: Anikó, parancsolj!
6: És azt az igét is tudjuk, hogy a törvény betöltése a szeretet. És a szeretet csodákra képes. Egy pedagógus ismerősöm mesélte, hogy volt egy nagyon-nagyon gyenge képességű osztálya, így jött össze, de ez az osztály végül is nagyon-nagyon megszerette a tanárát, és pont abba az évfolyamba tartoztak, amelyik évfolyamnak meg kellett írni az úgynevezett kompetencia felmérést, ezt ebből vannak le az iskolákról is következtetést, országunkról is, de a tanárnőről is. És egy jó ideig nem értették a gyerekek, hogy a tanárnő miért magyarázott, de hogy muszáj, és figyeljetek, és koncentráljatok, és próbált őket készíteni, míg nem ennek a gyenge képességű osztálynak leesett, hogy a tanárnőjét is méri az, hogy ők hogy fognak teljesíteni. És ez volt a fordulópont, mert onnantól kezdve a legesleg gyengébb képességű gyerek is mindent megtett, de állítólag olyan szint,

0: 37-38. verse.
1: Ez az a Mózes, aki azt mondta Izrael fiainak, prófétát támaszt nektek az Isten testvéreitek közül, olyat, mint én. Ő az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Sínai hegyen. Ő vett át az élő igéket, hogy átadja nekünk.
0: Köszönöm szépen. Ha megnézzük, akkor itt az apostolok cselekedetének írója valószínűleg Lukács ez. Lényegében ugyanezt a gondolatot fejtegeti, hogy Mózes szól valamit, és az Ószövetségben is rangrejtve ott van Jézus. Ahogyan a mi üdvösségünk is ilyen. Isten ígéje szól, egy betű, mondjuk, hogy Lukács írta, János írta, Pál írta, stb. És mégis Jézus szól belőle. Ez az igének a titka, hogy Jézus az összefoglalja mi egész üdvösségünket. Jézus nem csak egyszerűen elveszi a mi bűnünket a Golgotán, és az adósságukat rendezi, hanem egy végtelen csekkönyvet ad nékünk, hogy egy másféleképpen éljünk. Hát a törvény kerítéséhez hasonlítva, hogy átemel a falon, és a törvény kerítése a szeretni tanít. Szeretet ennek a kertnek, ami be van kerítve a törvénnyel, a szeretet a tulajdonképpeni tartalma. A kerítése azért szoktuk építeni, hogy legyen szép kerítésünk, hanem hogy megvédje a kertet, a szeretetet. És Isten ígéretei a szeretetre vonatkoznak. Erre kérem, várom a gondolataitokat. Először János, aztán Marian, aztán...
2: Mivel már másodjára említetted, elmondom ezt a történetet. A amerikai filmet biztos sokan láttatok, ott nincs kerítés. És az unokaöcsém, aki Amerikában él, 8-10 éves kisfiúként eljött Magyarországra meglátogatni a nagypapát, akinek nagyon keskeny a kertje, a szomszédháza egy hatalmas tűzfal, és egy átláthatatlan vasajtó volt a nagykapu. És a gyerek egyszer megszólalt, hogy milyen jó itt. És kérdezzük, hogy miért? Hát mert vannak határok, vannak kerítések, mondta egy 8 éves gyerek. Tehát valahol az emberben benne van a vágy, hogy legyenek valakik, akik megmondják, hogy hol a korlát, hogy hol a határ, meddig szabad menni. És ez ösztönösen és sokszor felnőttekben is van egy ilyen igény. Ezért van az, hogy keresünk olyan embereket, akik lelki támaszaink, akiket szívesen hallgatunk, akinek a ige szolgálatát meghallgatjuk, mert ugyan Krisztus szól rajtuk keresztül, de valahogy az ő személyük ad egy bizonyosságot, egy biztonságot, ami örömmé teszi azt, amit hallunk, és hasznossá.
0: Marian, majd kérem Tivadart, és utána az összefoglalót.
3: Zsidók 10.23 azt mondja, hű az, aki az ígéretet tette, tehát az Isten szavába bízhatunk, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy nem ember, hogy hazudjon, tehát ha valakinek megszegése kerül a sor, az csak az ember részéről történhet. Isten, ugyan Sínairól már beszéltünk, ugyanaz most is, mint aki a Sínain kinyilatkoztatta az ígéret, aki Ábrahámnak ígéretet tett, aki Saul a damaszkuszi úton találkozott. Tehát azt láthatjuk, hogy a Szentírás az tele van ígéretekkel. Az Isten ígéretének tárházáról van szó éppen, mert Spurgeonnek pont erről olvastam, és az előbb már te hoztad a csekkfüzetet, én most csak ezt szeretném egy kicsit két mondattal illusztrálni, mert van egy mondat, ami így hangzik, több is van, ami sokat mondod, de ezt többek között úgy hangzik, hogy Isten ígéretei olyanok, mint a bankba beváltható csekkek. Ha egy csekk ki van töltve, alá van írva, bármikor készpénzre lehet váltani. Amikor a Szentírásban Isten az ön népének ígéretek sokaságát adja, akkor nem is egy csekket ad, hanem egy egész csekkfüzetet. Így hangzik ugye a Spurgeon idézete. És azt mondja Ellen White, hogy a Szemelvények harmadik kötetében, hogy a bukott ember átalakulhat a végtelen Isten Isten fiának képmására. Krisztus részesített igazságossága révén Isten úgy szereti az elbukott, de megmentett embert, mint ahogyan egyszülött fiát szerette. És erre mondja Ellen White, hogy angyalok vágyakoznak betekinteni ebbe a csodálatos titokba, és ez a tanulmány meghaladja a legmagasabb emberi értelmet, és ez a kegyesség titka.
0: Tivadarnak adjátok.
4: Szoktuk mondani azt, hogy minden fejbe dől el, és ez azzal kapcsolatban jut eszembe, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez, milyennek képzeljük előtt. Egy kegyetlen kényúrnak, aki megköveteli a törvényét, és hogyha valami rosszat teszünk, akkor azonnal lesújt, és vége a mi életünknek. Vagy pedig egy olyan Istennek, aki odaadta az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust értünk, aki nagyon szeret bennünket. aki látja a mi küszködésünket, hiszen Jézus épp azért

0: tett emberré, hogy, hogy meg tudja milyen embernek lenni, és aki, aki átsegít bennünket a nehézségen, és persze nem dicsér meg akkor, amikor valami bűnt követünk el, de megérti a mi helyzetünket, és erőt ad ahhoz, hogy jobb életet éljünk.
1: Köszönöm szépen. Gyula még röviden.
2: Egy meghatározást találtam, és az úgy hangzik, hogy a törvény a jellemünk zsinór mértéke. Tehát nagyon fontos. Tehát ez az a navigáció, amely életünk végéig elvezet egész Isten országába. Egy elembő hit által.
1: Tibor, még utoljára valamit, és utána Pistát kérem az összefoglaló felolvasására.
3: Én csak arra szeretnélek emlékeztetni benneteket így a vége felé, hogy mindaz, amit a törvényről és a hitről beszélünk, még csak árnyékot sem vet arra, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. És ők nem azt fogják tőlünk kérdezni, hogy mit tudtok, mit mondott Isten, hanem hogy mit mutattok, mit tett veletek Isten. Hallottam valakiről, aki hírhet ateista volt, egy egyetemi professzor, és mindenki döbbenten nézte, hogy minden áldott vasárnap elment meghallgatni egy ige hirdetőt, aki egyébként egy egyszerű ember volt. És kérdezték, hogy mit tud tőle tanulni, vagy minek megy oda. És azt mondta, hogy nekem muszáj minden héten látnom és hallanom valakit, akiről tudom, hogy hisz abban, amiről beszél.
1: Köszönöm szépen. István, összefoglalót.
4: Isten törvénye, amit a Sínai hegyről rettenetet keltő fenségében nyilatkoztatott ki, a bűnösre kimondott kárhoztató ítélet. A törvény körébe tartozik az ítélet kimondása, de nincs benne erő a megbocsátásra, sem a megváltásra. A Sínai hegyi törvényadás után nem vált érvénytelenné Isten Ábrahámnak tett ígérete, mint ahogy a törvény sem változtatott az ígéret tartalmán. Isten azért adta a törvényt, hogy az ember megláthassa bűnösségének igazi mértékét, és felismerje, milyen nagy szüksége van az Ábrahámnak és utódainak adott isteni ígéretekre.
1: Köszönöm szépen. A Sínai hegy magasabb tengerszint feletti magasságot nézve, mint a Golgota hegye. A Golgota hegye fontosabb, mert győz Sínai felett. Ezt tanultuk. Áldja meg az Isten ezeket a gondolatokat a mi szívünkben. Amen.
5: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: a hithez vezető

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté evangéliuma 5. fejezet 8. vers. Izrael népe annyira igyekezett ceremoniálisan tisztának maradni, hogy végül elhordozhatatlan teherré vált számukra a vallás. Életük tele volt szabályokkal, korlátozásokkal és a külső tisztátalanságoktól való félelemmel. Nem törődtek azonban azokkal a foltokkal, amelyeket a szennyes gondolatok, a haszonlesés és a gyűlölködés hagyott lelkükön. Jézus egyáltalán nem említi a ceremoniális tisztaságot, mint feltételt a mennyekbe való bejutáshoz. Csakis a szív tisztaságát hangoztatta. A felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta. Jakab 3.17. Isten városába nem juthat be semmi tisztátalan. Minden lakójának már itt tiszta szívűnek kell lennie. Aki Krisztustól tanul, az mindinkább megveti a hanyag magaviseletet, az ízléstelen kifejezéseket és goromba gondolatokat. Akinek szívében Krisztus él, annak gondolkozásában és erkölcsiségében tisztaság és nemesedés fog megnyilatkozni. Azonban Krisztus szavainak, boldogok, akiknek szívük tiszta, sokkal mélyebb a jelentése, mint annak, amit világi értelemben tisztának neveznek. E tisztaság alatt értjük az érzékiségtől, az élvhajhászástól, a tisztességtelen szándékoktól, a büszkeségtől és önzéstől való mentességet. Legyünk alázatosak, önzetlenek és tiszták, akár a gyermekek. Csak hasonló értékeli a hasonlót. Ha csak el nem fogadjuk az önfeláldozó szeretet alapelvét az életünkben, amely Isten jellemének alapvonása, nem ismerhetjük meg őt. Istent a sátán által megtévesztett szív zsarnoknak, irgalmatlannak látja. Olyannyira, hogy a saját, sőt még sátán haszonleső jellemét is a szeretetteljes alkotóra vonatkoztatja. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Zsoltárok 50.21. Rendelkezéseit úgy tüntetik fel, mintha bosszú álló kényúrtól származnának. Hasonlóan cselekszenek a Bibliával, Isten kegyelmi javainak kincstárával is. Fenséges igazságait, amelyek magasabbak az egeknél, és túlszárnyalják az örökké valóságot, nem veszik figyelembe. Az emberek nagy többsége úgy látja Krisztust, mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos. Ézsaiás 53.2. Amikor Jézus, a testben megjelent Isten az emberek között járt, az írástudók és farizeusok így szóltak róla. Samaritánus vagy, és ördög van benned. János 8.48. Még tanítványait is olyannyira elvakította önző szívük, hogy képtelenek voltak megérteni őt, aki azért jött, hogy az Atya szeretetét bemutassa. Ezért járt Jézus magányosan az emberek között. Csak a mennyben értették meg teljesen. Amikor Krisztus dicsőségben megjelenik, az istentelenek nem állhatnak meg tekintete előtt. jelenlétének fénye szeretteinek életet jelent, a gonoszoknak pedig halált. Eljövetelének várása számukra az ítéletnek és a tűz lángjának rettenetes várása. Zsidók 10:27. Mikor megjelenik, menekülnek, hogy elrejtőzzenek annak tekintete elől, aki azért halt meg, hogy őket megváltsa. A szív, amelyet a benne lakozó Szentlélek megtisztított, átalakul, megismeri Istent. Mózesnek akkor nyilatkozott meg az Úr dicsősége, amikor a szikla barlangjában elrejtőzött. Nekünk is akkor fog megnyilatkozni Isten fensége és szeretete, ha Krisztusban rejtőzünk el. Hit által látjuk meg őt. Mindennapi tapasztalatainkban pedig felismerhetjük gondviselését, jóságát és részvétét. Felismerhetjük őt fiának jellemében is. Isten lelke feltárja az atyára és fiára vonatkozó igazságokat értelmi és érzelmi világunk előtt. A tiszta szívűek meglátják és felismerik Istenben üdvözítőjüket, s miközben jellemének szépségét és tisztaságát szemlélik, arra törekszenek, hogy képmását visszatükrözzék. Felismerik benne atyukat, akinek legforróbb vágya, hogy megtérő fiát átölelje. Kimondhatatlan öröm és gyönyör tölti be szívüket. A tiszta szívűek felismerik Istent hatalmas kezének művei által, a természet szépségeiben, amelyek a világegyetemet betöltik. Még világosabban olvashatják azonban irgalmasságának, jóságának és kegyelmének kinyilatkoztatásait írott szavában. Isten gyermekei előtt feltárulnak azok az igazságok, amelyek a bölcsek és okosok előtt rejtve maradnak. Az igazság szépsége és nemessége, amelyet e világ bölcsei fel nem ismernek, mind jobban kibontakozik azok előtt, akikben gyermeki vágy él Isten akaratának ismeretére és teljesítésére. Akkor ismerjük fel az igazságot, amikor magunk is részeseivé válunk az isteni természetnek. A tiszta szívűek már ebben az életben is Isten jelenlétének tudatában élnek. Az eljövendő örökké valóságban pedig Istent szemtől szemben látják majd, miként Ádám együtt járt és beszélt az Úrral Éden kertjében. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. 1 Korintus 13:12.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbár heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. 4 Mózes 1-1-től 4-20-ig. Gondolatok a heti szakaszból, mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit, mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után. Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben, a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írásában a Bamidbár heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyeztem mozdulattal szakít ki bennünket a Tóra adás magasztos pillanatából. A Szináj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán felépítésének emelkedett atmoszférája után a Tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantásra száraznak és adminisztratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a Tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt, vagy mélyebb, spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbeállítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az Orzse életében, a hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való felkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal egy egyiptológussal fogok beszélgetni az egyiptomi csillagászatról. Először arra kérlek, hogy néhány szót szóljál magadról, illetőleg arról, hogy mi keltette föl az érdeklődésedet Egyiptom iránt.
4: Ja, hát Priskén Gyula vagyok, és hát Egyiptom iránt az érdeklődésem az 1990-es évek elején alakult ki. Ugye akkor hát 1990-ben volt egy rendszerváltozás, és utána a ezotérikus dolgok iránt megnövekedett az érdeklődés. Ugye ez azelőtt nem volt, illetve nem is lehetett, hiszen abban a rendszerben ugye ez a fajta hát, tudományos, vagy tudományhoz hasonlító érdeklődés, mondhatjuk, ez igazából el volt folytva, vagy meg volt tűrve csak. És akkor a 90-es évek elején Békés Csabán éltem akkor is, meg ma is ott élek. Ugye volt egy baráti társaságom, és akikről majd beszélek, hiszen a csillagászat iránti érdeklődés az innen fakad egyébként, de ott ugye mi is elkezdtünk érdeklődni ezek iránt, az ezotérikus dolgok iránt, és hát nyilván az ezotériával kapcsolatban Egyiptom neve is felmerült, meg az egyiptomi dolgok is felmerültek, piramisok, múmiák, és így tovább. És hát innen fakadt tulajdonképpen az én érdeklődésem Egyiptom iránt, tehát akkor én is elkezdtem érdeklődni, hát először a misztikus dolgok iránt, aztán pedig egyre inkább utána olvastam a dolgoknak, és aztán komolyabbra fordult az érdeklődésem Egyiptom iránt.
3: Ez mit jelent? Mikor fordult komolyabbra, és hogyan?
4: Mondom, az 1990-es évek közepén, akkor olvastam sok könyvet Egyiptomról, és aztán egyre inkább megtetszett, és egyre inkább hát igyekeztem magam beleásni a témába, és aztán hát inkább a tudományos része felé fordultam, nem pedig a misztikus része iránt. És hát ez persze sajnálatos módon ahhoz is vezetett, hogy azért néhány barátommal ott megszakadt a kapcsolat, hiszen ők tovább vitték ezt a misztikus vonalat, én pedig hát erről leszakadtam, hogy így mondjam.
3: És elvégezted az egyiptológiát, és azóta is ezzel foglalkozol.
4: Hát így van, elvégeztem aztán az egyiptológiát, bár hát ugye hát több évig én dolgoztam angoltanárként ott Békés Csabán, de aztán úgy gondoltam, hogy hát valamilyen hivatalos keretet is adjunk ennek a dolognak, és aztán beiratkoztam az ELTE-re, és akkor elvégeztem az egyiptológia szakot. És hát aztán ugye most már a doktori képzést is elvégeztem.
3: És mivel foglalkozol most? Ugye a csillagászat, egyiptológia hogyan jött össze?
4: Igen, hát erre ugye már céloztam, tehát a 80-as évek végén, még korábban ugye volt egy csillagászakkör Békés Csabán, amatőr csillagászokat fogta össze ez a csillagászakkör ott a helyi ifjúsági ház keretében, és hát ugye jártunk mindenféle csillagásztáborokba, meg érdeklődtünk csillagászat iránt, tehát ez a fajta érdeklődés ez innen származik. És aztán ez a két dolog, hát konvergált, ugye egybeesett, tehát az Egyiptom és a csillagászat, ez a két fő érdeklődési köröm tulajdonképpen aztán meghatározta azt, hogy mivel foglalkozom mostanában Egyiptommal kapcsolatban.
3: És mivel foglalkozom?
4: Hát a legutóbb, vagy hát a mostani projektem, hogy így mondjam, tulajdonképpen ugye a csillagászati diagramok, vagy hát ugye csillagászati mennyezeteknek is nevezik őket. Ezek hát elsősorban ugye vizuális ábrázolások, például sírok mennyezetén, vagy ugye templomok mennyezetén, később aztán koporsókon is előfordulnak ezek a csillagászati diagramok. Ezeken a diagramokon láthatjuk azokat a csillagképeket, amelyeket az egyiptomiak megkülönböztettek az égen. És ezzel foglalkozom én most, tehát többek között, tehát a csillagképeket is látjuk, meg más csillagászati információkat is, ugye a dekánok neveit olvashatjuk, különböző hát istenségeket, akik ugye a csillagokkal kapcsolatban álltak, de fontos elemként a csillagképek rajzolatait is, vagy hát ábráit is, és láthatjuk, nyilván ezek olyan csillagképek, amelyek a Nílus völgyhöz igazodnak, hogy úgy mondjam, tehát krokodilokat látunk, teknősöket, birkát, tehát ilyesmiket kell elképzelni. És hát az egyiptomiak ugye alapvetően úgy tűnik, hogy két nagy csoportra osztották a csillagképeket. Egyrészt voltak hát úgynevezett déli csillagképek, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezek azok a csillagképek, amelyeket délfelé nézve láttak az égbolton, meg voltak északi csillagképek, ezeket a csillagképeket meg észak felé nézve látták az égbolton. Tehát ezek a csillagászati diagramok tulajdonképpen két nagy regiszterre vannak osztva, vagy két nagy panelra vannak osztva, és ezek a regiszterek mutatják különböző csillagképeket. És hát én a kutatásom keretében azt állítom, hogy sikerült azonosítani ezeket a csillagképeket az égbolton. Ugye ma tudunk használni modern planetárium programokat, szoftvert, és ezek segítségével rekonstruálni tudjuk az ókori égboltot. Tehát, hogy például hogy nézett ki az égbolt Thébában nézve időszámításunk előtt 1500 körül.
3: És mennyire különbözett ez a Memphis-től?
4: Nyilván ugye a földrajzi elhelyezkedéstől függően egy kicsit különbözik az égbolt, de hát ez csak azt jelenti, hogy minél hát északabbra megyünk, ugye bizonyos csillagokat már nem látunk, mert azok annyira délre vannak, illetve hát tulajdonképpen ez a nagy különbség tulajdonképpen, ugye hogyha délebre megyünk, akkor egyre több csillagot látunk, amit mondjuk északabbról nem. Persze a...
3: Északabbról kevesebb csillagot látunk?
4: Hát
3: de északon kevesebb csillag van?
4: Más csillagokat látunk, hogy így mondjuk, jó? Tehát igen, lehet, hogy nem jól fejeztek ki magam. Tehát nyilván más csillagokat látunk, jó? Tehát ugye ez a dolog lényege tulajdonképpen. Azért hát említettem én Thébát persze, hiszen ugye az első hát csillagászat diagram Szenenmut sírjában található, és hát ez a sír Théba nyugati partján van, ugye Deir-el-Bahariban, ez a híres sír. Ugye ez a, hát a legkorábbi teljes csillagászati diagram, de ugye tudjuk, hogy már korábban is létezett ez a hát műfaj, hogy úgy mondjam, hiszen egy aszjúti koporsó töredéken fennmaradt ennek a csillagászati diagramnak a töredéke, vagy hát a rajzolatai tulajdonképpen. Ez sajnos elveszett mára, de tehát tudjuk, hogy már minden valószínűség szerint ugye a középbirodalom idején is ismerték ezt a csillagászat diagramot.
3: Milyen formában, hogyan ismerjük ezt az asziútit?
4: Ez publikáció formájában ismerjük, sajnos ma már ugye elveszett a töredékek voltak.
3: Fényképpel, vagy pedig rajzzal?
4: Rajzzal ismerjük, az én tudomásom szerint. Tehát én rajzot ismerek, tehát csak rajz alapján ismerjük.
3: És ez a rajz, az asziúti rajz, és a Deir-el-Bahri rajz mennyire egyezik?
4: Hát vannak egyezések, de nyilván ugye ez az asziúti rajz, ez csak bizonyos töredékeket mutat. De azért kivehető néhány csillagkép, tehát biztosak vagyunk benne, vagy legalábbis hát azt mondhatnánk, hogy a tudósok többsége biztosabban, hogy ott volt egy teljes csillagászati diagram, tehát ugyanúgy ezen a koporson. Ugye hát azért tegyük hozzá, hogy nyilván tudjuk, hogy az asziúti koporsókon jelennek meg ezek a diagonális csillagtáblázatok, amelyek ugye a dekánokat ábrázolják, illetve a dekánok neveit foglalják táblázatba, tehát értelemszerűen tudjuk, hogy ott asziútban volt egyfajta érdeklődés a csillagászati tudás iránt, illetve hát meg is volt a hajlandóság arra, hogy ezt a csillagászati tudást adaptálják a funeráris környezetbe, tehát halotti környezetbe.
3: Ez a csillagászati ismeret, ami asziútban volt, asziúti eredmények alapján, tehát az asziútból látott égboltra épít, vagy pedig átvettek valamilyen másmilyent, megállapítható-e?
4: Hát ezt ugye nehéz eldöntenünk, ugye az a baj, hogy nyilván ezek a táblázatok is stilizáltak, tehát hogy nem tudjuk rekonstruálni az igazi csillagászati alapját, hogy milyen megfigyeléseket rögzítenek, tehát a kutatók nagy része azt gondolja, hogy ezek tulajdonképpen stilizált táblázatok, amelyeket hát adaptáltak a halotti funkciónak. Tehát igazából ugye nem tudunk tényleges, tényszerű információkat visszakövetkeztetni ezekből a táblázatokból, mert hogy ugye vannak benne úgymond hibák, vagy tehát következetlenségek, tehát nem tudjuk igazából jól rekonstruálni. A gond az ugye, hogy nem is tudjuk, hogy mik voltak ezek a dekán csillagok, vagy
3: ez
4: csillag...
3: Ez lehetne a következő, akkor a
4: éppen ezért nem tudjuk, hogy melyek csillagok voltak ezek. Ugye ezek a dekán csillagok voltak azok a csillagok, amelyeket az egyiptomiak megfigyeltek azért, hogy számon tartsák az éjszaka óráit, ugye az éjszaka 12 óráját, de igazából sajnos nem tudjuk, hogy melyek voltak ezek a csillagok, vagy csillagalakzatok.
3: És milyen módon tudták az órákat mérni éjszaka az egyiptomiak? Tehát ugye, vissza lehet erre következtetni?
4: Hát ugye azt gondoljuk, hogy a források alapján ugye kétfajta módszer rekonstruálható, úgymond, ugye, hát ugye vagy ugye a keleti horizonton felkelő csillagokat nézték, ugye, tehát ugye minden órában egy-egy csillag felkelt, és ugye amikor ez a csillag megjelent a horizont felett, vagy egy bizonyos csillag ugye megjelent a horizont felett, ugye az jelölte mondjuk az éjszaka első óráját, és aztán ugye bizonyos idő elteltével egy másik csillag jelent meg a horizont felett, ugye ez jelölte a második órát, és így tovább, és így tovább. A másik módszer, ugye ez a Ramesszida időkből datálható, úgy tűnik, ugye, hogy talán ugye ekkor vagy átálltak az egyiptomok, bár itt megint csak a kutatók persze vitatkoznak, hogy valóban volt-e valami fajta váltás, ott pedig azt nézték, hogy mikor haladnak át a meridiánon a csillagok, tehát ugye ez az északot a déllel összekötő képzeletbeli vonal az égbolt tetején, hogy így mondjam. Jó, tehát ugye ezt figyelték, hogy ugye mikor haladnak át a meridiánon a csillagok. Tehát ez a két elképzelés van, de nem tudjuk igazából. Jó, tehát ez valamelyik valószínűleg.
3: És mi az, amit tudunk?
4: Hát igen. Hát azt tudjuk, hogy ugye voltak ezek a dekán csillagok, tehát ezeknek a meghatározása ez még várat magára. Ugye van néhány olyan csillagkép, amiben hát biztosak vagyunk, hogy mik voltak ezek. Az egyik, hát legfontosabb, ugye az, hogy a déli égbolton mi általunk Orionnak nevezett csillagkép, amit az egyiptomiak Szahnak hívtak, ez Osiris égi megfelelője volt. Ezt hát bizonyosan tudjuk, hogy ez az azonosság, ez fennállt, tehát a mi Orion csillagképünk volt az egyiptomi Szah csillagkép, ugye, és hát ehhez kapcsolódóan tudjuk, hogy nyilván ugye a Sirius csillag az nagyon fontos szerepet játszott az ókori Egyiptom életében, a Sirius pedig Isis égi megfelelője volt, ugye, tehát ő a Szobdet, egyiptomiak által Szobdetnek nevezett csillag, vagy csillagkép mondhatjuk, jó, amit ők ugye Isisszel asszociáltak, vagy társítottak. Északon pedig hát úgy tűnik, hogy az általunk göncölszekérnek nevezett hét csillagot, a nagymedve csillagkép hét legfényesebb csillaga tulajdonképpen, ugye ezt az egyiptomiak egy ökörlábbal azonosították. Jó, de legalábbis úgy tűnik, illetve hát ez biztos, hogy tehát az biztos, hogy ökörlábbal azonosították, bár én ugye abban a cikkemben, amit ezekről a csillagászati diagramokról írtam, ugye ezt meszektiúnak nevezték az egyiptomiak. Ebben a cikkben én ugye amellett érvelek, hogy a csillagászati diagramokban ez a meszektiú csillagkép, ez nem a nagymedve hét csillagával, tehát a göncölszekérrel azonos.
3: Miért gondolod, hogy nem azonos, hogyha általában azonos?
4: Azért gondolom, hogy nem azonos, mert találtam egy másik ábrázolást, ugye van ott egy ábrázolás ezeken a csillagászati diagramokon, tehát ez az ábrázolás egy lándzsát tartó férfit ábrázol, illetve hát egy olyan emberi alakot, amely fentről lefelé döf lándzsával,
3: és szétlez.
4: Igen, és én azt gondolom, hogy ez a csillagászati diagramokban, illetve a csillagászati ábrázolásokban ez az a csillagkép, ami megfelel a mi göncölszekerünknek tulajdonképpen. De más ábrázolásokban ugye az igaz, hogy a göncölszekér ugye az egyiptomiak azt körlábként ábrázolták, illetve annak felel meg. Tehát ezért is nehéz megfejteni, hogy így mondjam, az egyiptomiak hát csillagászati tudását, mert úgy tűnik, hogy különböző hagyományok voltak, ezek a hagyományok ötvöződtek, meg hát tudjuk, hogy Egyiptomban ugye nem kizárólagos logika alapján gondolkodtak az emberek, tehát ugyanaz a dolog sokszor ugye különböző értelmezéseket kaphat, illetve itt a csillagok esetében is, ugye ugyanazok a csillagok, azok alkothattak különböző csillagképeket. Mi úgy gondolkodunk, mi úgy értelmezzük a csillagképeket, ugye, hogy kijelölünk csillagokat az égbolton, ugye összekötjük őket, és akkor azt mondjuk, hogy ez egy csillagkép, és az nem lehet másik csillagkép. Az egyiptomiak úgy tűnik különbözőképpen gondolkodtak, vagy ettől eltérően gondolkodtak, tehát ők ugye felnéztek az égboltra egy adott pillanatban, láttak egy alakzatot, azt mondták, hogy mondjuk ez egy hajó, mondjuk felnéztek 3 órával később, akkor mondjuk egy birkát láttak, és akkor azt mondták, hogy birka, függetlenül attól, hogy mondjuk ugyanazok a csillagok is kirajzolták ezeket az alakzatokat. Nem tudom, érthető ez, amit itt most fejtegetek.
3: Próbálom követni.
4: Jó, tehát a lényeg az, hogy ugyanaz a csillag, az különböző csillagképekhez tartozhatott. Ugye nálunk a mi modern gondolkodásunkban ez elképzelhetetlen. Tehát ha mi látunk egy csillagot, az egy meghatározott csillagképhez tartozik. Úgy tűnik, hogy az egyiptomiaknál ez nem volt ilyen kizárólagos dolog, tehát egy adott csillag különböző csillagképekhez is tartozhatott.
3: Tehát idővel, ahogy az éjszaka előre haladt, megváltozott az égnek a képe, a csillagoknak a helyzete megváltozott, és akkor tehát annak a bizonyos időszaknak
4: így van. Nyilván ugye a csillagok egymáshoz bizonyított helyzete nem változik, ugye csak mondjuk nézzünk a keleti horizont, vagy a déli horizont fele, akkor idővel nyilván másfajta alakzatokat látunk, tehát máshogy látjuk ugye a csillagokat, vagy a csillagalakzatokat.
3: Ja. Ezeknek van jelentősége, amikor például Denderában a zodiákust rajzolják a mennyezetre, hogy mikor milyent rajzolnak?
4: Hát ugye én a zodiákusokat is alaposan elemezkedtem két cikkbe, és hát nyilván ez a zodiákusok hát elemzése vezetett el tulajdonképpen ahhoz, hogy aztán a csillagászati diagramokkal kezdtem el foglalkozni, hiszen ugye ott a zodiákusok elemzésével sikerült nekem azonosítani az egyiptomiak által a hajó közepének nevezett dekánt, azt a mi modern mérleg csillagképünkkel, illetve annak egy csillagával. Ugye, és hát ez az, ugye a zodiákusok ugye azért segíthetnek nekünk abban, hogy megfejtsük az egyiptomi csillagászati ismereteket, mert hogy egy olyan keretrendszert is alkalmaznak, ugye ez az állattövi jegyek, az zodiákusok, amelyeket mi is használunk, meg mi is ismerünk. És ugye ehhez tudjuk viszonyítani azokat az ábrázolásokat, amelyek korábban is megjelennek, például ugye a csillagászati diagramokban. Az állattövi jegyek azok egyértelműen, illetve ugye az állattövi jegyek az tulajdonképpen a nap éves járását osztják 12 területre az égbolton, ugye ahol a nap jár, és ez ugye Mezopotámiából származik, Babilonból származik, tehát ezt tudjuk, hogy nem egyiptomi eredetű, de ugye ez aztán ugye a hellén világban is elterjedt, és ugye ennek következtében mi is pontosan tudjuk, mik ezek az állattövi jegyek, és a zodiákusok ugye tartalmazzák az állattövi jegyeket, illetve a hagyományos egyiptomi csillagképek, vagy legalábbis bizonyos hagyományos egyiptomi csillagképek ábrázolását. De ugye a dolog másik része persze az, hogy ahogy ezt ebben a zodiákusokról szóló cikkemben is állítom, ugye hogy a zodiákusok azok nem csak egyszerű csillagtérképek, hanem azok eseményeket is rögzítenek, tehát rituális eseményeket, Osiris, asztrális mítoszához köthető égi eseményeket. Ugye, és ezek az égi események, ezek kapcsolatosak a hold és a napjárásával is. Tehát ezeket is megtaláljuk a zodiákusokon. Tehát a nap és a hold járásának kitüntetett pontjait. Tehát ezek is fontosak. Tehát azért is nehéz szintén a zodiákusokat megérteni, mondanám, mert hogy ugye nem olyan értelembe vett csillagtérképek, mint amit mi gondolunk, hogy mi így ábrázoljuk a csillagokat, hanem ezek a zodiákusok, ezek eseményeket is rögzítenek, vagy eseményekre is utalnak, hogy így fejezzem ki magam.
3: Hogyha az egyiptomiaknak a csillagokhoz fűződő elképzeléseit megpróbáljuk megérteni, 3000 évről van
4: így
3: szó.
4: Van.
3: Tehát ez egy iszonyatosan így sok van, idő, és nagyon sok változás.
4: Sok változás van, így van. Tehát ugye...
3: Mennyire állandó? Tehát lehet-e azt mondani, hogy volt olyan, ami állandónak?
4: Hát nyilván az egyiptomiaknál ugye megvolt ez a hagyománytisztelet, tehát ugye tudjuk, hogy ugye a zodiákusok, ugye hát a legrégebbi, itt megint csak ugye ez a denderai zodiákus, ami hát az időszámításunk előtti első század közepére datálódik. Az én állításom szerint olyan eseményeket rögzít, amelyek időszámításunk előtti 52. évben következtek be. De tudjuk, ezzel párhuzamosan, ugye a Ptolemaiosz korban, a koporsókon ugyanúgy ábrázolták a csillagászati diagramok csillagképeit. Tehát ugye az ugyanúgy fennmaradt. Míg ugye azt látjuk, hogy például hát a zodiákusokban csak nagyon kevés csillagképet látunk, amelyek korábban megjelentek a csillagászati diagramokban. Tehát nyilván volt egyfajta hagyománytisztelet, amit látunk a koporsókon, hiszen ott ugye a korábbi, ugye 1500 vagy 2000 évvel korábbi mintákat rögzítik, mondhatnánk változatlan formában, és hát volt valami fajta innováció, értelem, nyilvánvalóan volt innováció, hiszen megjelent az állatöv. Tehát nyilván ez egy hatalmas innováció, hiszen ezt azt hiszem, hogy minden valamire való tudós elfogadja, hogy az állatöv Mezopotámiából származik. Tehát ezzel nem nagyon lehet. Bár vannak kutatók, akik ezzel vitatkoznak, de azt hiszem, hogy ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Jó, tehát hogy az nyilván kívülről érkezett Egyiptomba.
3: Mikor érkezett?
4: Mikor érkezett? Hát,
3: mert ugye az első század Krisztus előtt az a fáraókornak már nagyon
4: hát a nagyon a vége, van. persze, így van, ugye, tehát valamikor az időszámításunk előtti első évezred második felében, én azt gondolom, hiszen nyilván tudjuk azt is, tehát, hogy Mezopotámiában sem alakult ki ez az állatövi szisztéma egészen ugye az időszámítás előtti első évezred első feléig. Tehát akkor rögzült ott is, tehát nyilván korábban nem történhetett az átvétel, tehát azt gondolom, hogy hát itt valahol időszámítás előtti első évezred közepén második felében történhetett ez az átvétel. De hát ugye a legkorábbi bizonyítékunk erre ez a denderai zodiákus, bár hát ugye megint csak hát ugye voltak kutatók, akik az egyik esznai zodiákust, ugye azt nagyjából az időszámítás előtti harmadik századot datálták, de ugye ezt az én megint csak az egyik cikkemben ezt vitatom, hogy ez a datálás ez helyes lenne. Tehát ha ezt elfogadjuk, ugye akkor azt mondhatnánk, hogy van bizonyítékunk az időszámítások előtti harmadik évszázadból arra, hogy már átvették az állatövi jegyeket. Én ennél óvatosabb vagyok. Az biztos, hogy az időszámítások előtti első évszázadban az bizonyos, hogy ott van bizonyítékunk erre, hogy átvették.
3: És ezek szerint tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az egyiptomi fáraókornak a végéig a diagramok voltak azok, amik az uralkodók voltak, ami szerint vizsgálták az égboltot.
4: Megint ugye ez, a diagramok uralkodók voltak a halotti környezetben, ugye? Tehát,
3: és az élők a templomi kultuszban, igen, mi a helyzet?
4: Ezt ugye nem tudjuk, persze ahogy említettem, hogy a csillagászati diagramok ugye megjelennek templomokban is, bár itt megint csak ugye hát úgynevezett halotti templomokról beszélünk, ugye emléktemplomokról beszélünk, tehát ott is megvan ez a halotti környezet, hogy úgy mondjuk. Jó, persze ez ugye érthető, hiszen tudjuk, hogy Egyiptom az elhunyt alapvető törekvése az, hogy bejutást nyerjen az égi szférákba.
3: Ugye, az istenek közé, és az Isten, napistenhez.
4: Így van, természetesen. Úgyhogy ugye persze ez érthető, hogy ott megjelennek ezek a csillagászati ábrázolások. Ugye az a baj, hogy szimbolikus környezetben jelennek mindig meg ezek a csillagászati ábrázolások is. Tehát értelemszerűen van nekik valami fajta tudományos hátterük, hogy így mondjuk, tehát tapasztalati hátterük, megfigyelési hátterük, tehát tudjuk nyilvánvaló, hogy az egyiptomiak megfigyelték a csillagokat, ugye ez egyértelmű, viszont ugye nem maradtak fenn hát ilyen technikai feljegyzések, mint amik például Mezopotámiából, tehát Egyiptomból, ugye a forrásaink zöme az ilyen szimbolikus környezetből került elő, tehát a csillagászatra vonatkozó tudásunk, vagy a csillagászatra vonatkozó források, azok elsősorban szimbolikus környezetben jönnek, nem pedig egyfajta technikai környezetben. Tehát mondjuk nem papíruszokat találunk, ahol leírják, hogy nem tudom én, ezen a napon ekkor kelt fel a hold, következő napon ekkor, és így tovább. Tehát ilyenfajta feljegyzésünk nincsen. Ugye megemlíthetjük, hogy a görög hagyomány szerint ugye az egyiptomiak azok hát megfigyelték a holdfogyatkozásokat, meg a napfogyatkozásokat is. Nem csak, hogy megfigyelték, hanem előre is tudták jósolni, ugye, hogy mikor lesznek a hold és napfogyatkozások. Nem látjuk ennek semmi nyomát, már hogy ugye lennének ilyenfajta feljegyzések, amik alátámasztanák ezt. Lehet, hogy igazuk van a görögöknek, tehát lehet, hogy valóban hát, képesek voltak megjósolni a nap és hold fogyatkozásokat az egyiptomiak, de ennek a nyoma nem igazán maradt meg az írásos forrásokban.
3: Ezek szerint a csillagászatra vonatkozó dolgok gyakorlatilag a halotti kultuszhoz kapcsolódóan maradtak csak fönn.
4: Hát igen, jellemzően így van.
3: Jellemzően vagy?
4: Jellemzően, hát ugye aztán a késő időkből, ugye tehát itt a Ptolemaiosz korból ugye már vannak például nap és hold fogyatkozásokra, vagy nap és hold fogyatkozásokra vonatkozó forrásaink is. Ugye amit a kutatók azt gondolnak, hogy az talán az is ugye perzsa közvetítéssel került Egyiptomba. Jó, tehát ugye tehát megint csak nem tudjuk, hogy az egyiptomiak maguk, amikor még nem találkoztak a mezopotámiai tudásanyaggal, ők hogy gondolkodtak a nap és hold fogyatkozásokról. Nagyon késői korból ugye vannak már nem annyira szimbolikus környezetben megjelenő források, de ezek a kutatók azt vélik, hogy ezek pedig nem Egyiptomból származnak eredetileg, hanem Mezopotámiából kerültek Egyiptomba.
3: Zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, Priskin Gyulával beszélgetek az egyiptomi csillagászatról.
1: Azt szoktuk ugye mondani, hogy az egyiptomiaknak nagyon komoly csillagászati tudása volt, ki tudtak mérni nagyon pontosan irányokat.
2: Így van, így van.
1: Az időt a csillagokhoz irányították, annak alapján osztották be az éjszaka 12 óráját, a nappal 12 óráját, hogy a Heliopoliszi főpapa nagy látó volt, aki a csillagok vizsgálásával foglalkozott. Konkrétan mi az, amit ki tudunk mutatni?
2: Tehát konkrétan ugye ezeket tudjuk kimutatni, a csillagászati diagramokat, tehát tudjuk, hogy vizuális formában megjelenítették a csillagos égboltot, ezt tudjuk, listaszerűen megjelenítették a dekánokat, aztán a templomokban is, illetve koporsókon is szintén ugye ezek a dekánlisták, amelyek vagy a nevek felsorolása, vagy pedig a dekánokat különböző figurákkal ábrázolták, tehát vagy emberi figurákkal, vagy pedig különböző állatalakokban, jellemzően ugye kígyó, vagy hibrid formában kígyó és mondjuk emberi jellemzőket ötvöző alakban. Ezt tudjuk, különböző listák maradtak fent, a dekánokkal kapcsolatban is, ahogy mondtam, igen, limitált a tudásunk, hiszen tudjuk a neveket, a nevek változnak, tehát ezeken a listákon, ezek nem egységesek ezek a listák, tehát úgy tűnik, hogy nincs egy olyan egységes hagyomány, amit teljes bizonyossággal tudunk rekonstruálni, vagy idővel változott, vagy nem igazán értjük még, hogy hogyan működtek ezek a dekánok.
1: Mennyi dekánlistánk van, és idővel hogyan oszlanak?
2: Sok dekánlista van, így most hirtelen így fejből nem.
1: De Parker 3 könyvet írt.
2: Igen, tehát most így hirtelen, nyilván azóta ugye kerültek elő újabb koporsók. Először, ahogy említettem, ugye az asszjúti koporsó fedeleken jelennek meg ezek a dekánok, illetve hát persze azt gondoljuk, hogy már a piramis szövegekben is megemlítenek néhány dekánt, vagy legalábbis elképzelhető, hogy néhány szöveg ott utal a dekánokra. Aztán egészen a görög-római korig aztán vannak különböző dekánlisták templomokban, szintén koporsókon. Sok van, nagyon sok van, ezt tudjuk.
1: Ja. Lehet őket csoportosítani?
2: Hát persze nyilván,
1: ez helyhez, ugye, időhez köthető.
2: Igen, ugye a két nagy neve az egyiptomi csillagászat kutatásának az Neugebauer és Parker, akik annak idején hát egy ilyen nagy háromkötetes művet írtak az egyiptomi csillagászati szövegekről, és hát ők csoportosították ezeket a dekánlistákat. Ma persze a kutatók azért természetesen ezt a fajta csoportosítást is megkérdőjelezik, tehát hogy vannak kutatók, akik szerint igazából nem nagyon van értelme annak a csoportosításnak, amit ők megalkottak, mert más szempontok alapján is lehetne csoportosítani, meg igazából más kritériumokat is figyelembe lehet venni, mint amit Neugebauer és Parker figyelembe vett.
1: Szerinted milyen kritériumok azok, amik alapján érdemes lenne kutatni ezt?
2: Igazából én ugye nem vagyok egy ilyen csoportosítós.
1: Kutatni.
2: Ja, kutatni. Én azt mondom, hogy megint csak ugye, a zodiákusok azok, amik tulajdonképpen fogodzót jelenthetnek a dekánok megértéséhez valamilyen szinten, hiszen ahogy mondtam, ott megvan az a keretrendszer, amit mi teljes bizonyossággal ismerünk, ugye ezek az állattövi jegyek, és aztán a zodiákusokon azt látjuk, hogy ekkora már minden egyes állattövi jegyet három dekánnal társítottak, hiszen egy-egy dekán 10 napig jelölte az éjszaka egy adott óráját. Aztán egy másik órát kezdett el jelölni, tehát tulajdonképpen minden egyes állattevi jegyet, ugye az nagyjából egy hónapig felel meg, akkor három dekánnal tudunk társítani. És hát például ugye ez a denderai kör alakú zodiákusban is rekonstruálható az, hogy mely három dekánt társították egy-egy állattevi jeggyel. És hát ez lehet talán kiinduló pont ahhoz, hogy közelebb jussunk annak megértéséhez, hogy a valóságban mik voltak ezek a dekánok. Persze én azt is mondom, hogy ezek az ábrázolások megint csak sokszor szimbolikusak. Tehát mondjuk van egy dekán, ami a denderai kör alakú zodiákusban disznó formájában jelenik meg.
1: És ugye, ez a csónakon levő disznó?
2: Ez nem a csónakon levő disznó, ez egy
1: önmagában
2: egy disznó. És én azt állítom, hogy ez a dekán azért jelenik meg disznó formájában, mert tulajdonképpen az éves nagy holdünnepre utal, tehát ez a dekán a bika csillagképhez tartozik az a zodiákusban, és ebben az időben, tehát az időszámításunk előtti első század közepén, akkor a nap a bika csillagképben tartózkodott, arra az időre esett az éves nagy holdünnep Egyiptomban, a civil naptár szerinti Pachons

0: tulajdonképpen hold ünnepet.
1: Mi kapcsolódott ehhez az ünnephez? Milyen mitológiai vonatkozása van, vagy milyent ismerünk?
0: Tulajdonképpen ezt ismerjük. A disznóval kapcsolatos, igen. Hát a másik nagy kutatási területen persze az a hold szerepe az ókori Egyiptomban. Tehát úgy tűnik, ugye, hogy volt egy ilyen nagy kitüntetett éves holdünnep, egy civil hónapnak is a nevét adta, Honszú istenhez köthetően.
1: Ezért érdekes, hogy Honszú hónapjában a legnagyobb ünnep nem Honszú holdistenhez kapcsolódik, hanem Oziriszhez.
0: Ez összefügg azzal, hogy itt aztán Oziris egyértelműen a hold, ugye tehát Plutarkhosznál is ugye tudjuk, hogy egyértelműen társítja Oziriszt a holddal. Eredetileg ez egy Honszóhoz kapcsolódó ünnep volt értelemszerűen. Nyilvánvalóan, tehát én azt gondolom.
1: Mikortól ünnepelték ezt? Mikortól van nyoma pontosan?
0: Hát megint ugye azt tudjuk, hogy maga ez a hónapnév, ugye ez a Pakhonsz, a hónapnév, úgy új birodalom folyamán.
1: Ez a nevéből is igen, adódik, igen, hogy új egyiptomi név.
0: Igen, tehát ez az új birodalom idején jelenik meg, tehát nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy ezt már ott a időszámításunk előtti második évezred közepe táján ezt az ünnepet már megülték. Megint azért sejthetjük, hogy lehettek ennek előzményei korábban is, de igazából bizonyítékunk nincsen rá.
1: És az új birodalomban nagyon sok minden megváltozott.
0: Hát igen, meg hát azt tudjuk, hogy az új birodalom elején is úgy tűnik, ugye, hogy volt valami nagy felfutása a hold kultuszának, hiszen ezt mutatják királyi család nevei.
1: Én akartam a Jahmesz
0: és van, a Jahmesz, Jahotep, meg hát nyilván a Jehutimesz név, vagy hát a Totmesz név is természetesen utalhat erre. Azt tudjuk, hogy ott volt valami nagy felfutása, vagy hát legalábbis azt gondoljuk, hogy ez összefüggett azért, hogy ennyi ember királyi családban is tulajdonképpen olyan nevet vett fel, ami utalt a holdra. Ez mutathatja azt, ugye, hogy a hold kultusza ott nagyon fontos szerepet játszott, de ennek más nyomait persze nem nagyon látjuk. Nem maradt fenn, nem tudom én, templom.
1: Hát ez a nagyon furcsa, hogy Jahmesz, tehát a hold szülötte, és a holdról, mint Jahról, gyakorlatilag nem hallunk.
0: Lehet, hogy ja, csak egyszerűen hát az a holdnak valami fajta hát isteni jellegű megnevezése, igaz? De hát azt gondoljuk, hogy Jahnak nem volt önálló kultusza, tehát nem volt valami lokális kultusza, legalábbis ezt gondolják a kutatók, hát és ennek megfelelően ugye nem is volt temploma se. A források alapján tudjuk, hogy volt Heliopolisban a holdhoz köthető templom is, vagy szentély is. Nyilvánvalóan furcsálhatjuk akár, hogy miért Heliopolisban van, hiszen Heliopolis természetesen a nappal asszociáljuk elsősorban, de azért azt látnunk kell, hogy az egyiptomi forrásokból is kirajzolódik az, hogy az egyiptomiak a nap és a hold járását azt sokszor egymással összefüggésben vizsgálták, illetve egymással összefüggésben próbálták hát megörökíteni, hogy így mondjuk, hiszen ugye például az Edfui templomból tudjuk, hogy volt egy ilyen, az Edfui templom könyvtárának felirataiból tudjuk, hogy volt egy ilyen kompozíció, ami a nap és a hold járásáról szólt. Tehát ugye értelemszerűen ugye, ha feltételezzük, hogy például nyomon tudták követni a hold és a nap fogyatkozást, akkor nyilvánvalóan tisztában voltak azzal, hogy ez a két égitest, ez azért hát egymással kölcsönhatásban mozog, tehát ugye akkor következik be napfogyatkozás, amikor a hold, a nap és a föld közé kerül, illetve ugye akkor következik be ugye holdfogyatkozás, ha a föld, a nap és a hold közé kerül. Ilyen szempontból nyilvánvaló szerintem, hogy a nap és a hold azért összefügg mindenképpen. Tehát is ezzel az egyiptomiak is tisztában voltak. Tudjuk, hogy azért volt egy dominanciája a napkultusznak. Tudjuk, hogy a fáraónak is Ré-fia neve van, és nem Jah-fia, hogy ezt mondjuk. Tehát értelemszerűen a napkultusz dominált. De az én kutatásom célja is tulajdonképpen az, hogy rávilágítsak arra, és hát nyilván nem én vagyok az egyedül, aki ezzel foglalkozik, hiszen vannak más kutatók is. Tehát mi arra szeretnénk rávilágítani, hogy azért a hold is nagyon fontos szerepet játszott az egyiptomiak gondolkodásában. És hát sokszor, ugye megvannak erre a forrásaink is, csak hát sokszor értelemszerűen ez a holdra vonatkozó tudás, történetek, ezek a napkultusz keretében jelennek meg, vagy a napkultusz által kicsit átírva, vagy áthatva jelenik meg a holddal kapcsolatos tudás.
1: Mit tudtak a holdról, vagy mit tudunk arról, hogy mit tudtak a holdról a különböző korszakokban?
0: Hát biztos ugye, hogy a holdat már a legkorábbi időktől fogva megfigyelték, hiszen tudjuk, hogy valamikor az időszámítás előtti harmadik évezredben, az óbirodalom idején, vagy hát kezdetekkor bevezették ezt a bizonyos civil naptárt. Ez a civil naptár bár teljesen független a hold járásától, tehát ugye nem veszik figyelembe a hold járását, de egy évet 12 hónapra osztottak, tehát ami

0: értelemszerűen mutatja, hogy tisztában voltak, hogy nagy általánosságba véve egy év alatt 12 hónap történik, vagy 12 lunáció történik, tehát nyilvánvaló, hogy már a legkorábbi időktől kezdve megfigyelték a holdat. Az óbirodalomban elsősorban különböző ünnepek, a hold hónap ünnepeire maradtak fenn forrásaink, sírokban, vagy a piramis szövegekben ugye felsorolásai annak, hogy a hold hónap melyik napján ünnepeltek, ugye,
1: vagy teli holdat, félholdat.
0: Így van, teli holdat, félholdat, hónap 5. napját, 6. napját, és így tovább. Ilyen jellegű forrásaink maradtak fenn az óbirodalomból. Aztán az új birodalom az, amikor úgy tűnik, hogy először talán vizuális formában megjelenik a hold. Persze lehet, hogy korábban is voltak ábrázolások, meg mondjuk Thot isten ikonográfiában természetesen megjelenik mondjuk a hold, de ugye igazából az új birodalom az, amikor először úgy tűnik, hogy vizuális formában is ábrázolják a holdat, akár papiruszokon is, tehát a Halottak könyve papiruszain is bizonyos papiruszokon megjelenik a hold, illetve sírokban, sírábrázolásokon. És hát aztán a nagy felfutás a görög-római kor, görög-római kori templomokban, hiszen úgy tűnik, hogy ekkor az egyiptomiak azt a tudást, amit korábban ugye papiruszokon őriztek, vagy börtekercseken őriztek, most a templomok felületeire is felvésték, és jellemző a görög-római templomok mennyezetén találjuk értelemszerűen a csillagászati ábrázolásokat, hiszen a templom építészet szimbolikája szerint a mennyezet volt az, ami megjelenítette az égboltot, és rengeteg, vagy hát sok holdábrázolást látunk, Edfuba is már, Denderába, Esznába, hogy csak a legismertebbeket említsem. Ezzel párhuzamosan tudjuk, hogy nyilván már a Halottak könyvében is megjelenik az, hogy Osiris valamilyen formában szoros kapcsolatban áll a holddal, és hát ennek nyilván az a magyarázata, hogy a hold havonta megújul, újjászületik.
1: Igen, van egy folyamatos változás.
0: Értelemszerűen nagyon jól kifejezi az újjászületés gondolatát, és hát ezért nyilván nagyon könnyen asszociálható Osirisszel természetesen. És hát azt látjuk, hogy tehát ez a kapcsolat, ez már az újbirodalom idején megjelenik, de hát úgy tűnik, hogy ahogy haladunk előre a korban, ez a kapcsolat ez egyre mélyül, és aztán hát itt már a görög-római korra tulajdonképpen Osirisz szinte azonossá válik a holddal. Plutarkosznál is már ezt a késői elképzeléseket olvashatjuk, azt hiszem, tehát, hogy Osiris az tulajdonképpen azonos a holddal.
1: Hogyha az egyiptomi naptárrendszerre gondolunk, az ugye 365 napból állt, a hold az 360 napot kitesz. Az egyiptomiak is érezték, hogy ez az 5 nap, az valahogy nem illik ebbe a rendszerbe.
0: Hát ugye pontosan mondjuk 12 hold hónap nagyjából 356 napot tesz ki, igaz? De aztán stilizált formában 12-30 napos hónap az 360 napot ad, és volt az 5 epagomenális nap, ez az éven felüli nap. Ezeken a napokon születtek az istenek, az egyiptomiak elképzelése.
1: Ez csillagászatilag hogyan illik ebbe a rendszerbe, vagy hogyan kerülhetett be, mert hogy ez egy teljesen más szemléletet tükröz.
0: Hát igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez a civil naptár csillagászati ciklusokon alapszik, de igazából teljesen elszakad ezektől, tehát úgy mondjuk vázi figyelmen kívül.
1: És mégis csillagászatilag helyre rakja a dolgokat.
0: Hát igen, ugye, tehát azért is nevezik vándorló naptárnak is, hiszen ez az évszakokhoz képest, ugye a csillagászati ciklusokhoz képest idővel elvándorol. Tehát ugye amíg mondjuk egy adott évben az év első napja az mondjuk ugye egybeesett a Sirius csillag Heliakus felkelésével, ami a legfontosabb csillagászati esemény volt az ókori Egyiptomban, ami előre jelezte, vagy hát egybeesett az egyiptomiak elképzelése szerint persze előre jelezte a Nílus áradását. Mondjuk egy adott évben az év első napja egybeesett a Sziriakusz-Heliakusz felkelésével. Azt látjuk, hogy ez aztán eltolódik, tehát ugyanez a nap 4 év múlva már az év második napja lesz. Megint 4 év múlva már a harmadik napja, és így tovább, és így tovább. Tulajdonképpen elveszíti a kapcsolatát a csillagászati eseményekkel. Mégis az egyiptomiak jól el voltak ezzel a naptárral, hiszen adminisztratív célokra ez nagyon is megfelelt ez a naptár.
1: De ez a naptár másrésztről azt mondja nekem, hogy rájöttek, hogy nem stimmel az, hogy 12 hold hónap van csak. Hát, tehát valamivel ki kell egészíteni,
0: hát az
1: hogy,
0: is lehet,
1: hogy
0: igen,
1: a valósághoz jobban hát hozzáidomítsuk.
0: Igen, hát ez
1: tehát
0: is.
1: Egy új rendszernek a bevezetését mondja nekem, egy új szemlélet, új fuvallat.
0: Hát ez is lehet, igen, tehát nyilván ez abból fakad, hogy a hold ciklusai, meg az év ciklusa nem illeszthető teljesen jól egymásba, tehát ugye mindig lesz néhány nap, tehát ugye a 12 hold hónap eltelik, akkor mindig lesz még néhány nap, míg a Föld egyszer megkerüli a napot a pályáján. Jó, ezen is vitatkoznak a kutatók, hogy hát hogy is sikerült ezt a civil naptárat az egyiptomiaknak kitalálni, meg miért is vezették be, meg hogy vezették be, tehát ezen is vitatkoznak a kutatók. Minden esetre bevezették valamikor, nyilvánvalóan ott az óbirodalomban már, és aztán nagyon jól el voltak vele, annak ellenére, ugye, hogy elvándorolt az évszakokhoz képest, és ugye mindig csak nagyjából 1450 év elteltével került vissza ugyanabba a helyzetbe a naptár. És hát tudjuk, hogy a Ptolemaiosz korban is, a 3. század második felében igyekeztek megreformálni ezt a naptárt, hogy szökő napot beiktatnak, vagy szökő évet beiktatnak, de hát úgy tűnik, hogy a hagyomány annyira erős volt, hogy ez a naptárreform is elbukott. Érdekes, igen. Nem tudom, hogy miért ragaszkodtak. Valószínűleg azért, mert hogy adminisztratív szempontból ez egy nagyon jól használható naptár volt.
1: Akkor most a Holdra térjünk vissza. PhD dolgozatodat a Holdról írtad. Hogy esett a választásod erre a témára?
0: A témára, ahogy mondtam, a csillagászat...
1: De hogy azon belül pont az a
0: mindig,
1: Hold.
0: Mindig is érdeklődtem. És hát a téma, ugye korábban is mondtam, a Hold egy kicsit elhanyagolt kutatási terület az egyiptológiában, talán mondhatjuk ezt. Tehát nyilván a napkultusz nyilván annyira szembeötlő, szembetűnő, hogy azt mindenki észreveszi. A Holdra való utalások, Holdról a leírások, vagy a Hold leírásai, azok nem ennyire egyértelműek. Tehát ott azt hiszem, hogy jobban kell az embernek az intuíciójára hagyatkoznia, vagy mélyebben kell, vagy alaposabban kell elemezni a szövegeket ahhoz, hogy a lunáris utalásokat, konnotációkat megfejtse. Tehát tulajdonképpen ez vezetett ahhoz, hogy a Holddal kapcsolatos kopos szövegeknek azon fejezeteit kezdtem el hát alaposabban vizsgálni, amelyekről úgy gondoltam, hogy a Holdról szólnak tulajdonképpen.
1: Hogyha röviden össze akarod foglalni a disszertációdnak az eredményeit, mit emelnél ki, mint ami nemzetközi szempontból is fontos? Hát és leginkább.
0: Hát ugye kiemelhetem, hogy ezek a kopos szövegek az időszámításunk előtti második évezred elején keletkeztek, tehát ugye nagyjából időszámítás előtt 2000 körül valamikor. Én azt állítom, hogy van ott egy 7 szövegből álló kompozíció, tehát a koporsó szövegek 154-től 160. fejezete, és ez a 7 mondás, ez tulajdonképpen egy egységes kompozíciót alkot, és ez az egységes kompozíció, ez tulajdonképpen leírja a hold hónap eseményeit. Tehát ez az én fő állításom, és mint ilyen, mivel hogy ez időszámítás előtt 2000 körül keletkezett, tulajdonképpen ez a legősibb kompozíció, hosszabb írásos kompozíció a Holdról, Egyiptomban, meg hát úgy a világban is. Ezt tudnám kiemelni, mint egy nagyon fontos, vagy lényeges információ ezekről a koporsó szövegekről, vagy a dolgozatomról is akár.
1: És azért nevezted el Holdkönyvének ezt a 7
0: mondást. Így van, tehát azért neveztem el Holdkönyvének, mert hogy hát az én értelmezésemben ez a 7 szöveg, ez a 7 mondás, ez tulajdonképpen a Holdról szól. Tehát egy Hold hónaphoz tartozó eseményeket írja le, természetesen mitológiai köntösben, tehát ez nem egy technikai leírása annak, hogy mi történik a hold hónap során, hanem különböző mitológiai történetekre utalva, különböző holddal szorosan asszociált istenekre utalva leírja a hold hónap eseményeit. Tehát úgy kezdődött a hold hónap, hogy a hold az láthatatlan volt. Ugye ez is teljesen eltér a mi gondolkodásunktól, meg hát sok más kultúra gondolkodásától, hiszen nekünk a hold hónap akkor kezdődik, amikor meglátjuk az első holdsarlót a nyugati horizonton, napnyugtakor, tehát ugye miután lenyugszik a nap. Míg ugye Egyiptomban a hold hónap akkor kezdődött, amikor a fogyó holdsarló az eltűnt reggel, ugye amikor a nap felkelt, tehát ott kelet fele nézünk, nem látjuk már a holdat a nap felkelte előtt, ez jelezte az egyiptomiaknak a hold hónap kezdetét. Ez teljesen eltér a mi gondolkodásunktól. Ez annyira eltér, hogy még mindig vannak olyan kutatók, akik azt gondolják, hogy hát nem, az egyiptomiak biztos, hogy nem így gondolkodtak, pedig hát én megint csak azt mondom, hogy ez azt hiszem megint csak cáfolhatatlan, hogy Egyiptomban a hold láthatatlanságával kezdődött a hold hónap. Ezek a koporsó szövegek leírják, először a hold láthatatlan, aztán növekszik, bekövetkezik a teli hold, aztán pedig elfogy a hold, és aztán újra tulajdonképpen láthatatlanná válik a hold, és amikor láthatatlanná válik a hold, tehát amikor a nap előtt van, és pont a holdpálya, meg a földpálya sík, és egybeesik, ez az, amikor bekövetkezett egy napfogyatkozás, és hát a 160. fejezetről én azt állítom, hogy napfogyatkozást ír le, tehát megint csak azt állítottam, hogyha megint ki kell emelni valamit, akkor azt mondhatjuk, hogy hát tulajdonképpen a koporsó szövegek 160. fejezete a napfogyatkozásnak a legrégebbi leírása.
1: Akkor most már csak a terveidről szeretnélek röviden kérdezni, hogy hogyan tovább, merre?
0: Ahogy említettem, a csillagászati diagramokat vizsgálom most, de ez mindig egy ilyen oda-vissza folyamat, tehát vizsgáltam a zodiákusokat, a zodiákusokkal kapcsolatos megállapításaim, felfedezéseim, hogy így mondjuk, azok elvezettek ahhoz, hogy visszatérjek a csillagászati diagramokhoz, hogy jobban megértsem a csillagászati diagramokat. Ezeket elemeztem, a csillagászati diagramok elemzése meg ahhoz vezet, hogy most már a zodiákosokat is jobban megértem. És most a következő célom az az, hogy újabb elemzést fogok írni a zodiákosokról, hiszen most már tényleg a csillagászati diagramok ábrázolásainak jobb ismerete alapján jobban tudom a zodiákosokon ábrázolt elemeket is értelmezni. Tehát a lényeg az, hogy hát itt említettük, hogy úgy tűnik, hogy a csillagképek azok nem voltak állandóak az ókori Egyiptomban, hanem hát idővel változtak. Most már úgy tűnik, hogy ezt a változást is talán sikerül nyomon követnem, vagy dokumentálnom, vagy legalábbis érvelnem amellett, hogy milyen változások történtek.
1: Az, hogy 3000 év alatt mennyit változott, az érzékelhető az egyiptomi szövegeken, képeken?
0: Igen, úgy tűnik. Vagy pedig voltak külön lokális hagyományok. Nyilván ezek a csillagászati diagramok Assziútban jelennek meg először, úgy tűnik, valahol ugye,
1: éppen hogy közé... Assziútban.
0: Hát igen, hát valahol Közép-Egyiptomban, miért pont ott, nem tudjuk. Persze Dendera sincs annyira messze, ugye?
1: De hát mégiscsak odébb van. Hát mégiscsak... És az ember mégiscsak igen, azt még... várná, hogy Heliopolis van, ahol a napot is úgy figyelik, hát,
0: igen.
1: Többi
0: ja, tehát azért mondom, nyilván hát nem látom tisztán én se azért a szituációt, vagy az volt, hogy idővel változott az egyiptomiak elképzelése, hogy mely csillagképeket különböztették meg, vagy pedig voltak helyi hagyományok, tehát egymástól eltérő helyi hagyományok, ami szintén elképzelhető.
1: Hát akkorák a távolságok.
0: Persze, nyilván
1: így van.
0: Úgyhogy ez is elképzelhető.
1: Ezzel véget ért mai műsorunk, köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
2: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület holnap, május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak holnap Sárvárra várja az érdeklődőket. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit holnapra, 16-a szombatra, Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, de már meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1 szám. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel több felé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Kazinczy Ferenc 1769-től a Sárospataki Kollégium jeles diákja. Író, költő, műfordító, a nyelvújítás vezéralakja. Emlékiratai és 21 kötetbe gyűjtött levelezése nélkülözhetetlen kordokumentum. Szép halmon élt, irodalomszervező tevékenységével a nemzeti fölemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta haláláig, 1831-ig.
1: Csak nem minden írónkkal, vagy személyes ismeretségben, vagy csak levelezésben állottam, s literatúránknak hajnallását s felderülését láttam.
0: Én honi palánta vagyok, elsorvadnék idegen ég alatt.
1: Fény s nagyvilág, én nékem szép halom.
0: Én nem nyugodalmat keresek, bántattassam, csak használjanak. A jók szeretni fognak merésemért, a maradék köszönni fogja azt, s én örvendek, hogy barátimnak kedveket töltheteim.
1: Boldogságimat növelék távollakó barátim levelei. Felejtve a világtól, s felejtve a világot, én ezek társaságában élek.

0: a más szabadságát tiszteli, aki szabad akar lenni.
1: Vajdahunyad, hol van urad? Hol van Mátyás? Hová leve László? Hol van az egykori fény? Hol van az egykori zaj? Nincsenek. Így dörmög falaidnak kriptai csendje.
0: Reggel 7 órakor egy tót katona jöve szobámba. Ussu precs, már oda vannak, mondá a katona. Kik? Azaz 5. Micsoda 5? A pap, a viceispán, a kapitány, a szép ifjú és a vak gróf. A pap alatt Martinovicsot értette. A viceispán alatt Hajnócit, ki viceispánval a Szerém vármegyébe. A kapitány alatt Lackovics Jánost, szép ifjú alatt a szálas, sugárnövésű, szőke, srillionfehérségű, rózsapirosságú, délcegjárású Szent Marjait, kinél Pesten és Budán nemigen volt szebb ifjú, és a vak gróf alatt Csigrait, kinek arcát és egyik szemét a himlő elrontotta. Az 5 testet kivitték a Buda megett emelkedő tetőkre. Senki sem tudja, hol fekszenek. Homokkal hintették be a vérhelyét. Másnap reggel a vérhelyen rózsa virított. Valaki rózsákat ása le ott csuprokban.
1: A régiek és mostaniak közt azt a nevezetes különbséget lejjük, hogy azok durvábbak voltak, mint simák. De a nagy simaság, úgy mondja Montesquieu, rablelkek elsősége. A durvább kor jobb volt. Kor és kor hasonlítanak egymáshoz, s az emberi dolgok karikaként fordulnak, bár jobb változásokkal, s nincs okunk elveszteni hitünket az emberiséghez.
0: Őszülő fej érdemet senkinek nem ád. Sőt, világos jele a test gyengülésének, mely többére a lélekét is magával hozza.
1: Az újítást, még ha jó és szükséges is, sokan ellenzik. De újítás nélkül nem lehet építkezni.
0: Körünkben fonák pártoskodások űzik dúlongásaikat. Nem hon és mesterség szeretete az, ami embereinket a dúlásokra ragadozza, hanem szilaj tűz, neveletlenség, éretlen gők.
1: Néken üres fecsegőt fest az üres fecsegés.
0: Szelíd bánás mindig javít, durva bánás mindig ront, s mi szükség ott keménységre, hol célhoz vezethet a szelídség.

0: a nyelv, nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk.
1: Akkor, midőn én éltem, talán legokosabb volt fordítani jót, s minél jobban, hogy követésre méltó példát adjon mind a teremtésben, mind a szólásban, s a kettő által az ízlést nem esítse, de aki mindig fordít és csak fordít, a szerint jár, mint aki mindig mankón jár, elveszti saját erejét. A sok színűségre kell hát törekedni.
0: A nyelvet nem a grammatikus, nem a lexikografus viszi előre, hanem az író. Azt óhajtom, hogy az minél szebbé váljon, s alkalmatosabbá a lélek gondolatait s érzéseit minden különbözéseikben festeni, s minél elébb.
1: Jól és szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszers mind, s így egyességben és ellenkezésben van önmagával. Hamisan lépni a táncban csak annak szabad, aki táncolni igen jól tud, és akit a grácia látatlanul lebeg körül. S mi szabad az írónak ezen iskola értelme szerint? A fentebb nemben mindaz, amit a minden nyelvek ideája megkíván, a magyar nyelv természete, örök szokása és törvénye világosan nem tilt. A régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még javasol is, s a szükség múlhatatlanul parancsol.
0: Mind az egyik fél, mind a másik szereti a nyelvet szent hazafiassággal. Abban hasonlanak meg, hogy míg az egyik azt elváltozásától s elkorcsosodásától félti, a másik annak elváltozását, azaz haladását még óhajtja is.
1: A neológus a nyelvet szűknek, s céljaira el nem készültnek találván, nem elégszik meg a szokottal, hanem mindazt, ami a beszédnek erőt s szépséget adhat, keresi és elfogadja. Szokásban nem forgó szókkal és szólásokkal él, szókat csinál, a készeket, de rútakat szebbekké teszi, a kiholtakat sírjaikból előhozza, a nemtelen s nem kedvetlen hangzású környékieket a nemzetnek visszaadja.
0: S mit akar viszont az ortológus? Neki az a jó, amit a szokás és a grammatika enged. Neki nem kell új szó s új szólás, mert az író nem ura, hanem őrje, sőt, szolgálja a nyelvnek. Neki nem kell régi szó, mert felejtett szó. Neki a környéki szó nem jó szó, mert magyar szó ugyan, de már most csak némely megyéinké.
1: Egyedül a pók az, ami mindent magából szed, fon és szőv. Az embernek az az elsőség juta, hogy egy ponton veszteg ne álljon, hanem tehetségeit használván, s mások találmányaikat eszmélettel követvén, a tökéletesedés útján előbbre haladhasson. Valamivé ő lesz, e két szernek egyesítése által lesz.
0: A nyelv olyan, mint az ég íve a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával. Elbontja a szép játékot, aki a színeket a magok nemeire akarja osztani. Hadd játsszák játékokat itt is a törvény, szokás, analógia, eufónia, ízlés, régiség, újság, magyarság, idegenség, hideg józanság, s poétai szállongás.
1: A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzeteknek, s a nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője.
0: A nyelv az legyen, aminek lennie illik, hív és kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez.
1: Jót s jól. Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted, szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.
0: Híven szeretni a jót, gyűlölni vesztig a gonoszt, eszköze lenni az isteni kéznek, egy nem haszontalan tagja az egésznek. Férfiak, ez gyönyörű jutalom.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi, nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél, mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére, amíg tart az időnk itt a földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdjünk is!

0: legyek végre te benne.
1: És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1796. kérdés. A 10 leprás esetében mi volt a szenvedés jelentősége? A válasz. Sokan mondhatnák most azt, hogy egy ilyen kérdés feltenni, hát nagyfokú érzéketlenség, balgasság, hiszen mindenki menekülne a fájdalomtól, ahogy csak lehet. És igen. Már is tablettát veszünk be, ha valami fájni kezd, megyünk az orvoshoz, és azonnali enyhülést keresünk. Másrészt, ki az a balga, aki örül a szenvedésnek? Nos, én egészséges gondolkodású emberbe ilyet még nem láttam, és nem is hallottam, de, és ezt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy sok olyan szenvedés van, ami az adott pillanatban keserves, de ha ránézünk a gyümölcseire, akkor azt mondjuk, megérte. Ki nem hagytam volna az életemből, mert annyi jót hozott nekem. Nos, mindenki tudja, hogy a várandós anyukák mennyit szenvednek 9 hónap alatt, és aztán a szülésnél. Hát, én is átestem ezen nem is egyszer. És azt mondom, oda nem adnám az én drágáimat, mert az eredménye a szenvedésnek csodás lett. Ugyanígy voltam, amikor a megtérésem után Isten elvette magas pozíciómat, és 3 évig munkanélküli voltam. Annyit talán egész életemben nem sírtam, de ma azt mondom, hogy megérte, mert annyira közel kerültem az Úrhoz, hogy vissza nem cserélném azt az időt semmi pénzért. Aztán. Volt egy olyan keresztény rádió, ahol önkéntes szerkesztőként dolgoztam közel 20 éven át, és aztán a távozás nagyon fájt. De ma azt mondom, hogy nagyon is megérte az elszakadás fájdalma, mert Isten egy sokkal jobbat készített nekem itt, a Szóla rádióban. És mindenki tudná sorolni az eseteket. De nézzük akkor a 10 leprás történetét. Lukács evangéliuma 17. fejezetében olvassuk. Jézus, amikor beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Vagyis mit látunk? Nyomorúságukban keresték Istent. Mentek hozzá, esdekeltek, megalázták magukat, és meggyógyultak. De csak egyetlen egy jött vissza, és köszönte ezt meg a Messiásnak. Ő fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Jézus szomorúan kérdezte, és a másik 9... Nos, ők úgy gondolták, hogy most már nincs szükségük Istenre, még a hálájukat se fejezték ki. De ezt az egyet a hite megtartotta. Vagyis mit látunk? A szenvedés idején nagyon is közel tudunk lenni a Teremtőhöz, de amint csökken a kín, már ihaj, csuhaj, sose halunk meg, megy ez nekünk. Talán említettem már, de régebben, hogy én is szemtanúja voltam egy ilyen esetnek Balatonföldváron. Volt egy nő, aki rákos lett, és hát nem volt sok remény. Ekkor megkereste az egyik hívőt, akiről tudott, és ő bemutatta nekem az asszonyt, hogy beszélgessek vele. Én Jézusra irányítottam a figyelmét, hogy rajtam át hozzá kerüljön kezel, és amíg ott üdültem, meg is tette. Aztán, mint hallottam, teljesen földgyógyult. Egy következő alkalommal ismét arra jártam, és a barátom jelezte ennek az asszonynak, hogy szívesen találkoznék vele. Mondja el a történetet. De a válasz ez volt. Már nem érdekes. Nem érek rá. Hát azt hiszem, ehhez már semmit se kell hozzátenni. Mindent értünk. Éppen ezért a szenvedésnek nem örülni kell, hanem megkérdezni mennyei atyánkat, hogy miért? Mi a terve vele az életünkben, és nekünk mit kell tennünk ez ügyben? ...1797. kérdés. Lehet-e a szeretet a másik szenvedésének forrása? A válasz. Soha nem hinnénk el, emberi fejjel gondolkodva, hogy a sok szenvedés a szeretet jele is lehet, vagyis, hogy nagyon szeret minket az, aki a sok szenvedés megengedi az életünkben. Már láttuk a válaszok egyik csokrát. A szenvedés közelebb tart minket Istenhez, szorosabb a kapcsolat, és gyorsabban nála vagyunk minden kéréssel és dicsőítéssel. De vannak más előnyei is, mert szenvedni nem csak betegség által lehet. Szenvedhet a test, és szenvedhet a lélek is, akár igazságos a szenvedés, akár nem. Megátalkodott bűnei miatt sokat szenvedett Izrael 10 törzse, akiket az ellenség elhurcolt, és soha többé nem kerültek elő a világtörténelemben eddig. Sokat szenvedett Jeremiás proféta, Illés, Keresztelő János és a többiek is, mert hiába szólták az Úr igazságát és üzenetét, a nép fittyet hányt rájuk. Fájt nekik, hogy látták a jelent és az abból következő szörnyű jövőt is. Fájt Péter árulása. Pár órával azelőtt égre földre esküdözött, és úgy is gondolta, hogy ő a halálba is követi mesterét, ha kell. De Jézus kihallgatásának éjjelén mégis háromszor letagadta, hogy egyáltalán ismeri őt. Ezután hihetetlenül mély lelki gyötrelmet élt át, amikor rádöbbent, hogy mit tett, holott milyen erősnek gondolta magát. Mérhetetlen nagy fájdalmat érzett a paráznaságba és gyilkosságba esett Dávid király is, amikor az Úr megbocsájtotta a vétkeit, de a következményeket el kellett hordoznia. Meghalt újszülött kisfia. Később a családban nemi erőszak, gyilkosság, pártütés és sok más gazság fordult elő, mint tettei eredői. De ha a mai világban meritek témát, akkor engedjétek meg, hogy ismét elmondjam, mennyire sokat jelentett nekem a Kiválasztottak című bibliai sorozatból egy beszélgetés kis Jakab apostol és Jézus között. Körülbelül így hangzott. Az apostol sántaként volt ábrázolva, és egy nap Jézus sok-sok gyógyítása után megkérdezte, hogy őt miért nem. Hiszen fájdalmai is vannak, meg a többieket is hátráltatja a haladásban. Jézusnak erre egy csodaszép válasza volt. Több száz embert meggyógyítottam, és ők ezt mind elmondják Isten dicsőségére egyformán. De te, a tied egy különös történet lehet, mert a te történeted egyedi. Mások azért szeretnek engem, mert meggyógyítottam őket, mert kaptak tőlem valamit, de te annak ellenére is szeretsz, hogy nem gyógyítottalak meg téged. A te szereteted sokkal többet ér mennyei atyám színe előtt. Nos, azt hiszem, értjük. A szenvedést, mint már megállapítottuk, senki se kívánja magának, de a sok szenvedés mégis áldások forrása lehet, a lelkiek pedig a megújulást munkálják. De hadd említsek zárásként egy-két mai esetet. A gyereknek fegyelmezésre van szüksége, hogy ne úgy éljen, mint egy kiárat folyó. És a nevelést ő utálja. De mégis hatalmas áldások forrása lesz a kordában tartott élet. egy zenész, egy sportoló, egy tudományos kutató rengeteg szenvedés vállal az eredményért, és amikor fölmutatja, oda nem adná a közben lévő szenvedéseket sem. Nos, javaslom, soha ne a ma szemszögéből vizsgáljuk a dolgokat, hanem mindig távlatokban, és akkor az Úr bölcsességét is megkapjuk ajándékba. ezerhétszázkilencvennyolcadik kérdés, ki és miről ismerte föl Jézust? A válasz. Ha valaki azt gondolja, hogy Isten nem foglalkozik az emberekkel egyen-egyenként és személyre szabottan, akkor javaslom, hogy most nagyon figyeljem. Jézus földi élete során számtalan emberrel találkozott, és mint láttuk a bibliai történetekben, mindegyikkel személyre szabottan foglalkozott. Ugye a gazdag ifjúnak nem azt mondta, hogy meggyógyítja, arra 12 éve vérfolyásos asszonynak volt szüksége, mert ennek az ifjúnak a lelkét kellett gyógyítani, a pénzhez való kötődését, nem a testét. Vagy Nikodémusnak nem azt mondta, hogy kelj föl halott voltodból, mint Tábitának, meg a Nain ifjúnak, hanem azt mondta, hogy neked meg újonnan kell születned a lelkedben, a hitedben. Nos, akkor nézzünk egy-két ékes bizonyítékot arra vonatkoztatva, hogy Jézusról kiben mi maradt meg a személyes kapcsolatokból. Ott volt például Magdalai Mária. Ő arról ismerte föl a feltámadt Jézust, ahogy a nevét kimondta. Amilyen megbecsüléssel, értékeléssel, szeretettel, kedvesen szólt hozzá, és küldte el hirdetni az evangéliumot. Máriának erre volt szüksége. Aztán ott voltak az Emmausba tartó tanítványok. Amíg az úton Jézus mellett gyalogolt, és magyarázta a messiási jövendőlések értelmezését, már hevült a szívük az igétől. De amikor hazaértek, és az asztalnál Jézus megtörte a kenyeret, már is tudták, hogy kivel találkoztak, fölismerték. Ők az ige, a szokás, a mozdulatok által ismertek rá Jézusra, arról, amire nekik szükségük volt a bizonyossághoz. Aztán előtte és utána is Péter meg a többiek a nagy halfogás csodájáról ismertek rá. Mindenki csodálkozna, ha egy halászt nem a szakmája révén szólítana meg az Úr, illetve, hogy segítse, hogy fölismerje őt. Vagyis mit láttunk? Azt, hogy Isten személyre szólóan szeret minket és foglalkozik velünk. Ahogy Ézsaiás 46-ban is olvassuk, így szól a Teremtő. Hallgass rám, és most mondd ki a te nevedet. Ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek, vénségeitek ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Adja az Úr, hogy örökké így legyen, és mi is adjunk dicsőséget ezért Teremtőnknek. ezerhétszázkilencvenkilencedik kérdés. Lehet-e Isten szolgája az erőszakos, a haragra gyors, a gyűlölködő, a kolerikusan akaratos alkat? A válasz. Nos, nagyon sok ilyen embert ismerek, sőt, még a családunkba is bekerült hasonló. Nem könnyű velük. Ha vágynak is a szeretetre, nem értik meg, ha megkapják. Nehéz a természetük. De bizony volt ilyen szereplő a Szentírásban, nem is egy, mint például Saul Pál, akiről azt olvastuk, hogy gyűlölettől lihegve üldözte a keresztényeket, mert kemény Adonáj hitében nem ismerte föl idejében a messiást, Jézust. Aztán ott volt a testvérpár, Jakab és János, akiket a Biblia a mennydörgés fiainak nevez. Na de azért mit jelent ez? Hát az, hogy amikor méregbe gurultak, és ez elég gyakran megesett velük, hisz olyan melléknevük lett, ami ezt jelentette, akkor olyan féktelenül dühöngtek, hogy zengett tőle a genezáreti tó. Nos, sorolhatnánk még ilyen személyeket, de minket inkább a kérdés izgat. Lehet-e Isten szolgája az ilyen alkat? Nem azt mondtam, hogy az ilyen ember, hanem az ilyen alkat, ami egy kicsit más. Nos, én úgy láttam a Bibliában, hogy Isten minden embernek ad tulajdonságokat ahhoz, a szolgálathoz, amiért őt a földre küldte, teremtette. Van, akinek ehhez igen erős akaratra van szüksége. Van, akinek szilárd jellemre. Van, akinek jó beszélőkére. Másoknak bizalmat adó megjelenésre, és így tovább. De azt is látjuk, hogy az istentelen ember ezeket a tulajdonságokat birtokolja ugyan, de nem az isteni, hanem saját céljaira fordítja, például a dühös ember. Akaratát a saját céljai elérésére fordítja, és nem az Úr tervére. Nos, egy szó mint száz, amennyiben az ilyen ember megtér, akkor az Úr jó irányba fordítja ezeket a tulajdonságait, megtisztítja, és már is csodás eredményei lesznek, mint például a fenti példákban is. És ez ma is így működik. Próbáljunk meg így nézni a nehéz emberekre, és az Úrhoz vezetni őket. Legyen így. Ujjong a szívem. Melyik volt a Biblia leghosszabb,

támadása után a többi apostolnak. De a mi kérdésünkre mégis az Emmausba tartó tanítványok esete a válasz. De miért? Lukács evangéliuma 24. fejezetében olvassuk a leírtakat. Emmaus 60 futamnyira volt Jeruzsálemtől, ami körülbelül 11-12 kilométer. Ezt a tanítványok slattyogva 6-8 óra alatt tették meg, nem siettek. Különben is végletekig elkeseredett emberek nem is tudnak rohanni, és nem is akarnak. Jézus ezen út alatt csak és kifejezetten nekik magyarázta el a messiás értelmezését az Ószövetségben. Mai tudósok azt állítják, hogy közel 300 ilyen utalás van a Bibliában. Hát nem volt mindennapos bibliaóra ez, de a végén a tanítványok megértették, és ez volt a lényeg. Látjuk ismét, hogy az Úr minden emberrel külön-külön és neki személy szerint testre, lélekre szabva foglalkozik. És akkor ime, itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1801. Milyen jeleket adott Jézus a templomi katonáknak, és hittek-e benne? 1802. kérdés. Mit jelent Jézus életében az Ézsaiási ige? Király jön, minden utat egyengessetek el. 1803. kérdés. Hányan pihennek Ábrahám sírjában, és miért ott? 1804. kérdés. Mondj 3 olyan jövendőlést a messiásról, amit a zsidók sose fogadtak volna el. 1805. kérdés. Helyesen cselekedette Pál, amikor a szökött rabszolgát visszaküldte gazdájához.

Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat és áldott pünkösdvárás kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunk!

0: Hát.
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

te egy kincs vagy. Ízlelgetem ezt az öt betűből álló kis szócskát, hogy kincs, ami rövidsége ellenére is sok mindent jelent és foglal magába. A legtöbb ember, amikor ezt a szót hallja, elsősorban a hatalmas mennyiségben felhalmozott pénzre, ékszerekre és értékes vagyontárgyak összességére gondol. Pedig ezen túl még beszélhetünk ásványi kincsekről, természeti kincsekről, a föld méhének rejtett kincseiről, közkincsekről, műkincsekről, amelyekért egyre jobban aggódunk, nehogy veszendőbe menjenek. Átvitt értelemben használjuk a szellemi kincsekre is. Említhetnénk itt a népköltészet kincseit, vagy egy ország kulturális értékeit. Ugyanakkor szoktuk mondani, az egészség kincs, amire vigyáznunk kell. Ha már veszítettünk el valakit, akkor értékeljük a legjobban, mert abban a pillanatban szembesülnünk kell azzal, hogy többé már nincs, és ott maradunk kifosztva, üresen. Olyan érzésünk támad, hogy a másikban egy pótolhatatlan kincset veszítettünk el, mert a kincs értékét mindig a hiány határozza meg. Csupán az emlékek maradnak meg, amelyek lehetnek jók és szépek, vagy ennek az ellenkezője, ami talán lelki furdalással is járhat, hogy miért nem értékeltük jobban, akitől meg kellett válnunk. Ezért, amíg él az, akit becsülünk és szeretünk, addig mondjuk neki őszintén, nem képmutatásból, te egy igazi kincs vagy számomra. Olvastam egy mondást, hogy mindannyian utazók vagyunk-e világ nagy vadonjában. És a legnagyobb kincs, amire utunk során akadhatunk, egy őszinte barát, aki elfogad, megért, és megoszthatom vele minden gondomat, problémámat, akiben maradéktalanul megbízhatok. A legfőbb kincs tehát nem a sok pénz, az arany vagy a csillogó ékszer, mert a földi javak mulandók, és idővel mind eltűnnek, de az igazi emberi kapcsolatok, hű barátságok soha meg nem szűnnek, ha a szeretet aranylánca köti össze. Talán ezért is nevezi Wesley Károly szeretetet kincsnek, melynek értéke felbecsülhetetlen. Mi drága kincs a szeretet, mert minden másnál erősebb, s mint Isten oly örök, nem mérheted fel mélységét, csak érzed, látod szépségét, ha hozzád költözött. Minél jobban gondolkodom ezen a különös szavunkon, arra kell rájönnöm, hogy mindenki számára mást és mást jelenthet ez a fogalom. Minden ember keres valamilyen kincset, ami lehet anyagi és lelki természetű egyaránt. Ezt bizonyítja a számtalan aranymondásnak beillő idézet is, amit találtam. Ezekből válogattam néhányat. Cecilia Ahern regényíró szerint például az idő nagyobb kincs az aranynál, a gyémántnál, az olajnál és minden vagyonnál. Az időből sosem jut elég. Az idő vihart kavar a szívünkben. Az időt csak okosan szabad eltölteni. Nem lehet becsomagolni, szalaggal átkötni és a karácsonyfa alá tenni. Időt nem lehet ajándékozni, de ami van, meg lehet egymással osztani. Jókai Mór meghatározása is figyelemre méltó. Valakinek a becsületét ellopni nem csak azért a legsúlyosabb, mert a becsület a legdrágább kincse mindenkinek, hanem azért is, mert azt a legnehezebb visszaadni. Böjte Csaba pedig az életet tartja a legnagyobb kincsnek. Az élet azért van, hogy odaadjuk. Sokszor mondtam, hogy a mi életünk olyan, mint egy marék aranypor. Hatalmas érték, kincs. De hogyha nem adjuk oda valamiért, akkor is kiperegnek a mindennapok az ujjaink közül. Az eddig elmondottak alapján tehát megállapíthatjuk, hogy több minden jelentheti számunkra a kincset. Egyeseknek a pénz, a vagyon,
másoknak egy másik ember barátsága, de értékes kincs mindannyiunk számára az élet, az egészség, az idő, a becsület, de mindenek felett áll a szeretet, az Istenbe vetett hit és bizalom, mely tűrni és remélni megtanít. Ezekre az értékekre vigyáznunk kell és őrizni, hogy ne veszítsük el, mert nélkülük örömtelen és boldogtalan lesz az életünk. Jézus Krisztus hegyi beszédében óvaint bennünket attól, hogy a földi kincsek gyűjtése legyen életünk legfőbb célja. Máté evangélista ezt így jegyezte fel könyvének 6. fejezetében, a 19-től 21-ig terjedő versekben. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a móly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a móly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. A földön gyűjtött kincs nem maradandó. Rablók ellophatják, a tűz és a viharok elpusztíthatják. Sokan, akik hatalmas vagyonra, gazdagságra tesznek szert, szinte csak ülnek a sok kincsen, de nem tudnak vele mit kezdeni. Amikor pedig meghal valaki, nem viszel semmit a feje alatt. Minden másé lesz. Születésünkkor semmit sem hoztunk-e világra, és el sem vihetünk belőle semmit. Ezért tanácsolja Jézus, hogy a mennyei kincsek gyűjtésére törekedjünk, mert azt senki nem veheti el tőlünk. Nem avul el, nem romol meg, maradandó, mert Isten őrzi. Ellen White meghatározása szerint minden olyan fáradozás, mely Krisztus jellemét alakítja ki bennünk, jelenti a kincsek gyűjtését. Krisztus tanítványai, drága kövek és értékes kincsei az Úrnak. Micsoda rendkívüli kiváltság ez számunkra, hogy szerető Istenünk értéket lát bennünk. Erről szól két ószövetségi proféta kijelentése is. Zakariás könyve 9. fejezete 16. versében olvashatjuk a következőket a megváltottakról. Mint korona kövek ragyognak az ő földjén. Ézsaiás pedig így fogalmaz könyvének 13. fejezete 12. versében. Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál. Csodálatos ígéretek ezek, amelyek egykor valóságá válnak, mikor Jézus Krisztus visszajön érettünk. Üdvözítünk szenvedésével és halálával vásárolta meg számunkra az örök élet reménységét, mert az ő szemében értékes kincsek vagyunk mindannyian.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten magas helyei. A mai ige 91. Zsoltár 14. verse. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Gondolatok az igéről. Nekem mondja ezt az Úr, ha ismerem az ő nevét, akkor igen. Áldott legyen az Úr, hogy nem vagyok idegen a számára. Próbára tettem, megismertem őt, és ezért bízom benne. Tudom, hogy az ő neve bűnt gyűlölő Isten, mert szent lelke ereje által megtanultam, hogy soha nem tűri el a gonoszt. De úgy is ismerem őt, mint Krisztusban bűneimet megbocsátó Istent, mert vérével eltörölte minden vétkemet. Az ő neve hűség, és én ezt tudom, mert soha nem hagyott el, még akkor sem, amikor a bajok megsokasodtak körülöttem. Ez az ismeret kegyelmi ajándék, amelynek elnyerése szükséges ahhoz, hogy egy másik kegyelmi ajándékot is megkapjunk, a felmagasztalás ajándékát. Ez a kegyelmet tetéző új kegyelem. Figyeljük meg, milyen veszélyessé válhat helyzetünk, hogyha magasabbra kapaszkodunk, ha viszont az Úr helyez magasra minket, biztonságban lehetünk. Felemelhet bennünket azzal, hogy igen hasznossá tesz, nagy tapasztalatot ad, sikert a szolgálatban, vezető tisztet a munkában, vagy atyaságot a kicsinyek között. De felmagasztalhat másképp is, adhat szoros testvéri közösséget, tiszta látást, szent diadalt, és az örök dicsőség boldog megsejtését. Ha Isten magasztal fel bennünket, a sátán sem tud letaszítani, bárcsak egész nap így történnék ez velünk. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére holnap kerül sor, május 16-án, 17-én, szombaton és vasárnap Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@luteran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Múltkor úgy hagytuk abba a beszélgetést Simon V. Lászlóval, hogy egész egyszerűen azt éreztem, hogy muszáj folytatni. Tehát, akik előzőleg nem hallották a műsort, azoknak olvasok egy olyan részletet, amelyet Müller Péter írt a Mauritius a Paradicsom című könyvéhez Lacinak. Ezt írja. Barátai és titkos ellenségei értetlenül állnak a Simon jelenség előtt. Amikor úgy tűnik, hogy a legtöbb átlagember igazat beszél, és közben hazudik, hát Simon Lacinál azt hiszük, hogy hazudik, és közben a szintiszta igazat mondja. Ez az érzékcsalódás onnan van, hogy elképzelni sem bírunk már egy ennyire sokszínű és kalandos életet. Amit ugyanis egy őrült kamasz, de még egy rejtő Jenő is csak álmodni mert, azt Simon Laci megvalósítja, és teszi egy olyan országban, ahol a tapasztalat és közfelfogás szerint nincsenek lehetőségek. Nos, vannak. Legalábbis az ő számára. Mert Simon Lacinak arra van szüksége, hogy legalább kétszer megkerülje a földet, hogy így módon egy kissé lefárassza magát. De még ilyenkor is olyan, mint egy robbanásig feszült reaktor. Fizikailag érezhető rádióaktív vibrálás marad utána a levegőben, és a salátaleveleket ajánlatos gondosan lemosni. Tehát folytatjuk ezt a műsort. Hát, kedves Laci, Isten hozott a műsorba.
1: Örülök, hogy itt lehetek. Farkas Bertira, hagyd mondjak egy pár
0: szót
1: a kedves rádióhallgatóknak. A Farkas Bertalan az első száz, ma már ugye úgy repkednek az űrbe, bocsánat, hogy ezt mondom lassan már, mint az autóbuszon, hogyha elmennek, úgy Olaszországban vissza. De amikor ő repült, akkor ő a 94. vagy 5. volt, tehát az első százban.
0: Százban, igen.
1: Tehát a világ első száz emberek között van egy magyar, megint magyar, az én drága kis magyar, piros fejezőt szívemnek a legcsodálatosabb egyik embere, aki fölkerült az űrbe. És ez az ember vitte föl a magyar lobogót, a piros fejezőt zártott a világűrbe. Először. És 35 év itt a könyv, Farkas Bertalan, Simon V. László, az űrhajós, az a címe.
0: A könyvemnek. Rajta,
1: a könyvemnek. Igen. És ezbe, ha belenézel, az űrrepülésének
0: 35. évfordulójára.
1: Tehát 35 évig, tehát 1980-ban repült a világűrbe, és 2015-ig ő egy megtűrt ember volt, aki annyit pénzt nem tudott szerezni, hogy egy irodát béreljenek neki Magyarországon. Ebben a könyvben megvan írva az egész repülésre, a hónapokon keresztül, éjjel-nappal együtt voltunk, megírt a centiről centire, hogy melyik nap, hány perckor, mikor, hol volt, mit csinál. Tehát ez egy csodálatos kalandregény, amiből nem sok van, mert akkor egyetlen ember volt aki az űrbe, és itt van könyvben állam.
0: És ezt végig
1: érte. Ezt 35 igen. év múlva jutottunk el oda, hogy én leírtam, amit elmondom. És akkor mentünk a Honvédelmi Minisztériumba, hogy adjanak pénzt, hogy ezt a könyvet
0: ki lehessen adni.
1: Érte? De és akkor azt mondták, hogy erre nincsen pénze az államnak. És akkor, ha megnézed itt ezt a könyvet, ezt a saját zsebünkből, a saját zsebünkből, így van. A Kriszti, az én feleségem volt a szerkesztője, én voltam az írója, és most, hála Istennek, hogy ez már, amit most a kezembe tartok, ez a második kiadás, mert azért az elfogyott egy nap alatt szinte. Ezt a másodikat meg hála a jó Istennek, hogy vannak ilyen emberek, mint a Püski család, akik ugye hosszú időn keresztül a magyar irodalomnak a bázis
0: a támogatói
1: volt, a Fellegvára, aki mindenkit, a kint élőket, a legszegényebb költőket kiadta és ő kiadta ezt a második könyvet, producer Püski Ildikó, az Isten áldja meg a nevét, és a Püski László.
0: Igen. Igen.
1: És hát én és azért áldom őket. A szöveggondozó szerkesztőpök az egy gyönyörű Ambet Krisztina nevű feleségem. Tehát ez a könyv, ezt ugye neked adom majd, és a kedves olvasóknak is csak ajánlom, hogy keressék, próbálják meg ezt megszerezni, mert hogyha nagyon akarják, akkor az interneten biztos megtalálják, mert én bármikor szívesen kiadom, nem akarok én ebben pénzt keresni, csak azt szeretném, hogy vagy minél több emberhez jusson el a Paplaci, a Puskás, a Farkas Bertalan, a Radványi Géza bácsiról még nem is beszéltünk.
0: Pedig én még közben olyan neveket mondanék neked, hogy Senna, ugye? Ayrton Senna.
1: Hát igen.
0: Meg azt is mondanám neked, hogy Lolo Brigida.
1: Igen.
0: Na azért most akkor, őrájuk akkor, is akkor, mondjál igen, egy pár ezek, mondatot?
1: Hát igen. Hát a Lolo Brigida az egyszerű történet, mert akkor, amikor én a Haló Vasárnapot, amire megint egy olyan dolog, volt a rendszerváltás, amire azt mondanak, hát aztán ugye tudjuk, hogy az nem volt rendszerváltás, csak egy ilyen sorompó, innen sorompó annak. Na mindegy, a lényeg az, hogy akkor ugye egy csomó embert kitettek a televízióból, és akik meg ott maradtak, azok meg nem nagyon szerették ezt az új csapatot, és oda kineveztek egy vezetőt, úgy hívták, hogy dr. Nálik Gábor. Egy becsületes mérnök ember volt, de nem nagyon értette ez a szakmához. Volt egy Kocsisel Mihály nevű helyettes, aki újságíró volt, és ők próbálták ugye ezt a hajót, ezt a billegő viharban lévő hajót navigálni, de hát nem nagyon volt, aki támogatja őket. És akkor én, mivel addig én már sokat bedolgoztam ilyen a hétbe, ide-oda a Hajdú Jánosnak a sportba, mindenféle rovatokba vittem anyagokat, nekem szóltak, hogy van itt egy egész hatalmas műsoridő, és hogy én azt töltsem ki. Tehát lehetetlenre vállalkoztak ők is, meg én is. De hát ami lehetetlen, az nekem az a természetes.
0: Ide nekem, ugye?
1: Én egy ilyen fickó voltam.
0: Mindig, majd én megoldom.
1: Még most is ilyen vagyok, és akkor azt mondtam, hogy jó, nézzük meg. És akkor hétfő reggel bevittek egy terembe, és azt mondták, hogy mától kezdve ez az úr lesz, ennek előtte volt egy két és feles műsor, akik ugye kitették az űrüket, ennek a főszerkesztője. És akkor, akik az előtte való műsorban dolgoztak, fölálltak és kimentek a teremből. Tehát nem maradt senki, aki velem ment volna tovább. Én egy senki voltam ott igazából, egy bedolgozó. És akkor itt a házam előtt még a kerítése volt, emlékszem is, akkor a Levivel leültük, hogy most hogy lesz ebből jövő vasárnap, Haló Vasárnap, két és más adár. És egy ember visszaszivárgott abból a régi kidobott galériából, egy rendező, és az azt mondta, hogy segítek. És ha jó Isten megint, figyelj, egy hét alatt ezt ma elmesélt valakinek, azt mondja, megint egy hazudsz. Tehát ez le van írva, ezeket le is írtam, én meg vissza is lehet nézni. Egy hét múlva elindult a reggel, úgy volt ez, hogy 8:30-tól volt 11-ig. Tehát lehető legszarabb műsoridő, tehát bocsánat, hogy ezt mondtam. Tehát vasárnap délelőtt kinéztél, érted?
0: Igen.
1: És ugye a semmiből jöttünk, és addig minden haveromat ezt hívtam, azt hívtam. Én a lényeg az, hogy piros lámpa, egyszer csak zöld lámpa. És odálltam, és azt mondtam, hölgyeim és uraim, kedves nézők, ez a Haló Vasárnap. Mostantól kezdve együtt utazunk 2,5 órát. És hát különböző haverjaim bejöttek, érted, mint a hokisták közül egyet-kettőt behívtam, akkor ott beszélgettem, akkor közben volt egy-két ilyen ismerősöm, aki addigra már látta, hogy itt komolyra fordult dolog, és akkor oda... De a lényeg az hozzá, hogy én ma se tudom, hogy nem tudom, annak már a tükrét nem is látom.
0: Na de hogy lett ebből Lolo Brigida?
1: Hogy hát mindegy, hát lement az az adás, és onnantól kezdtek visszaszivárogni, akik cserbajt, azt hitték, hogy én majd padlót fogok fogni. Többek között a Vitrai, és mindenki azt hitte, hogy na majd ezek Ezek ott a padlottok kis amatőrök, de nem fogtunk padlót, és 99 adásig hagytak, képzeld, és akkor visszajött, megint egy rendszerváltozás történt, érted? Ez ilyen automatikusan, érted, akkor mindig lecserélik az egész médiát, tudod? És 99. adás után, ami dübörgött, hát látod itt a sajtóban 4-5 milliós nézettségű műsorokat, érted? És kirúgtak úgy, ahogy voltunk. Na mindegy, a lényeg az, hogy abba aztán rang volt föl, mert utána már nem kellett keresni, hogy te gyere már be 10 percet beszélj, hanem már hívogattak az orántók, ez a mindenki, tehát hogy csak szerepelhessen ebbe a műsorban. És utána meg ott volt velem a Szenes Andi, a Szenes Ivánnak
0: a lánya.
1: A lánya, aki ugye egy nagyon komoly zeneszerző, vagy azt mindegy, tehát dalszerző, és tök jó fej volt, én jóban is voltam vele, és hát a kislánya azt szeretett volna tévedni, de nem fogadták be sehova. És ott is megint ugye a Rafkor zuglói gyerek, hogy hát eleve segítek, miért nem jöhetne oda. Jó, nagy dumás volt, lökött mindenit jobbra, bal. Andi tudsz, ami okosságot. És olyanak ott mondott, hogy lecédültem a székről. Lollobrigy. És olyanak ott mondott, mivel ők járták a világot, és a Szennes olyan név volt, akit ismertek mindenhol, az Andi meg nagyon sokat élt Amerikában, tehát nagyon-nagyon, honnan nem, azt tudom, hogy olyan embereket hozott be a műsoromba, amit elképzelni se tőle. Amanda Lear, le vagyok itt végképezen valamelyik.
0: Ne viccelj
1: már! Az Amanda Lear-re ott csókolózok, nem is tudom, melyik könyvemben van. Érted? Tehát olyan, akkor behozott a műsoromba, érted? Hát persze, hogy nem, hogy hagytam neki, érted? És ettől persze aztán egyre, ugye lögdösték az emberek egymást, hogy ja, vagy nézd már meg szomba, vagy vasárnap a halott. Úgyhogy fölpörgettük oda, hogy azt, na most aztán ebbe a műsorban már nem volt nagy gond a paplacit bevinni, látod, itt van egy csomó fénykép. Volt valami alkalom, mondjuk mit tudom, szilveszter volt, én nagyon szerettem a Lacit, én imádtam őt, tudod. És tudtam az ő nagy szomorúságát, de mindig megpróbáltam neki örömet szerezni. Tehát szilveszteri adás, élőben nyomtunk, érted? Másnap volt a követő, tehát az éjféli, mit tudom, micsoda. Előtte még én adtam neki egy ajándékot, behívtam a fiát, érted? Kapott tőle egy serleget, ott könnyezett, érted, élőadásban. Tehát ilyeneket tudtunk így csinálni, tudod? A Puskás öcsi, mikor hazajött, mondtam, Fater, gyere már be egy kicsit, azt mondom, ahova akarod. Tehát nem tudtam olyat mondani neki, tehát az is bejött. Hát nem is tudom, hányszor itt vannak a képek. Hányszor szerepelt nálam, labdát adott a legjobb, odaadta a csukáját, például sosem fogom megbocsátani magamnak, hogy föltettem egy árverezésre, van egy
0: fényképről. És nem tartottad meg.
1: Hogy nem tartottam meg, de, hogy van szent nekem, itt van egy sportmúzeumom, láttad már itt a boxtármembe. És ott van egy kis cipőm, amit a Schusterjától kaptam, képzeld el, aki lábra csinálta a Honvéd Kispestbe a csukákat a Puskásnak egészen 56-ig, és ez a bácsi nekem adta a sámfát, aminek alapján az öcsinek csinálta a csukákat,
0: csinálta.
1: És egy ilyen kis, ilyen autóra föllógatható, a tükörre föllógatható kis csuka, itt van, meg tudom majd neked mutatni, ami dedikált nekem az öcsi, és azt adta nekem a kis öreg ide. Úgyhogy van az öcsitől nekem egy melegítőm, egy honvéd melegítőm, meg egy kis foci csukám. Tehát ilyen kapcsolatunk volt nekünk igazából, és hogy ez hogyan indult, azt mondjuk megírom a valamelyik könyvben, azt hiszem talán az első Puskás könyvemben. Úgy indult a kapcsolatunk, hogy én ugye mondtam neked, hogy visszatérünk még a hokira.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a box nagyon jó ment nekem, de valahogy még mindig maradt egy plusz csomó energia, és akkor éjjel, amikor valamikor még egy adással előrébb erről beszéltem, egy éjszaka már unalomban átmásztam a kerítésen a műjégpálya a hátsó oldalán, a Hunyadvár felől, és ott szépen bementem a jégre, ott újítottam egy korcsolyát, most már gondolom letelt a büntetési idő, és felvettem a lábamra, és ugye sötét, nem volt kivilágítva semmi, tehát ugye éjszaka volt, kijár a jégen, érted? És én ott addig csúsztam, másztam, amíg meg nem tanultam korizni. És én úgy megtanultam korcsolni, hogy minden este, amikor le volt, tehát megcsettek a jeget, a gép lement, leoltottak a lámpákat, másnap hajnalig, amíg nem jöttek a gyors közöttök.
0: Addig te ott voltál.
1: Addig én ott nyomtam, amíg ki nem akadt a tüdőm, érte? Tehát én annyira meg tudtam korcsádni, Angela, egy pár hónap, nem is tudom mennyi idő alatt, hogy már azzal szórakoztunk, tudod, hogy ugye már belógtam olyankor is, amikor közönség volt, ugye, mert annyira elpofátlanodtam, ugye jókor isztam, tehát nyugodtan tudtam ott, mert átugrottam a kerítésen érte, és akkor átlopakodtam azon a kis ízért, befagyott tavon, ami ott volt, egy kis tavacska, és már besorodtam a tömegbe. De annyira jó, úgy lettem hokista, hogy annyira jó koriztam, hogy ott minden ilyen vagányságban, ott padokat ugráltunk át, székeket. Én a legjobb voltam mindenbe, érted? Tehát 5 padot kellett átugrani, akkor én 6-ot ugrottam át, érted? És egyszer lekerítettek egy részt, ahol toboroztak hokistákat. De én ezt nem tudtam, érted? Csak azt tudtam, hogy nagy tömeg van, itt van egy rész, ahol meg alig vannak. Én bementem, ott ugráltam, csináltam a különböző kadettokat, érted?
0: Figurákat.
1: Igen. És egyszer csak oda jött, hogy krapekodom, kis Jan, akarsz hokizni? Én azt sem tudtam, miről beszél. Igen. De mivel ugye belógós voltam, tehát nem a főbejárata jöttem, nem mondtam, igen, minden igen mondtam, akkor gyere velem, és akkor bemegy, hát a bugázott korcsi azon 3 számban nagyobb volt körülbelül, mint a lába. Bevitt egy öltözőbe, ott emlékszem, még az öreg Nándénák hívták azt, hogy Nándi bácsi, adjon ennek a gyereknek a lábán egy korcsolyát. És akkor lapítottam, érted, mondom, hogy ki ne szúrják, hogy én belógós vagyok. És jött a Nándi bácsi, és ott a 20 ilyen, vagy mit tudom, hány darab ilyen régi használt kori közül egy pont a lábamra passzoló hoki csukát odaadott. Azt én fölvettem, kimentem, és hát gondolod, de olyan érzésem, de úgy átszülettem volna, érted? De még ez mind nem elég. Mert ott koriztam, a krapek mondja, hogy na, csinálj pár hokiféket, pár kanadait, megcsináltam. Bementük az öltözőbe, azt mondja, holnapra kisfiam, és ezt most jó jegyez meg, hozzá 3 fényképet. És ez egy olyan szó volt az én számomra, ami egy varázsszó. Ez nekem azt jelenti, abban a pillanatban, hogy zuglói vagány volt, tehát nem az, hogy hülye gyerek.
0: Mármint, hogy szerződtetnek?
1: 3 fény.
0: Ez így?
1: Hát a 3 fék az azt jelenti, hogy én kapok egy igazolványt, érted? Tehát én, aki a belógós, éjszakai csavargó, jövök, megyek ott, én majd be fogok tudni menni a főbejáraton, és csak így mutatok egy...
0: Igazolványt?
1: Hát ez nekem azt mondta, én bármire hajlan, nem azt mondtam, mi a hoki. És én bizony elmentem a fotográfushoz, otthonról adtak egy kis lóvét, érted? Megvártam a kis kivágott 6x6-os képet, másnap elvittem a izébe, ebbe az edzőnek odaadtam, és megkaptam a bérletet a Európa első műjégpályára, és én nekem ott elindult egy olyan karrierem, nem voltam még 15 éves. De hidd el nekem, Angela, hogy én naponta amennyit el tudsz, amennyi, én sehova nem jártam, csak korcsiázni. Én reggel, amikor gyorskorizók nyomták a 400 métereket, én középen ottan nyomtam, érted, fékeztem, kanadai sztól, kanyarodtam, hátrajöttem. A lényeg az, hogy én abban az évben, nem voltam még 15 éves, a Bodicek című könyvemben benne van talán a kép, még úgy hívták, hogy Kinizsi, nem is kép, de a Fradi volt ez tulajdonképpen, csak hogy a kommunisták elvették a Ferencváros zöldfehér színét, és adtak helyette piros fehéret, hallottál erről? Hogy piros-fehér volt a Ferencváros, és az volt a neve, hogy budapesti Kinizsi.
0: Jé!
1: Érted? És én ennek a csapatnak itt van, nézd meg.
0: Látom.
1: Nézd meg azokat a mezzeket?
0: Látom.
1: Piros-fehér, és rajta Kinizsi embléma, érted? Vörös csillaggal.
0: Hát ez tényleg a múlt.
1: Érted? És én azt, de bekerültem a csapatba, és abban az évben a felnőtt magyar bajnokságot nyerő budapesti Kinizsibe, alias Fradiba, én a bal szélsője voltam a csapatnak. És onnantól kezdve megállíthatatlan volt a karrierem, mert a következő évben már játszottam a válogatottba, utaztam, akkor még ugye nem úgy volt, mint most, hogy Berlin. Volt Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin. Mi természetesen Kelet-Berlinbe utaztunk, de mentem. Hát ott az életem első olyan útja, hogy azt mondtam az anyámnak, hogy anyu, adjál valami rendes ruhát nekem, mert nekem hónap el kell utaznom külföldre. Azt hitték, hogy hazudok, vagy hülye vagyok.
2: Igen.
1: És akkor a fateromnak egy kicsit nagyobb számú ruháját egész ilyen fércelte az én anyukám,
2: fércelte,
1: hogy nekem másnapra legyen valami cuccom. Nem akartak elhinni, érted? És akkor egy ilyen vulkán fiberrel, ez volt az első utam. Megálltunk, érted? Prágában vonat megállt, ebéd a magyar válogatottnak, érted? Én nem mertem, én olyan éhesen kettem föl, ami egy elegáns hotelba bevittek, érted? Erre ötféle evőeszköz, arra ötféle evőeszköz, előttem ötféle evőeszköz.
2: Azt se tudtad, hát melyiket használni.
1: Azt
2: sem,
1: mit, hogy, és a büszke külvárosi strigó voltam, nehogy fogom én lejáratni magam, hogy á, nem vagyok éhes, rossz, hogy jól gondolom. Ott haltam éhen, érted, Prágában. És aztán mire belértük, addig lát, aztán akármit. Tehát így indult az én karrierem, és ebből lett egy 15 éves magyar válogatott szereplés, játszottam több világbajnokságon, és nyertem. Azt nem tudja pontosan a statisztika, hogy mennyit, én szerintem 6 magyar bajnokságot, de a nemzetközi előre szerint örökös bajnoka vagyok a Ferencvárosnak, és nyertem nem tudom hány magyar kupát, és hát nagyon hosszú időn keresztül játszottam a magyar válogatottban, és erre nagyon büszke vagyok, mert én nagyon-nagyon szeretek magyar lenni, és nagyon-nagyon szeretek magyar dicsőségeket szerezni, és ezért vagyok büszke arra, hogy én nem csak mint élsportoló ismerhettem a Puskás Jöcsit, amit ugye elfelejtettem elmondani, hogy lett az én igazi barátom. Már akkor ugye az első magyar bajnokságot ünnepeltük a csapatban, amiben én voltam a gyereke, 15 éves gyerek voltam, a többiek mind 25, tehát 10 évvel idősebb galeri. Akik ráadásul azért a mai égkorongodok, hogy tudják meg, hogy az akkori csapat, amiben én bekerültem a válogatottban, meg a Fradiban, azok előtte főiskolai világbajnokok voltak. Tehát nekünk volt olyan hoki éránk, amikor olimpián negyedik volt a magyar jégkorong, és a főiskolai világbajnokságot meg megnyerte. Egy ilyen csapatba kerültem én bele. És akkor ebben a csapattal én jártam a világot, és én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt az életet én így élhettem, és igazából a Puskás Jöcsit is ennek köszönhetem, mert egyszer egy ilyen bajnokság után a belvárosba elmentük szórakozni, elvittek a nagyvagányok, az öreg világbajnokok a bulira engem is magukkal, és akkor összetalálkoztak a Puskással, ugye régi sportolók, bajnokok találkoztak, ölelkeztek, és bemutattak, hogy na itt van a kis Sinya. És akkor azt mondta nekik a Puskás, sose fogom elfelejteni. Azt mondja, na, mondták, hogy vigyázz ebben nagyon poénkot, vigyázz, mert nagyon ez egy utca gyerek, ez nagyon vigyázz, öcsike. Mondták neki a hokisok, és erre mondta az öcsi, hogy na, akkor fiam, te leszel mátok, ez az én testőröm. És ez egész életükben sose felejtette ezt, amikor én tévés lettem, amikor kimenekültem időnként hozzá, amikor ő hazajött, én első volt, akivel szóba állt, akinek bármit megcsinált. Újságcikkeket írtam róla, műsorokat csináltam vele, tévében, rádióban. Úgyhogy én tudom, hogy amiről az egész beszélgetésnek az alap motivációját érintettük, az rá itt is egészen biztosan, hogy igaz ebben is, hogy őnek a lelke az, ami megsérült, ami a beteg lett, és az megbetegítette a testet. És ugyanúgy, hogy megbetegítette a paplaci testét, utána meg a lelkét is, az, hogy nem engedték profi világbajnoknak lenni, ugyanúgy, hogy a Puskást nem fizették ki a kék díjat, és nem becsülték, nem engedték bocsánat pályára, vagy hogy a Joe Bognernak nem tudtak összedobni egy repülőjét. Ezek az emberek
2: vagy a Farkas Berci.
1: Vagy a Farkas Berci. A Farkas Berci, csak azt tudom mondani, hogy csodálom rá, hál' Istennek, mert most már 70 nem tudom akárhány éves, és azért ezerre nyomja. És most már hála Istennek elővették, tehát most már igazából én látom, tehát mi nem is találkozunk már.
2: Igen. Na, akkor egy utolsó nevet még bemondok neked. Azt mondom, hogy Rubik Ernő édesapja, tehát idősebbik hát Rubik Ernő. Hogy jutott eszedbe, hogy róla könyvet írjál?
1: Hát, látom,
2: mert ugye, hadd mondjam, összesen 32 könyved jelent.
1: Igen, pont egy ilyen magyar kártya lapjai. Igen. Tudunk egy ultipartit játszani. Minden könyvünkkel ráírunk.
2: Rubik Ernő hogy jutott eszedbe?
1: Hát, az meg ugyanarra rendhagyó.
2: Nem a kocka,
1: ugyanarra rendhagyó, mint bármi az én életem. Nem, semmi de normális. Minden rendhagyó. Igazából a Rubik történet, az hogy mondjam neked? Kerestem mindig ezeket a kalandokat, meg hát ebből is látszik a beszélgetésben.
2: Nem is kellett keresni, mert mindig történt valami.
1: Meg valami, mindig a csavarásokat értek. Csak egyszer olvasom az újságot, ugye nem beszéltünk még a tengere magyar sorsa.
2: Hát bizony.
1: Olvasom az újságot, ülök a izébe, a Zserbóba, a Vörösmarty téren, nézem az újságot. Akkor elmondom mind a kettőt, hogy lett ez is a semmiből. A Radványi Géza bácsi, aki a Valahol Európában című filmet csinálta, arról is írtam egy könyvet, az a cím, hogy Valahonnan Európából. Senki nem ismeri, szerintem ma sem nagyon tudja, hogy
2: pedig, bizony.
1: Pedig 30-nál több világhírű filmet csinált, ő fedezte fel Louis de Funét, a Belmondot, a Alain Delon, tehát hihetetlen ember volt. Na mindegy, azt is úgy ismertem meg, ilyen pofátlanú módon, hogy egyszer hazajött 30 év után, az is ugyanúgy, mint pont a Paplaci megmondta. Hazajött hosszú idő után, és nem becsülték semmire, a feleségének a nővérénél lakott egy kis szobába, és azt mondta, hogy nem akar senkivel beszélni, csak egy filmet ő még utoljára az élete fő művének, a Circus Maximust megcsinálta, meg is csinálta, de azt mondja, hogy ő nem akar se nyilatkozni, semmire. Na mindegy, én meg ugye keresem a bajt, meg keresem ezeket, ebből is kiderült a kedves hallgatóknak. Nehogy már én ezt az embert, aki mindenkit visszautasította, vitat, mindenki, hogy ezt én ne kerítsen.
2: Ne juss rá be!
1: És akkor én szépen addig mentem a nyakára, amíg egyszer csak azt mondom, hogy Géza, maga ne meneküljön előlem, mert tudom, hogy maga egy világhírű ember, és de higgy el, hogy én nem akarom magát bántani, de én meg egy senki vagyok, mint ahogy ez az igazság ma is, hogy itt nem díjazzák a győzteseket, tudod? És akkor igazából azt mondta neki, így megállt az öreg, a Géza, én tudom, magának semmi, maga egy világhírű ember, de én nem tudok bemenni, én szeretnék egy műsort csinálni a tévében, de tudom, hogy mindenkit visszautasítok. Engedje meg már, hogy csinálják magáról egy riportfilmet, mert akkor nem fogják tudni azt mondani neki, nekem, hogy nem mehetek be. És erre az öreg egy rám nézett, ó, Isten áldja meg még az emléket, és azt mondta, kisebb, egy nagyon vagány gyerek vagy, neked megcsinálom.
2: Nagy.
1: És ott mindjárt elkaptam, sütyücsücsücsücs, gyorsan mondani, hogy meggondolja magát, hozzájárulok ahhoz, hogy Simon Vélától rólam egy portréfilmet csináljuk. És ebbe berohantam a televízióba, adattam a vittőnöket, ezt mondtam, hogy szeretnék egy portréfilmet, várjak. Mondom, itt egy papír. És ugye mivel eddig mindenkit visszautasított, és a Radványi Gizácsi nagyon kellett annak a tévének, hogy legyen egy filmról, amire ki tudta, hogy itt van, és akkor miatta egyszerűen. És én meg nem adtam ki a kezemből, tehát én vagyok a szerkesztő, aztán rám tettek rendezőket, a lényeg az, hogy lement a film, de az is megint, hogy el kell mondjam, hogy egy órás gyönyörű film lett belőle, én miattam, én tudom, nem az öreg miatt, tehát őt egyáltalán nem érdekelte, de összeszedte annyira magát, annyira szeretett engem a Latikán, én miattam, és elmondta egy olyan történetet, ami egy csodálatos történet volt, az volt a címe ennek a műsornak, arról is van nekem újság, fényképen, meg riportom, minden, hogy házigazda Radványi Géza, ültek a Gellértnek a teraszán, és van a képben, a rádió újságban, a különböző újságban, de most ha fölmész az internetre, eltüntették.
2: Hát ez szomorú.
1: Eltüntették.
2: Egyébként azért mondjuk azt, hogy Márai Sándornak a testvére.
1: Arról nem is beszélve, hát Márai Sándornak az öccse.
2: Igen.
1: Akivel egy poét, akkor már hagyd mondjak el, hogyha már földobtad ezt, mert látod még ennyire. sötét vagyok, hogy nem jut eszembe az igazi nagy poénja. Igen, a Márai Sándor, a világhírőnök az öccse, akivel 30 évig nem beszéltek, mert összevesztek valamilyen, egy ilyen szójátékon, hogy valamire azt mondta, hogy ez nem igaz, ez nem így van, hanem tehát egy szóról más volt a véleményük, hogy ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, és ez úgy összeveszett a két, egyiket se hívták különben se Márainak, se Radványnak, hanem Grossmit. Ezek erdélyi szászok voltak, Grossmit néven, egy ügyvéd volt a papa, és az egyik mind a kettő elindult az irodalom felé, ugye, hogy világhírűek lesznek, és akkor azt ott a két vagány,
2: hogy nem egy néven.
1: Hogy azt mondja, de hogy már az én nevemet, hogyha majd jól leszek, akkor te azt vidd, vagy ha én leszek, akkor te vidd, hanem azt mondja, a két anyai nagymama neve. Úgyhogy az egyiknek a nagymamát úgy hívták, hogy Márai Gizella, másikat meg, hogy Radványi, mit a sötét erdőből valaki. És így lett ez a két világhírű magyar ember, akit nem tudunk kellően tisztelni ma sem, mert a Radványi Gézáról, ha én nem írom meg ezt a könyvet, soha nem tudja meg senki, de azt tudják, hogy sőt, épp a héten láttam a Valahol Európában
2: megint.
1: Az egyetlen film a világon, amit több mint 1 milliárdan néztek meg.
2: Igen.
1: Elmész Hollywoodba, le van téve ez. De erről sem beszélnek se. Igazából, tehát a Géza már csak akkor hazajött, akkor nagyon nagy szám volt minden, de igazából mindenki úgy beszél róla most is, hogy hát ha valahol Európában az a Radványi, de ha valaki elolvassa azt, hogy...
2: Hogy mi minden mást is letett az asztalra.
1: Hogy, mert ugye mit írtam, ez a könyv is, ugye ez nem is a harmadik kiadás, mert elfogyott. Hát az, hogy Simon Világsztár, egy magyar világsztár valahol Európából. Ugye? És akkor ez tulajdonképpen a Radványi Gézáról szól, de nem is kell kiírom a nevét, de nem volt semmi értelme, mert senki nem tudta, hogy kicsoda. És a következő könyvben azt írtam már rá, hogy valahol Európában Radványi Gézáról, Márai Sándor öccséről. Rá kellett írni a borítóra, érte. Jó, az is elfogyott. Tehát igazából azt gondolom, hogy a Puskás öcsi, amikor testőré fogadott a Paradízóba, a belvárosba, én attól kezdve az élete alkonyáig, mikor már végére ért, én addig ott voltam, és ahol tudtam, vele voltam, és én hiszem azt, hogy én vagyok az, aki megszentelődött avval, hogy én igazán, hitelesen egy lenyomatot tudok róla. Én tudom, emberként ki volt a Puskás öcsi, és jövőre lesz 100 éves a születésének az évfordulója, április 1-én a Bolondok napján, és egy nagy poén, mert mindig másodikán, meg harmadikán tartotta, mert idegesítette, hogy mindenki ebbezrikája, hogy te Bolondok napján születtél, meg is látszik rajta.
2: Igen.
1: De különben nagyon érdekes, hogy most is ugye ebben az évben volt a Paplacinak a születés, 100. születési napja, arra jelentettem meg ezt a könyvet. A Paplaci, ugye Paplaci 100, Paplacival és barátjával, Puskás Pancsőcsivel utol a legendákkal.
2: Igen.
1: És te ezt most jövőre, ha Isten megsegít, akkor ugyanúgy április 1-ére megfordítjuk ezt a sorrendet. És akkor
2: Puskás lesz elől.
1: Puskás Pancsőcsiről fog szólni a 100, és a barát, mert nagy barátok voltak, és ugyanúgy az utol a legendákkal. És ebbe, én nem tudom, hogy az időben mi fér bele, mi nem, de egy biztos, hogy azt mindenképpen szeretném a verset elmondani.
2: Igen, azt hagyjuk a legvégére, még egyet.
1: No.
2: Egyet elkerültünk. Én Rubik. Már mondtam, hogy a Rubik Ernő édesapja.
1: Ja, igen, bizony.
2: Ezt még mondd el, és utána a verset szeretném tőled hallani, de a Rubik Ernő édesapja.
1: De Rubik Ernő nagyon érdekes történet. Igen, mert hát
2: Esztergom és repülőgépgyár.
1: Tudom, mert jártam Tajföldön, jártam Szingapúrba, jártam a világ, bárjából. Figyelj, a mindenki forgatta ezeket. Két dolog biztos, tudod. Például Szamui szigetén, mondjak egy messzi pontot, ahol voltam, majd nem is tudják sokan, hogy létezik ilyen. Tehát egy Tajföldön, semmi után egy sziget. Bementem egy ilyen kis izébe, kis boltocskából, ilyen kis, mit tudom, hogy lehet kell 10 deka szalámit venni, és rajta volt a Puskás öcsinek a mezze. És akkor kimentem, mert a hátamon volt írva, hogy 10-es puska. Utána ordított a innen 15.000 kilométerről lévő kis bótból egy ember, puskás, puskás! Tehát ilyen szintű ahogy ezeket is, mi ezeket nem becsültük és egyáltalán úgy, hogy kellett volna is. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy ezeket az emlékeket tudod, pont a mai fiataloknak tudod, akiknek egy kicsit most ugye már minden oda van, mert most amiről beszélgettünk, már nyomja a telefonját, és meg tudja rendelni, hogy hazudtam, vagy sem. Egy pillanatot megtalálja idét a könyvemet, vagy nem találja meg, és akkor nincsen. De ha akarja, akkor megtalálja. De ahhoz, hogy megnézze ezeket a képeket, amik visszaigazolják azt, amik nagyon fontosak szerintem, tudod, Angela? Mert én azért szeretem a fotókat, mert az hitelesít. Már lehet, hogy most már lassan ez sem igaz, de még az én időmben biztos igaz volt. Tehát amikor én megcsókol engem a puskás

0: akkor nyilvánvalóan hitelesebbet teszi a könyvemet, nem?
1: Hát így van, de térjük vissza a Rubik Ernő.
0: A Rubik Ernőnek nem tudom, ja, a Rubik Ernő az egyszerűen milyen érdekes, hogy nem felakadunk annyi. Pedig nagyon egyszerű volt. A Rubik kockán, ugye, amit mondtam, és egyszer ülök ott a teraszon, a Vörösmarty cukrászdában, olvasom az újságot, megint ugye összejön minden, ugye a Géza bácsi mondta mindig, hogy kérdezte, Géza, honnan van magának ez a sok millió ötletem? Azt mondja, figyelj, nekem nem kell semmi, nekem állandóan fejem, zsibog az ötlet, pillanatokat kitalálta, tudod, a valahonnan Európában, utána kitalálta, amit a Tamás bátya kúnyáról, tehát egy csomó minden, olyan félke, tehát 32 gyönyörű mozit csinált, érted? De azt mondja, fogok egy újságot, és akkor olvasok egy cikket, és abból nekem lesz, kijön egy új film téma. És akkor ott ültem ebbe a filmbe, amit már nem lehet megtalálni, a Porte film, és a végén ez volt a poénja, milyen poén volt, mindjárt sírva fakadok. Mondom, Géza már nagyon rosszul látott az öreg ilyen nézni, zseblámpa szemüveg volt rajta, hogy ne. Mondom, itt van egy újság, mondja nekem egy filmötletet, legyen ez a poénjának. Egy 60 perces beszélgetés volt ez. És az öreg azt mondja, hát Lacikám, mondom, ennyire nem látott. Egy magyar nemzet volt nála, érted? Na most hát a magyar nem ekkora betűkkel van odaírva. És hát, hogy fogja a túlságot, hogy pörgeti, de most azt hát annyit látok, hogy itt van ez a magyar nemzet. Hát nem egy nagy téma.
1: Igen.
0: Milyen poén ez?
1: Bizony.
0: Na most ott ülök, mert valamitől ez mindig ez ilyen hely. Látod, három dolog jött itt össze. Aztán másodszorra megint ülök, és ezeket tanultam meg, amit most hallottál, hogy nézek, és mindig minden, mert valamitől mindig jön egy impulzus, érted, egy ötlet, és azot én állandóan mindig mindent megnézek, érted, semminek. És megint nézem az újságot, és eszembe jutott, hogy Géza, nézd meg az újságot, nem a
1: magyar nemzet.
0: És benne ott van egy cikk, hogy a Rubik gépeket a szombathelyi AFIT-be generálozzák. Na, erre aztán dobtam egy hát, Rubik gépeket, ezt vagy szombathelyre generál. Milyen gépeket, érted? És akkor elkezdtem telefonálni. Érted?
1: Mert előbb a kockát.
0: Hát a kocka, miért? Kiderült, hogy nem a kockára van szó, hanem van egy gép, amit egy Rubik nevű bácsi tervezett, érted? De mondom, az is hogy kerül az egy izébe, egy autójavító műhelybe, érted? És mondom, ez egy nagyon nagy téma lesz a tévébe, a hétbe, vagy valamire. Telefon jobbra, telefon balra, följöm ezt a csávot, a szombathelyi vezetőt, mondja, hát igen, itt vannak a Rubik gépek, ezeket itt generálozok, mert én amúgy repülős vagyok, és ezeken repülök én is, és mondom, és miért hívják ezeket Rubik? Azért, mert Rubik tervezte. A kockás.
1: Annak az apukája.
0: A kocka nagyapja az a szárnyas Rubik. És ebből aztán azért lett a könyvemnek a címe, Szárnyas Rubik. És ott a rajta a góbé, és ugye, na náhogy felhívtam az öreget, aki nem volt egy beszédes ember, ugyanúgy, mint a Radványi, nem, ő nem akar erősödni. És igazából, ha én nem nyúlok hozzá, soha az életben nem tudja meg senki, hogy a világ 15 leghíresebb a repülőgép tervező között van egy magyar, akit úgy hívnak, hogy Idős Rubik Ernő.
1: Én pedig erre csak azt tudom mondani, hogy nagyon büszke vagyok, mert a keresztapám, a Rubik Ernő egyes számú berepülő pilótája volt. Az Nagy ugye. Hugó benne is van a Magyar Repülés Története című könyvbe, és a keresztmamám, a Nagy Katalin, ő pedig műrepülő volt szintén. Úgyhogy én ezért akartam annyira kérdezni.
0: Hát ez nagyon-nagyon köszönöm, és nagyon fantasztikus ez, mert a Rubik Ernő bácsi az egy nagyon magázba zárkózott, egy csendes ember volt. De olyan repülőket tervezett, éppen nem régen nézegettem a könyveket, készülve erre a beszélgetésre. Hogy ez is például látod, megint ez a magyar szituáció. Szörnyű, hogy

0: Nem törődnek itt a zsenikkel, különben már mi lennénk a mennyország ide, hogyha mindenki törődne itt ezek a zsenikkel. Mert a Rubik bácsi például nem csak a Gobi az még ma is repül, képzeld el. De ő tervezett a repülőgépet, ami ma is repülhetne, benne van a könyvben, ha a kezdetben van, de ha nem, akkor adok neked ma egyet. Azt is még meg lehet venni, a hatodik kiadás már megjelent angolul, németül, csak magyarul nem érdekel senki. Hogy, de benne van még a képe is, egy pinty, az a neve, hogy pinty. Motoros repülőgép. Ha ránézel a fényképre, mindjárt megmutatom majd neked, az a repülőgép úgy néz ki, hogy ma is egy menő ember megvenné, érted? Olyan jól néz ki, egy személyes, beszállsz, és itt villoghatná itt a budaörsi repülőtérn, a házam fölött van a repülési zóna, és ez a pinty körülbelül 1950 körül készült, amikor még olyan repülőket építettek, amiben három falut kellett eladni, tehát hogy megvegye egy repülőt. És akkor írt az akkori újság, hogy a Rubik féle motoros repülőgép, ami ugye akkor a repülőgépek egy kis gép fogyasztott 16 liter benzint egy óra alatt, a Rubiké 8-at felét fogyasztotta, és azt írja az újság, ha ő hazudott, akkor én is hazudok, hogy egy közepes személyautó, mint most venni egy Trabantot vagy egy Skodát, annyiba került a repülője. És nem vették meg a magyarok a licencet, érted? Az öreg egyet-kettőt gyártott, azt eladott, de nem volt arra kapacitása, hogy de az egész világ vette volna, vitték volna, olyan cikkek jelentek meg róla. Olyan repülőgépei voltak, amilyen világcsúcsokat repültek, például ilyen vitorlázó repülőgép. Csinált 10 darabot, volt egy kis gyára neki Esztergomban. Eladta, de több, tehát nem volt kapacitása, hogy mit tudom én.
1: Hogy sorozatgyártást
0: csinálja. Érted? És akkor, és ezeket a gépeket, te gondolod el, hogy ha a Rubik gépeket megveszik, mennyivel jobb lett volna az országnak is, mennyi pénzt keresett volna. De a kockánál is, ugye azt nem mondtam el, de most hagyd mondjam el, sosem mondtam senkinek el. Hogy én ugye akkor jobban lettem nagyon a fiával is, akkor volt egyszer az év embere, benne van a könyvben, együtt vagyunk ki Berlinbe, ott ünnepelték. Egy nagyon halkszó, kedves ember, Isten áldja még sokáig a világba, és ő egy nagyon magának való ember, de igazából, tehát a Rubikból nekünk egyszerűen trilliárdokat lehetett volna a magyaroknak keresnie, csak akkor, ugye a kisfia akkor nekem elmesélte a Berlinbe, hogy nem tudtak 10 millió forintot szerezni az államtól, hogy egy akkora, mint a Tesco, egy akkora kis raktárépületet fölépítesse valahol, ahol legyártják a hizet.
1: Igen.
0: A Rubik kockát egyszerűen hamisították a világba, érted? Ha azt mi gyártjuk le az első Rubik kockákat, az első 1 milliárdot, akkor ez az országban Magyarország lenne.
1: Talpra állt volna,
0: hát gondolod, igen. Ezerszeresen visszajött van a lóvé. De különben még egyet elmondok a kedves hallgatóknak, legyen ez a műsorteg olyan, amilyen sehol soha nem lehet. Hogy a Rubik kocka sztória, hogy ez már nagyon régen, tehát ez úgy találta ki a kisfiú, hogy utaztak, az öreg mesélte nekem, tehát hiteles. Volt egy kis házuk, amit maguk építettek a Balatonon, és akkor lefelé úgy mentek a vonattal, és akkor a gyerek áldon ilyen mérnök, ez nagyon tehetséges volt a kis Rubik, és ilyen játékokat, ilyen kockákat kellett neki, ilyen kirakos játékokat kellett neki adni, hogy lekösse.
1: Érted? Persze, csak
0: ilyen logikai, akkor. Igen, meg logikai, tudod, mert, de egy pillanatot mindig mindent kirakott. És akkor meg van egy mondat, hogy hát próbáld meg ezt 3D-be. Ezt már szerintem mérgébe mondhatta az öreg.
1: Igen. És tényleg megcsinálta.
0: És ebből lett a Rubik kocka. És hogy lett világhírű? Egy angol, az is egy sztori, most, hogy ha nem igazak, ezt nem én nem láttam, de ezt hallottam, ami szintén nem közkincs, hogy egy bankár, valahogy oda került egy ilyen modell, egy ilyen bankár, hogy finanszírozza ezt már valaki, mert itthon a kutyának nem kellett. Hát annak is ott a fiókjában pihent a kocka, És egyszer valamikor a gyereket bevitte magával, mert a feleségének mit tudom én dolga volt, és a gyerek ott maradt egyedül, amíg ő intézte a vállalati ügyeket, és a gyerek kivett a kockát, és soha többet nem lehetett a kezéből kivenni. Soha nem lehetett kivenni többet a kezéből, és akkor az igazgató, aki jó üzletember volt, érted, a bankár, vagy valamilyen nagy üzleti ember, szóval hát ez ennyire egy kisgyerek, akkor ebben van okosság. És ő elkezdte csinálni a PR-ját, és ebből lett a Rubik kocka világ sikere, ami ugyanolyan sikeres, lehet azt mondani, nem élőben, mint Puskás. Tehát ezt a két szót, hogy Rubik kocka, Puskás, ez biztos bárhol mész a világon, ezt mindig fogják tudni, hogy amiről beszélsz. Vers.
1: És most szeretném kérni, hogy akkor tényleg az időnk lejártával mondd el a saját versedet. Mi ihletett? Azért azt előtte...
0: Nem tudom elmondani, azt...
1: Akkor magát abból, a verset hallgassuk
0: kell,
1: meg.
0: Abból kell azt majd lekövetkeztetni. Az a címe, hogy Harcosok dala. Harcosok, bajnokok, róluk szól a nóta. Jól teszed, ember, ha figyelsz a szóra. Szeresd a bajnokot, hisz te érted él, te érted küzd, kínlódik, szenved, mert te vagy a cél. A napjaid szürkék, fényt hoz a játék. A küzdőtér körül sötét az árnyék. Mindenki élvezi, hogy a győzelem a tét, biztos te is, mert ez maga a lét. Az élet maga is küzdelem, harcos benne minden lélek. A győztes nem ünneplik, csak megy tovább az élet. A bajnok otthon a ring vagy az aréna, küzd benne keményen, veled a szíves, ha kell, szenved és nyel halomra. Te érted teszi, helyetted is győz, ha látod és érzed, belőled is kimegy a gőz. Forró csaták, pofonok ezrei, leharcolt testedben véred vadul kergeti. Szeresd a bajnokot, sokat tett érted. Ha veszít is olykor, mondj róla szépet. Ne rontsd magadra róla a képet. Évek sokasága, kínok tengere, széttépett súlyok, izzadt szenvedés van vele. Ha győz a bajnok, s a himnuszra vár, tudjad, ember, hogy az neked is jár. Szeresd a bajnokot, hisz te érted él, ha bánat ér és csügged a lelked, tudjad, hogy vannak harcosok, akik te érted is nyernek. Boxolók, focisták, jégen robogó vitézek, szívük minden tüzével a szurkolókért élnek. Amikor nyernek, mondják, hogy vivát, ha este hazaérsz, mondj értük egy imád.
1: Hát ez gyönyörű, csodálatos végszó, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Aki elmondta, és aki csodálatos beszélő partnerem volt, Simó V. László, kívánok neked emellé a 91 év mellé még sok-sok egészséget, sok-sok boldogságot, sok-sok élményt, és írjál még könyveket. Az a 32 az nem elég, úgyhogy a jó Isten áldjon meg, én csak ezt tudom mondani. Ez volt tehát a Lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.
0: A szeretet mindent felülír.
1: Így van, és bármi lehetsz, csak akarni kell.
0: Amen.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A család napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára, a társadalom egyik alappillérére. A mai modern társadalomban jól ismert az élettársi viszony, és a házasságok sem kötetnek mindig egy életre. Felmérések szerint csökken a házasodási kedv, egyre nő az elváltak vagy az együtt maradó, de kapcsolatukban szegény családok száma. A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. A családot az Úr teremtette, ezért egy olyan remek mű, amiért érdemes élni és dolgozni. Szeretet Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretet Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyekhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretetszolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít, a résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretet Híd honlapján lehet, szeretethid.hu. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között, péntektől vasárnapig, a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én pénteken, a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Ma pénteken felhők mellett több napsütés is lesz, elszórtan eshet eső. A délies szél mellett 18-24 fokunk van. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatói, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberél, avagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk mai adás alkalmából. Külön szeretettel köszöntöm, azt lehet mondani, hogy több mint 30 éve ismert barátomat, dr. Giszi György, emeritus újságírót, és hát ha menne, emeritus teológia doktorát is. Természetesen visszatérünk majd erre a funkciókra is, hogy hogy alakult, mint alakult, de elsősorban maga Giszi György, mint ember, nem biztos, hogy sokan tudják, hogy tulajdonképpen hogy alakult az ő életsorsa, tegyük föl sokan talán, mint országgyűlési képviselőre emlékeznek. Na de Giszi György nem országgyűlési képviselőnek született, Giszi György egy ősi család, jelenleg még élő sarja, és ez hogy jutott odáig, hogy ő tulajdonképpen ezt a kereszténység gyökereit adó, és annak minden érdekességét és mindenit megismerő teológiát is választotta. Arany Zsurikám, nagy szeretettel köszöntelek, és arra volna, az volna a legjobb, hogyha a hallgatók és a rádiók megismerjék azt, hogy ha már kiejtettem ezt a szót, hogy ősi család sarja, hogy ez, ha én jól emlékszem, a 1300-as években már megjelenik Giszi név. Elképzelhető, hogy talán erdélyi gyökerekkel, de az is lehet, hogy felvidék. De ezt neked kell elmondani, és természetesen eljutunk odáig, hogy hol láttad meg a napvilágot, és hogy jutottál odáig, hogy olyan pályát választottál, amire biztos, hogy volt, aki inspirált, a környezet, a pedagógia, a lelkipásztor, vagy bárki, na de eljutunk majd odáig is, elsősorban nézzük meg a te ősi gyökereidnek a számodra ismert részleteiről, ha úgy gondolod, hogy ez nem okoz gondot számodra.
2: Hát,
1: úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntök.
2: Köszönöm szépen.
1: Egy kicsit a Giszi familiáról.
2: Kérlek szépen, örömmel beszélek természetesen a történelm múltról, de engedd meg, hogy azért úgy megjegyezzem, a mi családi hagyományaink szerint azért mi demokraták vagyunk. És ennek a példájára hadd mondjam azt, hogy nem is éppen az apai vagy atyai ágról származó elődökre hivatkozzak, hanem az anyai nagynénémre, aki kérlek szépen egy Ibolyaházi Tóth Béla nevezetű ezredesnek lett a felesége, és hát természetesen a második világháború után őket kitelepítették, és akkor ugye az én anyai nagynénem, aki ugye hát ennek alapján eredetileg méltóságos asszony volt, ő ószeres lett. Na most ő nekünk a gyermekkorunk során olyan történetekkel szórakoztatott, ami nem arról szólt, hogy ő méltóságos asszony volt, hanem mindig avval kezdte a történetét, hogy boldogult Hadley koromban. Tehát ezt mesélte.
1: Ez aranyos.
2: Igen. Hát a történelmi előzmények, hát azt tudom mondani, tényleg valóban egy régi család vagyunk. Az egyik legrégebbi talán, mert hiszen mi a nemességet a IV. Béla királytól kaphattuk, és ugye valószínűleg azért kapták a giciek a nemességet, mert a tatárokkal folytatott háborúban kivették hősies módon a részüket. Ez látszik is egyébként a nemesi címerből, ugye sokszor ott mutatkozik az, hogy a címer pajzs fölött kinyúlik egy kéz, tart egy kardot.
1: Igen.
2: És erre a kardnak a végére ugye rá van tűzve egy legyőzött ellenségnek a feje. Na most itt ugye egy nem egy török, hanem egy
1: tatár
2: fejet látunk. Tehát ez azért mondom, ez egy elég régi sat. Az én elődeim nem főnemesek voltak, köznemesek voltak, ennek következtében, hogy mondjam, nagyon együtt éltek a magyar történelemmel. Különböző váraknak, Esztergomnak, Érsekújvárnak voltak a főkapitányai, és ugye említetted azt, hogy vajon honnan származik a család. Eredetileg a Veszprém megyei Gicből származik.
1: Aha.
2: Igen ám, de ez egy bakony, igen, nagyon kis település. De innen rajzzanak ki, de a helyzet az az, hogy aztán megszakad a családnak ezzel a, hogy mondjam,
1: ősi fészekkel való kapcsolata.
2: Igen, megszűnik, mert a török időkben ezt a települést elpusztítják, és akkor már egy másik grófi család kapja meg birtokba, és jelenleg is az önkormányzat, ugye ez egy kis település, de ott megvan még ennek a másik grófi családnak a kastélya. És nagyon szépen rendbe tartják
1: ott
2: is
1: minden.
2: Hát most hirtelenében nem tudnám baj, neked megmondani. Egy nem annyira ismert nemesi familiának azért. Na most ugye, ami itt érdekes még talán nekinek a családnak a történetében az, hogy hát ugye részt vesztek a Rákóczi szabadságharcban, persze akkor Marcali Herik megemlíti, hogy a Deák-féle kiegyezési terv mellett volt egy Gici-féle kiegyezési terv is, de azért a Gici nem tudott olyan okos lenni, mint a Deák volt, úgyhogy, de ott is föltött. Tehát mindenütt, mindig valahol ők ott vannak, és hogy Erdélyt említetted, valóban ez egy Dunántúli, Észak-Dunántúli család eredetében, de eljutnak Erdélybe is, egy... Hadd mondjam, hogy a család történetéről egyszer valaki nekem kölcsön adta, sajnos nekem nincsen meg, még a Magyar Királyi Tudományos Akadémia adott ki kifejezetten a Gici család történetéről egy elég nagy formátumú könyvet. Aztán van egy kisebb kiadvány, amelyik kifejezetten a giciek Erdélyben folytatott tevékenységével foglalkozik. Itt, hát tulajdonképpen ők vitték a legtöbbre, ha szabad így mondanom, mert hiszen amikor a bátori Betlen közötti hatalomváltás történik, akkor ott van egy ilyen viszonylag rövid időszak, amikor is egy Gici János nevezetű főkapitányt neveznek ki Erdély kormányzójává idéglenesen, ez talán csak fél évig tart, de hát ő vitt a legtöbbre.
1: Nagyon jó. Megmondom őszintén, ennyire nem tudtam figyelembe kísérni a te élettörténetet, de amit elmondtál, óriási hasonlóság a Platti család történet. És az a különbség a kettő közt, hogy negyedik Béla, az ős, a tatárjárás után olasz építőmestereket hív be. És az ősapánk, a Márkeusz mester, egy olasz építőmester, aki ott van a király mellett, és elsősorban azért, hogy a várak újraépítésében vegyen részt. És a fiai, három fia, az kap később ezen nemes cselekedetei, meg a Csák Máté elleni harcok miatt nemesi rangot, hasonló nemesi rangot, tehát nem főnemesi, hanem köznemesi, és így ma valaki megnézi mondjuk a Liptó megye nemeseit, akkor ott természetesen ennek a történet. Nekünk megvan 1200 éves, 47-től napjainkig a családtörténet. Természetesen felvidéki családról van szó, mint ahogy egy kicsit te is azt mondod. Na most, amit te mondasz, hasonló gondolkodású családról van szó, mint amiről te beszélsz. A nemzet sorsfordító időszakaiban mindig megjelenik egy-egy Platti. Rákóczi szabadságharc, Túróczi, Nemes, aztán a 48-as szabadságban, dédapám, aztán a német ellenállás mozgalomban egy szintén egy Platti Pál, aztán 56-ban bátyám, és így tartott. Mindig valahol, tehát a hazaszeretet, a családszeretet, és nehezen tudja elviselni a diktatórikus rendszereket. Tehát nem véletlenül, valahol ezek az ősök azért megtanulták tisztelni és a szabadságot, és azért harcolni is. Úgyhogy az az érzésem, hogy a mi találkozásunk független attól, hogy nem beszéltünk erről akkor, de nem véletlenül volt az, hogy az első találkozásunk, ha jól emlékszem, 89 vagy 90-ben a Bajcsy-Zsénszky úton volt a Szabad Európa Rádiónak egy stúdiója, és ha jól emlékszem, lehet, hogy Kassa László volt akkor a stúdió, Magyarországi stúdió vezető, és téged és engem hívott, én akkor már egyházi főosztályvezető voltam, te pedig akkori kereszténydemokrata néppártnak jeles alapító tagjaként. A vallás szabadságról beszéltünk Magyarországon, és annak a jövőjét hogyan kell megalkotni. Tehát valahol azért, függetlenül attól, hogy ritkán találkoztunk, azért mindig ugyanúgy gondolkodtunk. Én nem tudok másképp gondolkodni most se.
2: Igen.
1: Én gondolom, igen. Te is így vagy.
2: Így van.
1: Na,
2: így van.
1: Végül is ugye azt jelentette, hogy eljutottunk, és te hol láttad meg a napvilágot?
2: Még annyit hadd tegyek hozzá, mert hogyha már ezt a vallási vonat is említed, az elszegényedett rokonok között például volt olyan, aki különböző zarándoklatokat vezetett, szent énekeket írt, és ezt egy pap össze is gyűjtötte, hogy ezek a zarándoklat vezetők milyen típusú énekeket, szent énekeket csináltak. Na hát ilyen is volt a családban, ez csak úgy még hozzáfér. Én Budapesten születtem egyébként, és hát tulajdonképpen ez egy polgári család volt, azt lehet mondani, hiszen ugye édesapám az első magyar biztosítótársaságnál dolgozott. Hatan voltak testvérek.
1: Közgazdászként vagy jogászként?
2: Kérlek szépen.
1: Vagy is.
2: Is, hát kérlek szépen. De érdekes módon nem ez volt az ő igazi érdeklődési területe. Inkább ilyen műszaki beállítottságú volt, és például a Rigger orgona gyárban is dolgozott egy darabig, aha, és ezt mindig nagy szeretettel és nagy, hogy mondjam neked, szép emlékeket őrzött ezekről az időkről. Tehát ő inkább egy ilyen műszaki beállítottságú volt, hatan voltak testvérek, tulajdonképpen amíg lehetett, ő maradt egyedül otthon, aki hát ugye a családi gazdálkodást vitte, ez is neki nagyon szép emlék volt, hogy Bencés gimnáziumban végzett egyébként a győri bencéseknél, hát és aztán második világháború alatt kikerült a gulágokra persze, és azt nem tudják megmondani, mert egyszer a Honvédelmi Minisztériumnál érdeklődtem, hogy pontosan mikor esett fogságba, de azt tudják, hogy mikor került haza, tehát nem lehet megállapítani pontosan. Ahogy ő beszélt erről, olyan 3 évet lehetett gulágokon, és hát Jóisten segítségével kerülhetett haza, mert hát az egy nehéz világ volt. Hát ezt tudom mondani.
1: Peste, a 6 testvér közé hányadik volt?
2: Kérlek szépen, ő a legkisebb volt a sorban.
1: Tehát
2: volt
1: a hatodik.
2: Igen, a hatodik ne, volt.
1: Nálunk is az van, hogy 6 testvér, én 5. vagyok, már elnézést.
2: Jó. Akkor te is a kicsik közé tartozol.
1: Igen.
2: Nem baj, azok szoktak mindig a legaktívabbak lenni tulajdonképpen. Igen, és a család pedig, hát a lányok is, a hagyomány szerint ők mindegyik ilyen aztán tanító lett. Tehát van, aki a Bozsokon lett iskolaigazgató, tanító. Ez egy már egy elszegényedettebb...
1: Minden polgári család.
2: Igen.
1: Demokrata szellemiség mindig benne volt.
2: Igen.
1: Gondolom ezek az
2: alapok. Igen. Hát ez az persze, az mindenképpen, és hát a mi gondolkodásunk az egy... Hát nagyon elkötelezett volt a katolikus egyház iránt. Erre megint tudok mondani egy érdekes történetet, kérlek szépen, ugye hát a 60-as évek elején vagyunk, a Család utca 18-ban laktunk, ez egy nagy ilyen körfolyósos régi épület, és ilyen vasárnap reggel hát szépen fölöltözve elindultunk a templomba. Na most két emelettel lejjebb egy néni, hogy zavarba hozzon minket, fölkiabált, hogy hova mennek ilyenkor ilyen szépen kiöltözve a gici. Gondolta, hogy majd azért anyai nagyanyám valamit kitalál, hogy most csak éppen elmegyünk sétálni, vagy mit. Erre persze visszakiabált, hogy Terka, hát megyünk a templomba, hova mennénk vasárnap máshova, érted is fogunk imádkozni. Hát teljesen kész. Úgyhogy hát általános iskolában, ugye a Csanádi utcai szembe volt az iskola velünk, ugye a Csanádi utca 18, szembe volt az iskola. Hát sokszor ugye vasárnaponként összejöttek ott az úttörők, na most én se kisdobos, se úttörő nem voltam. Ez is ugye speciális dolog.
1: De szívgárdista lehet.
2: Lehet, akkor már nem volt ilyen. Úgyhogy kérlek szépen, hát ugye ottan ők összegyűltek, és akkor ők hát mentek kirándulni ide-oda, mi meg mentünk a templomba. De föl sem merült bennem soha az a gondolat, hogy jaj, de jó lenne velük kirándulni, és nem a templomba menni. Persze ennek az is oka volt, hogy nagyon jó viszonyban voltunk a Simon Gyula káplán úrral, még ő keresztelt minket, ő volt a hittanárunk is, és nagy sakcsatákat és egyebeket vívtunk vele. Egy nagyon jó, az ifjúsággal foglalkozni tudó pap volt, és hát sokszor följött hozzánk ebédelni. Tehát egy ilyen bensőséges családi kapcsolat alakult ki az Élmunkás téri, most a régi nevet mondom, Szent Margit templom káplányával, Simon Gyulával.
1: Aha. Úgyhogy mondod, mert ezek a kortörténeti személyiségek. Lehet, hogy aki hallja és látja, és azt mondja, jó, hát nekem is.
2: Igen.
1: Ez az egész műsor erről szól, hogy párbeszél az emberért, és az ember megismerésén keresztül, hogy válhatsz te is emberibbé.
2: Igen.
1: A gondolatait és a család történetének újra gondolásával együtt, vagy másokével együtt. Mert erről szól az egész. Ha nem tud ebből kiszedni egy ilyet, akkor elég baj. Nekem azért fontos az, hogy te elmondtad mindezeket, hogy hogyan indult egy család, és hogy maradt meg ugyanannak, aminek. Eredetileg is, hogy is mondja, a jó Isten hozta létre őket, ezt már mondom.
2: Igen. Hát persze. És hogy erre mondod, hogy szépen visszaemlékeznek, hát hadd említsem meg, hogy a apai nagyapám Sopron-Németiben volt kántortanító, én még képviselőként elmentem Sopron-Németibe, és ott a helyi önkormányzattal találkoztam, és még ott éltek olyan emberek, akiket ő annak idején tanított. Tehát ez megint igazolja azt, amit te mondtál, hogy hát igen, valamilyen formában ezek az elődök valamilyen példát hagytak így maguk van. Után, ami nem múlt el, ami megmaradt. Hát, úgyhogy,
1: tehát hát az iskoláidat akkor a Csanádi utcai általános iskolában
2: végeztem. Igen.
1: Igen ám, de ja, és ott lehetett hittanra járni, vagy a templomba.
2: Kérlek szépen, akkor még úgy volt, hogy az iskolában a 6. órában, vagy a 7. órában volt a hittan tanítás. Jött be a Simon Gyula bácsi, és akkor ottan hát összejöttünk, akik hittanosok voltunk. Mondta is mindig a osztályfőnökünk a 5. 6. óra után, hogy hittanosok álljanak sorba. Sokszor egyedül álltam ott, de ez engem egyáltalán nem zavart. Nem volt sorbaállás, hanem hát. Nézd, úgy volt ez, hogy az osztályfőnök asszonyomnak a fiával mi együtt minisztráltunk. Ezért nem mertek szólni nekem, hogy felszínre kerüljön a probléma, hogy szóval nem erőltették a dolgot, hogy én most lépjek be kizsubostak, vagy úttörőnek, vagy ennek, vagy annak, hanem hát békén hagytak, hála Istennek, és én jártam oda, hogy hát a hitarra.
1: Mi inspirált, Gyuri, arra, hogy te utána a középiskoládat már egy picit hasonló gondolatú vagy szellemiségében folytatod?
2: Hát kérlek szépen, nagy dolog volt akkor a piarista gimnáziumba bekerülni. Nem volt könnyű. Az én bátyám szeretett volna szintén piarista diák lenni, de lekéste a jelentkezést, és éppen a Simon Gyula bácsi vitte be aztán oda az igazgatóhoz, és hivatkozott is arra, hogy hát hogy sokkal rosszabb tanulókat is fölvettek a az én bátyámat meg nem, hát persze később. És akkor hát ugye akkori igazgató hát elmagyarázta neki, hogy sajnos hát késett, és hát a létszám az kötött, hát nem lehet csak úgy föl.
1: Ez a Mikszáth Kálmán téren.
2: A Mikszáth Kálmán téren úgy van, ott volt ugye a pianista gimnázium, illetve a rendház, és ugye én meg már akkor időben tudtam jelentkezni, bekerültem oda, és hát én annyit tudok elmondani a piaristákról, hogy nem vagyok pedagógiai szakember, de az ő tanítási, oktatási módszerük, ami egyébként nagyon szigorú volt, abban az az érdekes, hogy sokszor ott abban a pillanatban, mikor hallod azokat a mondatokat, vagy látod azt a magatartást, amit ott ők, hát, tanúsítanak, egy fiatal ember nem is igazán érti meg. De 10 vagy 20 év múlva eszedbe jut az a gesztus, amit ők akkor ott tettek, vagy amit ők valaminek kapcsán mondtak. És az, hát hogy mondjam, orientálja az embert, úgy mondanám neked az életre végéig tulajdonképpen. Hát persze ilyen tanáraim voltak, mint azt hiszem nem csak vallási körökben ismert Jelencs István volt az osztályfőnököm. Igen, szóval hát ugye azért ő egy egészen különleges.
1: Isten értesse még sokáig, mert még szerencsére még köztünk van.
2: Így van, és szellemileg nagyon friss, hallom a osztálytársaimtól. De tanított engem például a Gál István történelemre, aki egyébként az Antalt is tanította, az Antal Józsefet is. Na most például megint egy érdekes dolog. Ők fölkészítettek minket arra, hogy egy tulajdonképpen nem kedvező társadalmi világba kell nekünk majd helytállnunk és kilépnünk. Ennek következtében például ez a Gál István történelem tanár, aki szintén egy nagyon szigorú ember volt, a kommunista kiáltványból kellett szó szerint részleteket megtanulnunk, tehát nekünk ismernünk kellett azt a világot, amiben kikerülünk. De különleges tanár egyéniségek voltak. Hát most még egy talán ilyen kedves sztorit még elmondhatok, hogy a retteget orosz tanárunk, a Hegyi tanár úr, kérlek szépen, hát utáltuk az orosz, természetesen nem tanultam az orosz, hát nem is kellett mondanom, és egy kicsit az egyik lába kicsit rövidebb volt, mint a másik, és sántított, és egy alkalommal jöttünk ki, és ilyen csapóajtó volt a piarista folyosón, én nem láttam, hogy ő jön mögöttem, de elengedte valaki az ajtót, és én elkaptam. És ugye ő nyilván megijedt attól, hogy ha nem kapom el, esetleg megüti az ajtó és elesik. Na most egy nagy tekintélyű, rettegett tanár, hát hogy ő elesen. Csak annyit tudok el, hogy jó van, Gici. És kérlek szépen attól kezd, orosz órákon mindig megkérdezte tőlem, hogy Gici, mire akar felelni. Ott tapta a bézéfe. Tehát rettegtek tőle és minden. És hát mindig mondtam, hogy tanár úr, nem akarok.
1: Egy gesztus mindent jelent.
2: Ennyi volt. De ezt aztán később a Hittudományi Akadémián belül németes szakos is volt, tanított engem németre is,
1: és ott
2: már a Hittudományi Akadémián, igen, és bejárt, tehát a kispapok közül is volt, aki akkor még ugye német szeretett volna tanulni, és mondta nekem, hogy megdöbbenve, hogy te neked olyan rosszul ment az orosz, hát a német meg milyen jól megy, hát a német sokkal nehezebb, mint az orosz. Hogy van ez? Mondom, tanár úr, ne tessék kérdezni.
1: Hát igen. Nem mindegy, hogy milyen szívvel fogsz hozzá a nyelvtanuláshoz.
2: Persze.
1: Utálattal, kötelező jelleggel vagy önnek.
2: Igen, hát szóval ez volt. Tehát ők egy kiváló nevelői, hogy mondjam, magatartást mutattak. Mondom, nagyon szigorúak voltak, tehát nem volt semmiféle mellébeszélés vagy egyéb. De nagyon színvonalasan tanítottak, és sokszor nem is az, amit az embernek úgy a fejébe beletöltöttek, mint ismeretet, hanem egyszerűen valamilyen fajta módszer, hogy te, ha közelítesz valamilyen fajta tudományhoz, vagy valamilyen disziplinához, hogy az hogy tud okosan és jól elsajátítani.
1: Na, egy kis szünetet tartunk el, nagyon jó, de folytatjuk tovább, mert ez az igazi Gici.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Gici György barátommal a beszélgetést. Hát eljutottunk odáig, hogy piarista gimnázium élményei, a nyelvtanulás és az emberi kapcsolatok, és a később élés, az ott szerzett tapasztalatok újraélesztése később hogy alakul majd ki egy embernek itt most jelen esetben Gici György életében is. Mi az, ami inspirált arra, hogy te utána mondjuk nem pedagógus akartál lenni, nem műszaki értelmiség akartál lenni, hanem számodra mondjuk a teológia az valamilyen vonzás miatt választottad az úgynevezett felsőfokú végzettségedbe. Valaki csak inspirálhatott, maga a gimnázium szellemisége biztos természetesen.
1: Igen, de hát még akkor foglalkoztam azzal a gondolattal, hogy pap leszek, de hát civilként jelentkeztem, aztán civilként is végeztem el a Hittudományi Akadémiát. Hogy mondjam, már említettem azt, hogy a Simon Gyula bácsi, mint lelkész, milyen fontos szerepet töltött.
0: Simon Gyula bácsi, úgy látom, az életedben egy példa.
1: Így van, így van. És kérlek szépen, hadd tegyem hozzá, hogy ugyanakkor meg jártunk le Zamárdiba nyaralni, de ott is annak a kislánynak, aki osztálytársam volt, és ott náluk jöttünk össze, az ő nővére énekelt a templomban, ennek következtében a papok oda jártak pingpongozni. Tehát az én életemben nagyon komoly szerepet töltöttek be a különböző papi személyiségek, kapcsolatok, és hát talán ez inspirált arra, hogy menjek a teológiára. Azt kell mondanom neked, hogy a piarista gimnáziumban nem voltam a legjobb tanulók között, egyáltalán nem lehet ezt mondani. Amikor igazán szárnyakat kaptam, ez a Hittudományi Akadémia volt, ott minden tárgy érdekelt.
0: De hogy, amikor te jelentkeztél, mit szóltak ehhez?
1: Már a Hittudományi Akadémián, vagy hol?
0: Hát ugye, mert továbbtanulásnál, ugye, amikor érettség után, azért ott megkérdezik, hogy és Gici, te hova akarsz tovább tanulni?
1: Igen,
0: itt eldőlt számodra természetes módon, de nem biztos, hogy akkori időszakban ez vagy inspiratív hatás, hogy menjél oda, fiam, vagy te döntöttél, ugye?
1: Hát én döntöttem ebben, persze, de azt kell neked mondom, ugye nekem olyan értelme könnyű volt, én nem egy világi gimnáziumba végeztem. Hát a piaristák meg nem kérték számon tőlem, hogy miért megyek a Hittudományi Akadémiára.
0: Tehát ez egy... Segítették is azt,
1: persze,
0: ha így döntöttél.
1: Sőt, Jelen is István jött be, és akkor ő mutatott be ott a tanároknak. Úgyhogy igen, hát aztán később is, mikor a Hittudományi Akadémiát elvégeztem, akkor is úgy kerültem az akciókatolikus akkor igazgatójával tárgyaltam, hogy szeretnék akkor a katolikus újságírás területén tevékenykedni. Akkor is ugye tulajdonképpen megvoltak ezek az ajánlóim folytonosan, ugye, akik hát ugye ismertek, és akkor hát beajánlottak.
0: Most a Hittudományi Főiskolán ugye gondolom, hogy ott is volt néhány olyan személyiség, akár osztálytárs, akár tanár, aki szintén számodra, akár mai napig is érdekes személyiségként, vagy akár példa is adhat. Ha van ilyen.
1: Feltétlenül van. Először is azt kell általánosságban elmondanom, hogy ugye azért ennek a Hittudományi Akadémiának az volt a specialitása, hogy a többi hazai felsőoktatási intézményektől eltérően ezek a tanárok különböző külföldi egyetemeken végeztek, nyugat-európai egyetemeken.
0: Hoppa.
1: Nem csak Rómában, hanem volt, aki Bécsben szerzett doktorátust, akkor volt, aki Strasbourgban, ugye, tehát egy olyan világ tárult ki előtted, amelyik hát ebből a szempontból rendkívül különleges volt, mert hiszen olyan információkat kaptunk, nem csak azért, mert világnézetileg ugye eltért nyilvánvalóan a többi egyetem által képviselt világnézettől, hanem azért, mert egy sokkal nyitottabb világba léptünk bele, és amellett ezek a tanárok, ezek a professzorok, akik ott engem tanítottak, már a második vatikáni zsinat szellemében, neked ezt nem kell magyarázni, kedves nézők, viszont kell, hogy ez már egy nyitottabb,
0: 65, igen.
1: Ez már egy nyitottabb, egy befogadóbb egyháznak a képét vetítette előre, ami sajnos hozzá kell tennem, az idők folyamán egy kicsit azért háttérbe szorult, ma már nem érzékeli, sajnos a helyi egyházunk tekintetében végképp nem, azokat a szempontokat, amely akár például a világiaknak az egyházi szerepét kellőképpen tiszteli és értékeli. Szóval mi mindig egy kicsit hagyományos, túlságosan klerikális fölfogású egyház voltunk, történetileg is így volt, és sajnos ez megmaradt most is. A tanáraim közül, akire legnagyobb tisztelettel és szeretettel emlékszem, az által is ismert Nyíri Tamás volt, aki ugye filozófiára tanított, ami megint azért volt nagyon érdekes, mert a hagyományosabb filozófiai, a szkotista, ferences filozófiai iskolát, meg a Paskai László tanította, aki a későbbi Miboros lett. Ugye, tehát, de az Ókereszt egy egyháztörténetet például a Timkó Imre tanította, aki később megint görögkatolikus, igen, püspök lett. Tehát ez egy nem volt egy akármilyen generáció, amellett az évfolyam társam, ugye a Bábel Balázs, Kalocsai érsek volt, egy évfolyammal járt fölöttem az erdőt, Péter Bíboros úr, hát itt akkor még nem volt Bíboros. Tehát itt
0: volt egy kuriózum is azért az évfolyam társak közt.
1: Volt, igen. Braille Péter.
0: Hát miért volt kuriózum?
1: Hát kérlek szépen, azért, mert ugye ő nem is tudom, hogy a rabbi képzőből jött át hozzánk,
0: igen.
1: Valahogy ott nem volt, nem érezte magát így. Jól, és akkor hát ott ugye tengett-lengett ott a Hittudományi Akadémián, a barátságunk onnan kezdődött, hogy hát láttam, hogy olyan senkije sincs, olyan szegény fiú, aki át ottan próbál valahogy tájékozni, és ő fölkaroltam. Később elmondta, ezt arra, mert el nem is emlékeztem, hogy én görögül is tanítottam őt, és Izraelben, mikor kikerült, akkor állítólag ezt a görög vizsgáját el is fogadták ki, ott nem tudom milyen iskolába járt. Tehát én a Breyer úrral nagyon bensőséges barátságot építettem ki.
0: Igen, és hát, ha érdekel, az ő vele is beszélgettem nem olyan régen, és most lesz 70 éves, és természetesen veled való, illetve abban az időszakban az volt évfolyamtársak köz

0: mint zsidó gyereket is, hogy igenis nyitottnak kell lennünk bármelyik vallás iránt is. Tehát azért gondolom, hogy ezek hasonló hatással lehetnek bárkire is. Úgyhogy no, mindegy. Hát a lényeg az, hogy ez is egy érdekesség volt a te életed, hogy egy olyan ember mellé kerültél, akit segítettél abba, hogy egy idegen közegbe került.
1: Igen, igen.
0: Hát, mert végül is erről van szó.
1: Persze,
0: de megtalálta persze. Ott is azért a maga kapcsolatot. Ő is például nagyon ennek mi a, és erre az volt a válasz, hogy várjuk a megkeresést. Tehát nyitottak vagyunk egy teljes független, mindenkori kormánytól független egyházak működését biztosító párbeszédre. Én ezt várom, és remélem, hogy előbb-utóbb bejön.
1: Te nagyon jó ember vagy, én nem annyira remélem.
0: Arany Gyurikám, köszönöm szépen. Én lehet, hogy túl optimista vagyok, de engem így is tanítottak.
1: Hát persze. Hát
0: ez az alap, hogy nem hiszem, hogy előbb-utóbb ez a kérdés az érintettek részéről ne komolyan merüljön föl, hanem csak kvázi komolytalanul vagy elsimítva. Még nem 77 évvel ezelőtti kérdésről beszélünk, tehát erről van szó. Még egyszer köszönöm szépen, hogy együtt lehetünk, és remélem, hogy találkozunk még máskor is, és folytatjuk tovább ezt.
1: Köszönöm szépen.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbár heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. 4 Mózes 1:1-től 4:20-ig. Gondolatok a heti szakaszból, mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit, mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után. Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben, a második év második hónapjában eljutottak Kánaán az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írásában a

0: amit bár heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyezten mozdulattal szakít ki bennünket a Tóra adás magasztos pillanatából. A Szinháj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán felépítésének emelkedett atmoszférája után a Tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantásra száraznak és adminisztratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a Tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt, vagy mélyebb, spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbe állítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az Orzse életében, a hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való felkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható. Vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, zápor, északról fúj a szél, és 15-22 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Többek között arról, hogy 8500 robotot, köztük 5000 robotkutyát indít el Kína a villanyoszlopokra, hogy miről van szó egészen pontosan, ki fog derülni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, ez is egy érdekes téma, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki sem gondolt volna. Annyit elárulok előre, hogy egy vérnyomás csökkentőben találták meg azt a hatóanyagot, amit egyébként nagyon régóta keresnek a kutatók. Találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére csökkenhet, hú de érdekes, ezzel is fogunk foglalkozni, és azzal is, hogy a kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, ami még aktualitás volt az elmúlt időszakban, hogy május 8-án 100. életévét töltötte be David Attenborough, a brit természetfilmes és természettudós. Ebből az alkalomból azt fogjuk megvizsgálni, hogy milyen technológiai forradalmat vezényelt le, többet is David Attenborough a 70 éves televíziós természetfilmes munkássága során. De mindenek előtt egy szintén érdekes témával indítunk. A mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt, ezt azért jó tudni. Lássuk, hogy miről van szó. Az automatizált tartalomgyártás robbanásszerű növekedése alapjaiban változtathatja meg a podcastek ökoszisztémáját, írja az sg.hu. A platformok és a hirdetők nehéz helyzetben vannak, a minőség és a hitelesség kérdése is egyre fontosabbá válik. De csak hogy értsük, és bizonyos számokat is megtudjunk mindezzel kapcsolatban, 8 hónappal ezelőtt létrejött egy új podcast startup, amely nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készít mesterséges intelligenciával. Az iparági megfigyelők gúnyolták a cég erőfeszítéseit, miközben a cég alapítója közölte, hogy mindenki csak azért van felháborodva, mert pontosan tudja, hogy ez a jövő. Ezek után a cég új adatokat osztott meg, miszerint a vállalatnak ma már több mint 10 000 aktív műsora van, és több mint 2500-at készítettek az előző 3 hétben. A csapat egyébként 48 óra alatt például 877 új műsort tett közzé legutóbb. De hogy értsük, hogy milyen podcastekről is van szó, például az Amazon elindított egy funkciót, amely egyfajta podcastként magyaráz el egy terméket, két műsorvezető beszélgetésével és a felhasználók kérdéseinek megválaszolásával, vagy ott van Adam Levy, aki egy Epstein-aktákon alapuló mesterséges intelligencia generálta podcasttel ért el sikert, majd új céget indított, hogy folytassa ezt az irányt, tervei szerint havonta 120 epizódot készít, amelyeket napi írott tartalom egészít ki. A helyzet még bonyolultabbá válik, amikor a pénzről van szó. Ezek közül a podcastek közül ugyanis sok, legalább egy olyan ingyenes szolgáltatáson fut, amely 0 belépési korláttal engedi be a műsorokat a hirdetési piac térbe, ami azt jelenti, hogy ezek a műsorok és a tárhely szolgáltató minden egyes hallgatás vagy letöltés után bevételhez jutnak. Egyébként valószínű, mondják a szakértők, hogy ezek közül, a több ezer műsor közül a legtöbb nem ér el nagy közönséget, összességében azonban a hallgatók és a bevételek összeadódhatnak. A kérdés az, hogy a hirdetők hajlandók-e társulni mesterséges intelligencia által generált tartalommal. A szektor szereplői szerint ez egy fontos szakmai kérdés lesz a jövőben.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: A kutatók már gőzerővel dolgoznak a hantavírus elleni vakcina kifejlesztésén, adta hírul a Covid, miután a holland Hondius óceán járó hajó utasai közül már 3-an meghaltak azt követően, hogy megjelent a fedélzeten a hantavírus. Egy nemzetközi kutatócsoport olyasmire készül, amit még egyetlen nyugati laboratóriumnak sem sikerült elérnie, hatékony védőoltást fejleszteni a fertőzés ellen. A projekt 3-as együttműködésben valósul meg, egy bristoli startup fogott össze a hantavírus elleni antigént kifejlesztő texasi céggel és a vakcinákat előállító dél-afrikai céggel, tehát így néz ki az együttműködés. Bár a projekt már több mint 2 évvel ezelőtt, 2024. januárjában elindult, a most kitört hajójárvány sürgősebbé tette az erőfeszítéseket. Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelenleg egyébként sem engedélyezett antivirális kezelés, sem vakcina nem létezik a hantavírus ellen. A betegeket kizárólag tünetileg lehet kezelni, a légzőszervi, szív- és veseszövődmények ellen küzdve. A kórokozó az úgynevezett andoki vírus, amely elsősorban Dél-Amerikában honos, és ez az egyetlen az ismert hantavírus fajok között, amely bár rendkívül ritka esetben, de emberről emberre is terjedhet. Az elsősorban rákcsálók által hordozott és terjesztett hantavírus globálisan ritka kórokozónak számít, becslések szerint évi néhány 10 000 fertőzés történhet, nagyrészt Ázsiában és Európában. Egyébként, de az itt terjedő vírusfajoknak viszonylag alacsony a halálozási rátájuk, és elsősorban vérzéses lázat vagy veseelégtelenséget okozhatnak. Ezzel szemben az amerikai kontinensen terjedő formái súlyos szív- és tüdőbetegséggel járhatnak, amelynek halálozási aránya az 50%-ot is elérheti. No, de lássuk, hogy hogy áll a hantavírus elleni vakcina fejlesztés. Magának a vakcinának a fejlesztésének a kulcsa egy úgynevezett enszilikálásnak nevezett forradalmi eljárás, amelyen már több mint 15 éve dolgoznak. A módszer lényege, hogy a vakcina aktív fehérjéjét szilícium-dioxid héjba zárják, vagyis gyakorlatilag egy mikroszkópikus homokszemcsébe foglalják, amitől az oltóanyag szobahőmérsékleten, sőt akár 100 fokos melegben is stabil marad, és hűtés nélkül akár 3 évig is eltartható. Ez különösen fontos a hantavírushoz hasonló fertőzések esetén, amelyek jellemzően olyan távoli, vidéki területeken jelennek meg, ahol a hűtőlánc fenntartása nehézkes vagy lehetetlen. Becslések szerint jelenleg a vakcinák közel fele megsemmisül szállítás és tárolás közben, a hűtés pedig akár 80%-kal is megdrágíthatja az előállítási költségeket, így az enszilikálás mindkét problémát orvosolhatja, és akár a vakcinák drónnal történő kiszállítását is lehetővé teszi. Miközben a hantavírus elleni vakcina egyelőre fejlesztés alatt áll, a jelenlegi járvány rámutatott, hogy mekkora űr tátong a globális járványügyi felkészültségben ezen a területen. A világon kizárólag egyébként Dél-Koreában és Kínában léteznek engedélyezett hantavírus vakcinák, ezek azonban más fajokat céloznak, és az andoki vírus ellen nem hatékonyak. Hamarosan újabb témával folytatjuk, ha már arról volt szó, hogy mennyire gyorsan érkezik el a hantavírus elleni védőoltás, akkor most nézzük meg, hogy mennyivel gyorsabban juthatunk el a Marshoz egy másik útvonalon, ugyanis találtak egy gyorsabb utat a Marshoz kutatók, a korábban kalkulált menetidő állítólag a felére is lecsökkenhet. Hamarosan mondom, hogy miről van szó.
2: Hírek a tudomány világából.
3: Elképesztő, de találtak a kutatók egy gyorsabb utat a Marshoz. A korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet. Ezt adták tudtára a világnak egy egészen friss tanulmányban, amely szerint az aszteroida pályák geometriájából merített ötletek révén akár egy éven belül is teljesíthető lenne egy oda-vissza út a Marsra, adta hírül a Portfólió tudományos rovata. Ez a megoldás nagyjából a felére csökkentené tehát a jelenlegi tervekben kalkulált körülbelül 14 és 20 hónap közötti időszakot az oda-vissza menetidőre, amely a jövőbeli emberes küldetések egyik legnehezebb pontját jelenti. A jelenlegi forgatókönyvek alapján a Mars elérése 7, illetve 10 hónapot vesz igénybe, mivel a Föld és a Mars csak 26 havonta kerül olyan kedvező helyzetbe, amely lehetővé teszi az üzemanyagtakarékos bolygók közi utazást, az űrhajósoknak meg kellene várniuk a következő indítási ablakot. Emiatt egy teljes küldetés közel 3 évig tartana. Az idén áprilisban megjelent kutatás szerint azonban létezhetnek ennél lényegesen gyorsabb útvonalak is. A brazíliai Észak-Rio de Janeiro-i Állami Egyetem kozmológusa 2015-ben földközeli aszteroidák tanulmányozása közben jutott egyébként arra a felismerésre, hogy mindez lehetséges volna. A 2001 CA21 jelű kisbolygó korai, még pontatlan pálya adatai azt sugallták, hogy az égitest olyan ritka útvonalat követ, amely metszi mind a Föld, mind pedig a Mars pályáját. Bár a későbbi mérések pontosították az aszteroida valós útját, a kezdeti geometria értékes támpontokat kínált az úgynevezett ultragyors bolygóközi útvonalak tervezéséhez. A kutató a két térbeli pont közötti lehetséges pályákat meghatározó úgynevezett Lambert módszert alkalmazta. Ennek során a vizsgálatot az aszteroida pálya hajlásának mintegy 5 fokos sávjára szűkítette, és így elemezte a 2027-es, 29-es és 31-es Mars szembenállásokat. Számításai szerint a közeljövő technológiájával egyedül a 2031-es indítási ablak kínál reális lehetőséget egy ilyen gyors utazásra. Ebben az időszakban a Föld és a Mars között egy oda-vissza küldetés mindössze 153 nap lenne, vagyis nagyjából 5 hónap alatt teljesíthető lenne a táv. A kutató azt is kiszámolta, hogy az űrhajó 2031. április 20-án indulhatna a Földről, és 33 nap alatt el is érné a Marsot ezen az útvonalon keresztül. A legénység körülbelül 30 napot tölthetne a Mars felszínén, majd a jármű június 22-én indulna vissza, és szeptember 20-án érkezne haza. Az elképzelés egyelőre nagyrészt elméleti, megvalósíthatósága erősen függ az űrhajó kialakításától, a hasznos teher tömegétől, valamint az alkalmazott meghajtó rendszertől. Szoktuk mondani, az ember lehet, hogy nem nyugszik addig, ameddig el nem jut a Marsra. Ami bennünket illet, vissza is térünk a Földre, ugyanis olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amelyre senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, a kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Hogy miben rejlik a felfedezés nagyszerűsége, hamarosan elmondom.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Amerikai kutatók a vérnyomás csökkentőkben található hatóanyag, az úgynevezett kandezartán szilexecil esetében jutottak arra, hogy segíthet elpusztítani az antibiotikumokra rezisztens baktériumokat. Az emberiség számára egyébként egyre nagyobb gondot jelentenek azok a baktériumok, amelyek már képesek ellenállni a legerősebb antibiotikumoknak is, így pedig már életveszélyes fertőzést is okozhatnak. A leküzdésükre tehát most egy nem várt helyről érkezhet a segítség, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként az egyik texasi egyetem tudósai jutottak mindenre. A kutatócsoport szerint ez a baktérium nem reagál a meticillin kezelése, ezért MRSA néven is ismert a kórokozó. A laboratóriumi és állatkísérletek során a gyógyszer károsította a baktérium sejthártyáját, ami megzavarta a sejtek működését, és végül elpusztította a baktériumot. A kutatócsoport szerint a kandezartán szilexecil az egyik legizgalmasabb hatóanyag, amit az utóbbi években az MRSA kapcsán találtak. A baktérium legyőzése kulcsfontosságú az egészségügy számára, hiszen 2019-ben mintegy 1,27 millió halálesetért volt felelős világszerte. A tudósok képalkotó technológiák segítségével is vizsgálták, hogy miként hat az MRSA-ra a kandezartán szilexecil. Azt találták, hogy a hatóanyag a baktérium sejtmembránjához tapad, majd megbontja azt, ami végül a baktérium elpusztulásához vezetett. A képalkotó vizsgálatok kimutatták, hogy a gyógyszer lyukakat ütött a baktérium membránján, amelyeken keresztül a sejt belső részei egyszerűen kiszivárogtak. A kutatók remélik, hogy a jövőben embereknél is megvizsgálhatják ezt a bizonyos baktériumölő hatást. Azt is mondhatnám, hogy maradunk az orvostudománynál, ugyanis az életünk megmentéséről lesz szó még a következő percekben egy másik hír kapcsán, de tulajdonképpen már a technológia világában fogunk járni. Őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, adta hírül az Origo tudományos rovata. Az OpenAI bevezet egy új funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a ChatGPT-t használók vészhelyzeti kapcsolatfelvétel céljából kijelöljenek egy megbízható felnőttet. Arról van szó, hogy amennyiben a chatbot aggasztó, önkárosítással vagy öngyilkossággal kapcsolatos üzeneteket észlel, akkor a chat üzenetek belső átvizsgálását követően a cég moderátorai riaszthatják a vészkontaktot. A vészkontakt nem nézheti meg a gyanús csevegéseket, de beszélgetés indító tanácsokkal ellátja az OpenAI, hogy miként próbálja megnyílásra sarkalni a gyanús üzeneteket írt rokont vagy barátot. Az ötlet hátterében jogi és társadalmi nyomás áll, ugyanis az OpenAI ellen több haláleset kapcsán indítottak már pert. Ezekben a hozzátartozók azt állítják, hogy a ChatGPT nem megfelelően reagált a felhasználók lelki válságára, sőt, egyes esetekben ösztönözte is őket az önkárosításra. Ezt a funkciót várhatóan néhány héten belül aktiválja majd az OpenAI, de első körben csak pár országban, többek között Dél-Koreában élesítik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Május 8-án 100 éves lett David Attenborough, aki minden bizonnyal a világ legismertebb és legnagyobb hatású természetfilmese. Egy ideje már a Föld élő lelki ismerete is, hiszen próbálja felhívni a figyelmet a klímaváltozás és a természetpusztítás visszafordíthatatlan következményeire. A háromszoros Prime Time Emmy-díjas angol természettudós és dokumentumfilmes, aki 1926-ban látta meg a napvilágot Londonban. Elképesztő 100 év, és David Attenborough még mindig nagyon aktív, kiáll a kamera elé, és bátran elmondja a véleményét lényegében bármiről, még mindig forgat, és valószínűleg nagyon sok mindent el lehetne mesélni az élet útjáról, de vizsgáljuk azt meg most abból a szempontból, hogy hányféle technológiai forradalmat vezényelt le a 100 éves Sir David Attenborough, ezt se felejtsük el. A természettudós életének nagy részét esőerdőkben kamerák előtt suttogva töltötte el, ezzel páratlan életművet épített fel a televíziós természettudomány dokumentum műfajban, és nevéhez számos technológiai innováció kötődik. Például ikonikus sorozataiban, például a Bolygónk című sorozatban számos olyan technológiai innovációt használt, amelyek akkor példanélküliek voltak a televíziózásban, ma viszont már mindennaposnak számítanak. Ilyenek voltak például a hőkamerák, a speciális makrofotós lencsék és az azokat mozgató robotizált megoldások, vagy éppen a drónok és más távirányítású eszközök. Aztán például a 2006-ban bemutatott Bolygónk a Föld című sorozata az első teljes egészében HD-ban készült televíziós produkció volt a világon, amely végül óriási globális sikert aratott. Ennek egy jelenete azt mutatja, amikor helikopterrel és egy speciális több százezer dollárba kerülő kamera stabilizáló rendszerrel készül a felvétel. Ez akkoriban teljesen korszakalkotó megoldásnak számított a maga műfajában, és két évtizeddel a készítését követően a drónkorszakban is lélegzetelállítóan mutatja be Venezuela egyik legszebb természeti képződményét. Attenborough emellett a VR technológia jelentőségét is hamar felismerte, és tábjával virtuális térbe helyezett dokumentumfilmeket is készített, elsősorban oktatási célra. Aztán a közösségi médiát meglehetősen későn vette használatba, amikor viszont 2020-ban létrehozta Instagram fiókját, mindössze 4 óra 44 perc alatt 1 millió követője lett, ezzel Jennifer Aniston korábbi rekordját is megdöntötte. A tudós természetesen a mesterséges intelligenciával is szoros kapcsolatban van, hangja ugyanis a világ egyik legismertebb és legbizalomgerjesztőbb auditív márkája, ezért az internet tele van olyan deepfake videókkal, amelyeket Attenborough narrál, de a mesterséges intelligencia kutatásban is szerepe van, méghozzá az AI modellek intonációjának kialakítása során. David Attenborough állandó, nem kevésbé ikonikus magyar hangja egyébként Végvári Tamás volt, aki Harrison Fordnak és Robert De Niro-nak is kölcsönözte a hangját, de ez csak úgy mellékesen egy információ, természetesen nem ez a legfontosabb David Attenborough-t, illetően egy biztos, a televíziózás történetének egyik leghitelesebb embere, 7 évtizeden narrálja a Föld bolygónkat, és tanít minket arra, hogy tiszteljük, óvjuk a Földet, hiszen csak egy van belőle.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: magazinunk legvégén nézzünk rá arra a robot dömpingre, amelyet már műsorunk elején is ígértem, illetve említettem. $1 milliárd robotikai beruházást tervez Kína, amelynek a keretében 8500 darab mesterséges intelligenciával működő robotot, elsősorban egyébként négylábú robotkutyákat vetne be arra, hogy ellenőrizzék a villamos energiahálózatokat, és ha kell, akár karbantartási feladatokat is végezzenek. Igaz, ekkor már humanoid és kétkarú robotok is segítenének, tehát a karbantartáskor. Míg a robotokat olykor ellenszenv kíséri azzal összefüggésben, hogy elveszik az emberek munkáját, a kínai kezdeményezés épp a kockázatok alól mentesíteni a hús-vér munkavállalókat, írja a HVG tudományos rovata. A beszámoló szerint a robotok számos feladatot látnának el 26 tartományi régióban, olyan feladataik lennének, mint a távoli alállomások ellenőrzése, az átviteli hálózatok felügyelete, valamint a karbantartás veszélyes vagy nehezen elérhető környezetben. A terep, illetve a feladat kiválasztása egyébként nem véletlen, az elektromos hálózatok ugyanis egyre fontosabb szerepet töltenek be a mindennapokban, miközben egyre nagyobb nyomás alatt állnak, például a mesterséges intelligencia óriási fogyasztása és az előregedő infrastruktúra miatt. No, de visszatérve erre a robot hadseregre, mert hogy tulajdonképpen így is titulálhatjuk a 8500 katonából álló robot osztagot, amelyből 5000 lenne négylábú robotkutya, ezeket tehát járőrözésre és ellenőrzési feladatokra vetnék be, elsősorban egyébként a hegyvidéki terepeken. Ezeken kívül lenne 500 darab humanoid, vagyis emberszerű robot, és 3000 kétkarú kerekes egység az összetettebb nagy kockázatú műveletekre. Egyébként érdekes a kérdés, mert miközben számos ország villamos energia hálózatának teljes felújítására van szüksége a korszerű igények kielégítése érdekében, addig Kína úgy tűnik, hogy a robotkarbantartásban bízik az infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása érdekében. Meglátjuk, hogy hogy válik be hosszú távon. Ki tudja, melyik következő tudományos magazinunkban fogunk beszámolni már a tényekről, ami a robot hadsereget illeti. Ma is számos érdekességgel volt dolgunk. Foglalkoztunk azzal ugye, hogy őrangyalokat jelölhetnek ki a ChatGPT használói, és hogy olyan gyógyszerben találták meg a szuperbaktériumok elleni csodafegyvert, amire senki nem gondolt volna. Szó volt arról is, hogy találtak egy gyorsabb utat a Marshoz, a korábban kalkulált menetidő a felére is csökkenhet, és azzal is foglalkoztunk, hogy miután egy holland óceánjáró hajó utasai közül többen is meghaltak hantavírus fertőzésben, megnéztük, hogy egyébként egy nemzetközi kutatócsoport mire készül ezzel kapcsolatban. Hatékony védőoltást szeretnének fejleszteni a fertőzés ellen, egyébként nem most kezdtek bele a munkába. A projekt már több mint 2 éves. És magazinunk legelején foglalkoztunk azzal is, hogy a mesterséges intelligencia már nem csak zenéket, hanem podcasteket is gyárt. Elképesztő számokat soroltam. 8 hónappal ezelőtt jött létre egy új podcast startup, nagy feltűnést keltett, amikor kiderült, hogy hetente 3000 podcast epizódot készítenek mesterséges intelligenciával, úgy, hogy a vállalatnak már több mint 10 000 aktív műsora van. Az egyik legutóbbi alkalommal 48 óra alatt 877 új műsort tettek közzé. Elképesztő számok, elképesztő tartalmak. És remélem, hogy mindenki jól érezte magát a mostani tartalom hallatán. A Tudomány mai állása című magazin ezzel búcsúzik, én Strasser Andrea vagyok, remélem legközelebb is találkozunk. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt, hogy jól válogassuk meg a podcast tartalmakat.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Néha akkor alakul ki spontán öngyulladás, amikor az anyaghalmazok, például a széna, baktériumok erjedésével meggyulladnak, és gyulladáspont feletti hőt termelnek. Néhai apám, aki Kansas-i farmer családból származott, emlékezett ilyen robbanásszerű jelenségre, amely még pajtákat is felgyújtott.

Nemrég egy esti strandolás alkalmával az egyik barátunk John Bailey háttal állt a tábortűz előtt. Miközben a gyülekezeti csoport tizenéves tagjai hotdogot és pillecukrot sütöttek, meg kumbaját énekeltek, a San Franciscói öböl vizéről fagyos köd gomolygott kifelé.

Aztán, amikor John közelebb húzódott a tábortűz melegéhez, egy vékony lángnyelv kígyózott felé, és megperzselte a kasmír pulóvere szálait. Hú! John hirtelen úgy tűnt, nos, mintha spontán meggyulladt volna. A pulóvere háta egy papírdarabhoz hasonlított, amely a kandalló tüzénél összepöndörödött.

többen felpattantak és erőteljesen csapkodták a nedves törülközővel John Pulcsiának a hátulját. Sikerült. John szerencsére nem járt rosszabbul. A pulóveréről azonban nem mondhatta el ugyanezt. Az esemény után néha nevetve úgy szólítottuk barátunkat, hogy a spontán meggyulladó John Bailey.

akkor érezzük a legjobban magunkat, ha nincs se túl hideg, se túl meleg. De Isten nem így szeret minket. Jelenések könyvének 3. fejezetében, a 15. versben az Úr azt mondja, hogy inkább szeretném, ha túl forró vagy túl hidegnek látnálak, mint hogy langyos maradj. Isten azt akarja, hogy annyira lángoljunk érte, hogy felrobbanjunk a szeretettől, bizalomtól, és az azt követő Krisztust tisztelő cselekedetektől. Akár addig a mértékig, hogy a körülöttünk élőket is kitesszük Jézus életre hívó, éltető forróságának.

Keresztelő János egyszer így szólt a hallgatóihoz Máté evangéliumának harmadik fejezetében. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, hatalmasabb nálam. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. A két emmauszi tanítvány azt mondta, hát nem gerjedezett a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat?

Mennyi idő telt el azóta, hogy már olyan közel jártunk és beszélgettünk Jézussal, hogy a szívünk lángra lobbant a mellkasunkban. Mióta nem furakodunk következetesen közelebb az ő szeretetének tüzéhez, céltudatos imádságban és Biblia tanulmányozással. És utoljára mikor kockáztattuk meg a spontán öngyulladást?

tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Jelenések könyve, 3. fejezet, 15. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Q. írta Szingapúrból. Célt találni. Bízd az Úr a dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Példabeszédek könyvének 16. fejezetének 3. verse. Néhány évvel ezelőtt elveszettnek éreztem a munkakörömben magam. A napi feladatok egyhangúak voltak, és kezdtem megkérdőjelezni, hogy van-e értelme a munkámnak. Bármennyire is igyekeztem pozitív maradni, nehezen találtam értelmet a tevékenységemben. Egyik este csendességemben rábukkantam a példabeszédekhez írt könyv 16. fejezetének 3. versére, ami finoman emlékeztetett, hogy bízzam a munkámat Istenre, és bízzam benne, hogy majd vezetni fog. Ahelyett, hogy csupán az előléptetésekre vagy az eredményekre koncentráltam volna, elkezdtem minden reggel azért imádkozni, hogy tetteimmel Isten céljait tudjam szolgálni. Ahogy megváltozott a perspektívám, kezdtem meglátni apró lehetőségeket mások szolgálatára. Segítettem egy munkatársamnak egy projektben, meghallgattam egy másik kollégát a küzdelmeiről, vagy egyszerűen bátorítottam valakit. A munkám már nem csak feladatok teljesítéséből állt, hanem Isten szeretetének tükrözéséről mások felé. Amikor bizonytalanok vagyunk a célunkat illetően, rábízhatjuk a munkánkat Istenre. Kérhetjük Istent, fedje fel a feladatok és kihívások között is az értelmét a dolgoknak. Ha bízunk benne, hogy Isten munkálkodik rajtunk keresztül, biztosak lehetünk benne, hogy minden apró feladattal dicsőíthetjük az Urat.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Néhai Kocsis István lelkipásztor ma elhangzó igemagyarázatát is archív kincseink közé sorolhatjuk. A Lukács 1.66. verse alapján hangzik el Keresztelő Jánossal kapcsolatban, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből?
2: A kérdés így hangzik, amit a szomszédok és Keresztelő János körülmetélése ünnepén jelenlévők tettek fel, vajon mi lesz egy gyermekből? Természetesen mi már időben jóval ez esemény után vagyunk, hiszen amiről ez a történet szól, az 2000 esztendős. Mi inkább ezt a kérdést így tehetjük fel, hogy mi lett ebből a gyermekből, azután magunkra vonatkoztatva így, mi lett mi belőlünk, mióta megszülettünk erre a világra, és leéltünk ezen a földgolyóbison 10 vagy 80 esztendőt, kevesebbet vagy többet, és végül mivé lehetünk még a hátralévő időben Isten akarata szerint. Függetlenül minden egyéb e földi körülménytől, kortól, egészségi állapottól, társadalomban elfoglalt vagy elért helyzetünktől, pozíciónktól, családon belül, családon kívül. Mi lett tehát abból a gyermekből, akinek a nevét mindannyian nagyon jól ismerjük, tudnunk kell az előzményeket. Lukács az evangélista ugyanennek a fejezetnek 15. versében ezt mondja, illetőleg Lukács szerint az angyal mondja ezt, Zakariásnak, Keresztelő János édesapjának, nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, betelik szent lélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. Nem tudom, testvérek, elgondolkodtatok ezen a kifejezésen. Ha én jól értem, itt arról van szó, hogy Keresztelő János volt az egyetlen ember, akinek földi életében nem volt szüksége megtérésre, és újjászületésre. Mert hiszen betelt szent lélekkel, anyjának méhétől fogva. Én úgy emlékszem, hogy a Szentírásban egy ilyen kifejezés senki másra vonatkozólag nem hangzott el, és nincs is feljegyezve. Az írás ugyanis fel nem bontható. Épp úgy fogantatott, mint minden más halandó, tehát nem szent lélektől, mint Jézus Krisztus, és mégis betelt szent lélekkel anyja méhében, mert Istennek joga van erre is, és olyanokat cselekednie, amelyek egészen szokatlanok, eltérőek, és amelyek a mi értelmünk.

0: hitünkben, talán még hitünkben sem férnek bele. Aztán keresztelő János az utolsó próféta, ővele zárul az ószövetségi próféták hosszú sora, és ugyanakkor ő az Úr Jézus Krisztusnak szinte az első tanítványa, vele kezdődik tehát a tanítványoknak az a hosszú láncolata, amely mind az idők végezetéig tart. Ő az egyik élő, eleven, összekötő kapocs Isten végzése alapján a két szövetség, a törvény és a kegyelem szövetsége között. Nos, ha csak ennyit tudunk keresztelő Jánosról, még nagyobb ámulattal tehetjük fel a kérdést, mi lett ebből a gyermekből? Három dologra szeretném a figyelmeteket felhívni, nyilvánvalóan többet is lehetne említeni, de azt hiszem ez a három a leglényegesebb keresztelő János életéből. Először is ő lett Jézus Krisztus közvetlen útegyengetője, kiáltó szó a pusztában. Ő volt az, aki rámutatott Jézus Krisztusra elsőként, mint Isten ama bárányára, ugyanannak a léleknek az erejével, akitől Jézus Krisztus fogant, és akivel ő is betelt anyja méhében. Péter és a többi tanítvány még sehol sincs, amikor János már hatalmas erővel bizonságot tesz Júdea pusztaságaiban Jézus Krisztusról, mint Isten ama bárányáról, Messiásról, Isten ama felkentjéről. Azután ő a legnagyobb ember. Nem egy népnek a legjelentősebb fia, hanem a legnagyobb ember. Ha valaki azt kérdezné tőletek, hogy ki a világon a legnagyobb ember, nyugodtan lehet erre mondani, hogy keresztelő János. Nem én találtam ki. Máté evangéliumának 11. fejezetében olyan könnyű ezeket az igehelyeket megjegyezni. A 11. versben ezt mondja az Úr Jézus. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól születtek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. És jól lehet a földön, ő a legnagyobb, az egyetlen illetékesnek, Jézus Krisztusnak a meghatározása szerint, a mennyek országában a legkisebb is nagyobb lesz nála. Ami itt a földön a maximum, az a mennyben a minimum. Ami a legmagasabb itt, az ott a legalacsonyabb. Végül ő lett Jézus Krisztus első felnőtt vértanúja, mártírja. A betlehemi gyermekek voltak az első vértanúk, de hát azok még nem voltak felnőttek. Mint legnagyobb ember volt mersze a hatalmas Heródes tisztátalan életére nemet mondani. Ki merné ezt megtenni? És ezért volt mersze fogságot és halált is vállalni. De hogy mennyire ember volt, azt mutatja az is, hogy a fogság keservei között ez a Jézus által legnagyobb embernek titulált teremtménye Istennek emberi módon viselkedett, te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Megingott? Nem. Jézus válaszában egyetlen megrovó szó sincsen. Kedvesen megerősíti keresztelő Jánosban, útkészítőjében Jánosnak korábbi bizonságtételét, elmenvén mondjátok meg Jánosnak. A vakok látnak, a süketek hallanak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. És Jánosnak ennyi elég volt. Amikor Jézus azt mondja, én vagyok az, akinek te hirdettél engem Júdea pusztájában, akiről te szólottál, akkor János szíve megtelt békességgel. Nos, mi lett a gyermekből? Jézus Krisztus közvetlen útegyengetője, a legnagyobb ember, és Jézus Krisztus első felnőtt vértanúja. Hát, ha ennek a tükrében nézzük a magunk életét, akkor bizony szégyenkezve kell Isten elé állnunk. Mert mi lett belőlünk? Mi lett belőled? És mi lett belőlem? azóta, hogy itt vagyunk ezen a földön, akármennyi esztendő óta. Amikor megszülettünk, édesanyánk, nagyanyánk, valaki családunk tagjai közül, csodálkozó aggodalommal, karjaira véve, egész biztosan föltette ugyanezt a kérdést. Mi lesz ebből a picinke ember palántából? Természetesen nem az a kérdés, hogy ezen a földön mit sikerült közülünk kinek-kinek elérni. Másról van itten szó. És azt hiszem, ezt a mást mindenki érti. Hívő ember lettél-e? Vagy megmaradtál hitetlennek, aminek születtél? Mert téged nem telített be Isten szent lelkével anyád méhében. De azóta, hogy megszülettél, betelíthetette szent lelkével. Tudod-e mondani, vagy engeded-e, hogy Isten lelke kiáltsa benned, hogy Atyám az Isten, és van megváltóm Krisztus személyében? Eljutottál-e ideáig? És ha még mindig az vagy, akinek születtél, hadd mondjam, hogy Isten akarata szerint még lehetsz mától kezdve Isten gyermeke. Még fordulhat a kocka. Még Isten mindannyiunknak lehetőséget adott, készített erre 180 fokos fordulatra. Hogy ne csupán azzá legyünk, akiknek, amiknek anyáink, nagyanyáink megálmodtak. Hanem azokká legyünk, akikké Isten Krisztusban mindannyiunkat formálni akar. Adtam néki időt is, hogy megtérjen, mondja Isten a jelenések könyvében. De nem hallgatott rám. Ja, csak azok közé ne tartozzunk, akiknek ad még kegyelmi időt, hogy azzá legyünk, akikké Isten akar formálni. Krisztus képéhez hasonlóvá akar tenni. Ez a lehetőség még mindannyiunk előtt nyitva áll. Ennek csak egy feltétele van, hogy a karácsonykor megszületett Krisztusban és a Golgotán feláldoztatott szentben ismert fel, megváltódott, és fogadd el az örökkévaló ajándékait. Csak ennyiből áll. Hogy amikor azután dicsőségben visszajön, mert visszajön, nem gyermekként, hanem uraknak uraként, királyok királyaként, akkor meg ne szégyenülj ő előtte. Nos, egy kérdésből három kérdés is adódik. Mind a három kérdésre ugye tudjuk mindannyian jól a választ. Mi lett abból a gyermekből? Krisztus útegyengetője, a legnagyobb ember, az első mártír. Te is lehetsz Krisztus útegyengetője ott, ahol vagy. Te is lehetsz bizonságtevője annak a Krisztusnak, aki érettet szenvedett. Ha eddig nem is voltál az, ha megfáradtál, ha megrestültél, ha meggörnyedtél, öregen is, betegen is, ahogy éppen vagy. És lehet, testvérek, hogy olyan idők is jönnek, amikor ismét mártírokat kell majd a keresztény egyháznak áldozni az oltáron. És lehetsz te is mártír. Véreddel pecsételheted meg Krisztusnak szeretetét, és Krisztusnak irántad való szeretetét. Lehet, hogy benned is feljajong a lélek majd akkor, hogy te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Jó, hogyha mélyen a szíved remésed, boldog, aki én bennem, meg nem botránkozik. Mindhárom kérdésre tudjuk tehát a választ, most már csak az a dolgunk, hogy azzá legyünk, amikké, akikké Isten kegyelme formálni kíván bennünket. Oda szánt életű, Krisztust hordozó kicsi emberek. Testvérek, nincs azon az örvendező keresztény ember, akinek a szívében még ne férne öröm. Nincs az a hívő ember itt a földön, akinek a hitét még Isten kegyelme ne tudná növelni. Nincs ez a meleg szívű ember ezen a földön, akinek a szeretetéhez ne tudna Isten még egy kevéske szeretetet hozzátenni. Hogy még jobban lobogjon az a szív, és még inkább betöltse rendeltetését, Isten szerinti rendeltetését a te életed. Vajon mi lesz a gyermekből? vajon mi lett egy gyermekből? Mi lett belőled az elmúlt évek, az elmúlt évtizedek során? Így imádkozni csendesen, Uram, hadd legyek az a következőkben, amivé, akivé, te akarsz engem formálni Krisztusban. Amen.
1: Dicsőítsük az Urat, mint teremtőnket, mert ő a mi alkotónk, és dicsőítsük, mint törvényadót és mint kiválasztó Istent. Ige hirdetőnk arra is biztatott, hogy gondoljuk végig belőlünk, mi lett. Betöltöttük-e az Úrtól kapott küldetésünket? Kedves hallgatóink, most szeretettel búcsúzunk adásunk végén, kívánjuk, hogy az Úr adjon nekünk lehetőséget sok imádságra, és természetesen ige hirdetések meghallgatására is. Most pedig búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbár heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. 4 Mózes 1:1-től 4:20-ig. Gondolatok a heti szakaszból, mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit, mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után. Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írásában a Bamidbár heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyeztem mozdulattal szakít ki bennünket a Tóra adás magasztos pillanatából. A Szináj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán felépítésének emelkedett atmoszférája után a Tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantásra száraznak és administratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a Tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt, vagy mélyebb, spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbeállítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az Orzse életében, a hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való felkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az én lelkemmel. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit holnapra, 16-a szombatra, Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban A közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától urvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés verses műsor is várja a jelenlévőket. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Rév Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Rév Fülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, de már meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Rév Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1 szám. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják.
0: Kulturális programajánló.
1: A család napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára, a társadalom egyik alappillérére. A mai modern társadalomban jól ismert az élettársi viszony, és a házasságok sem köttetnek mindig egy életre. Felmérések szerint csökken a házasodási kedv, egyre nő az elváltak vagy az együtt maradó, de kapcsolatukban szegény családok száma. A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. A családot az Úr teremtette. Ezért egy olyan remek mű, amiért érdemes élni és dolgozni. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére holnap kerül sor, május 16-án, 17-én, szombaton és vasárnap Békéscsabán. Az evangélikus egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az Országos Evangélikus Kórus Találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. A vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Ünnepi orgonaszó, pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál a Római Magyar Akadémiával Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anselm Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgonaművész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzanak el.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyekhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A Református Szeretett Szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók 3 fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít, a résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretethid.hu. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Kora nyárias az időnk, de ez egy kicsit hűvösebb hét. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható. Vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, zápor, északról fúj a szél, és 15-22 fok valószínű. A hétvégén egy mediterrán ciklon éri el hazánkat, emiatt túlnyomóan felhős vagy borult lesz az égbolt, de azért hosszabb időszakokra a nap is kisüthet.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ésszel vagy szívvel? Az ember mindenben makacsul, az értelmet keresi. John Gardé. A legnehezebbet kíséreltem meg, amire ember vállalkozhat az életben. Tudja, mit csinált? Értelemmel akart közömbösíteni érzéseket. Márai Sándor.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Az az igazság, hogy amikor az ember túl van egy nehéz időszakon, vagy látszólag túl van egy nehéz időszakon, mint Barnabás és Pál, talán emlékszünk rá, hogy Ciprusban volt egy nagy összecsattanás azzal a bizonyos Bar Jézussal, és ott Pál apostol még igazából egy nagyon szigorú hangot is megütött, és kénytelen volt egy olyan jelet bejelenteni Istentől, hiszen nem kérte, hanem bejelentette, ami még a helytartónak is igazából álmélkodás mellett a Krisztus megismerése felé való segítését jelentette. De aztán tovább mennek, és úgy tűnik, hogy hát akkor innentől kezdve minden talán zökkenőmentesen fog haladni. Akik az elmúlt alkalommal velünk voltak, emlékezhetnek rá, hogy a pizidiai Antiochiában igazából fölkérik Barnabást és Pált, hogy szóljanak, miután elolvasták a kötelező igéket, a proféciákat, a Tóra megfelelő szakaszát, és akkor Pál egy hatalmas erejű bizonyságtétellel áll elő, amiben az ősatyáktól kezdve egészen a profétákon keresztül beszél arról, hogy eljött Jézus, a Mesiás. És ez a hatalmas erejű bizonyságtétel oda vezetett, hogy ha valaki elolvassa ezt a történetet, azt találja a 42. verstől a 13. fejezetben, hogy amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Itt nagyon fontos, hogy egy dupla csoportot látunk. Ott voltak a zsidók, akik hittek a proféciáknak, és most úgy követték Pált és Barnabást, mint akiknek rádobbant a szíve arra, hogy beteljesedett a profécia a Mesiás érkezéséről. És van itt egy másik csoport, van, aki úgy értelmezi, hogy az istenfélők csoportja. Itt azért van egy nagyon komoly kifejezés, amire szeretném mindenkinek a figyelmét irányítani, az istenfélő prozeliták. Ami azt jelenti, hogy ők eredetileg pogánynak születtek, tehát nem volt zsidó felmenőjük, ősük, családtagjuk, de valami miatt megcsömörlöttek a mindenféle idegen istenségeknek a szolgálatától, követésétől, és elkezdték keresni az élő Istent. Hát hol találhatták volna meg? Hát természetesen a zsinagógákban találhatták meg az élő Istenről szóló tanítást, és mikor a kereszténység elindult, hadd mondjam ezt a furcsa kifejezést, hódító útjára, akkor egy hatalmas tömeg volt szerte az akkor ismert világon, akik már elindultak az élő Isten keresésére. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Istennek volt egy előkészítő munkája, hiszen elkezdte a szíveket mind a zsidó származásúak, mind a pogány származásúak között előkészíteni az evangélium befogadására. És amikor a prozeliták meghallották, hogy megjött a Krisztus, na most tessék elképzelni, hogyha valaki elindult az élő Isten keresésére, hát az első dolgok között találkozott a mesiási proféciákkal, hiszen a Tóra felolvasásánál, a proféták felolvasásánál újra és újra előjöttek a mesiási proféciák. Tehát számukra ez ugyanolyan reménység volt, annyi különbséggel, hogy egy túlfűtött, és ezt most pozitív értelemben mondom, túlfűtött vágy volt a szívükbe, hogy pont most érkezik a Mesiás, hát ez a nép, akikhez csatlakoztunk, ezredéve várja. És most, amikor mi Isten keresőkké lettünk, jönnek ezek az emberek, és mondják a hírt, hogy de hát eljött a Krisztus, hát az életét adta, hát az ő vére árán váltság van. Nem véletlen, hogy Pál és Barnabás arra biztatják ezeket az embereket, akik nem akarnak tőlük elszakadni, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. Hát, hogyha nem az evangélium lenne a kezünkben, és nem az Isten igéje lenne a kezünkben, akkor úgy kéne folytatódjon, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Mert hogy ez annyira szép, annyira pozitív, annyira lelkesítő. És mi nagyon sokszor, bocsánat, de a missziót is úgy képzeljük el, hogy egy-két nehézség után valahogy ezek mögöttünk maradnak, és soha többet elő nem jönnek. Hiszen túléltük, átéltük, túllépünk rajta, és már lehet is haladni előre. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, jóval később fogja majd Pál apostol megfogalmazni, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen. És ott, ahol erőteljesen elindul az evangélium munkája, ott hatalmas erővel szokott neki kezdeni az ellenmunkának, az ártó munkának lelkünk ellensége az ördög. Tessék csak hallgatni, hogy van a folytatás. A következő szombaton az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Hát ez még eddig a győzelem, ugye? Hiszen biztos, hogy nem volt az egész város a zsinagógában, de ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik elmentek, a zsidó származásúak a zsidók között, a pogány származású, istenfélő prozeliták pedig a maga familiájában, családjában, rokonságában elkezdték mondani, hogy azok az emberek, akik idejöttek, milyen fantasztikus hírrel érkeztek. És nyilván ki a kíváncsiság, ki egyéb módon ösztökölve, de a lényeg az, hogy oda ment. Hát ez egy óriási ajándék. Lehetne? Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Na most azt hiszem, hogy ha valami visszatetsző, az, amikor két hívő ember egymásnak esik. És amit én most mondtam, a pogányok szempontjából mondtam, kedves hallgatóim. Tessék csak arra gondolni, hogy mit tudtak. Hát, hogy vannak itt a zsidók, akik hirdetik az élő Istenről szóló tanítást. Mégpedig elég nagy lelkesedéssel tehették, mert hogy az Úr Jézus egyébként, még Jeruzsálemben azt találta ezzel a misszió munkával kapcsolatban mondani, hogy a világ végére elmennétek azért, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. Tehát ez azt jelenti, hogy nagy volt a lelkesedés, és nagy volt a belső késztetés. Igen ám, de most azok a zsidók, akik meglátták, hogy amit ők soha nem értek el, bocsánat, ide jön ez a két ember, elkezd prédikálni egy szombaton, elmondtak egy ige hirdetést, és utána a következő szombatra összejön az egész város. Féltékenység, harag, önzés, pártoskodás, irigység. Ha valaki ezt a listát hallja, akkor nagy valószínűséggel egyből eszébe jut, hogy de hiszen a Galácia levélben Pál apostol később ezt szépen felsorolja nekünk a test cselekedetei között. Mint amihez nem kell Isten lelkének a munkája. Egyébként, ahol ez megjelenik, ott nem Isten lelke munkálkodik. Olyan nincs, hogy féltékeny vagyok, de egyébként hívő. Meg, hogy gyűlölködő vagyok, de egyébként kedves testvér az Úrban. Vagy-vagy, kedves hallgatóim, és ezt nagyon kérem, hogy ne felejtsék el, nincs arany középút a keskeny út mellett. Tehát nincs úgy, hogy van, aki a keskeny úton jár, valaki a széles úton, és valaki megtalált egy még jobb utat, ez az arany középút. Ha valaki gyűlölködő, féltékeny, haragtartó, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat, jó, ha tudja, hogy nem Isten lelkének a munkája az a szívében, ami van. Ez nem azt jelenti, hogy egy hívő ember nem lobban haragra. Félre ne tessék érteni. De a hívő ember nem rossz indulatú. És még olyan is előfordulhat, hogy egy hívő ember azt fogja érezni, hogy mit csinálnak azok, akik itt körülöttem ténykednek, mintha éppen valamit ellopni akarnának, vagy megszerezni akarnának, amiért én fáradoztam. De ez nem féltékenység, ez alkalmatán néha csak a tisztánlátás, és lehet, hogy a másik oldalnál kell keresni a tolvajságnak a lelkét, ami nem a Szentléleknek a munkája. De most menjünk csak egy kicsit ide-vissza. Szóval káromolva mondtak ellene. Ami azt jelenti, hogy olyan kifejezéseket használva, ami átkozta Pált, átkozta Barnabást, és átkozta az általuk prédikált Krisztust. Ez egy nagyon súlyos helyzet. Nem először fordul elő a történelemben akkor, és nem is utoljára, sajnos a történelem ezt számos esetben bizonyította, de mindig borzalmas, amikor megtörténik. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Hát milyen válasz ez? Tebe semmi szelídség, semmi gyöngétség, semmi kedvesség, semmi megértés, semmi feltétel nélküli elfogadás nincsen. Hát már miért lenne? Pál és Barnabás, hogy érkeztek a Pizidiai Antiókiába? Akiket Krisztus kirendelt arra, hogy nagykövetként képviseljék az ő tanítását. Maguk tanítását hirdették? Nem. Krisztusról tettek bizonyságot? Igen. Szembe lehet ezzel az igazsággal fordulni? Igen. És aki elutasítja? Bocsánat a szóért, ez most nagyon fájdalmasan fog hangzani, de magára vessen. Nem úgy van, hogyha valaki azt gondolja, hogy itt nem megfelelő hirdetni a Krisztust, akkor a Krisztus hirdetője az elhallgat. Nem zárhatja el senki az élő Istennek az üdvösségről szóló üzenetét a makacságával és konokságával. Maximum lerázhatja magáról vagy az övéiről. Valaki ajtót mutathat Krisztus bizonyságtevőjének, de azt nem akadályozhatja, hogy a szomszéd ajtón bemenjen, ahol befogadják. Egyébként az Úr Jézus, amikor először küldte ki az apostolait, azt tanította nekik, hogy ha valahol befogadnak benneteket, maradjatok ott. De ha valahol elutasítanak, akkor rázzátok le a port is a ti lábatokról, és menjetek oda, ahol befogadnak. Mert az evangélium mindenkié ugyan, eredeti szándék szerint, de nem mindenkié a hit, és aki befogadja a Krisztust, arra száll Isten békessége. De van itt egy nagyon fájdalmas kifejezés, amit majdnem átléptem. Nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre. Hát ha megkérdezte volna az éppen káromolva beszélő zsidókat valaki, hogy ők méltónak tartják-e magukat az örök életre, hát azt mondták volna, hogy én aztán biztos. Honnan tudom? Tessék csak arra gondolni, hogy egyszer ez a tarzuszi, aki most éppen beszél, azt fogja majd mondani magáról, hogy ha valaki dicsekedhetne testbeni még inkább. Én Benyámin törzséből való vagyok, engem a 8. napon körülmetéltek, és a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ez mit is jelent? Hát akkor úgy gondolta egy farizeus, hogyha minden törvénynek eleget tesz valaki, akkor az azt jelenti, hogy őt ki se lehet robbantani az Isten országából. Bocsánat ezért a nagyon meredek szóért. És most azt mondja Pál, azoknak, akik ugyanazzal a lelkülettel fordulnak vele szembe, mint ahogy annak idején ő fordult szembe, akár István megkövezésénél, meg aztán utána még heteken, hónapokon keresztül megtérése előtt minden Krisztusról szóló bizonyságtétellel, hogy itt más a kérdés. Itt van egy ajánlat, az üdvösség ajánlata. És a legtöbb ember soha nem méri föl, hogy itt igazából az a kérdés, méltó vagyok-e az örök életre? Elfogadom-e az Isten ajánlatát, vagy nem? Még fiatal gyermek voltam, amikor elhíresült egy történet, tudnilik, hogy valaki egy amerikai börtönben halálos ítéletet kapott sokféle dolgáért, de aztán nagyon sokan folyamodtak kegyelemért, és akkor az Egyesült Államokban kegyelmet kapott volna, ha aláírta volna azt a papírt, hogy ő elfogadja a neki felajánlott kegyelmet. És ő nem írta alá. És amikor valaki elutasítja a kegyelmet, akkor egy nagyon kemény dolog következik, mert hogy akkor végre kell rajta hajtani az ítéletet. Tessék mondani, normális dolog az, hogyha valaki kegyelmet kaphatna és visszautasítja. Na de hát úgy beszélünk itt, mintha nem ugyanezt tennénk ezrek és milliók itt a környezetünkben. Hát Isten, amióta az evangélium először fölzendült a világon, folyamatosan üzeni a kegyelemnek az üzenetét, hogy ő megbocsátani akar Krisztusban, eltörölni a bűnt, és eltörölni a bűnnek a büntetését. Pál apostol nagyon meredeken, de nagyon reálisan fogalmaz. Nem tartjátok magatokat méltónak az Isten kegyelmére, az örök életre, akkor mi most a pogányokhoz fordulunk. És folytatja az érvelést. Tessék csak hallgatni? Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Igen, nem csak van itt ezzel egy probléma. Ez az ige volt a motiváció a pogány misszióra a zsidóknak, szerte a világon. Később a római levélben hivatkozik is rá Pál, azt mondja, hogy te azzal dicsekszel, hogy te világossága vagy a pogányoknak? És közben te, aki azt mondogatod, hogy, és ott sorolja Pál, azt mondod, ne őj, te magad ölsz, te, aki egyébként azt hirdeted, hogy hogy kell érni, templomrabló vagy, és hadd ne soroljam végig a római levélnek ezt a listáját, de az egy nagyon fájdalmas lista. Mert azt mondja ott Pál a folytatásban, hogy magadat kárhoztatod azokkal a szavakkal, amiket mondasz. És itt Pál, amikor szembefordítja velük ezt a mottót, ezt az alapigét, ami motiválja őket a pogány misszióra, akkor azt mondja, hogy mi ezzel érkeztünk. És a világosság a világnak az nem azt jelenti, hogy megmondom a világnak, hogy mit tegyen meg, mit ne tegyen. A törvényt, amire nézve egyébként Péter apostol egyszer azt mondja, hogy mi magunk sem voltunk képesek megtartani. Hanem most elmondjuk a világnak, hogy azért küldte el Isten az ő fiát, hogy a sátán munkáját lerontsa. És hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és az nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. Ez a világosság beragyogja ezt a világot, hiszen az, akit hirdetünk, a világ világossága, aki azt mondta magáról, hogy ő a feltámadás és az élet. Ő az út, az igazság és az élet. És azt is mondta magáról, hogy én vagyok a világ világossága, és aki nekem szolgál, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Üdvösség a föld végső határáig. Ez egy új dimenzió. Ezt hirdeti Pál, és ezt hirdeti Barnabás. Tessék csak nézni a következményt. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, minnyáján hívőkké lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Ugye, tetszett ezt hallani? Ez azt jelenti, hogy az egész Pizidiában. Nem csak Antiochiában, vagy nem csak azon a szombatnapon, egy néhány utcányi körben hallottak erről, és hát tetszik tudni, hogy szokott ez lenni, mint amikor követ dob valaki a vízbe, először van egy nagy csobbanás, és aztán szép csendesen elülnek a hullámok. És nagyon sokszor ilyen a keresztény bizonyságtétel is, bocsánat, hogy van egy nagy durranás, és aztán utána elülnek a hullámok. De itt nem. Itt az Úr igéje elindult. Nem mondja meg nekünk az apostolok cselekedetei szerzője Lukács, hogy meddig tartott ez az intenzív igehirdetés. De azt megmondja, hogy újjongtak a pogányok, hogy éhesen vetették rá magukat az üdvösség ízére. Bocsánat ezért a furcsa kifejezésért. De azt elárulja, hogy egy nagyon rövid idő után, ez van az 50. verstől, tessék velem olvasni, de a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Itt most megint előkerül az istenfélő kifejezés, ugye nem attól voltak istenfélők ezek az asszonyok, hogy kikergették Pálékat a határból. Ez az istenfélő amolyan terminus technicus volt abban az időben, tehát egy olyan jelző, amivel a pogány származású prozelitákat illették. Nyilván a zsidó közösségnek ezek az asszonyok, hát mit szépítsük, nagyon komoly támogatói voltak. Általában érdekes módon a pogány megtérők között sokan voltak, nem csak asszonyok, hanem olyanok, akik a gazdagságukból igen tekintélyes összegekkel támogatták a zsinagógát. És itt elérünk egy nagyon kínos, kellemetlen, keserves kérdéshez. Mi volt a motiváció? Hát azok az emberek, akik felismerték Krisztust, akik hitre jutottak, nem a zsinagógához csatlakoztak. És hova lesz a pénzünk? Ha valaki azt hiszi, hogy ez a kérdés csak akkor volt meghatározó úgynevezett hívők között, az, bocsánat, hogy ezt mondom, de fogadja őszinte együttérzésemet. Mert hogy a mai világban ez a kérdés ugyanolyan domináns. Mi lesz a pénzünkkel? Mi lesz az állami támogatásunkkal? Mi lesz az ilyen amolyan fejkvótáinkkal? És hogyha nem jelentkeznek be elegen? Néhány hónappal ezelőtt a népszámlálás előtt egész kampányok zajlottak arra, hogy mondd magad ennek vagy annak. Mi tetszik gondolni, miért? Mert a következő időszakban a fejkvóták ezek alapján dőlnek el. Nem akarok illúzió romboló lenni, kedves hallgatóim, de az az igazság, hogy ki kell mondanunk, hogyha ez a szempont, akkor lehet, hogy valaki ilyen istának vagy amolyan usnak vallotta magát, de köze nincs a dolognak Krisztushoz. Mi nem fejkvótához tettük le az életünket, nem a pénz az, ami meghatározza a közösségünket, régen rossz, ha igen, hanem a mi Urunk Krisztus, és Krisztusnak a gyülekezete, Krisztusnak az egyháza mindig akkor fejlődött, amikor azok, akiknek megnyílt a szeme, nem engedték magukat ilyen-amolyan pénzügyi feltételekhez kötni, vagy azok által elvakítatni. Nagyon fájdalmas ez a dolog, de ne tessék elfelejteni, hogy az ördög, akit egyszer az Úr Jézus úgy nevezett, hogy mammon, megköveteli a magáét. Azt mondta az Úr Jézus, senki nem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket szereti, de akkor a másikat gyűlöli, vagy a másikat szereti, de akkor emezt fogja gyűlölni. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És a mammon szolgálata újra és újra be akarja lopni magát az élő Isten gyülekezetébe, a kihívottak közösségébe, a Krisztus testébe, az eklézsiába. Pál és Barnabás, ha zavarták őket, hát elmentek. Hova? Ikóniumba hirdetni a Krisztust. Mert hogy itt is fönnáll a tétel, Krisztus nagykövetét elkergetni el lehet, elhallgattatni nem. És ha netalántán mégiscsak sikerül, mert akár elveszik az életét, akkor majd jön a következő nagykövet, mert Isten országa nem olyan szegény, hogy kifogyna hiteles nagykövetekből. Csak a ma egyháza olyan szegény, amely megpróbál a nagykövetek helyett nagy üzletembereket útraindítani Krisztus érdekében. Krisztusnak erre nincs szüksége. Krisztusnak bizonyságtevőkre, tanúságtevőkre van szüksége, akik tudják, mire hívattak, ismerik a küldetésüket, és azt be is töltik. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Örülj, és légy hálás! Ahogy áthaladsz velem ezen a napon, gyakorold a bizalmat és a hálaadást végig az úton. A bizalom az a csatorna, amelyen át beléd árad a békességem. A hálaadás pedig a körülményeit fölé emel. A legnagyobb műveimet hálás, bízó szívű embereken keresztül tudom véghez vinni. Ahelyett, hogy tervezgetnél és értékelgetnél, inkább gyakorold a szüntelen bizalmat és hálaadást az irányomba.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 15-e.
2: 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb alapegységére irányítja. Ünnepeljünk Petőfi szavaival. Áldja Istenét, kit Istene megáldott, adván néki meleg hajlékot, s családot.
1: Az 1920-as, 30-as években az állatkertben minden évben megtartották az állat és növény szeretet napját, utoljára a II. Világháború előestéjén. 1994. május 15-én elevenítették föl az állat és növény szeretet napját. Gárdonyi Géza gondolata mottójuk lehetne. Soha nem látódott még annyi csoda a világon, mint attól az időtől kezdve, amikor az emberi szem a természetre fordult.
2: Baranyai Decsi János, az első magyar közmondásgyűjtő evangélikus főiskolai igazgató élete 1601-ben ért véget. Wittenbergben tanult, ez idő alatt a szigeti, spécsi békek rablásai miatt családja menekülni kényszerült, és Erdélyben találtak menedéket. Így hazatérvén ő is Kolozsvárot telepedett le, majd a székelyvásárhelyi iskolánál alkalmazták a jeles tudós tanárt. Fönnmaradt műveiből néhány. Az Gaius Crispus Sallustiusnak két históriája. Adagiorum Greco Latino Ungaricorum. Levél Telegdi Jánoshoz, annak a székely írásról szóló tankönyve bevezetője és ajánlásképpen. Búcsúversek a Wittenbergi Egyetemről hazatérő magyar ifjakhoz.
1: Szepsi Csombor Márton 1616. május 15-én 22 évesen külföldre indult, és többnyire gyalog vándorolt. Ahogyan írta, sárga csizmában, verőfényes gránátposztóból csinált palástban. Bejárta egész Európát, és strasbourgi, illetve heidelbergi tanulás után hazatérve 1620-ban kassai iskolaigazgató, majd 1621-ben Varannón lett lelkész, és Bedegi Nyári István Zemplén megyei főúr szolgálatába állt. Két évre ráhunyt el. Maradandó műve az Európika Varietas, a bujdosásában látott, hallott különféle dolgoknak rövid leírása, mely az első magyar nyelvű és igen széles látókörű útleírás. Művét forrásértékűvé teszi, hogy magyar viszonyokra való hivatkozással mondja el tapasztalatait.
2: Szacsvai Sándor újságíró 1815-ig élt. Nevéhez fűződik a kritikus hangvételű, szatirikus publicisztika meghonosítása. 1784-től a Magyar Hírmondó főszerkesztője, 1786-ban Bécsben elindította a Magyar Kurírt, melyet 1793-ig szerkesztett. Létrehozta melléklapját, a Magyar Múzsát is,

0: szabadon beküldött irodalmi anyagokat jelentetett meg. Újságírói hitvallása ma is megszívlelendő. Az újságíró az ártatlanság köntösében küld mindent a közönség elébe, mintha sem vallása, sem atya és atyafia, sem nemzete és hazája nem volna. Az újságírónak kétszínűség, megrögzött előítélet és részrehajlás nélkül valónak kell lenni. Ki csak az igazságot szólja és követi.
1: Benkő István 1889-től 1959-ig élt református esperes, egyházi író, lapszerkesztő. A fővárosban végezte a teológiát, és a Magyar Evangéliumi Keresztjén Diákszövetség utazótitkára lett. 1914-től rákospalotai lelkész. 1936-ban a Dunamelléki Egyházkerület aljegyzőnek, 2 év múlva esperesnek választotta. Létrehozta a református gyülekezeti munkások közösségét, részt vett a Szilveszter nyomda megalapításában. Útjára indította a református híradót, és a Diákvilág társ szerkesztője volt. Pontosabb művei: A szenvedés problémája, Evezz a mélyre, Krisztus, A predesztináció világszemlélete, és Mondottam ember.
0: 2003-ban bemutatták Szabó Eszter Isten vagy történelem című a Magyar Református Egyház 1956 és 1989 közötti történetéről szóló filmjét.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre. Közös esti áhítatban.

0: Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Jó lelkiismeretet lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Péter első levele 3:15-16.
1: Egyesek szerint a lelkiismeret Isten szava az emberbe, ami a bűneset utáni sötétségben is megmaradt, mint isteni világosság, fénysugár. Ám gondoljuk meg, a lelkiismeretnek bizonyára nem lehet pusztán az a szerepe az ember életében, hogy egyszerűen helyettesítse Istent és az ő igéjét, szavát. Mások állítják, a lelkiismeret nem egyéb, mint az emberiség történelme folyamán kifejlődött képzet a taburól, a tilosról. Mindkét véleményben van némi igazság. Mit mond róla a Biblia? Mindenek előtt azt, hogy ember létünkhöz, a bűnbe esett ember lényéhez tartozó tipikus emberi jelenség. Már az első lapokon olvashatjuk, mint rettegett az ember Istentől, hogyan bújt el előle, és bújdosik Káin is. A lelki ismerete miatt válik szűkké számára a világ. Sokszor bizonygatjuk, hogy nekem tiszta a lelki ismeretem. Senki nem hányhat semmit a szememre. Az alvó, az elaltatott lelkiismeret viszont inkább veszélyesnek tekinthető. Noha nyugton hagyja az embert, még súlyosabb lesz a helyzet, ha fölébred. Akkor vége a nyugalomnak. Jönnek és jönnek az önvádak. Lehet, hogy megpróbáljuk magunk elhárítani a lelkiismeretünk szemrehányásait. Igyekszünk elfojtani, elhallgattatni. Ám jól gondoljuk meg, ha keményen el akarunk zárkózni Isten szava elől, megtörténhet, hogy nem szólít újra többet. Ebből a megtorpanásból egy módon léphetünk tovább. Ha Jézus Krisztushoz menekülünk. Ő tisztíthat és gyógyíthat. Ő mutathat előre. Ő vihet tovább a jó irányba. Benne lelhetünk nyugalomra, s a bizonyosságra, hogy a bűnünk általa elvétetett. Ahogy mai igénk szól, mindig a Krisztust tartsuk szentnek a szívünkbe.
0: Mindenható Isten, köszönöm, hogy te minden embert üdvözíteni akarsz, és ezt a szándékodat minden emberrel közlöd. Így ébresztett föl bennem is a vágyat, hogy téged keresselek, neked szolgáljak, és földi életem után is veled legyek majd az örökké valóságban. Ugyanakkor fogjam föl azt is, hogy a gonosz lélek le akar téríteni az üdvösség útjáról. Segíts, Istenem, hogy a kísértéseket fölismerjem és visszautasítsam. Tudatosítsam magamban és társaimban, ahogyan a virág arra való, hogy napfény érje, a szív arra, hogy szeretethez jusson, úgy az emberi lét pedig arra, hogy Isten szerint való legyen. Hadd teljesedjen bennem is Augustinus híres mondása, magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalanok vagyunk, valameddig meg nem nyugszunk te benned. Életem, megteremtetésem egyetlen célja rád találni és benned élni. Segíts, hogy üdvözítő akaratod megvalósuljon életemben. Hálás vagyok, hogy te mindent jónak teremtettél, és képes vagy a rosszat jóvá alakítani, a bennem lévő rosszat is. Teljes bizalommal kérem és várom segítségedet, és ha ez a segítség megérkezik, fogadjam el, hogyha át akarsz engem alakítani, hiszen te vagy a jó forrása. A bűn, a rossz megtapasztalása a világban soha ne kényszeríthessen engem arra, hogy eltávolodjam tőled, a jóság forrásától, hanem éppen arra ösztönözzön, hogy visszatérjek még inkább a közeledbe, cselekedhessek akaratod szerint, és akkor a jó növekedni fog bennem. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház kerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. A déli egyházkerület holnap, május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület ugyancsak holnap Sárvárra várja az érdeklődőket. Az én lelkemmel szeretettel hívnak és várnak mindenkit holnapra, 16-a szombatra, Sárvárra, ahol a Dunántúli Református Egyházkerület és a Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület közös missziói napján együtt emlékeznek és adnak hálát Istennek a hercegszőlősi kánonok 450 éves évfordulójáért és a protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáért. A Nádasdi várban a közös nap lelki töltekezéssel kezdődik. 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz Szemerei János evangélikus és Steinbach József református püspökök szolgálatával. A legkisebbeket ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet várja a kamarateremben. A protestáns gályarabok 350 évvel ezelőtt történt megszabadulásáról koszorúzással emlékeznek. A vár termeiben előadásokat hallhatnak a gályarabok emlékezetéről, személyes bizonyságtételt a börtönben való megszabadulásról, illetve teológiai kerekasztal és zenés-verses műsor is várja a jelenlévőket. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Rév Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22-e és 26-a között rendezi meg Rév Fülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferenciát. A jelentkezési határidő május 11-én hétfőn volt, de már meghosszabbították június 9-ig. A helyszín Rév Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1 szám. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az ige tanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-ig Monoszlón meghirdeti a kántor előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában, akár szolfést, furuját vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait, kórusműveket. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható. Vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, zápor, északról fúj a szél és 15-22 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
1: A
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, és folytatjuk a proféciákkal és a proféciákról, mert mind a kettő a profétákkal is és a proféciákkal is fogunk majd foglalkozni néhány mondatban mindig, de most folytatjuk a témákat, és még mindig a Biblia elején, még mindig Mózes könyvénél tartunk, mert hát aztán persze mindenki tudja, hogy sok profétai könyvírás van a Bibliában, de most még ott tartunk, hogy Mózes negyedik könyvéből idézzünk profétai, illetve idéz Farkas Levente profétai üzeneteket is, erről fogunk egy kicsit beszélgetni.
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mózes első könyvéről most egy nagyot lépünk, mert szintén Mózes, de negyedik könyvéből fogunk egy proféciát felolvasni. Magyarul a Károli fordítás szerint fogom olvasni Mózes negyedik könyve 24. részének 17. versét, mely így hangzik. Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálcot támad Izraelből, és által veri Moábnak oldalait, és összetöri Setnek minden fiait. Talán másképp van az új fordításban az által veri, ugye manapság használaton kívüli szó, ugye átveri, nem által veri, hanem átveri, de hát a mondani valóban nem jelent különbséget természetesen. Mi a téma fontossága? Az, hogy ez egy messiási profécia, Isten segít beazonosítani a megoldását, amit elkészített az ember bűnére, ugye a messiás fogja megoldani az ember bűnének a kérdését, hogy, és hogy ki ez a messiás, amiben az isteni megoldás van. Ilyen proféciákon többek között ezen keresztül is segít beazonosítani, hogy tudjuk, hogy ki az. Ha éppen a zsidóság, akinek eredetileg adatot mégsem tudja beazonosítani, ez egy elég nagy tragédia. De az arab világban, a Távol-Kelet, de a mi nyugati társadalmunk sem tudja beazonosítani, illetve fogadja el az Istentől készített megoldás, pedig egyértelműen elmondja Isten, hogy ki a messiás. Azzal kezdődik a profécia, hogy látom. Noha az igők jövő idejűek, tehát az igék ideje jövő idejű az eredeti szövegben, mégis jelen idejű a használatuk, ami arra utal, hogy a jövőben is látható lesz, nem csak a jelenben. Vagyis egyfajta folyamatosságot jelöl, hogy a jelentől a jövőbe tartóan, állandóan látható. Az Ószövetség idején főleg előképek formájában jelent meg maga a messiás, és ez is biztosította azt a fajta folyamatosságot, hogy már láthatták előkép formájában, annak idején, az Ószövetség idején is az Mesiást, viszont a maga teljességében természetesen az új szövetségi időkben érkezett el. Tehát látom őt, ez a következő szó a proféciában, az őt névmás olyan valakit jelent, akit még nem említett, és ez meglehetősen megszokott használata a hébernél, különösen amikor Jézusról van szó. Noha kétség sem férhet hozzá, hogy Izrael népére utal, mégis felmerül a kérdés, hogy vajon a főt, vagy az egész testületet jelöli-e. Tehát ugye a Mesiás lenne a fő, a kiválasztott népnek a feje. Vannak olyan elképzelések, ugye, hogy itt egy testületről van szó, nem egy személyről. Tehát látom őt, de nem most. Ez a de nem most egy későbbi eljövendő korszakra utal, jövőbe tekintő profécia szembe a múltba tekintő proféciákkal. Ilyen például a teremtés történet, irodalmi alatt, tehát nem mítosz, nem legenda, nem költészet, hanem múltba tekintő profécia. Ez egy előre, jövőbe tekintő, nem múltba tekintő profécia, és ez a jövőbe tekintő profécia számunkra már jelen, még jövő volt akkor, mikor le lett írva az ószövetségi emberek számára, de számunkra már jelen, sőt, hát mondhatjuk azt is, hogy múlt, hiszen Jézus már, a történelmi Jézus már a mi születésünk előtt eljött, és itt élt ezen a földön. Tehát látom őt, de nem most, és azt mondja, hogy csillag származik Jákobból. Mivel a versben a csillag párhuzamos a királyi pálcával, amit később említ, a csillagnak is királyra kell utalnia. Ezt megdöbbentő módon igazolják a Máriból származó különböző profétai szövegek, melyek csillagként utalnak különböző királyokra. Tehát itt egyfajta proféciai sorozat van, ahogy a királyok csillagként jelennek meg, és ez is arra utal, hogy itt egy olyan valakiről van szó, csillagként megjelölve, aki szintén király. A középkori zsidóság korlátozta egy csillag jelképet Dávid személyére, illetve uralkodására, azóta lett ilyen értelmű ugye a Dávid csillag szimbólumá. Krisztus után 132-ben kitört zsidó felkelés vezére által felvett Bar Kokba csillag fia név tovább viszi a proféciát. Tehát azt látjuk, hogy a zsidóságban vannak bizonyos korlátozások ezzel a csillaggal kapcsolatosan, első körben Dávidra vonatkoztassák, aztán később a felkelés során Bar Kokba, ugye ez volt a neve a zsidó felkezést vezetőnek, ugye, ami azt jelenti magyarul, hogy a csillagnak a fia. Az ember eltűnődik azon, hogy nem ez a profécia volt-e a bölcsek elméjében, akik Bálám házából mentek Betlehembe, hogy a teleszkoppal látott csillagot beazonosítsák. Ugye, mert a napkeleti bölcsek, akikről már az új szövetségben olvasunk, a karácsony történetérnél, hogy mennek Betlehembe, ezek a tudós emberek Bálám hazájából származtak, és ismerhették Bálámnak a proféciát, mert az ő hazájából származtak, a csillaggal kapcsolatosan, és beugorhatott nekik, mikor az eszközeikkel láttak az új csillagnak a meg, na ez az, amiről Bálám profétált. Menjünk, nézzük meg, hogy valóban arról van szó. A másik lehetőség, hogy a zsidók mindenféle fogságban voltak, az egyiptomi fogságtól az asszír fogságon át a babiloni fogságig, és nyomot hagytak maguk után. Tehát ezeken a területeken, kultúrákban vitték magukkal a csillagról szóló proféciát. És ezért is ismerhették más népek, más kultúrák is ezt a csillaggal kapcsolatos proféciát.
3: Sőt, még ahogy mondtad, az arabok is. Hát hiszen ezek igazából arabok voltak, Izmaelnek a népe, akik sokkal könnyebben felismerték Jézust, mint a zsidók.
4: Igen, a betlehemi csillag eredeténél már beszélgettünk erről, ugye, hogy a napkeleti bölcsek keletről érkeztek, azért napkeleti, ahol fel kell a nap keleten. Ugye mihez képest? Nyilván a fővároshoz, Jeruzsálemhez képest keletre, és ha megnézzük a térképet, Jeruzsálemtől, meg egész Palesztinától keletre, hogy mi van, akkor ott az arab világot látjuk, és annak idején ugye a káldeusok, stb. De most nem szoros értelemben ez a témánk. Visszatérve ehhez a proféciához, azt mondja, hogy és összetörítsetnek minden fiát. Sét valószínűleg Moab egyik vezető törzsének a neve volt, tehát ugyanarról beszél, csak másképpen fogalmazva, stilisztikailag variálva a témát. Ezek Isten ellenségei voltak az Ószövetség idejében, és ugye Isten ellenségeivel kapcsolatosan mit tesz ugye az, aki betölti teljes mértékben a csillaggal kapcsolatos proféciát?
3: Igen, hát ez azt jelenti, nem, hogy valóban a csillaggal nekünk foglalkozni kell, hiszen amikor Jézus születése előtt megkapták a csillag látását ezek az idős emberek, akkor ők azonnal elfogadták, hogy és tudták, hogy akkor menni kell arra, amerre a csillag vezérli őket.
4: Igen, és itt a beazonosításnál ugye, hogy kiről vagy miről lehet szó a csillaggal kapcsolatosan, említettem a zsidó elképzelést, ugye, hogy Dávid és uralma. Valóban Dávid Isten népének az ellenségeit valóban keményen kezelte, és győzelmet aratott felettük, ugye itt a győzelemre, a általveri oldalát, stb. Van utalás. És hogyha a Bar-Kokhbára gondolunk, a csillagfiára, ugye ő is Isten népének az ellenségei ellen fellázadt, és sikereket ért el, de leverték Bar-Kokhba féle felkelést, illetve Dávid, bár Isten népének az ellenségeit kordában tartotta és ritkította, de nem tudta teljesen megoldani ezt a problémát. És itt egy olyan utalás történik, ami Isten népének az ellenségei teljes mértékben megoldja ezt a kérdést, úgy tudja kezelni, ugye, hogy megoldásra, végleges és tartós megoldásra jut, és ez nem lehet más, mint maga Jézus Krisztus. Ugye ő az, aki mondja, hogy ellátja, hogy levetettet a sátán a trónjáról, mint villám, és a kereszten megszerezte a végleges győzelmet Isten népe ellenségein, és ez a győzelem manifesztálódni fog, majd az eszkatonban, az előttünk lévő időszakban, a maga teljességében. Részben már most is megjelenik, de maga teljességében majd a végidőkben fog ez megvalósulni, mikor lába alá vettetnek zsámolyként az ő ellenségei. Tehát a proféciának a teljes beteljesedése Jézusban, a Mesiásban valósult meg. Tehát nem Dávidról van itt szó, nem Bar-Kokhbáról van szó, csillagfiáról van szó, hanem magáról, Jézus Krisztusról.
3: Így van, és ez nagyon érdekes, nem? Hogy annak idején Izraelnek így fogalmazták meg Jézus eljövetelét, és hát még a mai napig de mindig probléma van vele.
4: Igen, tehát a zsidóság az is láthatja, amit mi látunk, mert eredetileg nekik adatot ugye ez a profécia is, hogy Bar-Kokhba féle felkelést leverték. Tehát nem lehet ő ez a csillag, akiről itt proféciaként megjelenik az írásban az utalás. És láthatják azt is, hogy nem Dávidról és uralmáról van szó, ugye, ami szintén megszakadt. És nincs. Jelenleg nincs királya Izraelnek, illetve a dávidi utódlás is megszakadt, tehát nincs meg a folyamatosság, mert magában Jézus Krisztusban érte el a csúcs és végpontját. a dávidi dinasztia, illetve királyságnak a sora. Tehát ezen a proféciánk keresztül eljuthatnának, ugye a zsidóság is oda, hogy megértsék, hogy itt Jézus Krisztusról van szó, ő a messiás.
3: Hát igen, mert hogy szerződést kötött már Ábrahám Istennel, utána Izsák, Jákob is, és szépen le van írva nekünk is, hogy mi lesz Izraellel. De utána jött ez a profétai üzenet Bálámmal, amely azt mondta, hogy egyedül ezt úgyse tudjátok megvalósítani, nem? Ez erről szólt a zsidóknak, hogy ahhoz, hogy Izrael egész története megvalósulhasson, amit előre elmondott Isten, az csak a messiás támogatásával lehetett valószínű. Én így gondolom, hát nem tudom, hogy akkor is így gondoltam volna én is, amikor ott vagyok, mindig szoktam ezen gondolkodni, mert például, hogyha Jézus második eljövetelével kapcsolatban gondolkodom, akkor mindig nagyon szeretném, ha Mózessel majd találkozhatnék, és sok ilyen dolgot megbeszélhetnénk, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt valójában az életük, ugye?
4: És hogyha a harmadik értelmezési lehetőséget nézzük, ugye, hogy itt Izraelről testületileg lenne szó, mint csillagról, akkor is láthatjuk, ugye, hogy nem tudták megoldani az ő ellenségeiknek a kérdését. Hát még manapság is Palesztinában állandó, folyamatos harcok dúlnak. Nem csak, hogy annak idején nem tudták megoldani, de azóta se tudták megoldani, és soha nem is fogják tudni megoldani, ugye, mert nem róluk szól ez a profécia, tehát nem Dávid és az ő uralma, nem barkokba, és nem is Izrael testületileg, itt a csillag, hanem maga Jézus Krisztus.
3: Igen, hát de aztán majd Dávid proféciában majd, ha egyszer eljutunk odáig, ott ő elmondta, hogy Izrael egész élet végéig harcok lesznek, tehát soha nem fog majd onnantól kezdve leállni a harc, és ez a mai napig is hivatalosan Izraelbe háborús helyzet, hivatalosan törvényszerű háborús helyzetnek minősítik a mostani helyzetet Izraelben. Tehát úgyhogy mindig teljesednek a proféciák, nem?
4: Igen, és érdekes, hogy itt egyfajta kettes utalás, vagy kettős utalás is van itt a csillaggal kapcsolatosan, ha a keleti bölcsekre indulunk, hogy valóban volt egy valóságos, fizikailag megjelent égi objektum is, meg ugye egy személy is, ugye, akinek a születését jelezte maga az az égi objektum, amit betlehemi csillagnak nevezzünk.
3: De ha tudományosok lennénk, vagy kutatók, akkor az is lehet, nem? Hogy Jézusnak nem volt apja itt a földön, hanem ami az apából kell egy gyerekbe, az lehet, hogy a csillagon keresztül jött el, nem? Hát ez csak én gondolom így, hogy...
4: Igen.
3: Mert a csillag az sugárzott, az biztos.
4: Kárt Bal teológus mondja ugye Jézus fogantatásával kapcsolatosan, ugye, hogy Mária hallásán keresztül történt, ugye, mikor meghallotta a jó hírt, hogy gyermeke születik, és ki lesz az a gyermek, elhitte, és ez volt a pillanat, ugye, hogy hallotta és hitte a fogantatásnak a pillanata, tehát így mondja Kárt Bárt, hogy a hallásán keresztül fogantat, ugye, mikor meghallotta és elhitte, az okozta, vagy eredményezte, ugye, magát a fogantatást.
3: Igen. Akkor még egy pár percet szerintem akkor beszéljünk Bálámról, hiszen igen. Hát egy ilyen proféciát egy ilyen proféta mond.
4: Igen, hát Bálám elsősorban a Szamaráról ismert, és a történetet ismerjük, ugye, hogy megszólal a szamár, mikor a proféta nem úgy viselkedik, illetve nem úgy kezeli a dolgokat, ahogy kellene, és Isten megszégyeníti egy szamáron keresztül, mint egy idézőjelben mekkora szamár vagy te, hogy a szamár kell neked, hogy megmondja, hogy megértsed, hogy miről van szó.
3: Sőt, a szamár látta az angyalokat.
4: Igen.
3: Ő meg nem látta ilyen.
4: És tudott beszélni, ugye felmerül sok minden ezzel kapcsolatosan, hogy tud egy szamár beszélni, mert a szamarak nem tudnak beszélni, de ugyanaz a kérdés ugye akkor a teremtés történetnél, hogy tud egy kígyó beszélni, mert a kígyók nem tudnak beszélni. Ugye, de itt most nem is ez a lényeges dolog, hanem, hogy Isten néha használ olyan személyeket is egy-egy profécia elmondásához, vagy továbbadásához, akikre nem gondolnánk, illetve nem számítanánk rá, ugye Bálám nem zsidó származású volt. Ő más idegen származású ember volt, és mégis fel tudta használni, de felhasznál az Ószövetségben Isten, látjuk azt újra és újra, nem csak a zsidóságból embereket, Círus királyt is felhasználta annak idején például a maga céljainak megfelelve, ő se egy zsidó származású ember volt. Tehát Istennek a munkája, mondhatjuk azt, hogy nem korlátozódik csupán Isten népe körére. Pedig mi erre számítanák, és ezt várnánk, de Istennek az üttervébe ugye egy kicsit szélesebb a spektrum és a paletta, nem mindig csak a kiválasztott népnek a tagjait használja céljainak megfelelően.
3: És Bálámról egy elég hosszú történet le van írva a Bibliában. Persze nem az egész életét tudjuk, mint sokszor másoknak is, hanem főleg azt a helyzetet, amikor ő megpróbálta a Bálák király, Moab királya valamire megvenni pénzzel, és ez egy különleges esemény volt, de úgy tűnik, hogy ez is Bálámnak olyan érzelmeket adott, hogy nagyon komolyan elkezdett gondolkodni, bár nem értett meg ő se mindent. Az Új Szövetségben viszont azt írja itt a bibliai lexikon, hogy Bálám a tévtanítók és a pénzsóvár emberek megtestesítője. De ugyanúgy felhasználta mégis Isten.
4: Tehát mikor nincs proféta és profécia Isten népének a sorában, akkor más eszközökhöz vagy más forrásokhoz nyúlnak az emberek, ezt ha vonatkoztatjuk magunkra, az elég nagy baj, hogyha például egyháztagok vagy hívő emberek nem kapnak olyan lelki gondozást, nem kapnak olyan igei táplálékot, hanem pszichológusokhoz, meg pszichiáterekhez, meg nem tudom kikhez kell forduljanak, mint itt is ugye egy idegen népből való valaki kellett, hát nem volt proféta Izraelben, akit kérdezhettek volna, vagy aki által Isten kinyilatkoztathatta volna az ő akaratát, hogy egy ilyen idegen eszközhöz kellett nyúlnia, felmerül a kérdés, és ennek a mai aktualitásra, ugye, hogy megfelelően végezzük mi a dolgunkat ahhoz, hogy ne kelljen a hívő embereknek, az egyháztagoknak ilyen világi megoldások felé folyamodniuk, hanem hát Isten adott mindenféle tisztségeket, képességeket, amiket használnak a gyülekezeti tagok, vagy akár a gyülekezet vezetők is, megfelelően végezzük-e a dolgunkat? Ez a kérdés merül fel bennem ilyenkor.
3: Igen, ezt szoktuk mondani, hogy minden rossznak alapja a pénz szeretete, vagyis, hogy ez is egy ilyen üzenet, hogy soha ne menjünk abba az irányba, hogy bennünket meg lehessen pénzzel venni bármi olyan dologra, amit Isten nem fogad el. Igaz? Mert egyébként a világ ebbe az irányba megy, nem? Hogy lényegében szinte a pénzzel mindent meg lehet oldani.
4: pedig nem lehet mindent megoldani, a leglényegesebb dolgokat nem lehet pénzzel megoldani. Ha valaki gyógyíthatatlan beteg, nem tud semmit se kezdeni, mindegy mennyi pénze van, mert gyógyíthatatlan. Hogyha valaki hitetlen, hitet nem tud vásárolni, üdvösségről nem is beszélve, ugye, hogy hát az már az ár ki van fizetve Jézus Krisztus drága vére által.
3: Hát igen, de ezért jött létre a reformáció, mert végül is eljutott a kereszténység is oda, hogy pénzzel az üdvösséget meg lehet venni. Úgyhogy mi most azért visszafordultunk, illetve nem csak a protestánsok, hanem most már a katolikusok sem mennek ebbe az irányba, tehát akkor ez végül is minden beteljesedett, igaz, amit mondtak a proféták.
4: Igen, tehát nagyon sok profécia beteljesedett, van egy részük, ami még a jövőben, és mivel látjuk, hogy amiket eddig mondott Isten beteljesedtek, jó reménységgel vagyunk, hogy a jövőbeli proféciák is hasonlóképpen be fognak teljesedni.
3: Jó, kedves hallgatóink, akkor szokás szerint hallgassunk meg egy kép éneket, zenét, és akkor utána folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk ezt a témát Farkas Leventével. Annak idején Izrael reménysége Ábrahám elhívásakor tett ígéretben fogalmazódott meg. Majd leszármazottai számára újra és újra elhangzott. Így, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Izraelnek, ez 1 Mózes 12.3-ban van így megfogalmazva. Amikor Ábrahám előtt feltárult, hogy Isten meg akarja váltani az embert, az igazság napja bevilágított lelkébe, és a sötétség szerte foszlott. Végül pedig maga a megváltó, amikor itt járt az emberek között és beszélt velük, bizonyságot tett a zsidóknak a pátriárkák boldog reménységéről és az eljövendő üdvözítő általi szabadulásról. Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat, mondta Krisztus. Meg is látta és örült is. Ez János evangélium 8. fejezetében van, az 56. vers. Na és akkor ugyanez az áldott reménység csillant meg abban az áldásban, amikor Jákob, a haldokló pátriárka mondott fiára, Júdára. Azt mondja, Júda, téged magasztalnak testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai, nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljő Siló, akinek engednek a népek. Mózes első könyvében van ez, a 49. fejezetben, 8.-10. vers. Tehát, hogy ő is ígéretet adott, ahogy Ábrahám is ígéretet kapott, Jákob is adott Judának ígéretet, és akkor így szól az ige, hogy az ígéret földje határán Bálám proféciájában hangzott el ismét a világ megváltója eljöveteléről szóló jövendőlés. Ahogy felolvastad, látom őt, de nem most, szemlélem, de nem közel, csillag jön el Jákobból, királypálca támad Izraelből, behúzza Moab halántékát, és Sét összes fiainak koponyáját. Vagyis, hogy...
1: Bezúzza, igen.
0: Vagyis, hogy többször elhangzott az ígéret már Izraelnek, a ilyen proféciai ígéret.
1: Igen, hát ezeknek a proféciáknak és beteljesedéseiknek olyan vonatkozása is van, hogy külső bizonyíték vagy erőteljes alapot ad a hitünknek és a Szentírás szava hihetőségének, mert hogyha matematikai valószínűségét nézzük, most csak hogyha a messiási proféciákról beszélünk. Hogyha ezeknek a matematikai valószínűségét nézzük, ugye, hogy véletlenszerűen beteljesednének, akkor olyan kicsi valószínűséget kapunk, ami matematikailag már lehetetlen. Tehát olyan esemény, ami soha nem történik meg. Nem csak pár ezer év alatt, hanem hogyha az egész univerzumnak a feltételezett csillagászati korát tekintjük, a 13,7 milliárd évet, annyi idő alatt sem valósulhatnak meg ezek a proféciák ilyen nagy számba és ilyen pontossággal, ahogy a messiásra utaló proféciák. Tehát ezeknek a proféciáknak és beteljesedésüknek a jelentősége számomra az is, hogy a Biblián kívüli bizonyítékot nyújtanak a valószínűség számításon keresztül, ami a matematikának egy részterülete, a Biblia szava hihetősége és hitünk észszerűsége mellett. Ugye, mert sokszor megvádolnak, hogy mi olyan hiszékenyek vagyunk, meg mindent elhiszünk, meg stb. Nem. Vannak alapjai hitünknek, történelmi alapjai, többek között a proféciák, de sok más is természetesen, de a elsedett proféciák az egyik legerőteljesebb bizonyíték amellett, hogy ezek valóban Istennek a szavai, nem kitalált történetek, meg csak Isten mondhatta meg, mert ő tudja a jövendőt is. Több ezer évvel ezelőtt, vagy több száz évvel azelőtt, hogy beteljesedtek volna ezek az események.
0: Igen, és most ugye Mózes könyvéről beszélünk még, akkor azt is el kell mondani, hogy Mózes által Isten állandóan emlékeztette Izraelt arra, hogy el fogja küldeni fiát az elbukott emberiség megváltójaként. Mózes nem sokkal halála előtt kijelentette, prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyant, mint én, őre elhallgassatok. Hiszen Mózes is ezt nagyon pontosan tudjuk igazolni a leírt írásokban, hogy ő szinte szerintem soha nem mondta el a saját gondolatait.
1: Igen.
0: Ő csak olyat mondott Izraelnek, nem, amit Isten üzent. Ő nem olvasok semmit, hogy ezt én így gondolom, nem, hanem elmondta. És akkor ezért ő egy világos tanítást kapott Izrael számára az eljövendő mesiás munkájáról. Prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül olyat, mint te, mondta szolgájának. Jahve, Isten, az én igémet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Ez a Mózes 5. könyve 18.
1: Igen,
0: fejezetében van leírva.
1: Bibliai proféciák sorozatában ez lesz majd a következő rész. Most egy kicsit visszatérve a Balámi proféciához, ugye amit mondasz, hogy állandóan vagy folyamatosan figyelmezteti Mózes az ő népét, a mesiással, illetve tevékenységével kapcsolatosan, ezek az ismétlések mindig nagyon fontosak. Nem szabad megunni őket. Mi is találunk a Bibliában, amikor olvasunk, sok ismétlés van. Ezeknek mind értelme és célja van. Tehát Isten szent lelke nem véletlenül ismétel meg valamit, mert tudja, hogy ezzel mit akar elérni. Például, mikor a frigyládával vagy szövetségládájával kapcsolatosan olvasunk olyan aprólékos leírásokat, hogy egyszer Isten elmondja, hogy milyen legyen. Aztán szinte ugyanazokkal a szavakkal elismétli, elmondja megint, hogy megcsinálták, de szinte ugyanazokat a szavakat, ugyanazokat a részleteket írja le, és unalmasnak tűnne az embernek. De mi volt a Szentléleknek a célja ezzel az ismétléssel? Megerősítsen bennünket abban, hogy Mózes és a kézművesek egy tapottat sem tértek el attól, amit Isten megmondott nekik, hogy mit csináljak. Tehát mindent pontosan úgy csináltak, nem csak részben, hanem mindent pontosan úgy csináltak, hogy Isten meghagyta nekik. Tehát ez a teljes engedelmességnek a képe. Nem csak részben engedelmeskedtek Istennek, hanem teljes mértékben mindent, a legapróbb részletekig úgy csináltak, hogy Istennek. Tehát ez az, például ezeknél a részeknél, ez az ismétlésnek a célja, és a Szentléleknek a célja, hogy ezt megértesse velünk. Tehát ne unjuk az ismétléseket, akár a mesiásra utaló proféciákról van szó, akár a Szent Sátor kellékeinek a leírásáról, elkészítéséről.
0: Én is azt gondolom, hogy ugye Izraelnek utasítást adott Isten arra, hogy folyamatosan a gyerekeiknek mindenki mindig mondja el, ami előtte történt, mindig használják, amik aztán később, amiket később Mózes aztán szépen leírt könyvbe, előtte nem igen voltak leírva, de mondják el, és én azt gondolom, hogyha generációk után tényleg akkor ugyanezt elkezdik beszélni az emberek, akkor mindig jó, ha van egy olyan proféta, aki megismétli, nem? Hogy biztos, hogy pontos legyen. Mindenki tudja a gondolatokat, de nem biztos, hogy ugyanúgy mondja. Én ezért gondolom, hogy, hogy biztos, hogy egy helyes, hogy ismételjék a proféták, de hát ez csak az én gondolatom.
1: Hát nem csak a te gondolatod, mert nagyon sokan gondolják így, ugye, hogy nem mindig feltétlenül, és mindig valami újat kell hallania az embernek, hanem sokszor arra van szüksége, hogy megerősödést nyerjen a régi, jól ismert dolgokba már. Ugye az Új Szövetségben is ír az apostol arról, hogy vannak olyanok, akiknek a viszket a fülük új tanításokat hallani. Nem újat kell nekünk, hanem egyszer vannak üdvösségünknek az alapjai, Jézus születése, tanítása, feltámadása, teremtés, stb. Ezek ismétlésével újra és újra megerősödünk, illetve eszünkbe juttatjuk önmagunknak ezeket a dolgokat, amiket nem szabad elfelejteni. Az úrvacsora is egy ilyen dolog, Jézus mondja, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugye újra és újra cselekedjük azt, amit ott az utolsó vacsora alkalmával, a saját tanítványaival történt, hogy ne felejtsük el, és ajándékokat kapjunk újra és újra, mikor úrvacsorázzunk ezeken a cselekedeteken keresztül.

0: Bibliával kell bizonyítani, vagyis nem a tudománynak, meg minden kutatással, hanem mindig szépen ellenőrizni tudjuk, hogy ugyanaz a mondat máshol is elhangzik, akkor szépen összeszedjük őket, és ráadásul például én szoktam ezt használni, hogy a fordításokat is. Mert korábban viták voltak a fordításra, hogy egyáltalán miért kell új fordítás, mert nagy viták voltak, és én mindig azt mondtam, hogy olvassuk meg mindegyik fordítást. És akkor, ha nem is ugyanazok, de akkor is meg fogjuk érteni, hogy akkor hogy kell értelmezni azt, amit olvasunk benne, nem?
1: Igen, tehát a Scriptura Sacra Sui Interpres, ez egy reformátori alapelv, ugye, hogy a Szentírás önmagát értelmezi, tehát ez nem egy új dolog, hanem felelevenítése a reformátori alapelveknek, és hogyha a proféciákra vonatkoztatjuk, ugye, mert proféciák sorozatában vagyunk éppen ezt az alapelvet, akkor azt látjuk, ugye, hogy az egyik profécia magyarázza vagy értelmezi a másikat olyan értelemben, hogy ezek kiegészítik egymást, és adják a képet magáról a mesiásról, hogy ki lesz, hogy mit fog csinálni, hogyan fogja tenni, miért születik meg, hova születik meg, stb. Stb. Tehát egy kicsit olyan számomra, mint egy puzzle-kának a darabkái ezek az egyes proféciák, ugye, amelyeket, hogyha egymás mellé teszünk, akkor kiábrázolódik, megjelenik előttünk maga a Krisztus kép.
0: Meg hát akkor itt azt az alapelvet is említsük meg, nem? Hogy beszéltünk már korábban a proféciákról, hogy vannak olyanok, amelyek a múltról szólnak, vannak olyanok, ami a jelenről, és vannak olyanok, ami a jövőről. Ezért azt folyamatosan nekünk ellenőrizni kell, hogy amit elolvasunk, hogy az most a jelen, vagy még mindig jövő, vagy már esetleg a múlt. Hát például a Jelenések könyvében rengeteg olyan üzenet van, ami már megtörtént, de ami még nem történt meg, illetve olyanok is vannak, ami most történik. Ezért nagyon fontos ez, hogy többször hangozzon el ez a profétai üzenet, mert így tudjuk mindig megérteni, ellenőrizni, illetve igen, inkább csak ellenőrizni, mert megérteni nekünk inkább lélekből kell, a Szentlélek által, de én mindig ezt tapasztaltam, hogy amit úgy éreztem, hogy ez így kell lenni, akkor az mindig megjelent nekem írásban, hogy igen, jól gondolod, így van.
1: Igen, amit említettél, a gyermekeknek is ugye tanítani, továbbadni a proféciákat, nem feltétlenül értik még meg, hogy miről van szó, ami nem feltétlenül baj. Nem baj. Tudják, tanulják meg, aztán majd később, mikor elérkezik az ideje, akkor Isten majd elvezeti őket, ugye, hogy az értelmüket is, ahogy nyitogatja, meg az ő titkainak a dolgait fokozatosan előttük, majd meg fogják érteni ezeket a dolgokat. És ilyen szempontból a károli fordítás hasznos lehet, tudja, hogy ezek a proféciák kiemelt vastag betűkkel vannak a szövegben, úgynevezett aranymondások, és a gyerekeknek szoktunk ilyen aranymondásokat tanulni, és ismét mondom még, hogyha lehet, hogy első körben nem is értik, hogy mi az, de hogyha tudják, ugye Isten később majd megérteti velük, attól nem fölösleges megtanítatni nekük, mert még nem értik, vagy később megértik, hogy miről van szó.
0: Így van, és hát én ezért is nagyon szerettem a károli fordítást, hát mert egyébként az volt az első magyar nyelve így lefordítás, egyértelműen, ha elfogadjuk, hogy teljes írás Istentől ihletett, akkor el kell fogadjunk, hogy ez a fordítás is Istentől ihletett, hanem hogy az is nagyon tetszik, hogy szinte minden ige mellett ott van az idézet, hogy mit nézzünk még át, hol hangzik el még ugyanez a szó, vagy mondat, vagy gondolat, igaz? Tehát szépen rögzítették, hogy ellenőrizni tudjuk, hogy a Bibliát a Bibliával magyarázzuk meg.
1: Igen, most HBO-rákon éppen egy olyan sorozatban vagyunk, ahol a

0: Biblia tévedhetetlenségét tárgyaljuk, és a úgynevezett chicagói cikkelyeket gondoljuk végig, és beszéljük meg, és ott az ihletettség is szóba kerül, illetve a másolatok, illetve az eredeti kéziratok, anyagok, az úgynevezett autografák. És ez a nyilatkozat úgy fogalmazza meg, hogy nem a fordítások ihletettek, hanem az eredeti kéziratok, amik bár már nem állnak a rendelkezésünkre, rengeteg másolat van belőlük, és a szövegkritika tudománya, ami egy komoly tudományág, az ő feladata, ugye, hogy összeállítani a sok másolatból, hogy mi lehetett nagy valószínűséggel az eredeti szövegbe. Tehát nem kell attól kétségbe esnünk, hogy nem áll rendelkezésünkre az eredeti kézirat köteg, mondjuk Júdás levelének a először leírt változata, mert nincs meg, meg semmiből nincs meg a legelőször leírt változat, de vannak másolatok, és a szövegkritika, ugye tudománya ezt végzi, hogy mi lehetett az eredetiben. És ugye ezek voltak a tévedhetetlenek, ugye az eredeti autografák, amelyek már nincsenek meg, de ezeknek vannak másolatai, amelyek megbízhatóak. A fordításokat azért nem nevezi ihletetnek, Istentől ihletetnek a chicagói nyilatkozat, mert ezek már értelmezésen mentek keresztül. Tehát minden fordítás értelmezés is. Tehát először meg kell értenem, amit az eredeti szöveg mond, és akkor utána azt a saját nyelvemen, vagy valamilyen más nyelven megfogalmazni. Tehát értelmezés és fogalmazáson, tehát két stáción is keresztül megy, míg egy fordítást ugye a kezembe tartok, ezért mondják azt, hogy nem a fordítások az Istentől ihletettek, hanem az autografák, az eredeti kéziratok, amik már nincsenek meg, de a sok-sok másolatból össze lehet állítani nagy megbízhatósággal, hogy mi lehet az eredetiben.
1: Hát én nem a minden fordításról mondtam, hanem amikor egy ilyen esemény sorozat, mint a reformáció, ahogy elkezdte Luther Márton, és ő is lefordította, akkor én abba hiszek, hogy ha ez az egész egy Istentől ihletett rendezvény sorozat volt, akkor a Biblia fordítása is ebbe tartozik. Viszont utána el szoktuk ezt mondani, nem, hogy annak idején, hát állítólag ugye többet írtak le, de mi négyet rögzítettünk a kánonba, mégsem egyet.
0: Igen. Tehát a fordításoknál, ugye a magyar fordításokat, ha nézzük ott is, a Károlyi 14-es kiadás között nem csak szinoníma eltérések vannak, hanem jelentésbeli eltérés is van. Akkor mostan melyiket mondjuk ihletetnek? Tehát azért mondom, hogy nem a chicagói nyilatkozat.
1: Ugyanúgy a négy evangéliumot is, hogy ugyanúgy értem, fogalmazzák
0: de meg. Mikor sokszor ellent mondanak egymásnak, tehát ott már nem lett mind a kettő egyszerre ihletet, mert ellent mondanak egymásnak. Tehát azért mondom, a chicagói nyilatkozat ezzel foglalkozik, hogy nem a fordítások, hanem az eredeti kéziratok voltak Istentől ihletettek, de visszatérve itt a proféciákhoz, mert ebben vagyunk, illetve a csillaggal kapcsolatos proféciához. Ez azért örülök neki, hogy előkerült és foglalkozunk vele, mert ez egy olyan profécia, amiről viszonylag kevés szó esik, illetve a közbeszédben, a közgondolkodásban, még az egyházi közbeszédben és gondolkodásban is kevés szó esik erről a proféciáról. Miért tatlan módon egy kicsit hanyagoltatik ez a profécia, úgyhogy ezért nagyon jó, hogy előhoztuk ebbe a sorozatba, és most közösen tudunk gondolkodni róla.
1: Így van, és az is nagyon jó, hogy a történelemről is beszéltünk, igaz? Hogy mi történt, vagy hogy hangzott el, mikor az a profécia, és megértették az emberek, hogy vagyis, hogy utána azt is mondják a proféták, hogy ami a történetben megtörtént, az velünk is meg fog történni, nem? Ezért mindig érdemes nem csak a szöveget, hanem a történetet is átnézni, hogy hogy hangzott el, hogy történt, hogy értették meg az emberek, nekünk mindig a saját ideinkre is oda kell figyelnünk.
0: Igen, és ez segít az értelmezésben mindig, hogyha megnézzük az eredeti szövegkörnyezetet, illetve történelmi eseményeket, hogy itt néztük ennél a proféciánál is, ugye, hogy miért nem Dávid, miért nem Bar-Kokhba, miért nem Izrael testületileg az eredeti csillag, ugye, akiről itt szó van. Ezt mind-mind a történelmi körülmények és közeg segít a megértésben, ugye, hogy akkor itt miről van szó. Valóban nem szabad így kiragadni az igét és a levegőben úgymond kezelni, mert ugye akkor ebből mindenféle nehézségek támadnak, amik rossz irányba visznek bennünket.
1: Igen, akkor, hogy foglaljuk össze most a kedves hallgatóinknak, akkor még egyszer ezt a témát, vagy ismételjük meg mi is, nem?
0: Igen, tehát...
1: Sokan mondják így, akik a műsort hallgatják, hogy az elején nem hallotta még, csak a végén lesz, mondjuk el, amit az elején elmondtunk.
0: Igen, tehát a téma fontosságát az jelöli, ugye ezzel kezdtük, hogy egy messiási profécia, ami segít beazonosítani, hogy ki ez a messiás. Vár a zsidóság és az arab világ, de a mi nyugati világunk is kevésbé érti és látja, ugye tudja beazonosítani, pedig ez egy segítség annak a beazonosításába, hogy ki az a messiás. Nyilván Isten szent lelkének a jelenlétére is szükség van, azon kívül, hogy ez le van írva, ugye, hogy ki maga a messiás. Láttuk azt is, hogy a jelen és a jövő idő hogy viszonylik egymáshoz ebben a proféciában, hogy az ige időknek a kezelése, noha az igék jövő idejűek, mégis jelen idejű a használatuk, ami arra utal, hogy a jövőben is látható lesz, nem csak a múltban volt látható, ugye mikor eredetileg a múlt, a számunkra múlt, de nekik az volt a jelen, mikor megszólalt eredetileg a profécia. Tehát egy többes idői skálát ölel át ez a profécia, és láttuk azt is, ugye, hogy a betlehemi csillaggal hogyan kapcsolódik, ugye, az úgynevezett napkeleti bölcsek hogyan kapcsolhatóak ehhez a proféciához, mit ismerhettek belőle, honnan ismerhettek belőle egyáltalán valamit, ami aztán segítette őket, hogy elinduljanak a maguk útjára, és megtalálják Jézust, és hasonlóképpen a mi református templomainkon is a csillag, az a betlehemi csillag, ami arra utal szintén Jézusra, és segít tájékozódni bennünket, hogy mi is oda találjunk magához, Jézus Krisztushoz, ahogy annak idején a betlehemi csillag vezette a napkeleti bölcseket is Jézusnak a jászlához.
1: Ezért azt javasoljuk mindenkinek, hogyha bármikor látunk csillagot, mindig jusson eszünkbe Jézus.
0: Amen.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük a figyelmüket, mindenkinek azt kérjük, hogy gondolják át, amiről beszélgettünk, és utána folytatjuk a proféciákról szóló tájékozódó beszélgetést kedves hallgatóink számára.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten magas helyei. A mai ige 91. Zsoltár 14. verse. Oltalmazom, mert ismeri nevemet. Gondolatok az igéről. Nekem mondja ezt az Úr. Ha ismerem az ő nevét, akkor igen. Áldott legyen az Úr, hogy nem vagyok idegen a számára. Próbára tettem, megismertem őt, és ezért bízom benne. Tudom, hogy az ő neve bűnt gyűlölő Isten, mert szent lelke ereje által megtanultam, hogy soha nem tűri el a gonoszt. De úgy is ismerem őt, mint Krisztusban bűneimet megbocsátó Istent, mert vérével eltörölte minden vétkemet. Az ő neve hűség, és én ezt tudom, mert soha nem hagyott el, még akkor sem, amikor a bajok megsokasodtak körülöttem. Ez az ismeret kegyelmi ajándék, amelynek elnyerése szükséges ahhoz, hogy egy másik kegyelmi ajándékot is megkapjunk, a felmagasztalás ajándékát. Ez a kegyelmet tetéző új kegyelem. Figyeljük meg, milyen veszélyessé válhat helyzetünk, hogyha magasabbra kapaszkodunk, ha viszont az Úr helyez magasra minket, biztonságban lehetünk. Felemelhet bennünket azzal, hogy igen hasznossá tesz, nagy tapasztalatot ad, sikert a szolgálatban, vezető tisztet a munkában, vagy atyaságot a kicsinyek között. De felmagasztalhat másképp is, adhat szoros testvéri közösséget, tiszta látást, szent diadalt, és az örök dicsőség boldog megsejtését. Ha Isten magasztal fel bennünket, a sátán sem tud letaszítani, bárcsak egész nap így történnék ez velünk. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére holnap kerül sor, május 16-án, 17-én, szombaton és vasárnap Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. A vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Magyar nyelvű istentisztelet Londonban pünköstkor. Pünköstkor újra magyar nyelvű istentisztelet lesz Londonban. Május 24-én, vasárnap, 15 órától a nemrégiben újraindult angliai magyar evangélikus gyülekezetben Mesterházi Balázs lelkész szolgál. Az alkalomnak a Szent György német evangélikus templom ad helyet. Az istentiszteletet szeretett vendégség követi. A szervezők kérik, hogy az érdeklődők lehetőség szerint jelezzék részvételi szándékukat a london@lutheran.hu e-mail címen. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható. Vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, zápor, északról fúj a szél, és 15-22 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, A Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: Ebben a műsorban mindig házaspárokat invitálunk, és megkérdezzük őket, hogy hogyan indult a kapcsolatuk, a nagy szerelem, és utána az évek során, ahogy az életük ment, mint bárki másnak az élete, milyen problémákkal találkoztak, milyen nehezen megoldható helyzetekkel, és hogy ebben a helyzetekben a személyes hitük, az Istenbe vetett bizalmuk hogy segítette őket át, és ezzel szeretnénk bemutatni azt, hogy a keresztény házasságokban is lehetnek problémák, és vannak problémák, nem söpörjük a szőnyeg alá, de hogy abban az Istenbe vetett bizalom hogyan tud átsegíteni, átlendíteni bennünket ezeken a nehézségeken, és ebbe talán tudunk segíteni önöknek, ha esetleg a házasságuk kicsit gyengébb lábon áll. Melyik házaspár hogyan vette ezeket az akadályokat? A mai vendégünk Földi István, Pisti és kedves felesége Mónika, és nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és örülök, hogy elvállaltátok, és azt is, hogy nyíltan beszéltek mindenről, nincs tabu téma, hogy egy rövid bemutatkozást kérnénk tőletek.
4: Mi is nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és a kedves tévénézőket, Földi István vagyok, feleségem Mónika, Szolnokról érkeztünk, ott a szolnoki szakkert gyülekezet lelki pásztora vagyok, van két gyermekünk, egy 30 éves fiú és egy 20 éves lány, egy nevelt lányunk is van, és egy unokánk is.
3: Móni, azért valamit te is mondjál magadról.
5: Én is köszöntelek benneteket és a kedves nézőket, Móni vagyok. Műkörömösként dolgozom, és pásztor feleségként is működök a gyülekezetben, támogatom a párom, amivel tudom, és igen, nagymama vagyok.
3: És ez egy örömteli dolog.
5: Ez egy örömteli dolog.
3: Akkor vágjunk is bele, hogyan indult a Love Story-tok?
4: Szerintem elsőnek erről Móni tudna beszélni.
2: Azért is, miért elfelejtetted?
4: Nem, hogy is felejtettem, mert nagyon sokszor kérdeznek erről a Love dologról. És igazából Móni volt az, aki elsőnek engem meglátott, illetve nem baj, mondok egy dolgot, amiben ő is meg fog lepődni.
2: Illetve
4: tudja ezt ő, de igazából kezdjett el, anya Léci.
5: Hú, hát nekünk úgy kezdődött ez a sztori, hogy nagyon egyszerűen én álltam egy lépcsőház előtt, ugye, ahol laktunk a szüleimmel, fiatal voltam, még ilyen 14 év körül lehettem, és akkor egyszer csak megjelent, mert ugye utcában laktunk, és mi akkor költöztünk oda, Pisték már régebb óta ott laktak, és jött az édesanyukájával, két testvérével, és amikor megláttam, hát ez nálam így működött, hogy megláttam a nagy őt, és onnastól kezdve kész. Azt mondtam, hogy na, ő az enyém lesz, és ez szó szerint így volt, hogy hát én kezdtem el ugye úgy udvarolni, vagy járni utána, vagy hogy mondjam, leveleket küldtem, írtam neki, stb.
2: 14 évesen.
5: Nagyon. És én megláttam, és nagyon jó képű most is, de akkor is nagyon, nagyon jó képű fiatal ember volt, és mikor megláttam, akkor egyszerűen csak jött ez az érzés belém, és mondtam, hogy ő az én férjem lesz.
2: És Pisit hány éves volt akkor a kis?
5: Ő hány éves volt? Aha. Tehát egy évvel idősebb, mint én.
2: Igen,
5: 15. Ő 15.
2: Igen. Még ilyen nem is találkoztam, 15 éves korban.
5: Tehát először indul. A külső fogott meg egyértelmű, tehát, hogy megláttam, kisugárzás a külső, ahogy kinézett úgy, ahogy volt, és akkor utána nyilván, hogy beszélgettünk, ismerkedtünk, jött már utána a többi.
3: Pisti?
2: Hát ezen én még most veszem a levegőt, ezen még én is csodálkozom, pedig pár éve ismerjük egymást, de még ezt én így nem hallottam.
4: Tehát igazából nem akartam én ezt a kapcsolatot, igazából Móni jött utánom, és valóban küldte a barátnőjével a levelet, de azt a sztorit azt szeretném elmesélni, hogy 11 éves lehettem, és akkor a Széchenyi lakótelepen, ahol most is lakunk, és ahol találkoztunk elsőnek, ahol Móni meglátott, onnan egy kicsikét messzebb laktunk, és az egyik barátommal lementem oda közel hozzánk a Zagyva folyóhoz. Nem horgászni, rosszul, hanem úszni. Aha. Úsztunk, és amikor befejeztük az úszást, akkor jöttünk haza barátommal, és láttuk messziről, hogy az Zagyva folyó gátján szalad egy ló, iszonyatosan gyorsan. És mi ott az édesapámmal és a szomszédokkal nagyon sok állattal foglalkoztunk, lóval is, stb. És ahogy szaladt, elkaptuk a kantárját és megállítottuk, és ott nem olyan messze volt egy lovarda. És visszakísértük a barátommal a lovardába ezt a lovat. Uh-huh. És kiderült, hogy azért rohant, ledobta a lovasát, mert megcsípte egy darás. Uh-huh. És ahogy vezettük
2: be
4: a lovat.
2: A lovat,
4: azért fokosodott meg. És ahogy vezettük be a pajtába, akkor én ott már Mónit megláttam, mert ő ott volt, mint kis lovászlány, csútakolta a lovát. Aha. Tehát én hamarabb ismertem Mónit, és ezt, amikor így összejöttünk, ezt el is mondtam neki. Hogy is hívták a lovadat? Bogár? Vagy?
5: Cili.
4: Cili, na mindegy. Na mindegy, tehát már akkor ott találkoztunk. Aha. És visszatérve, hogy amikor Móni küldte utánam a barátnőit, meg a leveleket küldte, tehát én semmiféle kapcsolatot nem akartam, de utána eljött.
2: Megfontolt 15 éves fiatalember voltál.
4: Igen. De utána eljött az a pillanat, hogy én is beleszerettem. Tartott ilyen garázsbulikat, meg házi bulikat, és meghívott.
3: A Móni?
4: Igen.
5: Ott jöttünk össze.
4: És akkor ott jöttünk össze, azt hiszem, a garázsbuli.
2: Igen. És a Móni ezt azért szervezett, hogy hát ha Pistét is oda lehet csábítani?
5: Nem csak azért szerveztem, tehát sok barátom volt egyébként, meg Pistinek is voltak közös haverok, barátok, és akkor így persze, tehát ott igazából a ballagásomat tartottuk, tehát ott a nyolcadikból ballagtam én, és ilyen nagy buli volt, nem tudom, hanyan voltunk a karásba, és akkor hát természetes, hogy hát ő nem maradhatott ki. Meghívtam, és akkor hát nyilván reménykedtem abban, hogy majd ott összejövünk, és akkor majd ott elindul valami, és akkor tényleg elindult.

0: Igen, és akkor ez a tényleg ifjúkori szerelem, vagy
1: Igen.
0: iskolás szerelem, fogalmazhatok így is nyugodtan, hogy mikor házasodtatok össze? Tehát ez nekem elég korai kezdésnek
1: Igen.
0: tűnik. Ez ott a környezetetekben elég általános volt, vagy?
1: Igen, nagyon sok olyan barátomat ismertem, aki nagyon korán ment, vagy korán vett el a feleségét. Hát így romáknál ez szokás. Én nem vagyok roma, de romák között nevelkedtem. Móni roma, és a romáknál ez szokás, hogy hamar mennek, vesznek magukhoz feleséget, hamar lesz házasság kötve. De még visszatérve arra, hogy én tehát igazából nem akartam Mónival ezt a szerelmes kapcsolatot, utána én is beleszerettem. Volt olyan idő, amikor ők a tizediken laktak fönt, és én mindig fütyültem fel a tizedikre, hogy jöjjön le. Még
2: De
1: akkor
2: romantikus.
1: nem mertem fölmenni hozzájuk, és emlékszem rá, hogy hó volt, és a hóba beletapostam a nevét, meg azt, hogy szeretlek, és a tizedikről ezt látta.
2: Aztán.
1: Tehát én bennem is elindult a
2: Aha.
1: szerelem felé. Emlékszel erre?
3: Hogy nem békez.
1: És utána nagy nehezen Móni úgymond unszolt magukhoz, hogy ismerjen meg a
2: Szüleit?
1: szüleit, sőt,
2: Aha.
1: ők is akarták, a szülei is, hogy ismerjen meg őket, és igazából utána már följártam hozzájuk, megkérdezték, hogy ki vagyok, ki.
2: Komolyan szándék,
1: Így
2: fiatalember.
1: van, pontosan, komolyan a szándék. Igazából az én szüleim nem akarták azt, hogy roma feleségem legyen, tehát a szerelem.
0: Megelőzted a kérdésemet, hogy
1: Igen.
0: nem jelentett éhes feszültséget, hogy ugye bár sok ilyen van Magyarországon, hogy roma és magyar úgymond
1: Igen.
0: egybe kelnek, tehát nem annyira újdonság, de azért mégsem annyira általános, főleg ez még 30-40 évvel ezelőtt, jó, nem kell ilyen messzire visszamenni a ti
2: Ti még nem
0: esetetekben, most én a
2: voltál.
0: saját megélt éveimből beszélek, tehát hogy akkoriban ez azért volt egy, hogy mondjam, háttere ennek, ilyen feszültséggel terhelt dolog.
1: Igen.
0: Ha már itt tartunk, amikor én azt hittem, hogy a lila roma, van benne egy kis monó, tudod? Bocsánat, bocsánat. Tehát ezt gondoltam magamban, hát néztem a nagymamát, az is olyan sötétebb bőrű volt, a apukáját, meg a apukája bátyját. És akkor hát mondom, na, egy nyolcad minimum. És akkor, de hát nagyon szép volt a lila. Nem magamra akarok beszélni, csak erről, hogy mennyire valóságos volt ez. És akkor anyukám kiszedte belőlem, és kisfiam ott a gyülekezetben van valami leányzó, aki esetleg teszem, mert ki tekerte belőlem, hogy így mondjam, mondtam, hát igen, van. Na és szép, ó, mondom, már nagyon szép. És hát milyen a család? Ó, mondom, nagyon-nagyon rendes család. Hát mondom, annyi, hogy van benne egy olyan negyed-nyolcad cigányvér. Anyukám lesápadt, és 2 hétig nem szólt hozzá. És most ezt nem mondom a műsor kedvéért, mit mondott anyukám. És én teljesen ebbe a tudatba voltam, hogy a lillában van roma vonal. De ez engem egyáltalán nem zavart egyébként. És hát először a lilla, ezt nehezebben éltem meg, amikor elmeséltem neki, hogy én ezt gondoltam róla. Aztán végül megértette, hogy igazából ez talán egy becsülendő dolog, hogy ezzel a
2: Pozitívan.
0: tudattal, hogy a roma engem, az abszolút nem érdekelt. Ő érdekelt.
2: És ez nagyon fontos, azt hiszem a mai világban, hogy úgy szeretjük egymást, és
1: Így van.
2: úgy fogadjuk el, aki és ahogy van.
1: Igen.
2: Hogy alakult ezután? Mikor lett esküvő, vagy
0: Illetve akkor a
2: valami?
0: családod hogy fogadta be a Mónit? Ez is egy jó kérdés.
1: Na,
0: Már nem az, mert én kérdeztem, csak életszerű.
1: Tehát apumék nem akarták, hogy roma lány legyen a feleségem, holott édesapám is romák között nevelkedett fel, sőt, beszélte is a roma nyelvet, de valahogy nem akarták ezt, de bele kellett törődniük, mert szerettük nagyon egymást. Jártunk, és megtörtént az eset, és Móni várandós lett. Vártuk az első gyermekünket gyerekként. És ezt megtudták a szülők.
2: Odaálltatok eléjük, és elmondtátok.
1: Igen, odaálltunk elé, elsőnek Móni, aztán kiderült nálunk is, jöttek Móniék hozzánk, hogy ez van, és beletörődtek édesapámék, és akkor ilyenkor a romáknál szokás az, hogy gyermekszületés előtt akkor legyen meg a nagy lagzi.
2: Aha.
1: És ezt megbeszélték, mi nem is nagyon vettük benne részt, mert úgymond gyerekek voltunk, tehát a megbeszélésben, hogy hogy lesz, mint
2: eldöntötték
1: lesz.
2: A szülők,
1: eldöntötték,
2: mi
1: igen,
2: hogy legyen. Aha.
1: És akkor meg volt egy hatalmas nagy lagzi, ami hajnalig tartott.
2: Igen. És akkor már a két nász nép rendben volt, és nem volt semmi konfliktus.
1: Nem.
2: Ez gyönyörű.
1: Nem.
0: Uh-huh. Hát de ahogy így most kiveszem, akkor így, hogy mondtad, hogy egy utcában laktatok, meg együtt nevelkedtetek, meg a haveri kör közös uh-huh. volt, tehát akkor elég
2: valami
0: jól együtt élt a közösség, mármint hogy olyan értelemben, hogy romák, nem romák.
1: Igen. Végülis egy lakótömböt képzeljétek uh-huh. el, ez a Széchenyi lakótelep, és ott találkoztunk, és ott pont azon a részen, abban az utcában rengeteg roma, illetve uh-huh. magyar lakott.
2: Uh-huh. És békességben éltek.
1: Igen.
2: Ez nagyon szép
1: igen,
2: dolog.
1: Igen.
2: Uh-huh. Így igen. kell történnie. És ekkor még nem voltatok keresztények.
1: Nem.
2: Hogy került Jézus az életetekbe?
3: Hát 16 év házasság után, ugye jól mondom, 16 évig ugye Isten nélkül éltünk ugye házasságban, két gyermekkel, akkor már Jenny is megvolt, ugye amikor rátaláltunk Istenre. Igazából ez úgy történt, hogy ugye a nővéremék tértek meg először, sógorom, nővérem, lementek egy gyülekezetbe, ugye nekik is evangelizáltak, beszéltek Jézusról, és akkor ők ugye jöttek hozzánk, tehát jártak föl hozzánk, és akkor mindig mondták, hogy ilyen jó a gyülekezet, olyan jó, gyertek, Jézus, Isten, mondták, és akkor hát az nagyon megmaradt bennem, hogy majdnem fél évig nyomták így a dolgot, és akkor mi mondtuk nekik fél év után, hogy ide, ha még egyszer Istenről beszéltek, ide a lábatokat benne tegyétek. Hát most őszinte persze. vagyok, tehát így álltunk így az egészhez, hogy nekünk ez nem kell, mi nagyon jó emberek vagyunk, mi nekünk ez így jó. Holott akkor már a házasságunk azért elég padlón volt ugye Isten nélkül, és ugye hát ők úgy abba hagyták, tehát utána már nem nyomultak, de viszont az életükön láttuk ugye a változást, hogy mit olyan nem beszélnek csúnyán, vagy
1: megimádkoztak,
3: vagy imádkoznak őket. Ugye uh-huh. nyilván, meg uh-huh. tehát úgy a személyes életükön láttuk a kapcsolatukon, uh-huh. hogy megmondták, hogy mennek kirándulni, táborba mennek, uh-huh. kirándulni mennek, meg ilyen házassági tanácsadások, meg ilyenek, és akkor kicsit fura volt, de mégis valami úgy érdekelt, és akkor úgy mentünk le, hogy na, akkor jó van, csak menjünk le.
2: De azt mondtad, hogy akkor már a házasságotok nem volt annyira rendben. Mi volt a házasságban? Mi nem volt rendben?
3: Beszél.
1: Hát édesapám nagyon-nagyon korán meghalt, 47 éves volt, és úgy nem igazán volt vele úgy kapcsolatom. Megmondom őszintén, hogy féltem tőle, mert elég sokat kaptam tőle, de nem azért, mert rossz ember volt. Azért kaptam tőle, mert azt akarta, hogy jó ember legyek. És a nevelésben benne volt a fizikai nevelés is. Nagyon szerettem édesapámat, és hogy engem bántott fizikailag, nem volt olyan kapcsolatom vele. És hogy elveszítettem, utána akkor jöttem rá, nagyon hiányzik is, hogy kevés kapcsolatunk volt, mint apa-fia. Uh-huh. Amikor már műtötték, ott voltam vele a kórházba is, amikor műtőből kihozták, puszilgattam, csókolgattam, örültem, hogy él, és elveszítettem, és belemenekültem az alkoholba. Előtte is megittam én a magam módján, egy munkásember, festő vagyok, festőként dolgozom, úgy megittam, de annyira nem ittam, és ugye meghalt édesapám, és ennek tudatában így rossz volt, hogy nem volt vele kapcsolatom, mert csak azért, mert hogy én jó ember legyek. Azért nevelt, rájöttem, akart jóra nevelni, és belemerültem az alkoholba is, nagyon mélyen. Olyan mélyen belemerültem az alkoholba, hogy reggel, amikor én mentem dolgozni, reggel 6-tól 7 óráig érkezett a főnököm, egy fél liter tömény bennem volt, meg nem tudom hány sör. Uh-huh. És amikor elmentem dolgozni, elment a főnököm, az első, hogy szöktem a kocsmába a kollégákkal. És olyan mélyre belekerültem, hogy már nem érdekelt csak az alkohol, a családom, nem érdekelt a gyermekem, nem érdekelt a feleségem, csak az alkohol. Volt úgy, hogy mentem haza is, bekopogtam, hogy megérkeztem, csak a fiam volt otthon, Pistike, 14 évesen, és kinyitotta nekem az ajtót, és azt mondta nekem, hogy apa, már megint ittál. És egyszerűen mérezuhantam, elkezdtem sinni, bementem a szobába, hogy ezt nem bírom tovább. én nem akarom, én holnaptól nem iszom, de ugyanúgy folytattam másnak. És tönkre ment a házasságunk.
2: Moni, te ezt hogy élted meg?
3: Hát nehezen és rosszul éltem meg. Nyilván ugye két gyerekkel, ott egy anya, és akkor közben...
2: Dolgoztál közben?
3: Vagy? Dolgoztam, uh-huh. Persze. Dolgoztam is közben. Közben én is elveszítettem édesapámat, ugye, uh-huh. Apósom után.
2: Tehát ezek a traumák még pluszban.
3: Tehát még plusz. Uh-huh. Ez is akkor ugye az, hogy Pisti tényleg minden nap úgy jött, szinte tényleg minden nap úgy jött, talán egy hét kivételével, amikor már nagyon érezte, hogy nagy bajok vannak, akkor úgy próbálkozott, de Isten nélkül nem ment. És akkor ugye hát én is mindenféle praktikákat bedobtam, hát hogyha jobb lesz a házasságunk, hát hogyha megváltozik, magamban is kerestem a hibát, hogy lehet, hogy dolgokon kell változtatni, De aztán egyszerűen semmi nem változott, és nehéz volt. Hát uh-huh. Én hozzányúltam én is a nyugtatószerekhez, nagyon-nagyon vékony voltam, nagyon ilyen, tehát rossz, nagyon rossz volt. Volt, hogy persze én nem minden nap ittam, mint Pisti, de ugye tudod, ugye a bulikba belementem én is, és ott is én is ittam, amikor bulisztunk, és akkor nyilván akkor ideig, óráig jó éreztük magunkat, ott kitomboltuk magunkat, és nagyon sokat bulisztunk, tehát szinte minden héten. Uh-huh. Tehát két napot, három nap, hétköznapokban egyszer csak úgy jött, és akkor ígyunk, bulizzunk, mert ugye a belső feszkókat ott akartuk ugye kiengedni, ott akartuk letenni ezeket a dolgokat. Uh-huh. És akkor emlékszem is, hogy most, hogy jöttünk az autóval, bevillant egy kép, hogy mennyit énekeltünk egymásnak, hogy szeretlek, vagy ezek a roma dalok mind a szerelemről szólnak.
2: Igen, igen.
3: És akkor, hogy szeretlek, de mégis, meg még azt hittük, hogy mi milyen jó élünk, meg mi mennyire, mindig mondták, hogy mennyire szerelmesek vagytok, uh-huh. De közben meg nem jól éltünk. Uh-huh. Nyilván nem jól éltünk, meg nem szerettük egymást. És ugye, ahogy megtértünk, utána jöttünk rá, hogy mi az a igazi szerelem, meg szeretet.
2: Uh-huh. Ahogy lementetek a Gyülibe, ez már azért tudatos volt, hogy hát, ha valami változás lesz, mert hogy láttad a testvéred hát házasságát megváltozni.
3: Ez érdekes volt, de erről Pisti többet tud beszélni, hogy ő mit érzett. Uh-huh. Én magamról annyit, hogy érdekes, hogy, és sok ilyennel találkozok, hogy hiába volt már válságban a házasságunk, meg én is teljesen padlón voltam, de mégis azt mondtam, hogy nekem nem kell Isten. Inkább Pisti volt az, aki így jobban érezte azt, hogy nekünk menni kell. És akkor lementünk az első alkalomra, még ezt röviden elmondom, amikor lementünk, engem nem érintett meg, én nem is akartam menni, mondta, hogy én nem akarok ide jönni, hanem Pistiben indult meg valami.
2: Mi történt, Pisti?
1: Hát igazából engem se érintett meg az első alkalom, mert össze is néztünk a végén, és azt mondtuk, hogy többet ide nem jövünk, mert megfájdult a fejem, ettől a zenétől akkor még úgy neveztem, illetve a prédikációtól. De amikor hazamentünk, utána így valami megmozdult bennem, akkor én nem tudtam, hogy az Isten az, aki elkezdte bennem az akarást, ahogy az ige is mondja, meg a szívemet megérintette. Amikor eljött a következő szombat, mert nálunk szombaton van Isten tisztelet, addig már így pumpált az Isten, és gondolkodtam, hogy menni kéne, és akkor nem, menni kéne, és amikor már közeledett az Isten tiszteleti alkalomnak a kezdete, akkor döntöttem, és szóltam újnak, hogy készítsd a ruhánkat, hogy ruhámat, gyere, menjünk, mert nekünk ott a helyünk.
2: És ment veled?
1: Igen, jött. Uh-huh. Jött. És még oda is úgy mentem le, hogy tehát vagy be voltam füvezve, vagy be voltam rúgva. Nagyon sok, két vagy három hónapon, lehet, hogy négy hónapon keresztül is úgy mentem le, de mégis igaz az Istennek az igéje, hogy uh-huh. az Isten igéje bemegy a fülbe, és lemegy a szívbe, és elkezd munkálkodni, elkezd dolgozni. És egy 3-4 hónap után elmeséltem már szerintem ezt a sztorit több helyen, de szeretném itt is elmondani, hogy akkor is voltunk egy buliban, még akkor is bulisztunk, hogy jártunk Isten tiszteletre, és egy családi buli volt, egy olyan családi buli, akik már ők is jártak Gyülibe. És akkor egy olyan családi buliról emlékszem rá, megittam egy üveg, majdnem egy üveg vodkát, és elindultam, elmentem még az egyik haveromhoz, sajnos már ő nem él. Még elszívtunk egy Füves Szigit, és ott a Széchenyi lakótelepen, amit említettem, én elkezdtem bolyongani. Uh-huh. Éreztem, hogy Isten szerelme szorongat. Olyan hajnal 3 óra körül mentem hazafelé, és van a közelünkben egy játszótér, és ott, ott nem bírtam tovább, földjel ott rogytam, és Istennek a jelenléte leszállt. És azt mondtam, hogy Uram, én nem tudok imádkozni. De azóta meg is tanultam, hogy nem is kell tudni imádkozni. Csak azt mondtam, hogy Istenem, én élni akarok, fel akarom nevelni a gyermekeim. Szabadíts meg, gyógyíts meg. És nem tudom, mennyi idő telt el. De amikor fölálltam ott, úgy sírtam, mint egy olyan gyerek, akire szokták mondani. Felálltam, és olyan szeretet volt bennem, nem tudom, ott a játszótéren, vagy a mászókát, vagy egy fát akartam átölelni. És másnap nekem nem kellett se alkohol, se cigi, se semmi. Isten valóságosan megszabadított. Uh-huh.

0: ez gyönyörű volt.
1: És utána nem jött vissza az alkohol kísértése, vagy hogy?
2: Nem. Egyáltalán nem. Járt az agyamba, hogy te Földi Pisti, hát te nagy bulis voltál. Téged szerettek, hogyha megjelentél egy buliba, mert nagy kedvet csináltak, meg a rokonaim is, meg a barátaim, és te nem iszol. És te nem fogod inni, így magamnak föltettem, és nem. Isten olyan erőt adott, hogy egyáltalán nem kellett.
0: Most meg a keresztény körökbe szeretnek, mert ahol megjelensz, ott nagyon jó kedv van. Igen.
2: Isten dicsősége.
0: Szóval ekkora változás történt az életetekben, és akkor így a házasságotok is úgymond helyreállt. Igen. Móni, te örültél ennek, gondolom, mert hát igazából utána te is döntöttél Jézus mellett.
3: Igen. Hát utána a második alkalomnál már nem volt kérdés, tehát azóta nem bírnak kihajtani így bennünket, úgyhogy így.
0: Főleg nagyon, most, hogy már vagytok a pásztorok.
3: nagyon megérintett tényleg utána így Isten is, az ő szeretete. Talán nem is az, hogy ugye mikor lementünk a gyűlibe elsősorban, hogy így a kapcsolat, hanem először az, hogy én és Isten. Tehát és az én bűneim, az én elesettségeim, hogy Isten megtisztít, hogy Isten szeret, hogy annyira jó volt. És amikor ezt megérezte az ember, akkor Pisti is és én is, akkor úgy a szívünk is egybefort. Tehát, hogy annyira dicsőség Istennek, és tényleg minden megváltozott, de ezt már elmondtam máskor is, hogy Pistibe kezdte a jó munkát először Isten, ő mindig előjár, mint én. Úgyhogy szóval érdekes volt, mert amit én 16 évig nem tudtam elérni, mert mindenki vágyódik a szeretet után, főleg a nők. Tehát a gyengétség, a szeretet, a szép szavak, a dicsérő szavak, hogy szép vagy, hogy kedves vagy, hogy szeretlek. Kettőnk között úgy mindig az volt a különbség, hogy én nagyon kimutattam az érzelmeimet, én nagyon tudtam őt szeretni, meg tudom is, és hogy a simogatás, ölelés, szeretlek, stb. Persze nem mindig tudjuk ezt, hogy valós ezek a dolgok. Most ezt nem azért mondom, hogy bennem nem valós volt, de ő meg ugye így nem tudta kimutatni. Uh-huh. És én mindig kérdeztem, hogy apa, szeretsz engem? Majd szólok, ha nem így lesz. Vagy hazamentem a fodrászatból, és akkor észre se vette, hogy most én a fodrásznál voltam. Apró dolgok, de egy nőnek ez nagyon sokat számít. Uh-huh. És vagy mentünk vásárolni, ő előment, tehát egyébként
1: mit a romákkal szokott úgy lenni.
3: Igen,
1: ő ment elő, hátra szól
3: kézzel, én meg ugye mentem utána, és akkor hát így éltük az életünket, és utána, amikor ugye lementünk a gyülibe Pistinél, nagyon gyors változás jött, és emlékszem rá, hogy az első nyilván az volt, hogy azt sem felejtem el, ültem a konyhába, szívtam a cigit, kávé, stb., és egyszer csak láttam a férjemet, aki azelőtt tényleg alkoholista, ivott minden nap, józanon nem is nagyon láttam, hogy friss, üde, és nem dohányzik, és nem józan, és jó kedve van, és öltözik, és akkor mondta, kérdeztem tőle, hogy te nem cigizel? Mert ugye én nem is tudtam. De nem cigizel? És akkor mondta, hogy nem már, mit tudom, akkor már mondta, hogy 2 hete. Aha. Egy hete. Aha. És akkor így ránéztem, és akkor onnastól kezdve úgy figyeltem, és jött az SMS, az első SMS, amiben az volt, hogy szép vagy, hogy szeretlek, jöttek ezek a szavak.
2: Azt még most is mennek.
3: És azóta,
0: nem állt maga megint, no.
3: Persze, azóta nem, de hogy akkor annál az érintés, hogy mekkora változás, hogy amit nem bírtam, ezt most csak tényleg azért mondom, hogy akik figyelnek, asszonyok, nők, hogy sok mindent el tudunk érni a külső szépségekkel, meg ezekkel a főzés, mosás, takarításokkal, hogy a férfiak ezt szeretik, de igazából Isten nélkül azt nem tudjuk elérni, amire igazából vágyunk. Mm-hmm. Az az isteni fajta szeretet, az az önzetlen szeretet.
0: Hány éve vagytok házasok?
3: 30.
0: 30? Jaj, nem is vagytok annyi évesek. De azért... Azóta is azért volt nagyon sok nehézség. akár gondolom a gyereknevelésben, vagy akár a gyülekezet vezetésben, és ahogy mi ismerünk benneteket, nagyon összetartó házaspár vagytok, és ketten erősek vagytok, és legyőzitek az akadályokat. Mi volt az első olyan nagyon nagy dolog, ami komoly erőfeszítést jelentett, hogy átmenjetek ezen a küzdelmen? Emlékeztek rá?
2: Így a Gyurin belül kérdezett?
0: Akár, vagy gyerek, bármi, hogyha eszetekbe jut.
2: Hát igazából, ami most én nekem eszembe jött, az még akkor igazából nem voltunk megtérve. Az is egy nehézség volt, és ez is szerintem beleszámított abba, hogy az Isten közelségét, szeretetét megismerjük. Móninak a betegsége, ami az első daganat volt, mert azért mondtam, hogy első daganat, mert azóta túl van egy másik daganaton is, egy betegségen. Tehát elsőnek az, ami megérintett bennünket, főleg így Mónit, de túl vagyunk rajta. Isten átsegített bennünket ezen. És mindig, amikor Móni erről beszél, akkor meg észreadtam elsinni magamat. Amikor Mónit megműtötték és kivették a méhéből ezt a másfél kilós daganatot, akkor emlékszem, már mindig azt mondta Móni, hogy odaálltam a tükörbe, és azt mondtam a tükörnek, illetve magamnak, hogy te, Móni, meg fogsz gyógyulni. És akkor még nem voltunk az Istennél, nem kerestük az Isten, de Móni már akkor megvallotta azt, hogy ő meg fog gyógyulni. Tehát Isten, amit ígér, és azt mondja, hogy amit megvallunk a szánkkal, az úgy lesz. És Móni felállt ebből a betegségből. Tehát ez egy nehéz dolog volt az életünkben, és ahogy említette, rengeteg sok haláleset történt a családunkban, és ezek a helyzetek, betegségek oda vezettek Istennek a lábához. És ennél a lábnál nagyon jó. Istennél nagyon jó.
0: És a második alkalommal is meggyógyított az Isten. Hála legyen hogy az történt, Úrnak. Móni?
3: Hát, ugye egy daganatot észleltem, egy fogászati kezelése után néztem a tükörbe a fogaimat, és egyszer csak észrevettem, hogy hoppá, ott van.

0: De vannak kivételes esetek, és mondtam, hogy akkor én ez leszek, ez a kivételes eset. És akkor így visszajött. És, ja, és jó indulatú volt, és akkor így nem kellett csak a baloldali pajzsmirigyet eltávolítani, lebenyeket, és akkor így igazából a jobb oldali megmaradt, és akkor nem kell semmilyen gyógyszeres kezelés, semmilyen hormonkezelés, nem kellett semmilyen sugárkezelés, semmit nem kellett. Úgyhogy hazaengedtek ötödik nap után, úgyhogy hála Istennek, visszamentem ellenőrzésre, és minden rendben volt.
1: És továbbra is együtt dolgoztok.
2: Igen. Bennem motoszkál egy kérdés, ha megengedett, fölteszem, hogy ugye mondtad, hogy festő, és tudom, hogy festőként dolgozol. Móni nemrég kezdett egy vállalkozást, kozmetikai vállalkozást, vagy
1: és?
2: Nem,
1: ne. Műkörmös.
2: Az nálam ugye egy kalap alatt van, a női dolog.
0: Mindegy, hogy arc.
2: Egyiket se gyakorlom. Az ugye egy körmös együtt szokott lenni, kozmetikus körmös, nem vagy sőt.
1: Persze.
2: Még igen. Egy műhelyük is van, nem műhely, hogy hívják, szalon.
1: Kicsit már.
2: És tehát, hogy dolgoztok, és amellett visztek egy elég szép létszámú közösséget, de egyébként 20 emberrel is ugyanazok a gondok jönnek fel, mint 200 emberrel, mármint gyülekezeti taggal, és hogy ezt a kettőt hogy tudjátok egymás mellett tenni, hogy nyilván a pénzkeresés okán ugye kell a vállalkozást csinálni, és mert te is vállalkozó vagy, ugye Pisti?
3: Igen.
2: Igen, tehát ezt együtt vinni, plusz a gyülekezeti munkát, hogy ezt hogy tudjátok össze egyeztetni.
3: Ezt sokan fel szokták tenni ezt a kérdést, főleg azok az emberek, akikkel dolgozom. Tehát olyan emberek, akik igazából nem ismerik Istent. És megkérdezik, hogy Pisti, ezt te hogy bírod? Én biztos, hogy ilyet nem tennék, nem csinálnál. Elsősorban azt mondanám, hogy nehéz. Vagy inkább azt mondom, hogy nehéz volt. Amikor én pásztor lettem ebbe a szolnoki gyülekezetbe, akkor is ugyanúgy dolgoztam, akkor vállalkozó mellett dolgoztam, és kerestem ott mellette a betevőt, és ott még rengeteget kellett túlórázni, hétvégén bemenni vállalkozók érte, illetve ahogy én átvettem a gyülekezetet, kellett kezdenem, vagyis az Isten indított rá, hogy pásztoroljam az embereket, keressem az embereket, imádkozzak együtt az emberekkel. És az évek alatt így nőtt a teher bennem. Tehát nehéz volt nagyon. Illetve a családra is odafigyelni. Nagyon-nagyon nehéz volt. Megmondom őszintén, voltak olyan időszakok, amikor azt mondom, hogy nem csinálom tovább. Tehát vagy ez,
1: túl sok. Igen.
3: Vagy az. Uh-huh. Igen. És elég sok vitánk volt. Tehát úgy a gyülekezeten belül is ez véget, illetve a kapcsolatunkban is, tehát a házasságunkban is. Nagyon sok vita alakult ki. És az évek alatt arra jöttem rá, hogy ha Istennel mélyebb kapcsolatban vagyok, kezdek el lenni az imádságban, akár az igeolvasásban, vagy bent a belső szobámban, akkor az Isten meg fog erősíteni, és az a Szent Szellem, akit elküldött, az engem is, minket tovább fog vinni. És az Isten majd kimunkálja azt, hogyha egyszer az lesz, hogy is szokták ezt mondani, amikor nem dolgozik a
2: főállású pásztor.
3: Ha Isten kimunkálja, akkor kimunkálja. Ezt mondtam az Úrnak. Uram, ha te akarod, akkor úgy lesz. De én nem szeretném az embereket elhagyni. Én szeretnék az emberek felé szolgálni, segíteni nekik, amiket tanultam másoktól átadni, amiket tanultam tőled, Istenem. Annyira fáj sokszor, amikor hallom, hogy egy házasság tönkre megy. És éjszakánként felkelt az Úr, imádkozok, hogy legyen, mit csináljak, hogy segítsünk nekik. Nagyon szeretem az embereket, azért, mert Isten szeret bennünket.
2: Hát igen, és adta a szívedbe ezt az elhívást, különben már szerintem rég feladtad volna, illetve nem lehet ezt elhívás nélkül csinálni, akkor így mondom. Mivel én is voltam ilyen cipőben, tehát ezt tudom, hogy ez hogy működik, hogy egy vállalkozás mellett ugye gyülekezetet is pásztorolni, de Isten a megfelelő időben lép, elrendezi a dolgokat. Jobban, mint mi remélnénk, ez a jó dolog benne.
1: Hát akkor továbbra is együtt dolgoztok. Egy cél.

0: célért.
1: Igen.
0: Azt szoktuk mondani, hogy amikor van közös cél, az nagyon előre tudja vinni
1: Jó.
0: a házasságot, a kapcsolatot. Mm. Nektek akkor ti meg tudjátok határozni, mi a közös célotok? Móni?
2: Mi a közös célunk? Még erőteljesebben szolgálni az Urat.
0: Gyönyörű.
2: Még jobban szeretni Istent, mert én akkor vagyok erős, ez is így, hogy jöttünk így, Isten úgy felhozta, azt megerősített ebben. Ha Pisti erős, akkor én is. De ez igazából valójában fordítva is igaz, hogy amikor ő a gyengébb, akkor meg én. Valahogy így az Úr így szerkeszti a nőt és a férfit egymásnak, és ez annyira jó, hogy egymás terhét tudjuk hordozni, és amikor ugye mond valamit Pisti, ami Istennel kapcsolatos, és az ő szíve, hogy megnyissa, hogy ő neki ez a terve célja, és ez jó az Úr számára, akkor az engem is megerősít. És megyek utána én is, és akarom én is. Tehát én azt gondolom, hogy persze azon felül, hogy cél, hogy tudjátok, szép otthon, ez egy normális az embernek, hogy legyen mit enni, inni, fedél fejünk felett, és jól érezzük otthon magunkat. A szépséges unokánk egészséges legyen is, és nőjön, és tudjunk segíteni nekik, és a gyerekeink, hogy a Jenny, a Pisti, a vejünk, a menyünk, és hogy jó legyen is, ott legyünk együtt a Gyülibe, ezek nyilván a célok.
0: Ezek
2: célok. Igen.
1: Nekem is ez a célom, hogy Istennel minél több időt tudjak tölteni, de arra jöttem rá, hogy az évek alatt nagyon sok mindent fektettem bele a gyülekezetbe, és hogy igazából a családomban meg nem sok mindent. Uh-huh. És hogy voltak gyülekezeti viták, voltak gyülekezeti terhek, azokat, tudjátok, hazavittük, és nagyon sok mindent hallottak a gyermekeink, és ez nem jó. Uh-huh. Úgyhogy én nekem most az a célom, hogy minél több időt töltsek együtt a gyülekezettel is, meg az emberekkel is, de igazából az, hogy a családommal, a gyerekeimmel, az unokáimmal. Soha nem voltunk együtt így a család egy kiránduláson, vagy együtt bárhol. Illetve voltunk talán egyszer, de az is segítségből volt, segítettek ebben. De most elértük azt, hogy az Isten megáldott bennünket a két kezünk munkájában, és szeretném minél több anyagi dolgot rákölteni a családomra, a gyermekeimre, és hogy együtt legyünk, együtt menjünk kirándulni, együtt menjünk
0: wellnesszerzni,
1: pecázni, igen, így van, sátorozni.
3: Még egy kuriózum, hogy én mind a ketten szeretek horgászni, én is,
1: igen.
3: Nálunk még Lilla nem annyira, hát azért kóstolgatja, már egy-két évtizede kénytelen, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy azonos a hobbitok, hogy így mondjam, bár arra tudom, hogy nagyon kevés időtök jut, de ez is egy nagyon szép dolog. Nagyon köszönöm, hogy megosztottátok az életetek apróbb részleteit is velünk. Köszönjük, hogy ilyen őszintén beszéltetek a nehézségekről, kihívásokról, és azt is, hogy elmondtátok, hogy Isten ebbe hogy segített benneteket át a házassági súrlódásokon, feszültségeken is, és hogy lett ő az erős sziklavár az életetekben, Isten az életük kősziklája, és akkor minden más elrendeződik, ahogy az ige ígéri. Isten áldja meg önöket, viszontlátásra!

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Villa és Gere József műsorát hallották. Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A család napja. 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott, a kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a család fontosságára, a társadalom egyik alappillérére. A mai modern társadalomban jól ismert az élettársi viszony, és a házasságok sem köttetnek mindig egy életre. Felmérések szerint csökken a házasodási kedv, egyre nő az elváltak vagy az együtt maradó, de kapcsolatukban szegény családok száma. A család azt jelenti, megosztjuk egymással a hibáinkat, a tökéletlenségeinket és az érzéseinket, miközben nem szűnünk meg szeretni egymást. De még ha szeretet árad belőlünk, akkor sem vagyunk mindig szeretetre méltók. Ha pedig nem vagyunk tökéletesek, lényeges, hogy meg tudjuk bocsátani önmagunknak és másoknak. A családot az Úr teremtette, ezért egy olyan remek mű, amiért érdemes élni és dolgozni. Szeretett Híd 2026. Idén 18. alkalommal rendezik meg a Szeretett Híd Kárpát-medencei református önkéntes napokat, amelyekhez egyének, gyülekezeti közösségek és csoportok egyaránt csatlakozhatnak. A református szeretett szolgálat önkéntes programjának célja, hogy közösen tegyünk jót a környezetünkben, segítséget nyújtsunk, szépítsük településeinket, és láthatóvá tegyük a szeretet gyakorlati erejét. Az akciók három fő területre összpontosítanak: környezetszépítés, szociális segítségnyújtás és közösségi fejlesztési programok. A kezdeményezés különlegessége, hogy alulról jövő ötletekre épít, a résztvevők saját közösségükben találhatják meg azokat a feladatokat, amelyekkel valódi segítséget nyújthatnak. Jelentkezni a Szeretett Híd honlapján lehet, szeretetthid.hu. Tartalmas kikapcsolódást ígér a 21. Református Zenei Fesztivál. Ingyenes koncertekkel, irodalmi és művészeti programokkal, valamint közösségi eseményekkel várja az érdeklődőket május 29-e és 31-e között, péntektől vasárnapig, a 21. Református Zenei Fesztivál Budapesten, a Kálvin tér és a Bakács tér környékén. A fesztivál programja ebben az évben is sokszínűnek ígérkezik, a szervezők szabadtéri koncertekkel, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, valamint zsoltárénekes fáklyás felvonulással készülnek. A nyitónapon, május 29-én pénteken, a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltárénekes fáklyás felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét. Zsinat. Az Evangélikus Egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. A zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, Budapest 8. kerület, Szent Király utca 51. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható. Vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, zápor, északról fúj a szél, és 15-22 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Ésszel vagy szívvel? Az ember mindenben makacsul, az értelmet keresi. John Gardé. A legnehezebbet kíséreltem meg, amire ember vállalkozhat az életben. Tudja, mit csinált? Értelemmel akart közömbösíteni érzéseket. Márai Sándor.

0: Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Jó lelkiismeretek lévén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket. Péter első levele 3:15-16.
1: Egyesek szerint a lelkiismeret Isten szava az emberbe, ami a bűneset utáni sötétségben is megmaradt, mint isteni világosság, fénysugár. Ám gondoljuk meg, a lelkiismeretnek bizonyára nem lehet pusztán az a szerepe az ember életében, hogy egyszerűen helyettesítse Istent és az ő igéjét, szavát. Mások állítják, a lelkiismeret nem egyéb, mint az emberiség történelme folyamán kifejlődött, képzett a taburól, a tilosról. Mindkét véleményben van némi igazság. Mit mond róla a Biblia? Mindenek előtt azt, hogy ember létünkhöz, a bűnbe esett ember lényéhez tartozó tipikus emberi jelenség. Már az első lapokon olvashatjuk, mint rettegett az ember Istentől, hogyan bújt el előle, és bújdosik Káin is. A lelki ismerete miatt válik szűkké számára a világ. Sokszor bizonygatjuk, hogy nekem tiszta a lelki ismeretem. Senki nem hányhat semmit a szememre. Az alvó, az elaltatott lelki ismeret viszont inkább veszélyesnek tekinthető. Noha nyugton hagyja az embert, még súlyosabb lesz a helyzet, ha fölébred. Akkor vége a nyugalomnak. Jönnek és jönnek az önvádak. Lehet, hogy megpróbáljuk magunk elhárítani a lelkiismeretünk szemrehányásait. Igyekszünk elfojtani, elhallgattatni. Ám jól gondoljuk meg, ha keményen el akarunk zárkózni Isten szava elől, megtörténhet, hogy nem szólít újra többet. Ebből a megtorpanásból egy módon léphetünk tovább. Ha Jézus Krisztushoz menekülünk. Ő tisztíthat és gyógyíthat. Ő mutathat előre. Ő vihet tovább a jó irányba. Benne lelhetünk nyugalomra, s a bizonyosságra, hogy a bűnünk általa elvétetett. Ahogy mai igénk szól, mindig a Krisztus tartsuk szentnek a szívünkbe.
0: Mindenható Isten, köszönöm, hogy te minden embert üdvözíteni akarsz, és ezt a szándékodat minden emberrel közlöd. Így ébresztett föl bennem is a vágyat, hogy téged keresselek, neked szolgáljak, és földi életem után is veled legyek majd az örökké valóságban. Ugyanakkor fogjam föl azt is,

Nem egyetlen néven keresztül ismerjük őt, ismerjük úgy, mint az apostol Jánost. Találkozunk vele a presbiter Jánossal, vagy a vén Jánossal, ugyanakkor az emberek úgy is emlegetik, mint a szeretett tanítványt. Izraelben született, nagy valószínűség szerint a fővárosában, Jeruzsálemben, Krisztus után 15 tájékán, papi és arisztokratikus családban nevelődött fel. Ez meghatározza a gondolkodását, ez meghatározza azt a teológiai irányvonalat, amelyet majd követni fog. Stílusa, elbeszélő módjai, képei, leírásai mind-mind arról szólnak, hogy itt egy papfival, egy papi családból származó emberrel vagyunk szemben. Felszínre tör belőle az Ószövetség ismerete, a különböző ünnepek, ünnepkörök, az áldozatok, az áldozati helyekkel kapcsolatos, szent szövegek, rítusok, magatartási formák, az a tisztelet, amely egy papot a szent helyen mindenféleképpen megérintette. Ez a jelenések könyvéből a sorok mögött ott húzódó valóságot jelent. Alig múlt 10 éves, amikor hall keresztelő János féle mozgalomról. És már is csatlakozik ehhez a mozgalomhoz. Fiatal fiúként, tinédzserként. És keresztelő Jánoson keresztül hall a jézusi mozgalomról. Nagy valószínűség szerint ott van a Jordánnál, amikor János megkereszteli Jézust. Hallja mesterének szavait, aki vonakodik, és azt mondja, hogy nekem kellene általam megkeresztelkednem. És ott van, amikor elhangzik a mennyei szózat. Ez az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Felfogta János, hogy nem mindennapi időben él. Évszázadok óta ismeretlen volt ez a kifejezés, hogy próféta. Hiszen majd 500 éve eltűnt ez a karizma, ez az ajándék Izrael köreiből. A proféták írásait ismerték. Tudták, hogy a proféták közül sok nagy egyéniségű ember ért. Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, Ezékiel és a többi kis és nagy proféta ott van az izraelita vallásos élet mindennapjaiban. De mégis majd 500 esztendő óta nincs egy hús, vér ember, akire rá lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy emberek, ez egy proféta. Keresztelő János volt az első. És az emberek kimennek, tódulnak, hogy hallgassák. Furcsa szerzemény volt. Ruházkodása, étkezése, szokása. Bár valószínűleg, hogy a 21. században élő embernek sokkal furcsább, mint az akkor élőknek volt. János egy volt a sok nézet közül, de ez a nézet, ez a teológiai gondolkodás a messionalizmus felé, a közeljövőben elérkező messiás felé irányította az emberek figyelmét. János hirdette a bűnöknek a bocsánatát, és ez a fiatal 10-12 éves fiatalember nap mint nap hallgatja a mestert, keresztelő Jánost. Felfogja János apostol fiatalon, hogy az az idő, amiben ő él, az egy nem mindennapi idő. Ez az idő talán az, amikor meg fog jelenni az évszázadok óta megígért messiás. Életét minden irányban ez befolyásolta és átalakította. Természetesen, amikor a jelenések könyvét tanulmányozzuk, akkor János valószínűleg, hogy visszatekint a kezdeti pillanatokra,

pillanatokra, a 10 éves korára, amikor belülről odaszentelt életet élve, de ugyanakkor ifjú, fiatal hévségével keresi, kutatja az igazságot. Minden szellemi izmust ismer Izraelben, és ismer Jeruzsálemben. Hallgatja a kiváló szónokok tanításait. És elérkezik az a pillanat, amikor neki, a fiatal embernek dönteni kell, hogy melyik az igaz. Először keresztelő Jánoshoz áll be. És aztán, amikor találkozik a názáreti Jézussal, akkor Jánostól, keresztelő Jánostól, sok tanítvány átpártol a názáreti Jézushoz. És a keresztelő János tanítványokból egyszerre csak názáreti Jézus tanítványaivá válnak. Ő is ott van közöttük. Természetesen a régi mestert, keresztelő Jánost továbbra is tiszteli. Ő már fiatalon egy zseni volt, hiszen mindazokat a csapdákat, amely rá várt, ki tudta kerülni. Egyszer ezt olvastam egy kommentárban róla. Ő egy sui generis volt, egy született gondolkodó.

János. Ma egy nagyon gyakran használt név. Abban az időben csak Izraelben használták ezt a nevet. Tehát azok a zsidók, akik elhagyták az anyaországot, és különböző diaszpórákban telepedtek le, főként Alexandriába, ott ezt a nevet nem használták. Egyetlen egyszer sem találkozunk, csak csupán Izraelben adták a János nevet, és a János név is csak a papi családokban dívott. Tehát azoknál a családoknál, akik papi származásúak voltak, sőt azon belül is csak az arisztokratáknál, a képzett, tanult, és főként valahogy a főpapsághoz közel álló családoknál volt ismert ez a név. Jánosnak lenni abban az időben nem ugyan azt jelentette, mint ma Jánosnak lenni. És bocsánatot kérek a Jánosoktól, akár külföldön, akár belföldön legyen. Mert abban az időben Jánosnak lenni a főpapi hivatást jelentette. Azt, hogy ő elkötelezett volt. Nem csupán egy név volt, hanem egy tradíció, egy családi tradíció, egy családi származást is jelentett. Jézus tanítása óriási hatást gyakorol az életére. Egészen másképp éli le az életét, mint a többiek, akik csak hírből hallották a názáreti Jézust, hiszen ő ott van a csodáknál. Nagyon érdekes, az egyik kommentáríró azt mondja, hogy János evangéliumában a csodák nem a szegényekkel történnek, hanem a gazdagokkal, a befolyásosokkal. Amilyen családból ő származik. Ez valószínű nála nem egy tudatos. Egy másik író pedig azt mondja, hogy a csodáknál hiányzik a szegénységnek a szaga, amely a másik három evangéliumnál évezredek, évszázadok távlatából is a papírlapon keresztül eljut hozzánk. Hiába volt. Bárhová került, hiába volt szegény körülmények között. Ő mindig úgy viselkedett, mint egy gazdag ember, mert úgy nevelkedett. Azt szoktuk mondani, hogy volt gyermekszobája, megtanulta a viselkedést, megtanulta a tiszteletet, és ez nála alapszabály volt, ez nála az élet egyszer egyéhez tartozott. És ez a gazdagság, ez a gondolkodásában is megjelenik. Mert gazdagon gondolkozni csak azt tud, azt mondják egyesek, aki gyermekkorban valami gazdagságot kap. Mert aki gyermekkorban nem kap semmilyen gazdagságot, sem szeretetet, sem megbecsülést, sem a gazdagságnak egyéb megnyilvánulását, annak a gondolkodása felnőtt korban is egy limitálás alá fog esni. Az evangélium terjesztői közé számítják Jánost. És ahogy a mester meghal és feltámad, innentől fogva János az egyik legszorgalmasabb tanítványá válik. Mindenhol ott van, ahol a kereszténység ügyéről szó esik. Nagyon nagy tiszteletnek örvend János. És nagyon érdekes, hogy nem egész 20 év múlva egy hirtelen döntés során elhagyja Izraelt és elhagyja Jeruzsálemet. Nem tudjuk a mai napig, hogy ez miért következik be, erről nem ír. Lehet, hogy a jézusi proféciák teljesedését látja. Lehet, hogy a misszió áramlata vonza őt egyre távolabb az országától. De azt tudjuk mondani, hogy akármilyen távol kerül Izraeltől, ő mégis ugyanaz. Vannak emberek, akik kikerülnek egy bizonyos közösség látóköréből, és abban a pillanatban megváltoznak. Megváltoznak a gondolkodásuk, megváltoznak a ruházkodásuk, vagy megváltozik a beszédmódjuk. János ugyanaz maradt Izraelen kívül, mint aki volt Izraelen belül. Sőt, egyesek azt mondják, hogy János az identitását, a zsidó gondolkodását, a papi családból való származását, a messiáshoz való ragaszkodását igazából Izraelen kívül fedezi föl. 50-es évek elején, 51-52-ben
elhagyja Jeruzsálemet, Kis-Ázsiába megy, és Kis-Ázsiában létrehoz egy tanítványi kört. Valószínűleg ez a tanítványi kör már Jeruzsálemben is kialakul. De egy biztos, ez a tanítványi kör legalább fél évszázadon keresztül a jánosi gondolkodás, a jánosi teológia, a jánosi szemlélet, a messianizmus és a papi gondolkodás, a zsidóság és a kereszténység valami különleges unikumát adja a világnak. És azt kell mondjuk, hogy igazából ebben az önkéntes száműzetésben születnek az általa írt iratok. Az evangélium, János levelei és az apokalipszis. És nagyon érdekes, hogy mindez nem egy fokozatos irodalmi tevékenység határán, nem úgy, hogy az 50-es éveiben megírja az egyiket, aztán 70-es éveiben megírja a másikat, hanem az egész irodalmi munkássága az életének az utolsó 10-15 esztendejében alakul ki. Egyesek meg azt mondják, hogy talán még kevesebb, talán 8-10 esztendő. Amikor érzi, hogy már közel a vég, akkor valami nagy dolgokat tesz le az asztalra. És talán azt kell mondjuk, hogy a legnagyobb dolog az apokalipszis.

mennyit gondolkozhatott a nevén. Hiszen apokalipszis azt jelenti, hogy valami fájtlat lerántani egy ismeretlen dologról. Valami ismeretlen dolgot egy pillanat alatt láthatóvá, érthetővé és logikussá tenni. És a fájtlat lerántja a történelemről, a Messiás elérkezéséről, az eseményekről, a világtörténelemről, a világtörténelem horizontján tapasztalható dolgokról. Szóval Kis-Ázsiában telepszik le, ahol egy virágzó iskolát hoz létre. Ahol János megjelent, ott mindig a tanulás, a szorgalom, a kitartás, a gyarapodás jellemezte a közösségeket. Mindenütt tanítványokat szerez. És ezek a tanítványok rajta keresztül az eljövendő messiást várják. Azt a messiást, aki megígérte, hogy elmegyek, és visszajövök, helyet készítek, és ismét visszajövök hozzátok. Ez a jánosi irodalom alapvetően az első század végén az újszövetségi gondolkodást lezárja. A szálakat elvarja, és az egész dolgokat, az egész újszövetségi könyveket egy bizonyos logikus sorrend alá, egy bizonyos gondolkodás alá helyezi. Későbbiekben aztán Presbiter Jánosnak, az öregnek mondják, Presbiteros, az öreg, az idős, a vén. De ez nem valami lekicsinylő, hanem egy rendkívül nagy tiszteletet adó kifejezés. Máskor az Úr tanítványának nevezik. Sok bonyodalmat jelentett Jánossal kapcsolatban ez a nagyon sok elterjedt név, ez a 2-3 név. Sokan úgy gondoltak, hogy nem is egy János élt, hanem kettő. Aztán végül már ez a teória nem volt elég, hogy megoldja. Aztán azt mondták, hogy 3 János van. Nem. Egy János van 3 néven. Mert ő olyan gazdag volt lelkületében, gondolkodásában, megjelenésében, lelkesedésében, hogy az emberek különböző oldalról próbálták elnevezni őt.

És a ma esti előadásunknak a címe, hogy a tanítványból proféta. Szeretnék ennél a szónál néhány percig elidőzni. Ugyanis János nem használja az apostol kifejezést. Az apostello egy általában ismert kifejezés volt a hajózás világából, hiszen a főparancsnok a közvetlen alatta lévő tiszteknek adott utasítása és elküldését jelentette az apostello. Szóval volt a hajón egy főparancsnok, és a tisztjeinek adott utasítást, illetve a tisztjei voltak az apostellók, viszont az ókor világában a tiszteknek mindig el kellett menni a hajó másik felére, a kormányoshoz, vagy az egyéb hajón munkálatokat végző emberekhez, és szóban el kellett vinni a parancsot. És ez egy kicsit jelképezte a keresztény világban, hogy a hajós kapitánya názáreti Jézus, a 12 tanítvány pedig az apostol, aki a hajós kapitánynak, a názáreti Jézusnak viszik el a parancsait ennek a nagy világon lévő hajónak a legtávolabbi zugába is. Szóval az apostol kifejezést János nagyon-nagyon kerüli. Például egyetlen egyszer sem fordul elő az evangéliumában. Noha a szinoptikus evangéliumok nagyon kifejezetten és sűrűn használják. Az apostol helyett viszont ezzel egyenértékű kifejezést szeret használni, és ez nem más, mint a tanítvány, mimétész, a követő. A tanítvány az, aki követi a mesterét. A tanítvány az, aki tanul a mestertől. És a tanítvány kifejezés egy hihetetlenül erős teológiai kifejezést is jelent János gondolkodásában. Többször megjelenik nála a szeretett tanítvány. Egy kicsit önmagára utal, mint Márk az evangéliumában a vizet hozó fiatalra, vagy pedig a katonák, amint el akarnak fogni egy fiatal embert, és ez a fiatal ember nem más, mint Márk, aki elfut tőlük, és a katonák kezében ott marad ennek a fiatalnak a ruhája. Valahogy ilyen közvetett módon kívánja magát a hallgatók számára becsempészni. Úgy van, mint a középkor festői, akik a nagy vásznakra valamelyik mellékszereplőként festik meg önmagukat, vagy a királyukat, vagy a vezetőjüket, fejedelmüket. Ő is egy kis mellékalaknak festi meg magát a negyedik evangéliumban, és természetesen a jelenések könyvében. Ő a szeretett tanítvány. Hosszú ideig nem is tudják azonosítani, és nagyon komoly kutató munka után ma már biztosan állítjuk, hogy a szeretett tanítvány nem volt más, mint János.

Néhány dolgot kell elmondjunk János apostol vallásos beállítottságáról. János, mint minden zsidó ember, kiválóan ismerte az abban az időben használt arámi nyelvet. De, mint saját korának egy kiváló gondolkodója, természetesen tökéletesen ismerte a görög koiné nyelvet is. Ez a Jelenések könyvében kisebb-nagyobb nyelvi pontatlanságokkal fog jelentkezni, hiszen ne felejtsük el, egy nagyon meggyötört emberről van szó, aki a tartalomra figyel oda, aki mellett nincs egy titkár, nincs egy korrektor, és aki, mint későbbiekben fogjuk látni, néha szándékosan robbantja fel a görög hellén kultúrát, mert nem elég számára a nyelvtani alakok, a stilisztikai kifejezések és a formák használása, mert többet akar elmondani. Nagyon jól ismerte hazáját. Kiválóan ismerte a kis-ázsiai térségeket, a kis-ázsiai térségeknek földrajzi adottságait, elnevezéseit, különlegességeit. A császárkultuszt is kiválóan ismerte. Nem csak felületében, hanem teljes mértékben kiválóan, amelyet majd a Jelenések könyvének oda vonatkozó részében majd tökéletesen fogják érinteni az előadók. Az ószövetségi ünnepeket teljes mértékben ismeri, és teljes mértékben azonosul velük. Naprakész ismeretekkel rendelkezik a kumráni és a samaritánus gondolkodásról is. Ez is felfedezhető, egy picikét felvillantja a szövegekben itt-ott, a Jelenések könyvében is. Néhány szót kell szólnunk Domitianus császárról. Valószínűleg, hogy személyesen soha nem találkoztak. Egy biztos, hogy Domitianus császár az idős tanítványt Pátmosz szigetére száműzte. Domitianus császár 81-től 96-ig uralkodott Rómában. Feltehetjük a kérdést, a teljesen kézenfekvő kérdést. Miért űzte Domitianus császár Pátmosz szigetére Jánost? Hát ebben az időben, ha valakivel valami probléma volt, akkor az embereket száműzték? Nem. Hát akkor mit csináltak az emberekkel? Kivégezték. Miért nem végzik ki Jánost? Ez egy nagy titok. Először is a származása miatt. Hiszen Izrael legelőkelőbb főpapi családjának sarjából származik. Ez az egyik. A másik azt mondtuk korábbiakban, hogy Kis-Ázsiába távozik, és Efézusban üti fel a főhadiszállását. Efézus ebben az időben a világ legjelentősebb városainak címéért versenyzik. Nézzük csak, melyek a világ legelőkelőbb városai. Róma, Atén, Korintosz és Efézus. Különböző szerzők, különböző vélemények alapján a rangsort állandóan változtatják. Hol Atén a világ legjelentősebb városa, hol Róma, hol Efézus, hol Korintosz. Egy biztos. Efézus versenyben van a legjobbak között, a legnagyobbak között. Néhány évre rá azonban Efézus lemarad ebben a nemes küzdelemben. Egyetlen egy természeti adottság vagy természeti hiba révén. Ugyanis Efézus városa eliszaposodik. Mármint a kikötője eliszaposodott.
A legkiválóbb tudósokat hívták meg. A legnagyobb zseniket, hogy mi módon lehet Efézus kikötőit újra hajózhatóvá tenni. De senki nem volt képes ismét ezt a kikötőt olyanná tenni, mint hajdanán volt. És így Efézus lassan-lassan leszakadt. János idejében ez a leszakadásnak az első jelei érezhetők. Szóval az alapkérdésünk onnan indult el, hogy miért nem végezték ki Jánost, és miért űzte a császár Pátmosz szigetére. Egyrészt nemesi származása miatt, másrészt idős kora miatt, és harmadrészt talán ez a legnyomósabb érv, hogy azok az emberek, Efézus, magasan kvalifikált tudósai, politikusai, kereskedői, akik rendkívül tisztelték Jánost, kiálltak mellette, és a császár nem akart magának bonyodalmat, és azt mondta, jól van, Jánosnak nem kell meghalni, János elég, ha elmegy a Pátmosz szigetére. A szegények és az átlag emberek büntetése a halál volt, a nemeseké, az elismerteké és a bátraké pedig a számüzetés.

János körülbelül Krisztus után 94-től 96-ig van számüzetésben Pátmosz szigetén. Pátmosz szigete egy 84 kilométer hosszú és egy 3 kilométeres szigetet kell elgondoljunk. Tehát szinte mondhatnám azt, hogy a sziget bármelyik részéről lehetett látni a tengert. Ez nagyon-nagyon fontos volt, hiszen a tenger kifejezés több mint 20 alkalommal, számomra az egyik legszebb görög kifejezés, talasszá. Ennek a szónak van valami könnyedsége, van valami görögös könnyedsége, van valami muzsikája, valami zenéje, ami bele mászik az ember gondolkodásába és fülébe, és valószínű, hogy rádöbben erre az idős János is, és több mint 20 alkalommal használja. 96-ban Domicianus császárt megölik, véget ér az uralkodása, ezért amnestiát kap. Néró volt az első római császár, aki etnikai és vallási alapon üldözte a zsidókat és a keresztényeket. Azért mondom, hogy a zsidókat és a keresztényeket, mert a keresztényeket a zsidóságnak egy oldalágának tartották. Ebben az időben igazából még a szakadás nem következik be, bár az első század végén már alaposan elkülönül a két irányzat egymástól, de ez Rómában, a szenátusban és a császári palotában nem látható, inkább a teológusok megnyilatkozásaiban érzékelhető. Szóval Néró volt az első római császár, aki a keresztényeket üldözte, de inkább csak azért, hogy bűnbakot találjon a kereszténységben, felgyújtatta Rómát, mert újra akarta építetni, és olyan jól sikerült, hogy nem csak a főtér, ahol a főtérnek az újjáépített dolgait szerette volna elrendezni, illetve újjáépíteni, aztán majd később Vespanzianus fog hozzá ezekhez a dolgokhoz, hanem leég egész Róma. Saját népének viszont valamit mondani kellett, ezért bűnbaknak kiáltja ki a zsidóságot és a kereszténységet. Nem így Domicianus. Domicianus már tudatosan írtja és pusztítja a kereszténységet. Miért? Mert ő az első olyan császár, aki istenként tisztelteti magát, és a császár isten kultuszt hozatja be a népek világába. Rómában, a sok istenek világában ez semmi problémát nem jelentett, hiszen korábbiakban a meghalt császár teifikálódik, istenivé válik, és amikor a császárok temetése bekövetkezett, akkor mindig egy sólymot eleresztettek, általában ezeket a császárokat elégették, és az elégetés után az éjszakában egy sólymot eleresztettek, amely szegény madár röpte, jelképezte azt, hogy halottaiból ez a császár kilép, és az istenek világába lép be. Tehát Domicianus császár egy picit ezt az istenedést korábbra hozza, és azt mondja, nem halálom után kell, hogy engem istenként tiszteljetek, hanem már most. És aki nem áll be, az halálnak halálával fog meghalni. A legtöbb ember talán tisztában volt ezzel, olyan, mint talán a 20. század közepén különböző izmusok. Mindenki tudta, hogy nem igaz, sem az egyik, sem a másik, de az emberek úgy beálltak, hát jó, valami lesz. De a kereszténység nem. A kereszténység azt mondta, nekünk egy Istenünk van. Igaz, hogy az három személyű, de egy Istenünk. A császár nem Isten. Soha nem fogjuk imádni.

És hogy mi lett? Ha az első század végén, vagy a második század elején bementünk volna egy keresztény gyülekezetbe, akkor nagyon sok megcsonkított keresztényt láttunk volna. Főként a férfiakat. Hiányzott a kezüknek egy része, az orrukat csípőfogóval levették, a fülüket, vagy egyéb testrészüket megcsonkították. A rómaiak is besülték őket, mert mégsem vonták vissza. A kereszténység ennek az időszakában voltak a lapsik. Ők voltak azok, akik készek voltak akár az életüket is adni a megismert igazságért. Nagyon érdekes, hogy az ateista kifejezést Domitianus alkalmazza először tudatosan egy egész nemzedékre, egy egész gondolkodásra, és Domitianus császár azt mondja, hogy azért kell üldözni a keresztényeket, mert a keresztények ateisták. Nem akarják elismerni, hogy én Isten vagyok. Az én istenségem előtt nem akarnak meghajolni, és ezek az emberek ateisták. Hát igen, a 21. században ezen csak mosolygunk. És a kereszténység 20 évszázados történelme bebizonyította, hogy ezek az emberek mind megbuktak. Néró, Domitianus és a többi nagy diktátor, kis és nagy diktátor, tehetséges és kevésbé tehetséges. És a kereszténység mégis megy előre. János és a jelenések könyvéről még néhány szót talán hadd mondjak. Az egész jelenések könyve a héber nyelvre van leképezve. A héber gondolkodásra, a héber szerkezetre, szerkesztésmódra van leképezve, de úgy, hogy görögül írják meg. Egyik sem képzelhető el a másik nélkül. Aki csak csupán a görög szövegeken, a görög kultúrán, a kifejezéseken, nyelvtani szabályrendszerek, nehéz és bonyolult dzsungelin keresztül akar eljutni az igazsághoz, soha nem fogja megérteni a jelenések könyvét. De az sem, aki csupán a héber, az Ószövetség gondolkodásából közelít. A kettőt szintetizálni kell, a kettőt egyszerre kell alkalmazni. Hiszen csak olyan emberek érthetik meg a jelenések könyvét, akiknek írta János. Akik kiválóan ismerik az Ószövetséget, kiválóan ismerik az ószövetségi gondolkodásmódot, az ünnepeket, a kultúrát, és kiválóan ismerik a Jézusi tanítást, az új szövetséget, és ennek a kettőnek különleges szintézise, különleges foglalata, különleges gyémántja lesz a jelenések könyve. János valamilyen módon prófétává válik. Nem a fiatal János, a Pátmosz szigetén élő, idős, öreg, 80 éves János. Úgy válik prófétává, hogy talán nem is tudja, nem is tudatosul benne, de mégis legalább vagy több mint 2000 utalás van az Ószövetségre. Egy nagyon-nagyon jelentős része a Tórára, és egy másik nagyon jelentős része a prófétákra való utalás. És úgy gondolom, hogy valamilyen módon a kivonulás könyvére emlékezteti a kezdete a jelenések könyvének az olvasóját, hallgatóját. Hiszen ott van Mózes a pusztában. János pedig azt mondja, hogy itt vagyok a tengeren. A puszta is a tenger valami hasonlóságot jelenthet János gondolkodásában. Megkérdezi Mózes,
Mi a te neved, Uram, aki az égő csipkebokornál megjelenik? És azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Talán annyit mondanék, hogy a héber ige ragozásban és gondolkodásban nincs idő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy aki vagyok, ez nem egész helyes. Mert a héber ige gondolkodásban befejezett vagy befejezetlen cselekvés van. A héber az teljesen rezzéstelen az idővel kapcsolatosan. Mert ő nem az időre reflektál, hanem a cselekvésre. Ha a cselekvés befejezett, akkor vége. Ezt mi múlt időnek fordítjuk. De önmagában a nyelvben nincs múlt idő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy vagyok, aki vagyok, ehje, aser, ehje, mondhatjuk mind a három időt a magyar gondolkodásban, vagyok, aki voltam, és aki leszek. És ennek mind a három variációját. És azt mondja a Jelenések első fejezet, és ott a negyedik vers. Így fogalmaz. Attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. De ezt nyugodtan fordíthatjuk, aki lesz. És úgy érzem, hogy ezen a felvillantott kis rövid Biblia versen keresztül valahogy a kivonulás Istenére, arra az Istenre, aki tenni fog, aki a történelmet a kezébe veszi, aki egyszer csak azt mondja a népének, hogy gyertek el Egyiptomból, és bevezetlek benneteket az ígéret földjére. Elindul valami. És úgy gondolta, és ebben 100%-osan meg volt ezen győződve, hogy az ő ideje egy ilyen második exódus, a kereszténységnek az exódusza. Ezért hagyja talán el Jeruzsálemet, hogy példát mutasson Isten vezetésére.

Egy furcsa dologgal szeretném én befejezni mai előadásomat. Az apokalipszis olvasóiról. Szeretnék elolvasni három véleményt. Kérem, senki ne botránkozzon meg. Az első vélemény. Még nem találkoztam emberrel, aki, miután a jövendőlések tanulmányozásába kezdett, és írt e tárgykörben, ne vált volna azonnal elmebajossá, mondja William Ramsey. Egy másik, ehhez hasonló. Az pedig igazán józan elmérre val, ha valaki a tájára sem tekint a jelenések könyvének. Ezt egy keresztény ember mondja, ezt egy tudós keresztény ember mondja, és a legszélsőségesebb, a harmadik, a jelenések könyve vagy ráakad egy bolondra, vagy meghagyja az illetőt abban a bolondságban, amelyben van. Az emberek félnek a jelenések könyvétől, mint egy tűztől. És azt mondják, hogy az, aki a jelenések könyvével foglalkozik, az elmebajos ember. Két dolog van ebben. Egyrészt, a jelenések könyve vonzza a szélsőséges emberi gondolkodókat. Ez így volt a történelem elmúlt 2000 esztendejében. De azért, mert nagyon sok szélsőséges ember a jelenések könyvét a zászlajára tűzi, ezért nem dobhatjuk ki ezeknek az embereknek az elmebajával együtt a jelenések könyvét sem. Mi pedig nem próbálunk más csinálni az elkövetkezendő több mint 50 előadásban, mint ennek a cáfolatát. A jelenések könyve nem bolondság, hanem igazi és mély bölcsesség. De csak gondolkozzanak el, ha én a 6 éves unokámnak, Tamásnak, aki a matematika alap dolgait sem ismeri, elkezdenék a valószínűség számításról és a polinomok osztásának törvényszerűségeiről beszélni, vagy a hordó térfogatának a képletét akarnám levezetni számára. Ez egy okos dolognak tűnne? Nem. És önmagában ezek a dolgok okos dolgok? Igen. Hát akkor miben van a baj? Ahhoz, hogy ő még túl fiatal erre, éretlen erre, meg kell várni, fel kell építeni azokat az alapokat a kis emberkében, amely alkalmassá teszi a legnagyobb kihívásokra is, hogy megtudja ezeket a matematikai feladatokat később oldani. Szóval Mózes esetére hivatkozva azt tudom csak mondani befejezésül, vegyük le sarainkat, mert a hely, ahol állunk, szent hely. És ez nem más, mint a jelenések könyve. Isten áldjon bennünket az ő kegyelméből. Amen.

0: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 15-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Jeremiás könyve 50. fejezetének 5. versében olvashatjuk. Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Az új szövetségi ige Péter 2. levele 1. fejezetének 5., 6. és 7. verse. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Az idézett Péteri levél azzal a gyönyörű emlékeztetővel kezdődik, hogy Isten megajándékoz minket mindennel, ami szükséges ahhoz, hogy teljes, Istenfélő, az ő szeretetéből, erejéből és bölcsességéből táplálkozó életet élhessünk. Gondja van arra, hogy hitünk ne maradjon érzelem és Isten élménymentes, de tudatos lelki munkára is bátorít, hiszen a hit szerkezetét és Isten ismeretét a gondolat és a megértés építi fel. Matrioska szerűen áll itt előttünk a Krisztusban kapott ajándékaink kibontakoztatásának, keresztény jellemfejlődésünknek a hiten alapuló és a szeretetben kiteljesedő útja. A hit minden igyekezet és erény kiinduló pontja. Az igaz emberség, jellemünk tisztasága, erkölcsi kiválóság. Az ismeret, az a Krisztusból fakadó bölcsesség, mely eligazít életünk útjain. Az önuralom, indulataink, bűnös kívánságaink kordában tartása. Az álhatatosság, kitartásunk a nehézségek, kísértések idején. A kegyesség, Istenfélő, ráfigyelő életvitelünk. A testvéri szeretet, az egymás iránti kötődés és gondoskodás. A minden ember iránti szeretet, az Isten szeretetének mindenkire való tükrözése. Lelki növekedésünk célja, hogy tudatosan megerősítsük a hitünk hitelességét az üdvösség felé vezető úton. Az induláshoz Istentől kaptuk az erőt. A kitartáshoz is ő adja kegyelmét. Imádkozzunk! Uram, bíztatsz, hogy tegyünk meg mindent elhívásunk és kiválasztásunk megerősítéséért. A teljes és boldog élethez, az üdvösség elnyeréséhez szükségeseket igédben és Krisztusban már megadtad nekünk. Most hívsz, hogy hitünket a teljes szeretetig építsük és érleljük. Kérjük és köszönjük hozzá erődet, lelkedet. Amen. Az áhítatott magyar kuti Tóth Katalin írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Számlálás a pusztában. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 56 perc, az ünnep kimenetele pedig holnap, szombaton este 21 óra 12 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Bamidbár heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése a pusztában. A sínai sivatagban az örökkévaló elrendeli Izrael 12 törzsének megszámlálását. 4 Mózes 1:1-től 4:20-ig. Gondolatok a heti szakaszból, mint a juhász, aki nagy vihar után megszámlálja nyáját, így az aggódó örökkévaló a nagy tragédiák után megszámlálta Izrael gyermekeit, mennyien maradtak életben a pusztító járvány és más büntetések után. Izrael törzsei ugyanis most már fegyelmezett rendben, a második év második hónapjában eljutottak Kánaán, az ígéret földjének határához. Már csak a honfoglalás volt hátra. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És szólt az örökkévaló Mózeshez Szináj pusztájában. Ferenc Kuna Valéria írásában a Bamidbár heti szakasz szinte sokkoló erővel robban be, és egyetlen mozdulattal szakít ki bennünket a Tóra adás magasztos pillanatából. A Szináj hegyének lángoló kinyilatkoztatása és a Miskán felépítésének emelkedett atmoszférája után a Tóra hirtelen a pusztába vezet bennünket, egy első pillantásra száraznak és adminisztratívnak tűnő jelenet közepébe népszámlálás kezdődik. Miért fordul a Tóra ilyen élesen a kinyilatkoztatástól az összeírás felé? Vajon pusztán gyakorlati szervezésről van szó a vándorlás előtt, vagy mélyebb, spirituális üzenet rejtőzik abban, hogy Izraelt megszámlálják és rendbeállítják? Lezajlott a házi tudományos diákköri konferencia az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetemen. A házi tudományos diákköri konferencia fontos fórum az Orzse életében, a hallgatói kutatások láthatóságát, szakmai támogatását, valamint a későbbi országos konferencia szereplésre való felkészülést is szolgálja. A rendezvény kiváló lehetőség arra, hogy a tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók bemutassák kutatási eredményeiket, szakmai visszajelzést kapjanak, és bekapcsolódjanak az egyetemi tudományos párbeszédbe. A megnyitó után 6 diák előadása hangzott el. Az időjárásról. Változékony, de kellemes az idő. Szombaton is felhős idő lesz, de napsütéssel többfelé lehet eső. Mérsékelt légmozgás és 20-25 fok várható. Vasárnap felhős vagy borult idő alakulhat, sokfelé lehet eső, zápor, északról fúj a szél, és 15-22 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, a minap magyar evangélikus delegáció járt a kopt pápánál. Ennek apropóján figyelünk most a kopt vallásra. Különleges találkozó zajlott Kairóban, ahol őszentsége II. Tavadrosz kopt pápa magyar egyházi delegációt fogadott. Szemerei Jánost, az evangélikus egyház elnökpüspökét, Adorjáni Dezső Zoltánt, a romániai evangélikus luteránus egyház püspökét, valamint Fischl Vilmost, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa főtitkárát. A megbeszélés során átfogó eszmecserét folytattak egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori feladataira és a közös értékekre. Őszentsége betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. A találkozó megerősítette a felek közötti testvéri kapcsolatokat, valamint az ökumenikus párbeszéd és együttműködés fontosságát.
1: Honnan ered kopt elnevezésük? Egyiptom arab neve Dara-Kept, azaz az egyiptomiak otthona. Ebből a kopból ered aztán a kopt, vagyis az egyiptomi keresztény. Ők jelentik az egyiptomi kereszténységet ma is, bár kis számban vannak melkita, káld, örmény, maronita és szír ortodox keresztények is. A kopt egyház története az első századig nyúlik vissza. Márk apostol alapította. Az alapító a mostani Líbia keleti részén élt, majd később Palesztinába költözött, és akkor hallotta megváltóról, Jézus Krisztusról. Az apostolok cselekedeteiben is megvan írva, hogy Márk gyermekként élte meg Jézus korát. Később, immár felnőttként, Pál és Péter apostol kiválasztotta, az ő tanítványuk lett. Márk elkísérte Pált első és harmadik útjára, viszont a másodikon nem tartott mesterével, hanem Egyiptom földjére ment, hogy elvigye a koptoknak a keresztény tanítást, és elhintse a hit első magjait a Nílus mentén.
0: Miután Pál apostol mártír halált halt Rómában, Márk ismét Egyiptomba utazott, hogy megerősítse a koptok Jézus Krisztusba vett hitét. Megkezdte a keresztény hit terjesztését Alexandriában. Emiatt a kopt keresztények szervezetét alexandrizmus egyháznak is szokták nevezni. Márk ekkoriban 45-ben írta meg evangéliumát, ami az első írott evangélium volt. Ezután végig az országban maradt és megalapította az egyiptomi keresztények egyházát, majd vallási vezetőket nevezett ki a közösségek élére. E tájon vonult a pusztába a tébai remete Szent Antal, majd 320 táján Pahomius remete itt szervezte meg az első közösséget. Itt született a szerzetesség. A 4.-5. században élt Szent Bizó egyiptomi őskeresztény remetének volt egy látomása, amelyben fölkereste őt Krisztus, ő pedig megmosta a lábát. A szerzetes a sivatagban, ahol élt, kolostort alapított. Ma itt vannak elhelyezve a földi maradványai és relikviái.
1: Az egyiptomi kereszténység nem fogadta el 451-ben a kalkedóni zsinat tanítását. Ez a negyedik egyetemes zsinat a monofizita eretnekséggel szemben megerősítette a níceai hitvallás Krisztusra vonatkozó tanítását, valóságos Isten és valóságos ember. A koptok ekkor elszakadtak a bizánci és a római egyháztól, miután a két felekezet nem tudta összeegyeztetni Jézus természetéről vallott nézeteit. A 7. századtól a muzulmán arabok alattvalói lettek. A kopt ortodox egyház tehát nem összekeverendő a kopt katolikus egyházzal, amely egy keleti rítusú egyház, teljes közösségben a római egyházzal. 13. Leó pápa 1895-ben kopt katolikus patriarchátust is létrehozott. Szertartásuk a kopt katolikus szertartás, amely a kopt miafizita szertartás katolikus átdolgozása. A kopt miafizita szertartással ellentétben a hívek nem a kehelyből isznak, hanem kiskanállal áldoztatják őket. A kopt katolikusok a karácsony előtti bőjtben, a nagybőjtben és a halottakért fölajánlott miségben a Ciril misét végzik. Az Úr, Szűz Mária és a nagyszentek ünnepein a Gergely, az év többi napjain a Vazul misét végzik. Papjaik cölibátusban élnek.
0: Az egyiptomi kisebbség nagy része a kopt ortodox egyházhoz tartozik. Jelképük az egyenlő szárú kopt kereszt. A kopt keresztény közösség a legrégebbi, ma is fennálló keresztény közösség. Tagjait az arab világ egyiptomi térnyerése óta üldözik, ezért arányuk mára a népesség körülbelül 10%-át veszi ki. Pontos számokat nehéz meghatározni, mivel Egyiptomban tilos közvéleménykutatásban az emberek vallását kérdezni. A kopt kereszténység túlélte ugyan az arab

kiegészítve néhány saját betűvel. Főként a kolostorok elvesztése jelent nagy csapást, hiszen ezek voltak spirituális és kulturális életük sugárzó központjai.

0: Az egyház valóságos újjászületését jelzi, hogy míg a 19. században már csak összesen 50 nagyrészt analfabéta személy jelentette a kopt szerzetességet, ma már 1500 korán sem írástudatlan szerzetes és nővér él Egyiptom 50 kopt kolostorában. Csak bizonyos tanulmányi szinten rendelkezőket vesznek fel ugyanis a sok jelentkező közül. Így igyekeznek biztosítani a szerzetesség szellemi, lelki színvonalát. A hívek rendszeresen zarándokolnak a kolostorokba, ottani imáik, lelki feltöltődésük fontos eleme életüknek. Kevesebb mint 30 év alatt Egyiptom összes népe fölvette a keresztény hitet.
1: Lassan 2000 éve változások nélkül létezik a kopt ortodox egyház. Annak hierarchikus rendszere, amelynek legfőbb vezetője a kopt pátriárka, másnéven a pápa, aki alatt a püspökök, azután papok állnak, akik a közösségeket vezetik. A kopt egyháznak 4 fő oszlopa van. Az első az alexandriai egyházi teológiai iskola. A második oszlop a szerzetes rendek és a szerzetesek, akik közvetlen kapcsolatot ápolnak az Istennel. A harmadik a mártíromság, hiszen a koptok mindannyian vállalják a mártír halált az urukért és a hitükért, a kereszténységért és Jézusért. Ennek legfőbb példája egyházuk alapítója, Márk apostol, aki a feltámadás napján 68-ban halt mártír halált Alexandriában, életét adta a hitéért. Végül a negyedik és a legfontosabb oszlop maga Jézus Krisztus, aki értük vállalta a kereszthalált, hogy megváltsa őket.
0: A koptok úgy vélik, hogy a keresztény tanítás nem e világi, hanem természet fölötti. A Bibliában minden tanítás benne van. Jézus világosan megmondta, aki nem hordja a saját keresztjét, az nem lehet az ő tanítványa. Aki Jézus tanítását követi, az teljes belső harmóniában fog élni. A modernizációt Európában máshogyan értelmezik, mint keleten. Vannak alappillérek, amin az egyház nem tud és nem is akar változtatni. Vagyis a Szentírást szó szerint követik, az apostoli tanításokat pedig magukévá teszik, és a zsinatok által hozott döntéseket betartják. Ez a három dolog a kereszténység alapja. Ezeket illetően nem lehet, nem szabad változtatni. Viszont ha megnézzük, az egyháznak milyen virágzó élete van, látni fogjuk, hogy a kopt kereszténység képes volt megfelelni a változó korok kihívásainak, és mindig stabil hátteret tudod biztosítani a híveinek.
1: Valamennyien összetartók a hétköznapi életben és az egyházban egyaránt. Hitüket megélik a mindennapjaikban, ezért a kopt társadalom és az egyház között

0: Nagyon erős a szövetség. Az egyház szerves részét képezi a kopt társadalomnak. Élő közösségek vannak minden templomban. A híveknek még a pandémia idején is mindennapi kapcsolatuk volt az egyházzal és egymással. Az újra megjelenő üldöztetések miatt az elmúlt évtizedekben egyre több kopt keresztény hagyta el szülőföldjét és alapított közösségeket Amerikában, Kanadában, Ausztráliában és számos európai országban. Azt tapasztalható, hogy a szórványban élő koptok a hazájuktól való távolság miatt még erősebb közösséget alkotnak, mint odahaza. A koptoknak püspökségeik vannak Egyiptomban, Szudánban, Kenyában, Izraelben, és mi nálunk is.
1: Magyarországon egyiptomi kopt keresztények a 90-es évek eleje óta élnek. Kezdetben csak kis közösségek alakultak, amelyek az évek során harmadik Sennoda pátriárkától kértek maguknak lelki vezetőt. Így választotta ki az akkori kopt pápa, Jusszef kopt atyát. Ő 2004-ben érkezett Magyarországra, és akkor vették meg a mostani templomukat a református egyháztól. A templomot teljesen föl kellett újítani, illetve át kellett alakítani egyiptomi stílusra. A kopt pápa 2011. augusztus 18-án Magyarországra látogatott, amikor is ünnepélyes keretek között felszentelte és megáldotta a 18. kerületi Selmezbánya utcában található Szűz Mária és Szent Mihály Arkangyal nevű kopt templomot. Azóta a közösség több száz fővel gyarapodott. Az egyházmegye közép-európai püspökségé növekedett, aminek élén Ovanni atya áll. A székhelye pedig itt van Budapesten. Hozzájuk tartozik Lengyelország, Csehország, Szlovénia, Románia és Szlovákia kopt közössége is.
0: A koptoknál a papokat civilek közül választják, nem pedig az egyén dönt úgy, hogy Isten szolgálatába szegődik. Ahhoz, hogy valakiből pap legyen, előbb ki kell érdemelnie a társadalom bizalmát és támogatását. Általában olyan embert választanak, aki egy adott közösségben eleve régóta szolgálatot vállalt. A kopt egyházban nőtlen férfi nem lehet pap, kizárólag családos embert jelölhetnek egy közösség lelki vezetésére. Ugyanis úgy vélik, hogy csak az képes egy templom közösségét vezetni, aki már helyt állt családjának fenntartásában. Kopt férfi nem válhat pappá, ha a felesége nem egyezik bele, vagy ha ő nem alkalmas arra, hogy az egyházi személy felesége legyen. Erről személyesen a pátriárka győződik meg. Ha a kijelölt személy elfogadja a fölkérést, akkor a közösség tagjai az egyház felé fordulnak, és levélben kérvényezik a papoktól, hogy fogadják maguk közé az általuk kiválasztott embert. A papság összeül, és ha ők is úgy gondolják, hogy a jelölt alkalmas egy keresztény közösség vezetésére, akkor továbbítják a kérvényt a pátriárkához. Miután a pátriárka is áldását adta, személyes találkozóra hívják el a férfit és annak feleségét is. A pátriárka még egyszer meggyőződik a jelölt alkalmasságáról, majd áldását adja, és ezután szentelik föl.
1: Templomaik négyszög alakúak. A szentélyt fából készült díszes fal választja el a templom többi részétől, melyben külön rész van fenntartva a papság, a férfiak és a nők számára. Saját egyházi naptáruk van, melyet Diokléciánus uralkodásának kezdetétől 284-től számítanak, és a vértanúk évszámításának neveznek. előírásaik szerint csak fölszentelt pap keresztelhet. A fiúkat 40, a lányokat 80 napos korukban keresztelik meg, háromszoros vízbemerítéssel. A dátumot nem az úgynevezett alexandriai időszámítás szerint jegyzik, amely Krisztus előtt 30-29-el kezdődik, és az ősi egyiptomi napévet követi, ezt később összhangba hozták a Julianus naptárral. A keresztelés lényege, hogy azt kell megérteniük az embereknek, mi valójában Jézus Krisztus üzenete. János evangéliumának 10. fejezetében a megváltó világosan megmondja, azért jött, hogy életet adjon az embernek, és megváltsa őket. Ebből a Trinitásból kiindulva a kereszténység nem egy vallás, hanem maga az élet.
0: A korai időkből fönnmaradt kéziratok tartalmazzák a keresztelés tényét, a szülők keresztnevét, a megkeresztelt nevét, a keresztelés dátumát, az alexandriai egyházban megjelölést, a keresztelésre történt fölkészülés tényét a hit megismerésével, imával, bőjtel, a bűnbocsánat kérésével összefüggésben, valamint a keresztelési liturgia szövegét. A 263-mal kezdődő dátummal megjelölt papíruszokon található a kérdés-felelet formában elhangzó hitvallási formula is. A gyermeket a keresztelés után azonnal megbérmálják és megáldoztatják. A világiak 16 éves korban kezdik a gyónást, a papok és diakónusok egész életükre föl vannak mentve a gyónás alól. Papjaik bármikor visszatérhetnek a világ életébe, mert szerintük az egyházi rend nem hagy eltörölhetetlen jegyet a lélekben. Házasságkötésnél a pap olajjal keni meg a jegyesek csuklóit, a betegek kenetének szentségét az egészségeseknek is kiszolgáltatják, hogy őket a gonosz szellemektől megvédjék.
1: A magasabb rangú egyházi vezetők kizárólag nőtlen, cölibátust fogadott férfiak lehetnek, akiket a szerzetes rendek tagjai közül választanak ki. Aki ennek a küldetésnek él és támogatja, szorgalmazza, hogy ez az életfelfogás eljusson az emberekhez, az nagy szeretetben részesül. Ebből adódóan a Szentírást természetesen nem csak olvasni kell, hanem megélni. A Biblia egy élő írás. Ha az emberek azt látják, hogy papjuk a Biblia tanítása szerint él, akkor hisznek a szavainak, szeretni és követni fogják őt. Így el tudja őket juttatni a megváltásig, a győzelemig. Mindezt egyedül nehéz végigvinni. Az ember közösségben sokkal könnyebb úton tud eljutni Istenhez, hiszen a hívek egymás hitét is megerősítik. Ezért a koptoknál, a család után a legfontosabb társadalmi csoport a templom közössége.
0: A legfőbb vezetőjük a kopt pápa, ő olyan férfi lehet, aki elmúlt 40 éves, egyedülálló, 15 évet töltött kolostorban, és 7 püspök támogatását élvezi. Első körben 7 jelölt közül a közel 2400 küldött kiválaszt 3-at. A küldöttek papok és az egyház világsegítői közül kerülnek ki. A 3 legtöbb szavazatot kapó jelölt merül a következő fordulóba. Ekkor egy 9 évesnél fiatalabb gyermek, aki az ártatlanság és a tisztaság jelképe, bekötött szemmel húz a 3 név közül. Ezt úgy értelmezik, hogy az isteni kéz húzza ki a következő pápa nevét. A kopt keresztények feje kezdettől fogva az alexandriai pátriárka, aki a római pápával és a konstantinápolyi ortodox pátriárkákkal együtt a keresztények legfőbb vallási méltóságának számít.
1: Vasárnapi szentmiséjük 3 órán át tart, de nagyobb ünnepeken 7 óráig. A pénteki muzulmán munkaszüneti napon a gyermekek vasárnapi iskolába mennek. Itt ismerik meg a Bibliát és a hit tanítását, a keresztény életalakítás módját. 4. Kirill reformpátriárkájuk alakította ezt ki 1854 és 61 között. Nem szeretik, ha kisebbségnek nevezik őket. Ugyanannyira egyiptominak tartják magukat, mint az arab muzulmán többség. Pedig társadalmi helyzetük a mai Egyiptomban nem rózsás. Egyetlen heti lapjuk van. A 454 parlamenti képviselőből összesen 4, a 29 tartományi kormányzóból csupán 1 kopt keresztény. Őt 2006-ban nevezte ki első koptként Mubarak elnök.

0: harmadik Szenuda pátriárka, akit pápának is hívnak, kiemelkedő vezetője a kopt egyháznak. Magas képzettségű emberként lett szerzetes. Az elmúlt évtizedekben különösen népszerűek voltak az egyetemisták körében rendszeresen tartott konferencia beszédei. A koptok sokáig visszavonultak a politikai életből, csak mintegy 5 éve szervezik papjaik a keresztények közéleti felelősségvállalását. Ugyanakkor újabban a média már észreveheti a koptokat. Televízióban, filmekben, újságokban is említik őket. 2001 óta az iskolákban is szó lehet az ország keresztény történelméről. 2003 óta állami munkaszüneti nap, január 7-e a kopt karácsony. Ilyen ellentmondásos az egyiptomi kereszténység helyzete, amint egész történelme is.
1: Noha csak nem 2000 éve élnek Egyiptomban, az utóbbi években egyre inkább üldöztetésnek vannak kitéve a legnépesebb arab országban. A kopt keresztény közösség igen sok nehézséget és tragédiát kénytelen átélni. A koptok hátrányos megkülönböztetése még az Oszmán Birodalom idején kezdődött Egyiptomban. Egy akkor kiadott szultáni rendelet képezi a jog elődjét annak a ma is hatályos előírásnak, amelynek értelmében személyesen az államfőnek kell engedélyeznie, ha egy kopt egyházközség renováltatni akarja a templomát, vagy újat akar építetni. A kérvénynek el kell jutnia az elnök asztalára. Ám még ha aláírja is azt, később nem ritkán a helyi hatóság vagy a rendőrség akadályozza meg a terv megvalósítását.
0: A diszkriminációnak sok formája létezik, kezdve a számos foglalkozásból való kizárással a vallásnak a személyi igazolványban történő feltüntetéséig. Ez utóbbi nem kifejezetten segíti elő a muzulmán polgárokkal való egyenlő bánásmódot a hivatalokban. Az egyiptomi hivatalos statisztika szerint az ország lakosságának 1/10 kopt keresztény, ám e felekezet tagjai ezt az arányt túl alacsonynak tartják, és a hétköznapi negatív megkülönböztetés részének tekintik. Amellett, hogy a muszlimok körében általános a keresztény ellenesség, politikai oka is van a koptok üldözésének. A kopt keresztények helyzete Anwar Sadat államfő hivatali ideje 1970 és 81 között kezdett el romlani. Azokban az években az állam polgári alapjai egyre inkább vallási irányba tolódtak el. Megerősíti ezt az Al-Azhar Egyetem vezetőjének kijelentése is, miszerint Egyiptom nem világi, hanem iszlám állam. Ennek konkrét következményeként a koptok kevéssé szolgálnak az államban. A hadseregben nem tölthetnek be tábornoki rangot, az államigazgatásban nem lehetnek kormányzók, egyetemeken pedig dékánok. A rendőrség kötelékében sincsen egyetlen kopt sem.
1: Fájdalmasan gyakoriak, szinte fölsorolhatatlanok az ellenük irányuló erőszakos cselekmények. Például a néhány évvel ezelőtti szilveszter éjszakán egy alexandriai kopt templom ellen elkövetett véres merénylet sem az első erőszakos cselekmény volt egy muzulmán ország keresztény kisebbsége ellen. Ez a radikális iszlám terjedésére utal, főleg az iszlám állam fölemelkedése óta. Vagy nemrégiben vasárnap tűz ütött ki egy kopt ortodox templomban Egyiptomban, és 41 halálos áldozatot követelt. A kopt keresztények mindig is a terrorista merényletek célpontjában álltak. Viszont csodálnivaló, hogy az ellenük elkövetett merényletek teret adnak a Jézus Krisztusról és a kereszténységről szóló tanúság tételüknek.
0: Az egyiptomi népet megdöbbentette, felkavarta, ahogyan a koptok erőszakra reagáltak. Nem a gyűlöletet, hanem a türelem útját választották, még azok irányában is, akik a félelem magjait vetik el, gonoszat cselekszenek és halált hoznak. 2017. áprilisában virágvasárnap közel 50 embert gyilkoltak meg iszlamista terroristák Egyiptomban, Isten tisztelet alatt, a templomaikban. Az évek óta életveszélyben élő hívők a folyamatos erőszakra ezzel az Istent magasztaló dallal válaszoltak.
1: Szembenézhetünk a halállal a Krisztusba vetett hitünk miatt, és láthatjuk, amint a gonoszság növekszik és fölfedi undorító arcát. És aki gyilkol, úgy gondolja, hogy jót tesz velünk, és elfelejti, hogy semmi sem választhat el minket tőled, mivel te benned vagyunk. Az egyház nem fél a haláltól, ez egy mennyei egyház. Az egyház imádkozik, és megbocsát, és mindig szeret.
0: Urunk, világosítsd meg a szemeket. Urunk, nyisd meg az elméket. Szereteted olvassza meg a szívek kegyetlenségét. Micsoda választhat el minket Krisztus szeretetétől? Sem nehézség, sem nyomorúság, vagy akár üldözés sem. Te mondtad, hogy e világon nyomorúságunk lesz. De mitől félnénk, amíg velünk vagy az úton?
1: Nagy nyugtalanságot váltott ki, amikor Szalim al-Abba teológus, az iszlám vallástudósok nemzetközi egyesületének főtitkára azt állította, a koptok fegyvereket halmoznak föl templomaikban azzal a céllal, hogy saját köztársaságot hozzanak létre Egyiptom földjén. Egyszerű muzulmánok ilyen uszító kijelentések hallatán, ha bemennek a munkahelyükre, ahol kopt honfitársaik kérvénye kerül a kezükbe, gyaníthatóan nem ugyanazzal a műgonddal intézik azokat, mint egy muzulmán egyiptomi kérvényét. A 20 egyiptomi kopt keresztényt és gánai munkatársukat 2015. január elején rabolták el Líbiában. A lefejezésükről készült videófelvételt február 15-én dzsihádista weboldalakon tették közzé. Alig egy héttel mártírhaláluk után Tavadrosz, kopt ortodox pátriárka, beírta a 21 mártír nevét az egyház szinaxárionjába, amely a római mártirológium mintájára híven őrzi a vértanúk emlékezetét. Továbbá elrendelte, hogy emléknapjuk február 15-én legyen.
0: A meggyilkolt kopt keresztények földi maradványait 2017. szeptember végén találták meg egy tömegsírban, a líbiai tengerparton, Szirte város közelében. A holtesteket hátra kötözött kézzel narancssárga öltözékben találták meg, amit a lefejezésükkor készült egyetlen videó tanúsága szerint viseltek. Az egyiptomi kormány és a kopt ortodox egyház később megerősítette, hogy a videóban látottak valóban megtörténtek. A vértanú halált halt keresztény férfiakat azóta a kopt egyház szentjeiként tisztelik. A kivégzésről készült fölvételen egyértelműen látszik, hogy a vértanúk közül sokan az Uram Jézus Krisztus szavakat suttogták haláluk előtt. Az első vértanúkhoz hasonlóan ők is annak a kezébe ajánlották lelküket, aki nem sokkal később magához fogadta őket, és így győzelmet ünnepeltek. Győzelmet, amelyet már egyetlen hóhér sem tudott elvenni tőlük. Az utolsó pillanatban elsuttogott név mártíromságuk pecsétje. Az egyik áldozat asszonya így fogalmazott a kegyetlenkedőkről: kérem Istentől, hogy bocsásson meg nekik, és adja meg, hogy elgondolkodjanak. Elgondolkodjanak azon, hogy semmi rosszat nem tettünk ellenük. Isten, bocsásson meg nekik, ahogyan mi is megbocsátunk.
1: Zárásul elevenítsük föl, hogyan épülhetett meg a Kopt negyed legnagyobb temploma. Kairóban 1968 áprilisában kezdődtek Mária jelenések. Nem minden este, de 3 évig hetente többször is megjelent gyönyörű szőke leány alakjában. Amikor jött, órákig ott maradt, letérdelt, imádkozott. Jelezte, hogy az ott lévők is imádkozzanak. Egyre nagyobb lett a tömeg. Volt olyan este, hogy 500 000 voltak jelen. Nasser elnökkel is tudatták a jelenéseket. Titokban ő is eljött, egy közeli épületből figyelte, mi történik. Amikor meggyőződött róla, hogy ez nem lehet csalás, engedélyt adott, hogy a koptok megvehessék a területet. Odaépítették a gyönyörű katedrálist, amelybe nem csak misére járnak. Ez az iskola, a közösségi ház, az otthonuk része, sőt, ha kell, az erődjük. Itt zajlik az életük.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak, vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket a folytatásban, Világosság a világnak. És ismét szeretné kedves hallgatóinkat megszólítani az az ember, aki részt vett abban, aki támogatta, hogy ezt a műsorsorozatot hozzuk létre. Hiszen én ezt annak idején megkértem Fisül Vilmos testvértől, hogy mi a véleménye, és azt mondta, hogy igen, igen, igen, hogyne. Ez a szó, hogy világosság a világnak, ez egy fontos. Úgyhogy most akkor ismét itt van, kedves hallgatóink, hát amikor már nagyon sokszor hallották, de most megint nem csak arról lesz szó, amit a hírekben felolvastunk, hogy május a pünköst hava, hanem most több olyan rendezvény volt, amelyiket egyik részét te szervezted, másik meg részt vettél, ezekről a tájékoztatást kedves hallgatóiknak Fisül Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács főtitkáraként találkozhattam Kairóban őszentsége a II. Tavadrosz kopt pápával, ami azért érdekes az ő személye, mert Márk evangelistától származtatják le az egyházukat, így ő a 118. pápája a kopt egyháznak, a legősibb egyház a világon a kopt egyház. És ezért megtiszteltetés volt számunkra, Szemere János evangélikus egyház elnök püspöke, valamint Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus Lutheránus Egyház püspöke, volt még a delegáció tagja, és tulajdonképpen egy átfogó eszmecserét folytattunk egyházi, társadalmi és teológiai kérdésekről a kopt pápával, különös figyelmet fordítva a keresztény közösségek jelenkori kihívásaira és a közös értékekre. Őszentsége pedig számunkra betekintést nyújtott a kopt egyház gazdag történelmébe és hagyományaiba, amelyek évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Egyiptom vallási és kulturális életében. És hát megerősítettük azt, hogy fontos az ökumenikus párbeszéd és az együttműködés mindenképpen előremutató, hogyha ez megvan az egyházak között, akár Egyiptom, akár pedig Magyarország között. Ez volt az egyik fontos része ennek a megbeszélésnek, és hát persze egy olyan országban, ahol a lakosság 10%-a kopt, tehát mondjuk a 100 millióból 10 millió kopt, és a többi muszlim. Én azt gondolom, hogy ebben a muszlim tengerben tényleg teljesen más hatása van az ottani keresztényeknek, mint mondjuk nekünk, ahol azért keresztény többség van mondjuk Európában. Tehát egy ilyen országban találkozni egy keresztény vezetővel mindenképpen egy izgalmas és érdekes dolog. A másik, ami azt gondolom, hogy szintén fontos, ez pedig a hinduizmus, hiszen a világvallásokkal is foglalkozik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, 10 bizottságból az egyik bizottság, amelynek ez a neve, hogy Vallásközi Dialógus Bizottság, szervezett egy nyílt bizottsági ülést arról, hogy mi a hinduizmus. És ennek keretében egy kiváló előadó volt a nyílt bizottság ülés vendége, Száller Péter, aki az indológiai tanszéken tanít az ELTE-n, és tulajdonképpen a hinduizmus mutatta be számunkra, hogy mit jelent Indiában ez a közösség, mit jelent a hindu, mit jelent ez a fajta gondolkodás. Hát tényleg nagyon sok mindenről adott tájékoztatás számunkra, szinte egy kicsit ilyen hindu szakértőkké váltunk a végére. De miért fontos foglalkozni Magyarországon más világvallásokkal? Azért, mert itt vannak. Mert Magyarországon vannak buddhisták, mert Magyarországon vannak hinduk, muszlimok, zsidók, krisnások, és fontos azt tudnunk, hogy kikkel élünk együtt. Még akkor is, hogyha ők itt Magyarországon kisebbségben vannak, de egyébként ez egy nagy vallás, akár a hinduizmus is. Talán abban tér el a hinduizmus más világvallásoktól, hogy a hinduizmus nem térítő vallás. Tehát még mondjuk a kereszténység, az iszlám térítő vallás, addig a buddhizmus, addig a hinduizmus nem térítő vallás, tehát nem nincs benne az ő vallási küldetésükben az, hogy megtérítsék az embereket. Ugye itt van az úgynevezett kasztrendszer ebben a vallásban. Tehát én azt gondolom, hogy ettől is izgalmas ez a vallás, hogy más, mint a miénk, és nyilván egymástól pedig lehet hát tanulni. Én ezt fontosnak tartom, hogy egymástól lehet tanulni, és fontos is egymástól tanulni. Nyilván ezen az ülésen voltak kérdések is az előadóhoz, és hát mindenkit érdekelt az, hogy egy ilyen ősi vallás, hiszen a hinduizmus is egy ősi vallás, hogyan tud létezni, hogyan tud ma is kibontakozni, és hát sok követővel rendelkezik ez a vallás, tehát én azt gondolom, hogy ez is egy érdekes aspektusa volt ennek a május hónapnak. És talán a következő téma, amivel érdemes foglalkozni, hogy mi is lesz májusban. Hát egyrészt májusban pünkösd havát szoktuk emlegetni, és ez így lesz most is. Május végén lesz pünkösd ünnepe, amikor is a Szentlélek kitöltekezésére és az egyház születésének napjára fogunk majd emlékezni. És ez ugye május 24-én pünkös vasárnap lesz, és május 25-én pünkös hétfőn pedig pünkös második napja lesz. Így ezen a hétvégén is majd tulajdonképpen együtt tudunk az Istenhez imádkozni, és a Szent Lelket pedig megköszönni neki, hiszen a Szent Lélek alapította az egyházat. A pünkösöt megelőző szerdán, május 20-án lesz a piknik, amit a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági Bizottsága szervez. Ez a pünkösd ökumenikus ifjúsági est, ezt jelenti ez a piknik. Ezt már több mint 15 éve szervezzük, ezt az alkalmat, és együtt vagyunk fiatalokkal, és mindig vannak ezen az alkalmon zenekarok. Ezek dicsőítő zenekarok, tehát nem akármilyenek, ezek dicsőítő zenekarok. Ilyen lesz majd ugye most május 20-án, szerdán 17 órától kezdődik, 17.40-ig tart a Sófár zenekar, ez egy református dicsőítő zenekar, utána pedig jön az OIM, ez a pünkösdi egyháznak a dicsőítő csapata, ez 17.50-től 18.30-ig lesz, majd pedig lesz a 18.30-től 19 óráig a Földesi Tamás pünkösdi egyházelnök szolgál igehirdetéssel, és 19.10-től 19.50-ig pedig a metodista egyház dicsőítő csapata fog szolgálni. Tehát református, pünkösdi, metodista zenekarok lesznek, és pünkösdi igehirdető. Én azt gondolom, hogy itt is majd lehet érezni azt, hogy milyen az, amikor együtt vagyunk, keresztények, ökumenikusan is együtt gondolkodunk, együtt beszélgetünk. Ez rendezvény pedig, ez a piknik a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kápolnájának az udvarán lesz, tehát a Mevő Székház kápolnája mellett van egy udvar, és ott leszünk majd együtt, ott fogunk majd együtt beszélgetni, és ez egy expo is lesz, ott bemutatkoznak különböző ifjúsági szervezetek. Az egyikében a Szél Rózsa mutatkozik be, most ők lesznek ebbe az évben, hiszen az Evangélikus Egyháznak lesz az országos ifjúsági találkozója. A másikében a Csillagpont mutatkozik be, hiszen tavaly ők mutatkoztak be, a Csillagpont a Református Egyháznak az ifjúsági országos rendezvénye. És mindig, amelyik tagegyházunknak van valamilyen más alkalma, azt is bemutatják ezen az alkalmon, legyen az pünkösdi, ortodox, baptista, vagy anglikán alkalom. Én azt gondolom, hogy ezért érdekes és ezért izgalmas még ez a piknik, mert itt fiatalok vannak együtt, kb. 120-an, együtt gondolkodnak, együtt beszélgetnek, együtt hallgatják a zenét, és együtt imádkoznak. Ezek lesznek ebben a hónapban, és jövő hónapban pedig lesz egy nagyon fontos eseményünk, ez pedig a Ökumenikus Lelkész és Munkatársképző Konferencia, ami több mint 40 évre tekint vissza. Ugye ez egy érdekes műfaj, ez a konferencia műfaj, hiszen ezen az alkalmon mindig van egy téma, amit a MEÖT-nek, a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsának a Misszió és Evangelizációs Bizottsága szervez. Ez pedig 2026. június 22. hétfőtől június 26. péntekig tart, tehát hétfőtől péntekig, június utolsó hétvégén, bocsánat, utolsó hetében, és ez pedig az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központban lesz Révfülöpön. Érdekes, izgalmas konferencia, a téma is az, az egyház jövője a jövő egyháza, erről fogunk beszélgetni, és a motto mondat, amit egy igét használtunk fel motto mondatnak, Máté 16-18, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát ez a véleményünk az egyházról, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ez egy ökumenikus lelkész és munkatárs képző konferencia, munkatársi konferencia, tehát nem csak lelkészek, hanem a lelkészeknek a munkatársa is, vagy gyülekezetek munkatársai is eljöhetnek erre az alkalomra. A jelentkezés határidőként június 9-e, és a meot.hu honlapon lehet jelentkezni, akik ezen szeretnének részt venni. Izgalmas lesz a minden nap, mert hétfő estével kezdünk egy áhítattal, Durkó István baptista lelkipásztor, aki a MEÖT missziós evangelizációs bizottságának az elnöke, egyébként a baptista egyháznak pedig a missziói igazgatója. Máté 16-18-ról pont erről az igéről fog beszélni az esti igehirdetésében, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Ezzel egy kicsit meg is határozza, meg is húzza a hangulatát ennek a konferenciának, és aztán kedd reggel szokás szerint minden nap van imaközösség, reggeli, egy bibliatanulmány, két előadás, aztán ebéd, és délután pedig mindig egy kis szünet után csoportfoglalkozás, aztán vacsora, és egy esti igehirdetés. Ez minden nap így telik tulajdonképpen. Így a bibliatanulmány kedden reggel, ugye hiszen hétfőn este kezdünk, az evangélium az Ószövetségben. Ezt Ungvári Csaba rektor helyettes tartja a Pünkösdi Teológiai Főiskola részéről. Az evangélium az Ószövetségben. Van-e egyáltalán evangélium az Ószövetségben? Ugye ez egy érdekes kérdés. Elárulom, van, de ezt nem én fogom majd kifejteni természetesen, hanem más. És lesz kettő előadás. Az egyik Isten népe az Ószövetségben, ez dr. Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Sárospataki Hittudományi Egyetemnek a tanára, és délután is ő tartja az előadást, utána a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Tehát Isten népe az Ószövetségben, és a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Ugye Ószövetség az ő szakterülete. Délután csoportfoglalkozás lesz, és este pedig lesz egy kiváló igehirdetés. Pintér Imre pünkösdi lelkipásztor tartja, fiú adatik nekünk, Ézsaiás 9-1-6. Szerdán szintén imaközösség, aztán bibliatanulmány, ami keresztelő János útkészítő munkájáról fog szólni. Tehát egy kicsit már megyünk át a új szövetség irányába. Ez pedig dr. Várvai Endre baptista teológiai tanár, a baptista teológiának a rektora fogja tartani. És utána pedig jön két előadás. Ezt református szociológus lelkipásztor tartja, Durácki Bálint és Varga, dr. Varga Emese. Ez pedig a jelen egyháza, és utána pedig lesz egy szünet, és az pedig a jövő egyháza. Tehát mind a kettőt ők tartják, a jelen egyháza és a jövő egyháza. És nyilván, amikor felvetődik az emberben a kérdés, hogy van-e különbség a jelen és a jövő egyháza között? Van-e különbség esetleg a múlt egyháza között és a jelen egyház között? Ezek olyan témák, amikre reménység szerint választ fogunk kapni, ezért kell elmenni erre a konferenciára. A délutáni csoportfoglalkozások után pedig lesz egy igehirdetés este, ezt Szeverény János evangélikus lelkész tartja, Máté 28-19-20, csak egy szót mondok, menjetek. Tudjuk a folytatást, menjetek el tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelvendők az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, de itt csak egy szó szerepel, menjetek. Csütörtök, imaközösség, reggeli bibliatanulmány, és a bibliatanulmány pedig Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, Jézus és a tanítványi közösség. Jézus és a tanítványi közösség. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy kik is Jézus tanítványai. Kik mondhatók Jézus tanítványainak. Utána jön két előadás. Ez azért lesz izgalmas, nem mintha a többi nem lenne izgalmas, de most jön egy ortodox pap. Szent Irmai Róbert atya, aki a Missziói és Evangelizációs Bizottság tagja, ortodox tagja, ő tart két előadást, az egyiknek az lesz a témája, hiszek a test szerinti feltámadásban. Utána szünet, és a következő pedig az isteni képmás helyreállítása. Most ugye nyilván az ortodox teológia és a protestáns teológia között van különbség. De ha ő egész héten hallgat minket protestánsokat, akkor ez a minimum, hogy nekünk is meg kell adnunk azt a tiszteletet neki, hogy mi pedig akkor csütörtökön fogjuk meghallgatni őt, és figyeljünk az előadásra, még akkor is, ha esetleg lehetnek olyan teológiai részek, amivel nem feltétlenül értünk egyet az ortodox teológiával. De attól még meghallgatjuk, kérdéseket tettünk föl neki, uram, bocsánat, még vitázhatunk is. Tehát ettől izgalmas ez, hogy itt lelkészek vannak együtt, és itt lehet vitatkozni, lehet beszélgetni. Este pedig Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja az igehirdetést, az esti igehirdetést este 7 órakor, 1 Korintus 1.18 alapján, az evangélium Isten ereje. Nekünk ez fontos keresztényeknek, mert az evangélium az nem másnak az ereje, az evangélium az az Istennek az ereje. Az evangélium örömhírt jelent, ez pedig az Istennek az erejét jelzi számunkra. És pénteken zárjuk a napot, szintén imaközösség. Az imaközösségek azért fontosak, mert minden nap valamelyik bizottsági tagunk vezeti az imaközösséget. Az imaközösség keretében tudunk együtt imádkozni, együtt készülni arra napra, lelkileg is. Itt lelkészek, gyülekezeti munkatársak lesznek együtt, tehát nekünk fontos az, hogy lelkileg tudjunk képülni, lelkileg tudjunk felfrissülni. Ezek mind-mind fontos részei az életünknek. Biblia tanulmány pedig szintén Sevcsik Zoltán tartja, aki előző este tartotta az esti igehirdetést. Ez pedig Pál eklezológiája, vagyis az egyházról, az egyház tanításról mi Pálnak a véleménye. Erről fog beszélni a lelkész úr, és utána pedig Regőci Szabolcs pünkösdi lelkipásztor 10 óra 30-kor tartja az uracsori Isten tiszteletet, majd pedig közös uracsora vétel után ebéd és hazautazás. Tehát erről szól majd ez ökumenikus lelkész és munkatársai konferencia, ami azt gondolom, hogy fontos része ami életünknek, hiszen miért jönnek el a résztvevők? Azért, hogy lelkileg megerősödjenek. Azért, hogy a szolgálatban elfáradt ember, gondolunk itt magunkra, lelkészekre, megújuljunk, és megtapasztaljuk újra az Isten hívását, a közösségnek az erejét. És hát persze ez érdekes kérdés, hogy hogyan lehet megszólítani a mai embert. Tovább megyek, meg lehet-e szólítani a mai embert? Kicsit hadd legyek konkrétabb. Hogyan lehet erősíteni a gyülekezeti közösséget? Ezek mind-mind-mind kérdések. Hogy elég egy levelet írni, hogy megszólítsak egy gyülekezeti tagot, vagy már írni kell a közösségi médiába is neki a címére, vagy telefonon föl kell, hogy hívjak, vagy SMS-t is kell, hogy küldjek. Tehát nagyon sok kérdés van, hogy hogyan változott meg a mai világ, hogyan változott meg a mai gondolkodás, és hogyan jutottunk odáig, ahová jutottunk tulajdonképpen most. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy fontosak a személyi kapcsolatok, és ezen a konferencián együtt vannak. 45-en körülbelül lelkészek, lelkipásztorok tudnak beszélgetni, tudnak sztorizni egymásnak, ki tudják cserélni azokat a gondolatokat, amelyek egyiket zavar, a másik lehet, hogy tudja a választ rá, mert ő már ezen keresztül, mert tehát olyan beszélgetések alakulhatnak ki, amik egymást lelkipásztori szempontból is segíthetik tulajdonképpen. Ezen a konferencián ilyenkor már többi 40 éve barátságok születnek. Ez se utolsó szempont. Gyakran konkrét együttműködések is elindulnak különböző felekezetek között. És persze ezek a kapcsolatok később a gyülekezetek életében is megjelennek aztán. A fontos az, hogy folyamatosan tanulunk egymástól. Tehát mindig találkozom olyan gondolatokkal, amelyek úgy megvilágításba helyeznek valamit. Persze ez egy hosszabb folyamat, nem egyetlen élményről van szó, hanem arról, hogy az ember fokozatosan formálódik. Az elmúlt évek során ez a közeg az én gondolkodásomat is átalakította. Megtanultam nyitottabban figyelni másokra, jobban értékelni azt, ami a másik egyház tapasztalata jelenthet. Nekem az ökumené nem egy intézmény, hanem személyes tapasztalat. Annak az élménye, hogy Krisztusban összetartozunk, és egymástól tanulva újulhatunk meg. Ezt jelenti az ökumené. És persze új látást és megerősítést is kapunk ilyenkor. Ez egy ilyen héten úgy történik, hogy az ember kilép a mindennapi szolgálat terhéből. Hiszen ha ott van egy lelkész a gyülekezetben, akkor minden nap annak a gyülekezetnek lelkészeként hordozza a közösség terhét is. De amikor eljön ide, akkor kilép ebből a szolgálati teherből, és ránézhet arra, vagy visszanézhet arra, hogy mit is végzett az elmúlt időszakban. Fontosak ugye itt a közös igei alap, az előadások, a beszélgetések, ezek mind-mind segítenek ahhoz, hogy átgondoljuk, hogy mit is jelent ma az egyház küldetése. És emellett persze lényeges a közösségi tapasztalat is, hiszen különböző felekezetekből vagyunk együtt, lelkészek, gyülekezeti munkatársak, és hát pontosan ezért fontos, hogy tudjuk egymás terhét is hordozni a beszélgetésekkel. És én bízom abban, hogy megerősödve tér mindenki haza, hitben, szolgáltatásban és abban a bizonyosságban, hogy érdemes ezt a munkát folytatni, amire elhívást kaptak. Hát én azt gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyekkel szembe kell nézni akkor, amikor egy ökumenikus lelkész konferenciát szervezünk. Ezek azok a kérdések, amiket át kell gondolni akkor, amikor más világvallásokról beszélünk, hogy mit is jelentenek ezek a számunkra. Ezek azok a kérdések, amiket át kell beszélni, amikor az ifjúságról beszélünk, hogy tudjuk megszólítani a fiatalokat, meg tudjuk-e őket szólítani, hogyan tudom megszólítani a gyülekezetet. Érdekeltét tudom-e tenni, vagy nem? Mondok egy példát, amikor én lelkész voltam a korábbi gyülekezetemben, 100 és 120 között jártak az istentisztelet. Most 15 évvel később, nyilván ez nem én miattam van, 32-en járnak. Tehát, hogy ez csak a számok miatt mondtam el. Érdekeltéte, tudom-e tenni ma a gyülekezetet, a közösséget? Meg tudom-e szólítani ma az embereket? Én magam is küzdök ezzel. Természetesen, amikor egy lelkész konferenciát szervezünk, akkor most is telefonálni fogok, ha innen elmegyek a stúdióból, és hívom fel az embereket, hogy minél többen legyünk ezen a konferencián. 80 telefont fogok intézni, pedig már küldtünk több száz e-mailt, több száz e-mail címre, és mégis fontos, hogy személyesen megszólítsam az embereket. Olyan világot élünk, amikor mindent meg kell ragadnunk, hogy a másik embert meg tudjam szólítani. SMS, közösségi média, adott esetben telefon, mindent ki kell használnunk, különben, ha nem szólítom meg 10 módon az illetőt, nem reagál már rá. Az inger küszöbben megváltozott ma az embereknek, és 1-2 inger, ha éri, az nem elég. Nagyon soknak kell érni több oldalról, és akkor tud a mai ember tulajdonképpen igent vagy nemet mondani egy alkalomra. Ezek mind-mind hozzátartoznak a megváltozott világhoz, amiben ma élünk, és ha föl tudom venni a versenyt ezzel, akkor túlélem. Ha nem tudom fölvenni a versenyt ezzel, akkor elbukok. De én azt gondolom, hogy ezek azok a fontos kérdések, amelyekkel nekünk lelkipásztoroknak, lelkészeknek is szembe kell nézni, különben elveszítjük a mi küldetésünket. Nem fogunk tudni emberekhez szólni, nem fogunk tudni másokkal együtt gondolkodni, hogyha nem veszem a fáradtságot, és nem világítom meg több oldalról is azt a témát, amit szeretnék.
0: Igen, igen. Nagyon szépen köszönjük, kedves hallgatóink. Talán most a legnagyobb rendezvény ez lesz, amelyen az országból szinte mindenhonnan lelkészek összejönnek, de aztán én azt gondolom, hogy még egy pár gondolatot majd megkérdeznék a zene után, azokról is, amik eddig voltak, mert mindegyik nagyon érdekes, de és utána majd még beszélünk arról, hogy és akkor még mi lesz majd még, mert mi a hírekbe hirdettük, hogy május 11-éig lehet jelentkezni, de akkor most...
1: Június 9-e a határidő.
0: Áttették, így. Ez egyébként meg szokott lenni sokszor. Ezért is javasoljuk mindenkinek. Úgyhogy, kedves hallgatóink, köszönjük Fischl Vilmos testvérnek az eddigieket, de folytatjuk a zene után.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk akkor a beszélgetést Fischl Vilmos testvérrel, és az elején a kopt pápával való találkozásról beszélt, de azt hadd kérdezzük meg, hogy na és mennyit találkoztatok vele? Hány órát? Mert most az előbb a Réfülöpi rendezvény az egy nagyon hosszú lesz, és talán oda is el kellene hívni a kopt pápát, nem? De hogy miért? Illetve azt, hogy mert egyébként nekem érdekes volt, amikor a hírekbe olvastam, én még nem hallottam, hanem csak olvastam, hogy igen, és ott volt a Szemerei János, illetve a Fischl Vilmos, és akkor azon gondolkodtam, hogy na de egy Fischl Vilmos az most az evangélikus egyházat képviseli, vagy az ökumenikus tanácsot. Érdekes, nem? Illetve, hogy miért csak evangélikusok?
1: Meg az volt az oka, hogy ugye hárman, Szemeri János evangélikus püspök úr és Adrián Dezső evangélikus püspök Erdélyből, mi hárman tulajdonképpen egy magán útra mentünk Egyiptomba, és a magán utunk keretében itt adtunk be egy hivatalos utat, de ez az egész utat, ezt mi magunk finanszíroztuk, mi magunk hárman külön-külön vettük meg a repülőjegyet, tehát hogy csak beiktattunk egy hivatalos részt, és ez a hivatalos rész volt a kopt pátriárkával a találkozás. Mások hivatalos útra mennek, és magánutat csinálnak, mi magánútra mentünk, és abba tettünk bele egy hivatalos utat, nekünk ez így sokkal tisztességesebb volt, és ezért találkoztunk mi a pátriárkával, amit kifejezetten én kezdeményeztem.

0: Tettem ezt a kapcsolatot, hiszen beszélek arabul is, hiszen Líbiában nőttem föl, ott dolgoztak a szüleim, és emiatt az arab nyelvet is megtanultam, és így a beszélgetés is, és a köszöntések is a részemről arabul történtek. Ennyi a háttér, semmi különleges.
1: De akkor ez azt is jelenti, nem, hogy ez nem most csak egy egyszeri, hanem a kapcsolat az marad, az folytatódik majd, ugye? És biztos, hogy még nincs megtervezve minden, de biztos, hogy lesznek további kapcsolatok is, hát, és nem csak a kopt pápával, hanem a világon sok minden mással, ugye?
0: Bármi megtörténhet természetesen, ezeket nem tudjuk kizárni, majd az Isten megmutatja nekünk az utat, hogy mi lesz ebből a kapcsolatfelvételből.
1: Így van. Na, és akkor lesznek majd tervek, hogy nem csak a hinduizmusról beszélgessünk, vagy beszélgessetek vagy egy bizottsággal, de akkor a többi egyházzal, mert egyébként én is elismerem azt, hogy nem célszerű ítélkezni, vagy véleményt mondani olyanokról, amiről nem tudunk semmit. Igaz? És mivel, hogy nagyon sok egyház van a világban, ezért illik mindenkinek ismerkedni. Mit jelent az, hogy hinduizmus?
0: Hogy ez ketté kell válaszolni, tehát nem egyházról beszélünk, hanem vallásról. Tehát amikor a világvallásokról beszélünk, igen, akkor nem egyházakról beszélünk.
1: Így van, igen.
0: Tehát ez fontos tisztázunk, hogy a világvallások, nagy világvallások ugye jelen vannak Magyarországon is, kicsi létszámmal, tehát mondjuk körülbelül egy olyan 30-40 ezer, nem lehet pontosan, körülbelül 30-40 ezer muszlim van Magyarországon például, nem nagy a létszámuk, ugye, de mégis számolunk velük. A hindúnak a létszám Magyarországon nagyon pici, szinte jelentéktelen, de mégis beszélni kell róla, mert ez egy világvallás. Ugyanúgy, ahogy egyébként az anglikán egyház Magyarországon pici, ugyanakkor mégis az angol királyi családhoz tartozik, hiszen az angol király a feje az anglikán egyháznak. Tehát itt Magyarországon lehet, hogy kicsi létszámban van egy egyházjelen, vagy egy vallás, egy világvallás, ugyanakkor más országon pedig jelentősek. Ugye a pünkösdi mozgalom a világon, a katolikus egyház után a második legnagyobb egyház. Magyarországon mégis a létszámuk a pünkösdi egyháznak kicsi. Ugye, vagy a összességében például mondjuk az evangélikus egyház, a református egyháztól nagyobb a világban, de Magyarországon az evangélikusok kisebb létszámban vannak jelen. Ezt csak azért mondom, hogy ezért kell foglalkoznunk nekünk más vallásokkal, világvallásokkal is, mert ezen keresztül megértjük azt, hogy hogyan gondolkodik, milyen gondolkodása van adott esetben egy vallásnak, vagy akár egy egyháznak is. És ezt ebből mindannyian tudunk tanulni. Tehát ezért a Magyarország Egyházak Ökonomikus Tanácsa Vallásközi és Tilakos Bizottsága az elmúlt 15 évben is foglalkozott sokszor az iszlámmal is, már foglalkozott a buddhizmussal is, a krisnásokkal is, és fogunk is. Tehát hinduizmussal még nem foglalkoztunk, velük 15 év után most foglalkoztunk először. De minden más világvallással már foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Voltunk zsidó közösséget is meglátogatni, zsidó főrabbival tárgyaltunk, beszéltünk. Tehát próbáljuk mindig egy kicsit frissíteni a mi gondolkodásunkat is, a mi tudásunkat is, és mindig olyan előadókat hívunk, akik ebben tulajdonképpen jártasak. Amikor 2015-ben a migráció téma volt, akkor például sokat beszéltünk az iszlámról, sokat beszéltünk arról, hogy mit jelent az, hogyha más vallásúak jönnek egy társadalomba, hogyan befolyásolhatja az egy társadalmat. Tehát próbálunk így napra készen benne lenni így a ezekben a területekben, mert azt gondoljuk, hogy ez fontos mindannyiunk számára.
1: Most jön a pünkösd, meg volt a húsvét, akkor mindig beszélnünk kell arról, hogy ez az időszak teljes változást hozott ebben a világban, igaz? Mert utána, amikor Jézus meg elment, de akkor megvakította Sault azért, hogy értse meg, hogy nem üldözni kell a keresztényeket, őket is, hanem utána menjél el Damaszkuszba, ahova indultál, de majd megmutatom neked, hogy mit kell csinálni. És azt az üzenetet adta neki, ami korábban soha nem volt, ugye, a zsidó testvéreknek, hogy menjél el a pogányoknak hirdetni az evangéliumot, vagyis, hogy az egész világot kezdjétek el kezelni. Ez nem volt feladata a zsidó testvéreknek, ugye?
0: Igen, hát a keresztény közösségre jellemző, hogy ez egy misszionáló közösség, tehát mi térítünk. Tehát mi keresztények térítünk, ellentétben a hinduizmus követőivel. Ők nem térítő vallás, de mi térítő vallás vagyunk, tehát mi próbáljuk az embereket rávenni arra, hogy legyenek keresztények. És nyilván ez egyre nehezebb lesz. Korábban sem volt könnyű, de egyre nehezebb, mert most egy olyan időszakot élünk a technológiának köszönhetően, hogy egy ilyen média buborékban él az életünk, hogy minden, ami a közösségi médiában történik, az határozza meg a mi életünket, különösen a fiatalok életét, és ugyanakkor nekünk ebbe a buborékba kell valahogy úgy belelépnünk, hogy meg tudjuk szólítani ma az embereket, és itt van igenis jelentősége a missziónak, van jelentőség annak, hogy hogyan tudunk beleszólni mások életébe. Ez a dolgunk, hogy beleszóljunk mások életébe, és keresztényé tegyünk másokat, a mi értékrendünkkel, a mi gondolkodásunkkal. Ezt tett el Luther Márton, és amikor a Wittenbergi vártemplom ajtajára kiszegezte a 95 tételét, és ezt tette a reformáció, amikor felhasználta a legmodernebb technológiát akkor, a könyvnyomtatást. És iszonyú gyorsan elkezdett a reformáció tanítása terjedni, és az, hogy a Wittenbergi vártemplom, amelyik egyébként egy piactéren volt, és a Wittenbergi vártemplom ajtaja tele volt mindennel tűzdelve, disznót adok el, házat adok el, stb., és többek között ki volt odaszögezve a 95 tétel. Tehát az úgy nézett ki, mint ma egy közösségi média oldala tulajdonképpen. Tele volt hirdetéssel, tehát azt szeretem csak ezzel mondani, hogy a legmodernebb módszereket használták, ami akkor használható volt, hogy terjedjen a tanítás. Most nekünk is ezt kell használni. A legmodernebb módszereket kellene ahhoz használnunk, hogy elérjük az embereket. Ha a legmodernebb módszer ma a közösségi média, akkor azt kell tudnunk használni. Ezt nekünk is, akik egy kicsit idősebbek vagyunk, meg kell tudni tanulnunk kezelni, hogy hogyan tudunk TikTokozni, meg nem tudom én ezeket az oldalakat használni, vagy YouTube-ozni. Ez nem egyszerű. Nem egyszerű. Mindenkinek nem természetes. Aki ebben nőtt föl, 16 év alatt, annak természetes. De aki már 54 éves, annak nem természetes, hogy mondjuk hogyan lehet ezeket mind úgy kezelni, hogy ezekkel el tudjuk megfelelő módon, most nyilván magamra gondoltam, el tudjuk megfelelő módon úgy érni az embereket, hogy aztán ők megtalálják benne a számításokat, hogy igen, tényleg engem ez érdekel. Ezért mondtam azt, hogy nagyon sok oldalról kell neki mennünk ma valakinek, különböző irányokból, hagyományos postától kezdve, az SMS-en, az e-mailen keresztül, a személyes megszólítás, mindent be kell vetnünk, hogy valakit meg tudjunk szerezni adott esetben egy konferenciára, mert megváltozott a világ. És hogyha el akarom érni valakinek az inger küszöbét, akkor ahhoz minden technológiát, minden tudásomat, minden fizikumot használni kell. Ez lett.
1: Ezt kéri Jézus tőlünk. Hát az, hogy megtér-e valaki, az tőle függ. Nem a mi feladatunk, de Jézus azt szeretné, hogy senki ne mondja neki, amikor majd eljön, hogy ja, én még sose hallottam rólad.
0: Igen, ugye a feladatunk az, hogy Krisztust mutassuk meg, adjunk hírt róla. Hitet nem tudunk adni, mert ha tudnánk, akkor osztogatnánk. Tehát hitet lelkészként nem tudunk adni.
1: Így van.
0: De az utat, azt meg tudjuk nyilvánvalóan mutatni, hogy az az irány, tudunk róla beszélni, és valóban nekünk ez a feladatunk is, ez a dolgunk. De sajnos, még egyszer hangsúlyozom, sajnos hitet adni nem tudunk. Bárcsak tudnánk, nem tudunk, de irányt mutatni, utat mutatni, beszélni arról, hogy mit jelent keresztjének lenni, azt meg tudjuk tenni, és azt meg is kell tennünk, tehát ez kötelességünk, feladatunk, hogy minden egyes megszólalásunk, gondolkodásunk az arról beszéljen, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mit jelent ez a számomra, és hogyan élem meg. És hogy itt ezért fontos ez, Mert ugye szoktuk mondani, hogy a keresztények száma Európában csökken. Ez igaz. És Afrikában pedig, Nigériában például, ahol ölik, gyilkolják a Boko Haram iszlám terrorszervezet a keresztényeket, ott pedig a keresztények száma napról napra nő. Úgy, hogy közben napról napra ölik őket. Tehát milyen furcsa ellentmondás. Gyilkolják őket nap, mint nap, több 10-20-30 embert megölnek, és mégis drasztikusan növekszik a keresztények száma. Nálunk pedig nem gyilkolnak minket fizikálisan, ugyanakkor mégis a számunk pedig Európában csökken. Ugye? És akkor itt jön a kérdés, hogy akkor mit lehet tenni? Meg lehet ezt a folyamatot fordítani? Természetesen meg lehet, hogy úgy, hogy a keresztény identitásomat felvállalom. Vagyis vállalom, hogy én keresztény ember vagyok. De akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Ugye rögtön ezzel kell kérdezni. Mit jelent az, hogy én keresztény ember vagyok? Hát az, hogy én naponta elkezdek imádkozni. Miért kell imádkozni a keresztény ember? Persze. Egy muszlim ötször imádkozik naponta. Akkor keresztény emberként nekem is kell imádkoznom ötször? Nem ötször, 15-ször. Tudok imádkozni? Még háromszor se, kétszer se imádkozik mindig egy keresztény ember. Tehát a keresztény identitás felvállása azt jelenti, hogy elkezdek imádkozni. Legalább reggel és este, minden étkezéskor, ez a minimum követelmény, amit most én elmondok, az én olvasatomban. És ezen kívül természetesen jó lenne, ha kettőnél többször imádkoznánk rendesen naponta. Ez az egyik identitásfelvallás. A másik identitásfelvallás az az, hogy úgy élek. Úgy élek, hogy egy keresztény embernek élnie kell, követem a krisztusi normákat. Vagyis ez azt jelenti, hogy mutasson rám egy fiatal, és azt mondja, én úgy akarok élni, mint ő. Tehát tudsz-e olyan mintát adni, akkor így kérdezem, hogy azt mondja rád valaki, én olyan akarok lenni, mint ő, mint te. Tudsz így élni? Ez a kérdés. Tudsz így élni? Mert ha igen, akkor oké, akkor minden rendben van. Ha nem, akkor itt kezdődik a probléma. És ezért fontos erről beszélni ilyen őszintén és ilyen nyíltan, mert a keresztény identitás vállalása azt is jelenti, hogy én ezt a krisztusi normát alázattal, legjobb tudásom szerint, tisztelettel követem úgy, hogy mások számára ez egy vonzó legyen. És ne azt mondja egy fiatal, hát én olyan pletykás izé nem akarok lenni, mint ő. Vagy olyan nagyképű nem akarok lenni, mint ő. Vagy mint én. Tehát, hogy tudok-e olyan képet formálni a Krisztus követésről, én, hogy erre azt mondja a másik ember, hogy én olyan akarok lenni. És hogyha ha ezt meg tudjuk adni, akkor meg fog fordulni a keresztények követésének a száma, és meg is változhat az arány. De ehhez erre képesnek kell lennem.
1: Igen, és ezt megtapasztaltuk Pál apostollal is, meg Luther Mártonnal is, igaz? Pál apostol elment, ahogy kérte Jézus, hirdette, ő nem hozott létre egyházat, kereszténynek is minket a pogányok neveztek át újra, hogy legyünk akkor keresztények, de csak hirdette Isten igéjét. Ugyanezt megcsinálta Luther Márton is. Ő nem volt semmilyen főpap, meg semmilyen, nem hozott létre semmilyen szervezetet, egyedül csak hirdette az igét, de hatalmas volt. Hát hiszen Németország, az egész ország szinte megtért.
0: Mondok egy másik példát, például az én nagypapám már meghalt régen. De én emlékszem 6-7 éves gyerekként, amikor mentünk Nagy Tarcsára hozzá, ő egyszerű parasztember volt, és odaültetett minket az asztalhoz, minden reggel úgy indult a napjuk, nagymamával együtt, anyukámmal, testvérével, elővette az útmutatót, elolvasta belőle a napi igét, énekeltek egy 3-4 éneket, és az igéről beszélt, mint családfő, nagypapa, beszélt az igéről, és utána imádkozott. És imádkoztak a többi családtagok is. Tehát én ebben nőttem fel, amikor nagyszülemnél voltam, hogy a nagypapa mindig akkor odaültetett a konyhába bennünket, és akkor ott ezt a kis szertartást, ezt végig kellett csinálni minden nap. Ez egy példa nekem. Például. Tehát, hogy ő így megélte így a mindennapjait hívő emberként. És ez a hívő ember kép sokszor hiányzik ma. Amikor ilyen példát mutatok a másiknak, hogy imádkozom vele, hogy énekelek vele, akár családtaggal. Tehát ki az ma egy átlag gyülekezeti tag, aki a saját gyerekével, feleségével otthon az asztalnál énekel? saját asztalánál konyhába, és utána elolvassa a bibliai igét arra napra, és imádkozik vele. Ki az? Tudunk ilyet mi megnevezni? Akár ötöt? Egyet se tudnánk. Jó esetben egyet. Tehát a probléma itt kezdődik, hogy az a keresztény hívő, hát ezt nem biztos jó kifejezni, kultúra, ami volt korábban, a pietizmusnak köszönhetően, amikor megtértek emberek, tömegek tértek meg, hogy ez a fajta átadása az igének és az egész keresztény hívő gondolkodásnak, ez minthogyha nem lenne meg mindig. És ezért mondtam, hogy mindent meg kell ragadni a mai technikával kapcsolatosan, hogy ezeket, hogy ezt ebből a spiritusból, ebből át tudjunk adni valamit a maiaknak, mert enélkül nem lesz változás.
1: Így lesz tehát akkor az egész világgal, de én azt gondolom, hogy még a kereszténységgel is, mert most az utolsó, amiről beszéltél, ez a Réfülöpi rendezvény. Én megemlékszem, hogy hát akkor, de nem a következő, nem az októberi, a reformáció hónapja lesz, ugye? Hanem még egész nyáron lesznek táborok, mindenféle olyan rendezvények. Ja igen, a piknik is, bocsánat, az is, amit mondtál. Tehát, hogy akkor folytatódni fog ez a munka.
0: A tagegyházak folytatják ezt a munkát, de mi a Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanács részéről, hogyha véget ér az Ökumenikus Lelkész Konferencia, akkor nyilván készítjük elő már az anyagot a október reformáció napjára, nekünk csak az lesz, de a tagegyházaink, azok természetesen nyáron is szervezik a táborokat, de mi, mint Ökumenikus Tanács, mi majd a Lelkész Konferencia után, tulajdonképpen a nagyobb rendezvények azok majd október a reformáció hónapjában lesznek természetesen, és arra készülünk, megvannak már az előadók, megvannak már a zenekarok ott is, hogy miről szeretnénk beszélni, milyen témák legyenek. Ezeket mi fontosnak gondoltuk.
1: De hát én azt gondolom, hogy akkor a kedves hallgatóink figyeljenek majd mindig oda, mert az új parlament most indul el, de ezt úgy nevezték, én így olvastam a hírekbe, hogy ez egy rendszerváltás. Vagyis, hogy azt jelenti, hogy ebben az évben nagyon sok dolog lesz az egyházak részére is, illetve gondolom sokat kell tárgyalniuk, és ezért most ez egy nagyon mozgós néhány hónap lesz, de ahogy mondtad, akkor októberben ismét találkozunk a Fasori Emlékparkba, de akkor most szerintem az Ökumenikus Tanács is nagyon sokat fog foglalkozni az egyházakkal, mert mindegyiknek valami mozgása lesz ebben az időben, mert azt mondták, hogy most rendszerváltás van. Hát akkor kiderül, hogy mit teszünk, mert annak idején 90-ben, amikor elneveztük rendszerváltásnak, akkor se tudtuk, hogy előre pontosan mi lesz, ugye?
0: A Magyarország Egyházak Ökumenikus Tanácsa ezt az igét választotta az év igéjének, hogy megtartja az Úr mindazokat, akik őt szeretik. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, vagyis mi ezt az évet úgy hirdettük meg, hogy az Úr megtart. Ez egy nagyon-nagyon fontos, ez egy nagyon-nagyon fontos ige, hogy az Úr megtart. Minden körülmények között megtart bennünket az Úr, és ezért fontos erről beszélnünk, mert akár nyáron, akár évközben megtart bennünket az Úr, és ezért ez mindent átívelő mondat, hogy az Úr megtart. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az igét vegyük elő, ez lesz a pikniknek is egyébként, a Ökumenikus Ifjúsági Estnek is az igéje, hogy az Úr megtart. Ez a 145. Zsoltár 20. verse, mert az Isten az, aki meg tudja tartani az életünket, senki más, hanem az Isten, és ő az, aki nekünk erőt tud adni minden körülmény között mindig.
1: Mi is hirdetjük a hírekben, de most akkor mondd el te is, hogy meghívsz mindenkit.
0: Május 20-án, szerdán, 17 órától kezdődik, tehát a piknik, ökumenikus ifjúsági zenés istentisztelet. Mindenki, aki fiatalnak érzi magát, jöhet, vagyis mindenkit várunk, nem győzöm hangsúlyozni. Nincs korhoz kötve a fiatalság, hanem ahhoz, hogy lélekben valaki hogyan érzi magát. Tehát május 20, szerda, 17 órától.
1: Igen, és még Réfülöpre is mehetnek.
0: Réfülöp pedig minden lelkészt így és gyülekezeti munkatást várunk június hónapban, méghozzá június 22-től 26-ig, és június 9-én még lehet jelentkezni a konferenciára.
1: Így van, de ha lesznek új dolgok, akkor azonnal hirdetjük, illetve akkor azonnal hívjuk Fisül Vilmos testvért, hogy beszéljen erről a hallgatóinknak. Nagyon szépen köszönjük.
0: Pünkösd a megújulás időszaka. Én kívánom mindenkinek, hogy a Szentlélek töltse be mindenkinek az életét, és kívánom, hogy a Szentlélek ereje újítson meg, és adjon nekünk új látásokat, új megerősítéseket mindannyiunk életébe, családjába. Köszönöm a lehetőséget.
1: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

szívből ismételgesd, Isten, aki engemet szeret, mindig jelen van. Szüntelenül törekedj arra, hogy a jó oldalukat lásd az embereknek.

szunnyadó képességekkel születtél, jósággal és bizalommal születtél, eszményekkel és álmokkal születtél, nagysággal születtél, szárnyakkal születtél, nem csúszni-mászni születtél, hát ne tedd azt. Szárnyaid vannak, tanuld meg használni őket, és repülj.

A szegény halász. Szalim, a földhöz ragadt halász, a Ganges partján lakott. Egy sikertelen halászat után bánatosan ment haza, és azon gondolkozott, hogy mit is csinálna, ha gazdag lenne. Egy zacskóba rugott, amelyben érzése szerint kavicsok voltak. Fölvette, és szórakozottan egyiket a másik után dobálta a vízbe. Ha gazdag lennék, vennék magamnak egy házat. És bedobta az első kavicsot. Szolgákat is alkalmaznék. És a második kavics is elrepült. Bővelkednék minden finomságba. Utána a harmadik, és a többiek. Amikor az utolsó kavicsot tartotta a kezébe, megforgatta ujjai között, és látta, hogy drága kőről van szó. Álmai gazdagságát dobálta el.

0: Lukácsi Vilma, szavaink számadása. A kiejtett szó lehet kenyér is, kő is, ütés, simogatás, és a hallgatás lehet csend, amely zeng, de lehet mélyre rántó örvény. Törvény ellene nincsen, rád és rám bízta Isten, hogy szöges szavakat fogunk-e korbácsba, vagy szívünket ötvözzük-e láncba. Abba, amely tökéletesen összefog mindent, s érintésében érezzük Istent.
1: Szigeti Jenő, a reketye bokor alatt. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Talán a tisbei Illés a legmaibb próféta. Nem azért, mert halomra ölte a Baál prófétákat, hanem azért, mert a győzelmeinek másnapján keseredett el, mint mi, mai depressziósok. A királyi udvar fegyvereseitől nem félt, de mégis egy hiúságában megsértett királynő bosszújától félve több mint 100 kilométert rohant, hogy elmeneküljön a pusztában. Meghalni egy reketye bokor alatt. Nem sikerült neki, mert Istennek terve volt vele. Ezért pogácsát meg friss vizet hozott neki az angyal. Illés nem írt könyvet, nem épített magának templomot, de még rendes háza sem lehetett. Csak egy parástya volt itt a földön, ami megvédte őt minden vihartól és az éjszaka hidegétől. De Isten volt a társa, aki élete végén tüzes szekéren ragadta magához a mennyben. Rohanásaim között sokszor eszembe jut az öregedő, holdfáradt Illés a reketye bokor alatt. Amikor kénytelen, kelletlen én is rohanok, és úgy érzem, hogy a lelkem is kiszakad, a szívem is keserű. Lázadok a tennivalóim sivatagában, és nincs más vágyam, mint egy komfortos reketye bokor, ahol csendesen el lehet aludni, örökre. Ekkor a csendben mindig angyal jön, pogácsával meg friss vízzel, mert ő nem akarja, hogy semmibe hulljon az életem. Tudom, ezzel a 21. századi életérzéssel nem vagyok egyedül. Talán minden embernek van egy reketye bokra, ahol szeretne kipihenni ebből a világból. De azt is hiszem, hogy ma itt is járnak közöttünk az ébresztő angyalok, akik nem hagyják, hogy a szívünk is elaludjon. Ma sem fogyott el Isten életet, erőt adó pogácsája. Ma is kezdeni akar velünk valamit Isten. A pogácsák versek és rövid meditációk. Bennük az angyaltól kapott túlélő csomagomat osztom meg. Van közöttük édesség és savanyúság. Van szívet melengető, és van hitet próbáló kemény eledel. Ahhoz, hogy a bűn világának értelmetlenségeit túléljük, elég egy pogácsa, meg egy pohár víz Isten angyalának kezéből.